0: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Jocó Bácsi vagyok, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, nélkülem is teljes maradt. Azt hiszem, nagyot tévedtem, mikor neked elhittem, hogy nem fogsz elfelejteni egyszer sem. Azt hiszem, elfelejtett engem egy pillanat. Azt hiszem, fordítva hallottam a hangodat. Azt

0: pe men. M-Z-K-T.
1: De ce?
0: M-Z-K-T.
1: Angolul.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul létszi.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

1. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jó tolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél.

könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: a fucking scientist, bro. Never seen that like it.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Te jobb vagy nálam, nem csak magadnak önted.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Hát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: A kormány kezdeményezi a benzinárstop kivezetését. Támogatást kapnak azok a cégek, amelyek diákmunkást foglalkoztatnak. Napokon belül aláírhatják az amerikai-iráni szándéknyilatkozatot. 31 fokra számíthatunk ma, csak gomoly felhők lehetnek az égen. Az északi a szél olykor megélénkül. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány kezdeményezi a benzinárstop kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. A kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A miniszterelnök a bejelentéshez azt is hozzátette, hogy a védett ár intézménye havonta 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Támogatást kaphatnak azok a cégek, amelyek diákmunkást foglalkoztatnak. A Szociális és Családügyi Minisztérium jelzése szerint a bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként havi 280 ezer forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 242 ezer forint lehet. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, akik 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak idén júliusban és augusztusban. A Magyar Nemzeti Bank új vezetése szigorította a szabadságok nyilvántartását, hogy a jövőben ne lehessen éveken át felhalmozni a ki nem vett szabadnapokat. A változtatást az indokolta, hogy Matolcsy György távozásakor 322 ki nem vett szabadságnap után több mint 122 millió forintot, további juttatásokkal együtt pedig összesen 170 millió forintot kapott. Napokon belül aláírhatják az amerikai-iráni szándéknyilatkozatot. Donald Trump a G7 csúcson azt mondta, a megállapodás még nem végleges. A tervezet 14 pont között van, hogy Amerika feloldja az Iránra kivetett blokkádot, és kivonja katonáit a térségből 30 napon belül. Irán megnyitja a Hormuzi szorost és felszedi a kihelyezett aknákat, ugyancsak 30 napon belül. Amerika régiós partnereivel létrehoz egy 300 milliárd dolláros alapot Irán fejlesztésére, az uránkészletről és az atomprogramról pedig a felek a végleges megállapodásban hoznak majd döntést. A brit miniszterelnök szerint rendkívül aggasztó, hogy egy orosz hadihajó figyelmeztető lövéseket adott le kedden egy brit jachtra a La Manche csatornában. Az orosz védelmi minisztérium szerint a hajójuk azért lőtt, mert a nyugdíjas brit házaspár vezette vitorlás, veszélyesen közel került hozzá, és nem reagált a kapcsolatfelvételi kísérletre. Az orosz hadihajó a Sky News katonai elemzője szerint rendszeresen cirkál a brit partok mentén, olvasható a Telexen.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Sokat süt ma a nap, de időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, csapadék viszont nem várható. A 31 fokos melegben az északi szél több helyen felfrissülést hozhat.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
3: A Magyar Képzőművészeti Egyetem ismét megnyitja kapuit a múzeumok éjszakáján. Az este során a látogatók bejárhatják az intézmény történeti tereit, megismerhetik a lócc freskók történetét és szimbolikáját, betekinthetnek a restaurátor műhelyek munkájába, valamint találkozhatnak a diplomázó hallgatók friss alkotásaival. A programot tárlatvezetések, kiállítások, műhelybemutatók és filmvetítés színesítik, amelyek együtt kínálnak betekintést az egyetem múltjába, jelenébe és a kortárs művészeti gondolkodás formáiba. Nem csak a főépület, hanem az Epres kert is látogatható lesz a múzeumok éjszakáján. A belváros szívében megbújó ősfás park szobrokkal, neoreneszánsz és oszlopcsarnokos műteremházakkal, valamint művészettörténeti anekdotákkal várja a látogatókat. Az Epres kert ad otthont a Képzőművészeti Egyetem szobrásztanszékének, valamint olyan különleges helyszíneknek, mint a Parthenon Fréz kiállítótér, a Strobl Alajos egykori műterme és a Kálvária. A múzeumok éjszakáján Bóka B. László művészettörténész vezetett sétáján a nagymesterek és tanítványaik világát idézik meg, gazdag anekdotákkal fűszerezve, többek között azt is felidézve, amikor a kertben még pávák és majmok éltek, vagy amikor Strobl Alajos bohém összejöveteleket rendezett.
2: Fesztivál.
3: Újra megrendezik a kerékpározást, olvasást és kultúrafogyasztást népszerűsítő tricikli fesztivált Szegeden. A fesztivál megnyitott június 19-én pénteken a Kövér Béla Bábszínházban rendezik, Jászdi Júli illusztrátor és tervező grafikus mutatja be a magyar társadalmat érintő tabu témákról szóló Tintaló című kötetet. Az esten a rajzok kilépnek a könyvből, és árnybábok játékában kelnek életre. Este a No More Today-ben a két világzenei együttes, a Fókatelep és a Messecsinka után szóló karriert indító Olá Anna Mari koncertezik. Repertoáriában helyet kapnak saját szerzemények, valamint magyar és külföldi népdalok is. Hagyomány, hogy a fesztivál szombati napján reggel a Mars téren irodalmi piacot szerveznek. Idén a rendezvény könyves tandjánál meghívott alkotók dedikálnak, így a város egyik legnyüzsgőbb pontján az arra sétálók találkozhatnak Jászdi Júlival vagy Tóth Marcsi valaki tavaly Erdő van ideben című kötetével elnyerte a legjobb első próza kötetnek járó Margó díjat, a Szimpózión és a Csirimolyó kiadók pedig könyvekkel készülnek. Délelőtt a Somogyi könyvtárban őszművészeti előadás részesei lehetnek a látogatók Tóth Marcsi felolvasásához Ágoston Lóránt festőművész Erdőben című kiállítása adja a hátteret, miközben az erdei hangok is szerepet kapnak a szegedi improvizációs műhely zenészeinek produkciójában. Ezt követően Karafiát Orsolya lesz a fesztivál vendége. Vele ebédidőben Tóth Ákos beszélget, a többi közt Sehogy se címmen ősszel megjelenő új verses kötetéről. A Titkos kertben családi délutánt rendeznek a gyerekeknek Nemes Levente koncertjével, de szó esik majd Michel Ende Momó című történetéről és Bíró Zsombor Aurél Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek című regényéről is. Szombaton este mutatják be a Grand Caféban a Kátai Tamás 50. születésnapjára 13 író és költő által készített Zúgó idő, tárlat és más titokzatok című kötetet. Vasárnap a Két Elefánt kávézó udvarán a Fórum Fabrika rendez kerámia és grafikai workshopot, a zenéről Kőszegi Zsolt, a Néma Papagáj lemezból tulajdonosa és DJ Celluloid, hétköznapi nevén Fakan Csaba, a szegedi underground széna aktív szereplője gondoskodik. A Tricikli Fesztivál szegedi programjainak rendszeres eleme egy kerékpártúra, amelyen egy a városhoz kötődő költő vagy író életének fontos helyszíneit járják körbe. Idén Janikovszki Éva születésének 100. évfordulójáról emlékeznek meg, a bicikli úton pedig részt vesz Janikovszki János, az írónő fia is. A fesztivál záró programjának helyszíne a Sárga Strand lesz, ahol a Tisza partján Veres Attilával és Bíró Zsombor Aurellal irodalomról, filmről és a kettő kapcsolatáról beszélget Tóth Péter Zoltán.
2: Esemény.
3: A Múzeumok Éjszakája június 20-án hívja a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek felfedezésére a látogatókat. A szervezők országosan több száz helyszínen, több ezer programmal várják az érdeklődőket. Az esemény keretében koncerteken, gasztroeseményeken, családi és gyermekprogramokon, tárlatvezetéseken és workshopokon vehetünk részt. Emellett interaktív élményekre és látványos attrakciókra lehet készülni. A csatlakozó helyszínek egyetlen karszalag megváltásával látogathatók, több program azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: 5 csillagos strandok a Balaton és a Duna partján. Az ország bármely pontjára is utazunk. A védjegynek köszönhetően könnyen találunk magas színvonalat nyújtó helyeket, ezen belül strandokat. Eszterházi strand és élményfürdő, Balatonfüred. A város szívében a híres Tagore sétány mellett terül el Balatonfüred előkelő strandja, ami gyönyörű tihanyi panorámával kápráztat el minket, és olyan prémium szolgáltatásokat is kínál, mint a víz fölé benyúló kétszemélyes napozós tégek, a strand területén működő épített medencés, élményfürdő, vagy a fitness és aquafitness foglalkozások. Kisfaludi strand, Balatonfüred. Balatonfüred keleti részén 40 ezer négyzetméter vízfelülettel és hatalmas fákkal, színpompás virágokkal tarkított partszakasszal vár minket a Kisfaludi strand. Különlegessége az Élménysziget csúszdapark, ahol különböző gyorsaságú és meredekségű vízi csúszdák között válogathatunk, de a vízi és szárazföldi röplabdapályák, strandfoci és kézilabdapályák, valamint fejelő kapupál is gondoskodik az aktív szórakozásról. A Balaton nyugati medencéjében Gyenes Diáson a játékstrand nyerte el az 5 csillagos minősítést. Itt ingyenes óriás csúszdával, természetes gyerekpancsolóöböllel, nyáron mindennapi játékos programokkal, sportpályákkal, ingyenes parkolóval, továbbá családbarát öltözőkkel és mosdókkal várnak minket. A déli parton Balatonberény strandja érdemelte ki elsőként a legmagasabb védjegy minősítést. Barátságos hangulat és gondos odafigyeléssel kialakított fürdőhely fogad itt minket, ahol minden korosztály igényeit szem előtt tartották. Tágas területen békésen megfér, egymástól tisztes távolságban, a víz fölé benyúló hatalmas napozóstég, a legkisebbeknek kialakított árnyékos lidós pancsoló, számos sportpálya és az ingyenesen használható épített medence. A Duna első 5 csillagos strandját Baján találhatjuk. A belvárostól karnyújtásnyira, a Petőfi-szigettel szemben találjuk a bajai szabad strandot, ahol a Sugavica mellékágnak köszönhetően biztonságos, sekély vízben élvezhetjük a Duna friss vizét. A strand különlegessége a kötélpályás csúszótorony, amiről, ha igazán bátrak vagyunk, akkor átcsúszhatunk a szemközti szigetre. Amennyiben szelídebb élményekre vágyunk, akkor csak élvezzük a víz és a napsimogatását a stégeken, vagy a part gondozott pázsitján.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
5: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádió Cafén. Nagy örömmel köszöntöm a műsor első két vendégét, Kemény Zsófi író, rapper, slammer, forgatókönyvíró, drámaíró, énekes, dalszerző, az Egy Életem stand-up sorozat eddigi legfiatalabb női szereplője, Grecsó Krisztián, József Attila Díjas költő, író, dalszerző, az Élet és Irodalom munkatársa, idén jelent meg Ott maradtok egymásnak című verses kötete. Sziasztok!
6: Hello!
5: Örülök, hogy itt vagytok. Ez egy olyan műsorfolyam, vagy sorozat, ami a függetleneket helyezi előtérbe, a Jurányi támogatásával készül. Hiánypótlónak mondott műsor, mert hogy a függetlenekkel elég keveset foglalkoznak. Mit gondoltak arról, hogy most született egy ilyen műsor?
6: Na, hát ez tényleg nagyon fontos. Valahogyan a figyelem fókuszából, a díjazás fókuszából, egyáltalán a kritika fókuszából is kikerültek a függetlenek. Valószínűleg ez a borzalmas közhangulat, ami a kulturális közhangulatot is megette, és hogy elkezdtük egymást is marni, meg elkezdtünk elmagányosodni minden tekintetben. Ennek a következménye az, hogy a függetlenek, akiknek nincsen olyan fajta strukturális kőszínházi beágyazottsága, támogatása, azok végképp magukra maradtak, úgyhogy hogy egyáltalán a diskurzus elindul, az egy nagyon jó dolog.
7: Illetve egyébként a függetleneknél van az a lehetőség is, hogy kísérletezzenek egy kicsit, mert a jegyárok azok borzasztóan el vannak szállva, hát értető okokból, tehát minden borzasztó drága, de azért a közszínházi színházjegyek azok nagyon sokaknak megfizetetlenek, és a független színházakban például még nem, és ezért ott van némi tér arra, hogy ne feltétlenül piaci alapon gondolkodjunk.
5: Mit jelent a ti életetekben a színház?
6: Hát nagyon sokféleképpen lehet, ugye, mert ugye mindketten olyan alkotók vagyunk, aki egyszerre állunk színpadon is, meg egyszerre írunk színpadra, tehát hogy szerintem ez mindenféleképpen közös bennünk, vagyis mind a két oldalt értjük és átérezzük. Én nagyon izgalmasnak találom mindkettőt, a íróilag azért lehet nagyon izgalmas, mert az íróság végtelenül magányos. Köldökbámuló, egócsiszoló munka, ami szükségszerűen fölzabál téged, ha nincs valamilyen alkotói diskurzusod. És ez a színház erre őrületesen jó. Ott akkor nem csak a dramaturga, hanem tényleg a teljes színpadi műszakkal, akárkikkel, de mindenek előtt a színészekkel együtt tudsz dolgozni. Egyfelől. Másfelől ugye mi megpróbáltuk azt a kalandot is, hogy valamilyen módon akkor az egy életemben, ez ugye egy olyan produkció, ahol nem hagyományos, vagy nem kelet-európai stand-up értelemben stand-upolunk, hanem az amerikai értelemben, ahol sokkal többféle érzés belefér, tehát az emelkedettség, a meghatottság, hát a zsófiénálom mondjuk a meghökkentés, meg még nagyon sok minden a belefér, hogy egy ilyen műsorban is kipróbáljuk magunkat, de azt hiszem, hogy ez nálunk nem idegen, tehát ez nálunk mind a kettőnknél következik abból a folyamatból, abból az alkotói folyamatból, mivel eleve benne álltunk.
7: Igen, nekem még annyi van, hogy a színház maga, meg a színházi világ, tehát a színészek és a színészbüfék, meg az nagyon otthonos nekem, szóval én azért a színművészetire jártam forgatókönyvíró szakra, de ott azért átjártunk a színházi karra, és ezért nagyon fontos közegem nekem ez az egész, meg az Audrin ott korábban, nyilván 2020 előtt ott gyakorlatilag éltél a színházi terekben, hogyha erre az egyetemre jártál, és ez hát meghatározó időszaka volt nekem az életemnek, úgyhogy nekem még ezt is jelenti.
5: Ezzel gyorsan ráfordultunk az Egy Életem produkcióra, a Lévai Balázs ennek a producere. Az, hogy 30 évesen beszélsz az életedről, vagy közel 50 évesen, azért az egy nagyon más helyzet, de azért mindkét esetben feltételezhető, hogy korainak gondoltátok, hogy egy összegzésféle kerüljön színpadra, nem?
7: Én mindenféleképpen, de nagyon örültem neki, hogy amúgy is sokat gondolkodom az életemről így egyben, meg arról, hogy mi általánosítható belőle, de hogy rá voltam erre kényszerítve, hogy ezt még színpadra is állítsam, az különösen terápiás folyamat volt.
5: Milyen értelemben?
7: Hát minden lehetséges értelemben. Hát az én előadásom az egy válsághelyzetről szól, meg egy olyan idő pillanatról, ez a 30 éves kor, ami magába sűrít rengeteg tragédiát, kérdést, döntést, és tehát egy balesetet, egy esküvőt, egy visszanézést és egy identitáskeresési mérföldkövet. Úgyhogy én inkább így sűrítettem egy egyetlen percbe az egészet.
6: Igen, hát mint ezt mi néző mondom most a Zsófi előadásáról, valóban, hát ugye abban a keretben zajlik az az előadás, hogy átéltek egy autóbalesetet, és ugye a valósággá válik az a fikció, hogy lepereg az életed abban a pillanatban. És hát az egy nagyon jó keret egyébként, jó ötlet volt, tehát nekem tetszett, kifejezetten jól megcsináltátok. Én egy elfogult nézője vagyok a Zsófinak, a több szempontból is, úgyhogy én végtelen kíváncsi voltam erre az előadásra, hogy ez hogyan összegzi. Legfőképpen kíváncsi voltam arra, hogy az identitását hogyan tisztázza, és hogy azzal milyen, gondoltam, hogy nagyon erősen ironikus lesz a viszony, az is lett, meg önironikus, vagyis, hogy mégiscsak egy elitértelmiségi íróházas pár gyermekeként nőtt föl. Ez azért volt számomra alanyian rettentően izgalmas, mert a Zsófiék életét rettentően zavarhatta egy szalon, amely szalon csütörtökönként volt ő náluk, akkor a szüleik nem értek rá, mert ott hangoskodó, kiabáló, mellüket döngető, részegeskedő írók dorbézoltak a konyhájukban, és ezt merték irodalmi szalonnak nevezni.
7: A kör,
6: igen. Ez volt, hát körülbelül 30 évvel ezelőtt kezdődött, és akkor ugye nyilván még jó sokáig tartott, és ennek a belső körnek én nem voltam ugyan a tagja, de az Istvánnak viszonylag gyorsan lett, a Kemény Istvánnak, a Zsófi édesapjának egy különös tanítványi köre, ami azért volt nagyon érdekes, mert az István véletlenül hallgatag és nagyon csöndes ember.
7: Ha valamit nem akart volna magának, ez tanítványi kör.
6: Ez nem volt az ő pozíciója valóban, és mégis látod, így, és ahhoz viszont elég szorosan hozzátartoztam, és én kíváncsi voltam, hogy ez belülről nézve hogy nézett ki. Főiskolás hallgatóként jártam oda abba a szalomba. Tehát én nem tudtam hol aludni, nem tudtam hova menni onnan.
7: Az asztal alatt prima helyek voltak.
6: Persze.
7: Nagyon gyakran.
6: Volt egy hal, és ott ott a szőnyegen aludtam mindig, és ez úgy nézett ki, hogy az úgy csúfoltatok a nővéreddel, hogy a csúnya bácsi.
7: Anyám mondta ma reggel, hogy ezt mondjam el, és mondtam, hogy ezt a sztorit, ezt most nem fogom elővezetni, de hogyha te mondod, úgy
6: És minden, úgy ébredtem reggelente, ez ugye péntek reggelek, hogy a két lány ugrált általamon, és aztán játszani kellett. Nagyon édesek voltatok, akkor játszottam sokat veletek, ott reggelente, kergetőztünk meg, bujócskáztunk meg, mit tudom, és aztán elindultam a dolgomra. Tehát, hogy ez így, és aztán ugye jó sok év szünet, és egyszer csak találkozom egy ifjú hölgyel, aki egy gyönyörű nő lett, és hát ebből az előadásból megtudhattam.
7: Ez kimerítő volt, és nagyon köszönöm.
5: De ez nagyon cuki, hogy tulajdonképpen a válaszban a Zsófi előadásáról beszélsz, nem a sajátodról.
6: Jó, de ez annyira összekapcsolódott, tehát hogy érted, mint néző, nyilván én másképp néztem, és ebből miatt nekem nagy kaland volt, vagy nagyon izgalmas volt, hogy akkor én egy picit ebbe beláthattam, hogy akkor ez náluk hogy zajlott, bár akkor még nagyon kicsik voltak.
7: Csak hogy én meg azért néztem a tédet máshogy, mert az volt a legnagyobb példa nekem arról, hogy kéne csinálni, és sajnos pont azt nem tudtam megnézni előbb, mint hogy megcsináltam az előadást, csak ugye most tudtam megnézni, és hát jó lett volna, hogyha látom előbb. Tehát annyira összeszedett, és okos, és vicces volt a tiéd, hogy nem jó lett volna, hogyha ezt az egész irányt, vagy ezt az attitűdöt, ezt bele tudom építeni a sajátomba, de hát nem.
6: Tehát az én előadásom volt az első, és én nagyon féltem. Meg egyébként sem éreztem, hogy a stand-upot otthonos műfajnak. Tehát ez semmilyen módon nem láttam benne kreativitást, illetve azt a fajta stand-upot, ami meghonosodott itthon, azt úgy éreztem, hogy én abban nem találom magam. Tehát az nekem nem lesz benne, nincs benne olyan értelemben kihívás, hiszen nem lennék benne elég jó. És akkor a Balázs Mányár, hát ő elég kitartó ember, és hát akarata is van, jó barátom, de az érdeket érvényesíteni tud, maradjunk ennyiben, de hogy a nem adta föl, és akkor emlékszem, elmentünk hozzájuk, akkor betette nekem a Carrie Fisher műsorát. Őt ugye a magyar néző 99%-a Leia hercegnőként ismerte meg, és neki volt, hát sajnos csak volt, mert már nem él, hát én így tudom mondani, amerikai típusú stand-up előadása. aminek volt töke, volt mondani a valója, tanúsága, értelme. Megrázó volt, fölemelő, gyönyörű és önironikus, és persze humoros. És mondom, ja.
5: Hogy ezt így is lehet.
6: Aha, hát azt így már érdekel. Tehát, hogyha ezt így is lehet, akkor értem, és akkor van kedvem, akkor vágjunk bele, és szerintem tulajdonképpen az Egy Életem produkció ezt a vonulat igyekszik meghonosítani, tehát, hogy nem, és ilyen értemben Zsófi is sokkal mélyebb, sokkal elgondolkodtatóbb, kemény pillanatai vannak, mint az a hagyomány, amelyet itthon meghonosítottak, aminek szerintem van egy őrült egyszerű oka, mindenkinek tele van a hócipője, és valószínűleg a megrázó dolgokat nehezebb elviselni.
7: Meg kellett néznem egy csomó ilyen amerikai típusú stand-upot, és egy-kettő maradt csak meg, amikben volt ez a tök, meg hát igazából amikben benne volt a tragédia árnyéka, azok ragadtak meg.
5: Igen, te azt hiszem, Ricky Gervais-t szoktad kiemelni, hogy ő áll közel hát, a stílusodhoz.
7: Őt is, igen, meg a nők közül Taylor Tomlinson maradt meg, akinek meg egy nagyon nehéz gyerekkora volt, meg egy nagyon vallásos közegből úrott ő ki, és borzasztóan vicces, és nagyon, hát neki is ott van a szemében a szomorúság. Úgyhogy nekem is ezek az amerikai típusú stand-upok tezetek, és én korábban nem néztem ilyeneket.
6: Én is bevallom.
7: És mindenki körülöttem nézett, és egyszer csak ilyen hatalmas dózisban adtam be magamnak. És érdekes időszak volt. De megszületett belőle az előadás.
5: A színházra sokszor mondják, hogy egyszerű és megismételhetetlen, tehát hiába gyakoroltok be egy szövegfolyamot, vagy nagyjából tudjátok, hogy mi fog történni miután, de hát mivel egyszerű és megismételhetetlen, ezért rengeteg apró probléma, vagy más típusú találkozás születhet ilyenkor a közönséggel, hogy ezeket hogy tudtátok kibekelni, vagy megoldani?
7: Nekem eddig csak 5 előadásom volt, és most holnap után lesz a 6., de már most is. Tehát például az elsőt azt 40 fokos lázzal hoztam le, szóval az már önmagában egy ilyen delíriumos állapotban történt, de a premier volt, és csodálatos volt, az volt a legjobb eddig szerintem. Úgyhogy...
6: Akkor be kell lázasodnia.
7: Igen, igen, de ez most a maláriával szerintem nem volt, amit most Indiából hazahoztam. Még azon kívül egy olyan volt nekem, anyám a súgom, tehát anyámról szól a nagy része az előadásnak, vagy nagyon sok minden szól erről az egész generációmra kiterjedő helikopterszülős attitűdről, amit anyám képvisel, és ezért beültettem súgónak, tehát tudtam, hogy úgyis meg akarja nézni az összes előadást, és ezért egy Kindle-n nézi a szöveget végig, és akkor a legutóbbi előadáson az elszállt. Ezt én nem tudtam, de hogy teljesen talaj nélkül voltam hagyva, de akkor már pont nem kellett. Előtte mindig kellett, hogy egyszer vagy kétszer elakadtam mindig, de most már nem.
5: És a nézői reakciók?
7: Nézői reakciók eddig fantasztikusak voltak.
5: Krisztián, neked jóval több előadásod volt.
6: Igen, ha persze, hogy jól régebben kezdtem, tehát ugye...
7: Van jobban semmi nem bizonyítunk, mennyi volt 55?
6: Hát most lesz a 60., igen már. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy a rutinból ez nem mehet. Tehát, hogy ennek mindig lesz az az izgalma, mindig van az a fölfokozott, elképesztő pörgése, ami az első alkalmakkor, lévén, hogy a Zsófi is, meg én is 80 percet vagyunk egyedül a színpadon. Bizony. Általában a magyar stand-up az úgy épül föl, hogy általában ilyen 40-50 perceket dolgoznak, és ketten mennek. És akkor ugye úgy van a 2x40 perccel. A 40 percet még jó be lehet lakni, a 80 nagyon kemény. Előfordul, ha már nagyon megy, akkor meg mindenféle problémák, hogy ezt már most mondtam, vagy legutóbb. Tehát, hogy véletlen, tehát, hogy hol tartok? Tehát, hogy teljes káók is előfordulnak, úgyhogy az ember tulajdonképpen már álmából fölkedve is el tudja mondani az előadást, akkor is. És hogyha jó a hangulat, akkor a néző nagyon felszabadul, és akkor nekiállnak feleselni, bekiabálni, a legkülönbözőbb dolgok meg tudnak történni. Az előadás elején elmesélek egy történetet, miszerint egy gyógyszerész felismer a lehelpiaci gyógyszertárban, majd megkérdezik, de hogy azért kortárs vagyok-e. És hogy a ugye nyilván kimegy a poén, a folyamatos a kortársnál, ez nálad is van, hogy akkor hogy apukát költő úristen, akkor ma meghalt. Tehát, hogy ugye ugye az élő író, van-e olyan, hogy élő író. És az egyik előadáson bekiabált egy férfi ember, meg is ismertem, igen, a gyógyszerész, hogy már pedig nem kérdeztem meg, hogy kortárs vagy-e. És ugye mit mondtam volna, hogy akkor honnan emlékeznék? Mert ugye akkor mire emlékeznék akkor? Tehát akkor arra, hogy megismertek a gyógyszertárba, hát azért az mondjuk elő szokott fordulni, hogy valahol megismernek, arra mondjuk általában azt úgy nem jegyzem meg azt a történetet. Ezt például nem tudtam lereagálni. Egyszerűen nem. Hogy mondjuk az embernek 40 fokos láza van-e, és ugye ezeknek az előadásoknak mind a kettőnek fontos része az interaktivitás, tehát mind a ketten provokáljuk, kérdezzük a nézőket, várunk választ, annak azért van kockázata, aztán ha nem jön be. Én nekem most szentesen volt előadás, ami azért nagyon kemény volt, mert hát a nézők egyharmadát névről tudtam volna szólítani, ugye tanáraim, osztálytársaim, szomszédok és a többi eljöttek megnézni, és egy csomó történet Szentesről szól. És hát annyira izgultam, hogy volt egy részem, megálltam, és kiszóltam a fényesnek, hogy figyelj, hol tartunk? De azt a néző az nem megbocsátja, nem az a baki a stand-upban, hogy nem tudod, hogy hol tartasz, az nem érdekes.
7: Hát nem például az tud lenni valaki, nekem a második előadás volt ilyen, hogy a premiéren, ahol beletapsoltak, és majdnem felálltak, annyira nevettek, ott így néma csönd annál a poénnál, vagy hát résznél. És akkor attól annyira zavarba lehet jönni, hogy onnantól sorozatosan, de mint a dominóval, dominózik az elrontás, és onnantól elrontok mindent, és nem játszom ki, és nem merem rendesen eljátszani azt a részt, amitől aztán nem is működik, és aztán így ezek generálják azt, hogy az egész előadás pocsékba menjen. De nekem csak egy ilyen volt eddig. Úgyhogy az...
6: Igen, hát a másik, hogy van, hogy előre megy az ember fejben, és lelövi a saját poénját, mert ugye hát már nem ott tart fejben, mint ahol a szája tart, és az a baki. Mert akkor ugye, amit mondta Zsóf, hogy kimarad a poén, aminek ott nagyon fontos dramaturgiai helye lett volna, hiszen utána lőtt volna mondjuk valami drámai, ott leül az egész, mindenki néz kétségbeesve, mert a néző tökéletesen érzi, hogy itt nevetni kellett volna. És akkor benne vagy a cikibe, az nagyon kellemetlen.
5: Egy rövid szünetet tartunk, ez itt a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
2: Ez a Tandem színházi alternatívák a Rádiókafén. Vendégeim Kemény Zsófi és Grecsó Krisztián. Versekről szeretnék beszélgetni veletek. Hát ugye az Egy életem stand-up esteden el is meséled azt a történetet, hogy az első verses kötetet bizony nem igazán kelt el túl sok példányban. Ezzel szemben azért a te verseid rögtön megtalálták a hallgatót. Ságukat, vagy legalábbis jobban, mint Krisztiáné, az
3: erre
2: biztos.
3: Erre számítottam. Azt lesz kihozva, hogy én vagyok a népszerűbb, ez nem igaz, sajnos. Hát, de az első verses kötetem, az tényleg az már megtalálta az olvasóit.
2: A bevezetőben mondtam, hogy az Ott maradtok egymásnak című verses köteted nemrég jelent meg. Most mi foglalkoztat benneteket már, ami a verseket illeti? Tehát milyen témák, milyen élethelyzetek fontosak?
4: Ja, ha már egyszer nem tudok nem nosztalgiázni, ha már a Zsófival ülünk itt, azért azt hagyd mondjam el, hogy az a bizonyos kötet, ami 8 példányba kelt el, ugye így mondom, ki tudja hányban, nem kimutatható. Ennek az volt a címe, egy kis piros kötet volt, hogy Vízjelek a honvágyról. Ez úgy született meg két ember ajánlásával és nagy segítségével. Az egyik volt a Tóth Erzsébet, a másik pedig a Kemény István. Úgyhogy az egy nagyon nagy lökés volt számomra akkor, meg hatalmas lehetőség. Ugye 20 éves voltam, és Békés Csabai főiskolás hallgató. Tehát azért az, hogy akkor nekem megjelenik egy országos terjesztési kötetem, az akkor is egy nagy löket volt, legalábbis szakmailag. Hát közönségileg nem, de hogy az egy ilyen, akkor volt igazán nekem a te édesapád egy, hát nem, azt nem használtuk ezt a szót, ezt a mentor szót, ezt akkoriban, ez rettentő ciki lett volna, de egyfajta mester mégiscsak, amiből nyilván hála az égnek utána barát lett. Nem, ez a fajta ilyen költői szalon, ami ugye ott elindult a nagypolgáriból, ez úgy nézett ki, nagypolgári, nagyváros, nagy gondolkodás, két üveg borral, később székely himnusz, tehát hogy a nagyjából
3: mint
4: így,
3: minden buli.
4: Így ment a dolog. És hát a nagy hangadója, ennyi nosztalgiát még engedjetek meg, és egy kis emlékezést, a Térei János volt, aki egy elképesztő társasági figura volt, óriási pozőr, de ennek a legjobb értelmében is, és a legfárasztóbban is, úgy kell érteni, hogy ahogyan ő az költőséget és az íróságot, mint pószt, mint szerepet tovább tudta vinni, arra én azóta nem is láttam példát. Tehát ahogyan ő kávéházban létezni tudott, ahogyan ő egy szalonban létezni tudott, ahogy ő annak a felelősségét, hogy mi költők vagyunk, megélte, szerintem mi ahhoz képest, bocsánat, nem akarok a nevedbe Zsófi beszélni, de a legcivilebb civilek vagyunk. Hogy ahogyan ő ezt működtetni tudta, és ez azért nagyon hiányzik, szerintem hiányzik a mai művészeti életből, ennek a öntudata, felelőssége, szépsége, nem tudom. Tehát ez szerintem hiányzik a színészeknél is, és hiányzik valami nálunk is ebből, és én ezt irigylem, bevallom. Irigylem azt, hogy én nem gondolom azt, hogy az én soraim meg fogják váltani a világot. Már nem, én nem is azzal az igénnyel írom, de sokkal személyesebbek, de valahogy nem hiszek, én már nem hiszek ebben. És bitangirí vagyok azokra, akik még ebbe tudtak hinni, de őszintén, hát most ha én megjátszanám, olyan hamis lenne, mint az állat.
2: De abban sem nagyon hiszem már, hogy lehet nagyon nagy verset írni, nem? Amíg meg, nagyon megmarad.
4: Még talán lehet. Meg én nekem azért olvasóként vannak nagy kapásaim, meg amikor elszédülök, és azt mondom, hogy hű, és az azért jó érzés, nem? Tehát, hogy az,
3: de ez a legjobb.
4: Hogy ilyen értelemben ezt csak az a kulturális közeg, ahonnan, ahol Zsófi fölnőtt, az például egy ilyen mintát hozó, vagy mutatott nekem, és az fáj, hogy már nincs. Inkább ma beszéljünk nyugodtan arról, hogy merre tart a költészetet.
3: Nem, teljesen igazad van, abszolút.
2: Másfél hónap India után, ahol gondolom így kimosódott az agyad, vagy így lenyugodtál, meg kipihented magad, meg egy egész más közegben léteztél. Biztos nehéz most egy kicsit visszarázódni, és arról beszélni, hogy merre tart a költészeted, de...
3: Nem, egy kicsit összefügg a kettő, mert ott az pont egy olyan életet tudok úgy berendezni másfél hónapra, amikor így elmegyek, tavaly is elmentem egy hónapra, most másfél hónapra mentem el, és pont azt az életet tudtam berendezni közben, amiben én minden nap rengeteget tudok olvasni, egyetemi előadásokat hallgatok, és semmi nem zavar meg, nincs ügyintézés, nincs csinálj promó videót ide, nem tudom, menj el oda, és lép fel, tehát hogy semmi nem zavar meg, hanem tényleg csak arra tudok koncentrálni, hogy mi az, ami a fejemben van, és mi az, amit a papíron szeretnék látni, és egyébként verset azt annyira nem, viszont egy regényen meg elkezdtem gondolkodni, és azon viszont azt hiszem, hogy rá is álltam egy olyan pályára, ami már az a fázis, amikor már nem lehet ebből nem regény. És az, tehát ez amikor sok-sok-sok ideje van az embernek, hogy a saját fejében bekapcsolja a flow gombot.
4: Együtt voltatok ketten?
3: Igen. Ez kvázi nászút volt. Úgyhogy, az
4: egy másfél hónapos nászút.
3: Igen, csak hogy ez az az állapot, amikor ténylegesen csak flowban tudsz létezni, és közben nézegetni az elefántokat. Az fantasztikus, és ezt kéne valahogy... Hát adaptálni kéne valahogy az itthoni létre, vagy létezésre, de az a lényeg, hogy valahogy berendezni úgy az életet, hogy ne ezek határozzanak meg, mert tényleg szét tudja roncsolni a napot az, hogy el kell menni a postára. Igazából szóval, hogy összefügg az utazás és a versírás, hogy azt is nagyon rég nem írtam, és most meg azért valami elindult.
2: És nálad mikor van az, hogy a flow-gomb bekapcsolódik, és tudsz verset írni?
4: Én nagyon meglepődtem most, amikor ezt összeraktam, ezt a könyvet, nem gondoltam volna, hogy ilyen jól áll. Tehát

0: és látom, hogy onnan hiányzik. Akkor elkezdenek oda ömleni a versek. Mert akkor ugye valahogy van helye, meg van az egésznek már attól kezdve valamilyen hulláma, ahogy a Zsófi is mondja, hogy akkor már nem tud oda nem megtörténni. Ha ez nem így lenne egyébként, akkor nem lenne büntetés az íróknak a szilencium. Tehát most gondoljatok bele, és akkor mi van? Ugye elvileg, hát miért? Amikor Vörös Sándort eltiltották, Hanvast, miért büntetés az? Hát amit? Hát nem írogathat, ahogy mondani szokás? Nem. Mert az nem úgy van. Az írásnak ugyanis sosincsen vége, és amennyiben a mesterséges határt megszabott, tehát azt mondod, oké, itt befejeztem, vagy itt egy kvázi véget mondunk neki, és megjelenik, ezáltal elhidegül tőled, és tovább tudsz lépni. Tehát valamilyen módon lesz egy más viszonyod ahhoz a szöveghez. Amennyiben ez nem történik meg, örökké írni fogod, tehát azt nem lehet nem tovább lépni rajta. És nagyon jól esett, amikor láttam, hogy ezek még vannak, ezek a helyek, és ő óriási lendület. Tehát én az elmúlt évben rengeteg verset írtam, vagy az elmúlt év második felében. Írtam a házasság heti ciklusban nagyon sokat, ami ugye hát nem egy magasztos lírai témák egyike. Én a házastársi, háztartási líra kategóriában dolgoztam. Petőfi után ugye ott még a legalább Hitvesinek volt mondva, de itt akkor menjünk tovább egyel. És arra gondoltam, vagy azt éreztem meg, hogy milyen gyönyörű drámája van annak, hogyha tovább viszed lírában a felszabadul, annak a katarzisát, ahol több magamról többet befejeződött. Az az előző verses kötetem volt, ami ugye a szülővé válás misztériumával, azzal a csodával, ami kinyílik ugye is. Megváltozik a világhoz való viszonyod. Jó, de írjuk tovább. És hirtelen rántásszagban, főzelékszagban találod magad, és mindjárt más az egésznek a dimenziója. Hogy arról is lehet-e? Hogy annak is vannak-e olyan villanófényei, olyan pontjai, amikor hirtelen egy gyerek tekintetből, vagy akármiből az egész életedre másképp látsz rá, mint addig láttál rá. És ennek legtöbbször azért hát nem túl jó dimenziói vannak, vagy olyan reflektorok kapcsolnak be, amik olyanokat is mutatnak be, amiket nem szerettél volna látni. És ezeket akartam, hogy akkor nagyon keményen, mert valahogy lírában még őszintébb lehetsz. Tehát nagyon durván őszintén azt mondani, hogy ezeknek a drámáit végigvenni. És az ott maradtok egymásnak drámái, vagy tétjei, az mondjuk a tejfölvásárlás lehetséges módozataimban merülnek ki. Ne higgyétek el, ezek nagy drámák. Tehát, hogy van-e tejföl, vagy nincs, az nem mindegy.
1: Szóval ezekben a látszólag hétköznapi pillanatokban rejlenek a nagy dolgok, ezt mondod?
0: Szerintem igen. Azért sok minden, egy liftben való kiabálásból sok minden kiderül arról, hogy milyen állat rejtőzik benned. Mert hogy azt gondolom, már ez a Zsófi estjéből is kiderül, hogy már egy generációval ezelőtt is sokkal tudatosabb volt a szülő-gyerek viszony. Az én gyerekkoromban, az én szüleimmel még ez sokkal ösztönösebb volt. Nem volt analizálva, nem volt így megélve, nem volt ennyit narrálva. Nem volt erről ennyit gondolkodva, hogy...
2: Mert nem volt ennyi lehetőség, nem volt a külföldre való menés lehetősége, meg semmi, ezért nem volt akkor a verseny. Tehát ezek a helikopterszülők, ezek az én szüleimmel lettek az első generáció, ugye tényleg annak, hogy akkor minden külön órára menjél el, minden, nem tudom, lehetőséget aknáz ki, akkor... Tehát ez egyszerűen csinálták ezt a generációt már, és ettől aztán most érezzük meg, hogy ez milyen nyomasztó.
0: És ezeket, ez egy nagyon fura dolog, és ugye nyilván, ha azt mondom, hogy a címek, ez mondjuk a házasság hete elég jó szülő, tehát hogy csupa ilyeneket veszek végig, amik a végig gondolom, és hát alapvetően meg fölteszek olyan egészen banális kérdéseket, például azt, hogy én mondtam-e valaha az apámnak, hogy szeretem ezt a szót. Ezt kimondtam-e egyszer is? És egyébként rengeteget gondolkodtam rajta, pont a vers óta, amíg ezt megírtam, és szinte biztos vagyok most már benne, hogy nem. Hogy soha egyetlen egyszer ezt mi nem ejtettük ki. Ennek nem is lett volna létjogosultsága. Nem volt olyan szituáció, ahol üzemelni tudott volna az őszintesége. Egyszerűen falsként, vagy nem tudom, tehát nem. És most nagyon meg

0: meglepődnék, ha eltelne olyan nap, hogy a lányommal mi nem mondanánk egymásnak. Tehát, hogy mennyire más helyzetek vannak, és ezeknek a csomópontjait akartam meglátni, vagy erre rálátni, és igazából ezeket vettem végig. Tulajdonképpen én enigmániákos vagyok, tehát ha prózát írok, ha veszett, nagyjából erről írok. Tehát ez van.
1: A műsor végére van egy kicsi játékom, ha van kedvetek hozzá. Teljes alkotói szabadság, vagy feszes határidő?
2: Teljes alkotói szabadság, de én a feszes határidőt ezt mindig tudtam tartani, én nem az utolsó pillanatos vagyok. Vagy villámválasz?
0: Ja, feszes határidő.
1: Merészség vagy biztonság?
2: Biztonság.
0: Biztonság.
1: Egyedül vagy csapatban?
2: Egyedül.
0: Csapatban.
1: Egy jó kritikus vagy 10 lelkes rajongó?
2: 10 lelkes rajongó.
0: 10 lelkes rajongó.
1: Mi az a kritika, ami fájt, de igaz volt?
2: Volt olyan, amire utólag azt mondtam, hogy ezt azért úgy meg kellett volna. Illetve, hát ez már nem villámválasz, csak ez már gondolkodós. De az, hogy túl sok a csúnya beszéd, az volt nekem.
0: Én nagyon hajlamos vagyok a szépelgésre, és amikor ezt rám olvassák, akkor végtelen meg tudok sértődni első körben, másért is, de ezért végképp, és aztán azért elég sok olyan szituáció voltam, közben kellett látnom, hogy aha. Tehát, hogy azzal, hogy nem bírtam fegyelmezni magam, szép drámákat vesztettem el. Mert beleszépelektem, ahelyett, hogy hagytam volna ott magában, úgy, ahogy van. És ezt nehéz utólag, mert olyan szép volt pedig.
1: Inspirál vagy kizökkent, hogy minden este más a közönség?
2: Inspirál. Meg megijeszt. És ettől aztán néha ki is zökkent.
0: Szerintem az rendben van. Azzal nincsen baj. Én nagyon becsülöm a kitartó nézőket is, de azért néha elgondolkodom, van olyan néző, aki 4-szer, 5-ször látta már, hogy 5-5-szörre mondjuk mit mond, hogy mond-e még valamit, vagy hogy miben más, az is tud ijesztő lenni.
2: De minden alkalommal el is mondják, hogy ma este mit láttak.
0: Ugye minden alkalommal van utána könyvvárosítás és dedikáció, amit tudjuk nagyon jól, hogy nem arról szól, hogy összefirkálod a könyvet. Tehát az nem érdekes. Nagyon sokszor hoznak már dedikált könyvet, mert ki se nyitják, nem nézi meg, hogy dedikálva van-e a könyv.
1: Oda akar ülni melléd.
0: Erről van szó. Ez ahogy mondani szokás, small talk, de még inkább egy gyóntatás. Leül, elmondhatja, hogy mi nyomasztja őt. És akkor van egy viszonya az előadáshoz, ami egyébként tök jó. Tehát mi ebben tehát szerencsés helyzetben vagyunk, mert szerintem a legtöbb kollega szintén kijönne és szívesen leülne és diskurálna a nézőkkel, de hát egy színésznek ez nagyon nehéz. Mégis mit üljön be, tényleg építsenek egy fülkét, vagy hogy csinálja? Nekünk ez az álca, ez remek.
1: Nem rossz gondolat a fülke.
0: Igen, egyébként az átriumban majd szólok, hogy meg akkor te is szólj a Jurányiban, hogy fülkét tegyenek oda.
2: Én teljesen annyira lefáradok a végére, hogy én megszólalni nem tudok általában. Úgyhogy...
0: Ezt ismerem, hát a legrosszabb része ez ennek, amikor annyira, ugye 80 perc után tényleg, tehát olyan fáradt, hogy alig látsz, és akkor jön egy ismerős, és azt kéri a dedikációban, hogy akkor nekem.
2: Írj egy sort.
1: Találj
2: egy rimpát.
0: Igen, és nem üteszed be a neve, és tudod, hogy tudod a nevét, hiszen...
2: Nem, borzasztó a névbeúriám, és az dedikálás az nagyon, nagyon ijesztő tud lenni ilyen szempontból.
0: Én szerintem, aki már dedikált életében, én úgy vagyok vele, hogy én a legközelebbi barátaimnak, akik 30 éve, 40 éve a barátaim, ha viszek nekik könyvet, mindig mondom a nevem. Mindig. Ugyanis én már átéltem olyat, hogy lefagyott az agyam. És nem akarom őt abba a helyzetbe hozni, hogy nézzen rám kétségbes, hogy melyik is vagy te.
2: Igen, nagyon, nagyon ügyes.
1: Utolsó kérdés, csend vagy taps?
2: Utolsó kérdéssel nagyon megfogtál. Hát a taps euforikusabb, mert a csendben nem tudod, hogy most ez jó csend, vagy rossz csend. Néha, tehát azért érzed, de nem lehetsz benne biztos.
0: Igen, hát ha katartikus a csönd, akkor talán, de ha...
2: Igen, csak azért mindig benne van a szorongás, igen, hogy ez most az a csönd? Ez most egy jó csönd?
0: És nyilván örül az ember, ha örülnek, hát persze.
1: Szóval taps.
0: Akkor legyen taps.
1: Nagyon köszönöm mindkettőtöknek, ti voltatok a Tandem Színházi Alternatívák első vendégei.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük, és elnézést érte.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
7: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: A kormány kezdeményezi a benzinárstopp kivezetését. Támogatást kapnak azok a cégek, amelyek diákmunkást foglalkoztatnak. Napokon belül aláírhatják az amerikai-iráni szándéknyilatkozatot. 31 fokra számíthatunk ma, csak gomoly felhők lehetnek az égen. Az északi a szél olykor megélénkül. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány kezdeményezi a benzinárstopp kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. A kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A miniszterelnök a bejelentéshez azt is hozzátette, hogy a védett ár intézménye havonta 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Támogatást kaphatnak azok a cégek, amelyek diákmunkást foglalkoztatnak. A Szociális és Családügyi Minisztérium jelzése szerint a bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként havi 280 ezer forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 242 ezer forint lehet. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, akik 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak idén júliusban és augusztusban. A Magyar Nemzeti Bank új vezetése szigorította a szabadságok nyilvántartását, hogy a jövőben ne lehessen éveken át felhalmozni a ki nem vett szabadnapokat. A változtatást az indokolta, hogy Matolcsy György távozásakor 322 ki nem vett szabadságnap után több mint 122 millió forintot, további juttatásokkal együtt pedig összesen 170 millió forintot kapott. Napokon belül aláírhatják az amerikai-iráni szándéknyilatkozatot. Donald Trump a G7 csúcson azt mondta, a megállapodás még nem végleges. A tervezet 14 pont között van, hogy Amerika feloldja az Iránra kivetett blokkádot, és kivonja katonáit a térségből 30 napon belül. Irán megnyitja a Hormuzi szorost és felszedi a kihelyezett aknákat, ugyancsak 30 napon belül. Amerika régiós partnereivel létrehoz egy 300 milliárd dolláros alapot Irán fejlesztésére, az uránkészletről és az atomprogramról pedig a felek a végleges megállapodásban hoznak majd döntést. A brit miniszterelnök szerint rendkívül aggasztó, hogy egy orosz hadihajó figyelmeztető lövéseket adott le kedden egy brit jachtra a La Manche csatornában. Az orosz védelmi minisztérium szerint a hajójuk azért lőtt, mert a nyugdíjas brit házaspár vezette vitorlás, veszélyesen közel került hozzá, és nem reagált a kapcsolatfelvételi kísérletre. Az orosz hadihajó a Sky News katonai elemzője szerint rendszeresen cirkál a brit partok mentén, olvasható a Telexen.
0: Időjárás a Rádiókafén.
8: Sokat süt ma a nap, de időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, csapadék viszont nem várható. A 31 fokos melegben az északi szél több helyen felfrissülést hozhat.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Mégpedig Szabó Géza geográfussal, a Vízőrzők Mozgalom kondenzmag tagjával. Jó reggelt, jó szervusz!
9: Reggelt. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok!
4: Na, mi ez a kondenzmag?
10: Tényleg.
4: A Vízőrzőkön belül.
9: Na hát, hogy civileket emlegetettek az előbb is, mi is egy civil szervezet vagyunk, egy nagyon laza szövetű civil szervezet, vagy civil csapatoknak a szövetsége. Ez a kondenzmag pedig egy olyan önkéntes felkiáltással létrejött ilyen koordináló szervezet, ami ezeket a helyi vízőrző sejteket próbálja koordinálni, nyilván szakmai módon irányítani. Mindenki a saját tudását teszi bele.
4: Oké, asszály világnapja, mekkora baj? Nem mintha nem tudnánk, mert a sajtóból ez ömlik mindenhonnan, hogy itt okozott gondot az asszály, ott okozott.
10: Sőt, azt
4: ha valaki
10: tudjuk...
4: kimegy a Velencei tó partjára, látja, igen, mi történik, lemegy a Dunapartra, látja, hogy máskor a Zöldárnak kéne hömpölyögnie, most az is elmaradt. Szóval van
10: és azt
4: gond
10: is
4: bőven.
10: Tudjuk, hogy nem a csapadék kevés, hanem az eloszlása más, mert erről is beszélgettünk. Én azt szeretném már hallani, hogy történik-e bármi, mert hogy már 2-3 éve ezt így felmértük, és tudjuk, és azonosítottuk, de változnak-e a dolgok?
9: Na hát az asszály jeleni világnap az elsivatagosodás és asszály jeleni küzdelem világnapja, amit 1994. június 17-én jelöltek ki erre napra. Tehát az ENSZ már akkor tudta, tehát nem 2-3 éve, hanem 94-ben már látta, hogy itt baromi nagy bajság van, ami ellen valamit tenni kéne. És ez a küzdelem, ez az aktív megküzdésnek a világnapja, nem a szomorkodásé. A másik fontos ebből a címből, megnevezésből, ami kirajzolódik, hogy az asszály és a talajdegradáció, tehát a tájnak a használata, a tájnak a működése összefügg egymással. Tehát az asszály nem önmagában van, valóban nem csak a kevesebb csapadék, egyébként jelentősen kevesebb a csapadék, mint régebben volt, és szélsőségesen oszlik el, és kevesebbet tudunk tárolni belőle, például a talajok állapota miatt, a növényzet állapota miatt, tehát ez egy összefüggő rendszer, aminek most ugye mindig a legszemmelátszóbb elemét kiragadjuk, és azzal foglalkozunk, de nagyon fontos a rendszer szemlélet.
4: Oké.
9: És És hogy mondjak a jó hírt is ezek után, tehát hogy van lehetőség a passzív elszenvedés helyett az aktív megküzdést választani. Hogy ennek mennyi az értelme, tehát hogy mi a gyakorlati haszna, ez egy jó kérdés. Tehát egy ezer sebből bírző rendszernek, hogyha van egy szitává lyukatott műtör, és annak bedugom egy-két lyukát, az vajon használ-e? Hát az biztos, hogy a helyes irányba mozdulunk el, és azt, hogy hány lyukat dugunk be, az meg már ugye a jövő kérdés.
4: Jó, figyelj, egy nagyon fontos kérdés. Nem tudom, hogy a helyi kezdeményezéseknek van-e értelme. Tehát kinek kéne tenni ebben a bizonyos szemléletváltásban az államnak, és ilyen bazi nagy víztározókat kéne a Duna és a Tisza mentén körbe betonozni ilyen árad, vagy ezt lehet akár kicsiben is csinálni, hogy mindenki vigyen egy liter vizet a Velencei tóba mondjuk, vagy dugaszoljon el egy olyan árkot, ahol máskor hömpölyög a víz, ilyenkor meg mondjuk nincs benne hosszú hónapokig egy csepp se. Tehát, hogy szerinted először ezt tisztázom, hogy kinek...
10: Akkor majd jönnek a szonyok miatt nyavajgók, hogy igen. Akkor
4: tehát, ugye, hogy...
9: Nagyon jó a kérdés, tehát hogy több szinten kell egyszerre elindulni, tehát az egyéni szintjén, akár helyi szervezetek szintjén, önkormányzati szinten és a jogalkotó szintjén, meg egyébként ettől följebb is, tehát az állam, a nemzetközi szinten is fontos lépések várnak ránk. És hogy minden szinten egyszerre kell indulni, tehát nem szabad a másikra várni. Egyéni szinten vagy szervezeti szinten mozgunk, egyébként a jogalkotók akkor látják, hogy ez minket érdekel, és akkor fognak mozdulni. Tehát a vízőrző mozgalom, ez egyébként a civil szervezetek, egyéneknek a csoportosulása, akik ezzel elkezdtek foglalkozni, és amellett, hogy aktív fizikai munkát végzünk, nyilván egy ilyen társadalmi edukációt is végzünk, ami egy nyomásgyakorlás egyben. Tehát például több csapatunk illegálisan kezdte a tevékenységét, mert a jogi környezet olyan volt, hogy nem tudtak fizikálisan.
4: Mondasz egy példát erre?
9: Egy példát az illegális tevékenységre? Hát, na, például a vízmegtartás, a vízőrzés az alapvetően nem a nagy tavaknál kezdődik. Tehát az ember, amit lát, hajlamos abba gondolkozni, itt amit nem látunk, az pontosan, tehát a talajvizeink az egy lényegesen nagyobb mennyiségű vízbázis, mint amit a felszínen látunk. Tehát egy kis kivetülése a felszíni víztest. És hogy ezeket tehát mi a legolcsóbb módja a védekezésnek? A vizeknek az elfecsérlésének a megakadályozása. Tehát a homokhát ki van szárazva például, én lakok az Alföld közepén, és még mindig folynak le a homokhátról a természetes vizeink, és egyébként a antropogén eredetű, tehát a szürke vizeink is. És hogy ezeket a vizeket, ha nem engedjük olyan gyorsan például lefolyni a vízfolyásainkon, akkor azzal már időt és életet nyertünk a természetnek. Hogy lehet ezt megakadályozni? Hát például ezekben, amit ma pataknak hívunk, az igazából már rég nem patak, ezek mesterségesen kimélyített, kiegyenesített árkok, vízlevezető árkok, tehát a funkciójuk gyakorlatilag a vízlevezetés volt, hosszú évtizedeken keresztül. Na és ezekben az árkokban például fenékküszöb emelésekkel, és beledobálunk egy pár köbméter földet, repulni anyagot, tehát a zátanyagból valamit belehordunk a meder aljába, és ezzel akár jelentősen 80 centi 1 méterre megemeljük a talajvíznek, potenciális talajvíznek a szintjét. És ez úgy működik, mint egy dugó, hogyha egy ilyen dugót kialakítasz, azzal az egész vízgyűjtő rendszeren, azonnan fölfele eltelő részeket, tehát a magasabb régiókba megtámasztod a vizeket, és nem fognak lefolyni. Tehát nem csak az az érdekes, amit az árokban összegyűjtett, az a kevés víz, amit látsz, hanem hogy egy olyan vízoszlopot az egész tanajétem megtart.
4: Értem.
9: Dugóknak a rendszerét kell kialakítani. Nyilván egyébként ebből az illegálisból eljutottunk oda, hogy nagyon sok helyen már egy ágazatok között együttműködés részesei lehetünk, tehát a vízügyel, nemzeti parkkal, ökológiai kutatóintézettel, különféle egyéb természetvédelmi egyesületekkel, sőt, nagyon sokszor olyan szereplőkkel, akiket nem is gondol az ember, például a helyi vadásztársaságokkal összefogva.
4: Ja, hát ott nagy a problémát, a vadvilág is szomjazik. Keveset beszélünk erről, de borzasztó nagy probléma az asszály hatása a vadvilágra. Géza, induljunk el nagyon mikroszintről. Van egy tök környezet tudatos, a környezetért, a hazáért aggódó 8. kerületben egy panel 7. emeletén lakó magyar polgár. Ő be tud kapcsolódni az asszály elleni küzdelembe bármilyen módon? Akár mondjuk adománnyal, akár tevőlegesen?
9: Természetesen, és ahogy mondtad, adománnyal is, tevőlegesen is, tehát rendszeresen van a programjaink. A vízőző mozgalomnak a honlapjára, hogyha fölátogat a kedves érdeklődő, ott van egy esemény naptárunk, ahova igyekszünk minél több eseményt beírni. Minden héten van egyébként több aktív eseményünk, és nem csak hétvégén. Tehát, van, akik szerdán délelőtt szoktak dolgozni, majd meglepően sokan ráérnek szerda délelőtt is. Vannak, akik hivatásszerűen csinálják, tehát hogy a vízőrzők, ez egy civil mozgalom, de például vannak nemzeti park őrök, több nemzeti parkban, akik dolgoznak ebbe. Vannak, akik vállalkozók, és délelőtt érnek jobban rá, mert délután dolgoznak. Tehát, hogy igazából a hét minden napján, és a nap minden szakában lehet egy ilyen szervezett keretekben is dolgozni. De nyilván egyéni szinten is az ember, hogyha csak kirándul a természetbe, ott is ám a két fát keresztbe tesz, egy-egy vízmosást kicsit elgátol. Tehát ez a nagyon mikro beavatkozásoktól indul el, és itt
4: nagyon megy az idő.
10: Én még mindig azt szeretném megkérdezni, hogy 94-ben az ENSZ ezt fölismerte, és vannak megoldások, mert most említettél ilyeneket, hogy miért nem megy ez dinamikusabban? Miért nézzük azt, hogy a kiskunsági homokhát gyakorlatilag egy sivataggá válik, meg az, hogy ez az asszályhelyzet, hogy pusztítja
4: az... Nézzünk rá Velencei tóra is évek óta beszélünk, hogy tenni kéne valamit, mégis ugye...
10: Hogy halljuk, azért vannak megoldások, te is említettél most, akkor mi történik, vagy mi nem?
9: Hát mi nem, az egyéni érdek, tehát mi az ellenség ennek a védekezésnek, a lustaság, a megszokottság, tehát hogyha mit tudom én, ha 40-50 éve egy árkó megy le a víz, akkor az nyilván azért van, mert úgy kell csinálni, tehát az emberek megszokták, ebbe szocializáltak, tehát például az edukáció nagyon fontos egyszerűen, nagyon gyakran egy ilyen téves esztétikai érzék. Tehát egy patakot ki kell takarítani, mert a patak tele van.
4: Az a szép, a csörgedez, igen.
9: Ott a... Hát az nagyon szép, mikor csörgedez, de ha csörgedez, akkor lefolyik. Egy pataknak egyébként nem az a funkciója, hogy állandóan folyjon, hanem az, hogy a víz fölösleget elvezesse. Na most a patak funkciója átalakult, mert jelenleg ez egy esztétikai érzékünk fogva, mi azt várjuk, hogy egy patak az mindig szépen csörgedezzen, legyen sok víz, hal, meg tiszta, tehát tiszta víz legyen benne, az víz az a... és akkor ezért mélyítjük tovább, de hát, hogy pont folyta kéne. Igenis, egy ilyen száraz időszakban be kell, hogy nője a nádas, be kell, hogy nője a növényzet. Az nem többet pároztat, egyébként a növényzet az védi. Védi, tehát lassítja a lefolyást, és árnyékolja, és a párolgásra csökkent a hőmérséklet, tehát hogy több vizet tart a növényzet. Például. Jó. De ugye itt van a mezőgazdaságnak a rendszere. Itt van, tehát azt is átjön valakítani, tehát a...
4: Értem, csak itt is vannak ellenérdekek, tehát hogy amikor azt mondják, hogy na akkor árasszunk el, ugye vizet a tájba program, Agrártárca koordinálja, szerintem neked ezt nem kell bemutatni, de azért erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy amikor azt mondják, hogy na akkor az ön földjét akkor a közérdekében elárasztjuk, akkor nem merül-e fel az, hogy jó, de miért az enyémet, miért nem a Gézájét, a Géza miért jobb, mint én?
9: Na, azért azokat kéne elárasztani, amiket, mert ott van a víznek a helye. És ezt, ahogy megkérdező miért, akkor azért, mert a geomorfológia, a természet törvényei ezt mondják. Tehát ezek nem az emberi törvények, nem emberi döntések, hanem a természet törvényeire kéne hagyatkozni.
4: Igen, csak akkor ő neki ott víz borította. Terület van, ami kiesik hosszú ideig, ott nem tudja azt a mezőgazdasági termelő tevékenységet folytatni, amit addig, stb. Őt valahogy kompenzálni kell.
9: A vízatájba program keretében egyébként önkéntesen ajánlják fel a területeket, és a környezetemben több helyet ajánlottak fel önkéntesen, és nagyon menő vizes élmények jöttek létre, és megérte ez nagy agrárvállalkozásoknak is például. Tehát kis magánszemélyek is ajánlottak fel földet, nagy agrárvállalkozások is ajánlottak fel földet, és a legtöbb helyen egyébként gazdasági hasznosítása, gazdasági haszna van neki. Tehát több lett a termés a gabonaföldön, aminek egy kis részét elárasztották, de mondták, az pont véletlenül indult az árasztás, de azt mondták, hogy jövőre sokkal többet is beáldoznak, mert szemmel láthatóan több árpájuk nőtt. Van olyan agrárvállalkozás, akik 50 hektár gyöpöt árasztottak, és a kevés részét nem tudták lekaszálni, ellenben lényegesen több lett a szénájuk az összképet nézve. Tehát, hogy igazából én csak pozitív hírek tudom beszélni, egy ilyen asszályos időben a vizet a tájba az egy aranyat érő kincs. Na de mikor sok van a víz, inkább akkor van a probléma, tehát azt mondja a vízügy is, meg a szakemberek azt mondják, hogy oké, hogy most mindenki vizet akar, de mikor sok lesz, akkor mi lesz? Hát kérem szépen, ez egy közszolgáltatás, akkor ugye a közteherviselés elve mentén ugye járna érte valami ellenszolgáltatás fizetség. Tehát ahogy van területalapú támogatás most a földekre, hogyha én megművelem, egyébként ha vizet tartok a területemen, arra ugyanúgy kéne, hogy járjon a területalapú támogatás. Ugyanúgy sőt, a víz megtartás támogatja a mezőgazdaságot. Nem csak azon a táblán, hanem lokális helyett régiós szinten, tehát egy magasabb szinten. Egy kicsike önérdek, ellentétben egy sokkal nagyobb közérdekkel, hát azt a kis önérdeket azt tessék kielégíteni, tehát ugyanúgy amúgy ki lehetne fizetni. Egy vízbank szolgáltatás, a bank szolgáltatásért egy jutalom jár.
4: Oké, Géza, két kérdésem van, ha valaki, és menjünk tovább egy kicsit mikroszinten, mert szerintem itt van a kutya elásva, és ez nagyon sokat segített a helyzeten. Ugye beszéltünk, hogy a panel 7. emeletén lakó ember mit tud csinálni. Ha valakinek van egy kis kertje, mert kertes házba rakik, az mit tud csinálni azért, hogy tegyen a víz megőrzésért?
9: Fizikálisan esőkert például, tehát nem engedik ki a területéről a lecsorgó vizeket. Nagyon sokan egyébként gyűjtik a csapadékvizet, ugye a tetőről gyűjtik a csapadékvizet, és akkor azzal öltöznek. Ez is ilyen tudatosság, szemléletformálás. Másik például a növényzet, tehát a talaj művelés, hogy hasznosítja azt a kertet. Hogy egy röviden fázatot szeretnék ott tartani, vagy inkább egy bokrokkal, fákkal borított, akár nagyobb méretű füvet vagy a nagy növényzetet meghagyó művelés részesnek előnybe. De egyébként ezek nagyon mikroszintek, és ez, hogy mi az értelme ennek, talán sokkal inkább a mentális egészségünk az, hogy én aktívan tettem valamit, tehát a tudatosság, és hogy aktívan teszek valamit, ez egyébként...
4: Na de sok kicsi sokra megy, ha sokan így a hobbi kertjüket hagyják egy
10: igen,
4: kicsit elvadulni.
10: Volt erről egy felmérés, ugye, hogy ezek a nagyon sterilizált kertek a műgyeppel, a járókövekkel, meg a nem tudom én, mivel az ilyen élettelen kertek, hogyha összeadjuk őket azért az a, most nem csak konkrétan a vízgazdálkodásra, de így az egész klímára rossz hatással van.
9: Így igaz, például egy betonozott udvarnak ugye a hővízszerelő képességét sokkal magasabb, tehát ilyen hősziget alakul ki, de a városokra is jelentett városi hősziget, ami persze a párolgás növeli, és az asszály tovább súlyosbítja, az asszály érzet tovább súlyosbítja.
4: Oké, hol kérdezze a hallgató, hogy a főváros környékén lehet-e vízőrködni?
9: Igen, a fővárosban és a főváros környékén is több szervezetünk alakult, akik aktívan dolgoznak. Például a hétvégén a Magyaródi patakon ezt úgy emlékszem, a Magyaródi forrásvidéken lesz több akció, de a Rákos patakon is szoktak, Tápjóvidék, Gerjeperjessík, ez itt az alföldi régió, ami inkább megy a főváros közelében, de egyébként a Börzsönyben is szoktak akciókat szervezni, Fejér megyében is, tehát igazából szinte bármelyik irányba indult a fővárosi kedves aktív hallgatóság, de inkább az Alföld irányába orientálunk jelenleg. Itt nagyobb a bajság, itt több ember aktívan bekapcsolódik.
4: És akkor megjött az 1 millió dolláros felvetés, nem lesz ettől több szúnyog?
10: Igen, ugye, amit már az elején pedzegettünk, hogyha ezeket a búvópatakokat még jobban bezöldítjük, hagyjuk
9: nagyon
10: ezeket.
9: Nagyon jó a felvetés, pont a héten akadályoztuk meg a városunkban, Szegléden a kémiai szúnyogírtást. Igen, több lesz a szúnyog, tehát nyilvánvalóan több lesz a szúnyog, ezért kell mindig egy rendszerben gondolkozni. Ha több a szúnyog, akkor tegyünk ellene. Hogy lehet ellene tenni? Például mi denevérudukat helyezünk ki, például fecskefészeket helyezünk ki. Tehát, hogy ha az a kérdés, hogy ki szereti a szúnyogot, nem sokan teszik fel a kezüket. Ha az a kérdés, hogy ki akar mazárcsivitelést hallani, akkor lehet, hogy megint csak sokan fölteszik a kezüket, lehet, hogy kevés szúnyogot el tudnak viselni, hogy a cserébe a természet az egy kicsikét vitálisabb. Ha az a kérdés, hogy szúnyogot akarsz-e csapkodni, vagy egy idegmérget akarsz-e szívni, és az a növényzetet, az állatvilágot, a rovarvilágot, mindent károsítva, hát akkor megint csak azt mondom, hogy a legtöbben inkább a szúnyogok pártját fogják. Egyébként a működő, tehát a beállt vizes élőhelyek, azok nagyon jó kordában tartják a szúnyogokat. Tehát van ilyen rákás ismerősöm, gerincvel rákokkal, ami egymással foglalkozik, és hogy szoktuk nézegetni itt a vízi életet, elenyészően kevés, akár a kerti tavakban is elenyészően kevés a szúnyog lárva, mert a békák, meg a különböző átkától kezdve a szitakötő lárváig megeszik a szúnyogot. Azok a fajta szúnyogok, amik egy most nagy problémát okoznak a lakosságnak, azok városi környezetbe, gumiabroncsokba, ilyen ott felejtett vizes élőhelyeken például a tisztatlan ereszekben ülnek, ezek inváziós szúnyogfajták, tehát ázsiai szúnyogfajták, amik most az ázsiai tigri szúnyog például nagy gondot okoznak, és ez pont semmi köze a víz visszatartáshoz, tehát már a neve gyötrő szúnyog ugye az őcsoros szúnyogunknak is, de hogy ez abszolút együttértünk, hogy a kordában tartható, azt igaztalan lenne azt által, hogy nem lesz több szúnyog, de hogy egyébként, hogyha ügyesen csináljuk, lényegesen több szúnyog nem lesz, ellenben lényegesen több értékes dolog lesz.
4: Okay.
9: Nyilván vannak mindenben, az a pozitív és negatív szerelmei.
4: Oké, okay, még egy kérdés a végére. Ugye a hivatalos állami program az, hogy mesterséges csatornákat újra ki kell tisztítani, öntözővizet belevezetni és erről öntözni.
9: Nem értünk vele egyet. Tehát mi nem értünk vele egyet. Mi abszolút úgy gondoljuk, hogy az öntözés az kontraproduktív, tehát hogy öntözéshez vízvisszatartást támogatunk. A csatornáknak a tisztításával szintén nem értünk egyet. Vannak olyan, ezt meg kell vizsgálni külön minden eset, van egy kevés csatorna, ami kétirányosítható, tehát oda-vissza tud a víz mozogni. De Magyarország 40 ezer kilométernyi, tehát az egyenlítő hosszúsága megegyező kilométernyi csatornának, tehát víznevezető csatornának a nagy része az víz levezető csatorna. Tehát ezeket hiába kotorjuk, attól több víz nem lesz a tájba, csak kevesebb.
4: Oké, még egy kérdés. Vannak-e már eredmények? Mert a kételkedők azt mondják, hogy oké, ez egy új módszer, de biztos, hogy ez a jó módszer? Nem az, amit nem tudom én évezredek óta alkalmaz az emberiség, hogy csatornák és abból öntözünk? Tehát a víz visszatartásnak vannak már eredményei? Van olyan projektetek, amit már megcsináltatok jó régen, és egyértelműen mérhető, hogy megnőtt a talajvízszint, a biológiai sokféleség.
9: Igen. Tehát van ilyen, például jó, a hódokra tudni utalni, a hódok mondjuk pár százezer éve jó eredményeket produkálnak víz visszatartással, tehát ők ugyanazt csinálják egyébként, amit én elmesélni, a fenyékküszöb emeléseket, de hogyha, és ez nem vicc, ez tényleg így van, de hogyha az emberi bevezetésokat nézzük, ott is igen. Tehát, hogy mi a pozitív eredmény? Hát például az pozitív eredmény, hogy a gerje-perje síkon idén csak 30 cm-rel alacsonyabb a talajvízszint, míg a Hajta vidéken, szomszéd vízgyűjtő, ahol nem voltak ilyen bevezetések, ott meg 120 cm volt a mínusz, tehát a mínusz 90-80-90 cm-nyi különbség az, ami a pozitív pozitívan felmutatható, tehát egy asszályos időszakban csodát ne várjatok ettől a beadatkozástól, ellenben egyértelműen látszik, hogy ahol tesznek érte, ott több marad.
4: Oké, köszönjük szépen, tökéletes. Köszönjük szépen az információkat, és további erőt kívánunk a vízmegőrzéshez.
9: Köszönöm szépen, a víz legyen veletek.
4: Köszönjük, szervusz, minden jót. No, az elmúlt percekben az asszály és a... Minek van még a világnapja?
10: Mert nem az elsivatagosodás.
4: Az elsivatagosodás elleni küzdelemnek a világnapján beszélgettünk, hogy lehet tenni ezen folyamatok ellen. Szabó Géza volt a vendégünk, ő geográfus, a Vízőrzők Mozgalom kondenzmag tagja.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyerek.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Tűr?
4: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
5: Pedig a medve mindig azt csinálja.
4: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
6: Nem tudom.
4: Na, ezt képzeld el.
5: Elképzelni? Mi ebben élünk?
4: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
5: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
4: Van hát. És nem félnek használni.
5: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
8: Szép napot, jó reggelt mindenkinek. 6 óra 29 perc van, és azt mondja, hogy június 18-a csütörtök, ez a Mélás reggel itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban pedig Ács Gábor. Ács, keresem a fülhallgatót, Ács Gábor.
9: És Kántor Endre, igen.
8: Ott van a dobozban, szerezd meg a... Látod? Reggel olvasgatod itt a lapokat, készülsz az adásra, ahelyett, hogy a technikai feltételeket megteremtsd annak, hogy rendesen műsort tudjál vezetni.
9: Mert kérdezgetsz.
8: Mit kérdezgetek?
9: Mert beszélgetsz vele.
8: Ja, értem. Nagyon boldog Arnold névnapot szeretnék kívánni a itt tartózkodó Schwarzenegger úrnak, aki miatt lezárták a fél kettes metrót, és néha lehet vele találkozni a belvárosban, a Bazilika környékén.
9: Bárhol.
8: Hát, a fat bike-jával.
9: Csomóan elkapták
8: teker.
9: Már, hogy bringázik. Igen.
8: És
9: szabadon közlekedik a városban.
8: Szabadon.
9: Tök jó.
8: A kedvenc kommentem ever az elmúlt napokból az, amikor az egyik fotó alatt megjelent a Schwarzenegger, ugye biciklizik, megjelent élőszövet a fémvázon. Ezen napokig sírtam.
9: Ez jó. Úgyhogy valljuk meg ezt ellene.
8: Ez nagyon, úgyhogy drága Arnold, köszönjük, hogy itt vagy, reméljük, hogy a közlekedők nem morzsolnak el egy pár szitokszót, hogy nem tudnak metrózni most, hogy itt forgatsz. Minden esetre Arnold az egyik születésnapos, Levente pedig a másik, úgyhogy boldog-boldog Levente napot kívánunk minden kedves Levente hallgatónknak. Például szokott egy hallgatónk, Levi, sok SMS-t is, WhatsApp üzenetet írni, 0636 98 098 0. Tudod, mi van még?
9: Bármint a névnap?
8: Ja nem, azt látod, Dolores, Doloróza, Efraim, Levéd.
9: Akkor világnap?
8: Levédia, Levendula, Kósa Lajos csendben sír egy sarokban.
9: Ez a Levendulára jutott eszedbe?
8: Például, vagy az Eufémiáról. Aha. Szóval, hogy... igen, világnap, milyen világnap van?
9: Én nincs előttem.
8: Nincs előtted. Nincs. Elmondom
9: rád,
8: neked,
9: várok, hogy segíts meg.
8: Elmondom
9: itt,
8: neked, hogy 2016 óta ezen a napon ünneplik világszerte, ezt tudnod kell, a fenntartható gasztronómia világnapját.
9: Ja, sejthettem volna, aha. Most már látom is.
8: Amit az Egyesült Nemzetek Szövetsége kezdeményezett a fenntartható gasztronómia világnapja, és hát a lényeg az, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy miképp kimélhetjük meg erőforrásainkat. Érdemes minél kisebb ökológiai lábnyomú élelmiszereket választani. Egyes ételek fogyasztása pedig kifejezetten természetvédelmi hatással bír. Például olyan dolgokat megenni, amiből kevés van. Tehát ilyen védett fajokat, meg ilyenek, uh-huh. Nem? Vagy elgondolkodni, hogy eszembe egy finom marhahúsos pásztorszendvicset.
9: Na most te személyesen ennek figyelembevételével végzed a gasztró tevékenységedet?
8: Hát figyelj, egyébként szépen lassan ez a nézet, ez szerintem így betüremkedett. Nem feltétlenül ilyen erőteljesen van ez a homlokteremben, hanem az, hogy önmagamat is fenn kell tartani, és úgy fenntarthatóan étkezni, meg a környezetet, meg a mindent egyszerre, sokkal kevesebb vörös húst fogyasztok, ez tény és való, sokkal több zöldséget, sokkal több hüvelyest, úgyhogy szerintem igen.
9: Na hát igen, ez a kivéve ha allergiád van rá, úgyhogy ez nálam
8: kivéve
9: kicsit,
8: ha allergia, igen, az
9: kicsit nálam nehéz
8: teszi. És olyan fehérjeforrás, ami mint különböző babfélék, meg a lencse, az mi az, amit tudsz fogyasztani? A lencsét tudod?
9: Nem.
8: Azt se. Azok közül mit lehet enni? Hát, se borsó, se bab, se lencse.
9: Ez hogy készült bennem, de hogy se bab, se lencse, se borsó, a zöld bab egyedül. A
8: zöld bab.
9: Hogy mi az, ami az összes többibe van, és nem bírja a szervezetem, a zöld bomba meg nincs, arra még nem sikerült rájönni, nem csak nekem.
8: Hát
9: senkinek,
8: figyelj,
9: akit bombáztam a kérdésemmel.
8: Minden az esetre, érdekes, nagyon.
9: Igen, kicsit megnehezíti pedig.
8: Ez tényleg megnehezíti. De mit tudom én, hát egy csomó olyan alapanyag van, különböző gabonafélék, amelyek nagyon finomak, rengeteg érdekesség, mint a... Hát meg eleve olyasmiket lehet, például a múltkor már grilleztem sárgarépát is, meg ilyenek, és annyira jók ezek, hogy hihetetlen. A sárgarépa kimondottan alkalmas ezekre, olyan jó karamellizálódik,
9: azt
8: finom, édes
9: szeretem.
8: Lesz. Na látod.
9: Bekajáltam a fütyülős dumát gyerekkoromban, azóta kedvenc mara. Mint mindenki, természetesen.
8: Igen, de az mekkora marketing, és hogy
9: óriási
8: működött?
9: De szerint van még hasonló más zöldségnek is?
8: Hát az ekkora... alma. Az alma. Ugye, hogy az gyakorlatilag mindenhol van az a mondás, hogy napi van egy alma az...
9: Van Apple a day keep stillness away, vagy mi
8: vagy
9: a eredeti, hogy keeps a doctor away, jaj, valami, aha. És az magyarul hogy szól?
8: Van ám magyar verzió, múltkor belefutottam, de nem emlékszem rá, de az biztos, hogy ez a gondolatiság, ez megvan. Tehát, hogy az alma az jó, és szerintem azt is mindenki szereti.
9: Jó.
8: Nem találkoztam olyannal, aki nem szereti az almát. Úgyhogy az alma is ilyen. De nem sok van.
9: De az képest, hogy mennyire szerettem, valahogy mégis kikopott így. Tehát, hogy sokkal kevesebbet és ritkábban eszünk.
8: Igen.
9: Felnőttként legalábbis én. Uh-huh.
8: Na, akkor, hát felváltotta más. A barack. Hogy a szilva.
9: Nem, hát a barack is kezd eltűnni, tehát az is tök nehéz.
8: Elnézést. Igen. Ízetlen tréfa volt.
9: Hát az egy szomorú történet, ami a barackkal történik, igen.
8: Azt mondja,
9: hogy... Na, igen. Nézzük akkor a szülinaposokat gyorsan, szerintem.
8: Kit választanál? Szerintem tudom.
9: Vagyis az évfordulókat. Hát nyilván
8: Tudtam.
9: Hát csak hogy a papírformának megfeleljek, 1928-ban ezen a napon repült el első nőként az Atlanti óceánt Amelia Earhart. Uh-huh. És
8: utána hova lett? Eltűnt.
9: Nem, már nem emlékszem, nem tudom pontosan.
8: Ő eltűnt. utána az egyik ilyen repülés. Volt
9: ja, nem akkor,
8: volt egy újabb.
9: Igen. Azt mondja, a Waterloo-i csata.
8: Tudtam ezt is, de csak a pályaudvar miatt szerintem azért nézted meg.
9: Nem, hát ez tényleg egy tök érdekes dolog.
8: Akkor most már megvolt a repülő, megvolt a vonat, verjen, és akkor van még hajó.
9: Autósport,
8: a hajót verjen. Nem akarod?
9: Ja, a Titanic. Titanic roncsai felé merülve megsemmisült a Titán búvárhajó.
8: Ez nagyon
9: ez
8: kemény sztori.
9: Nemrég, igen, három igen, éve, igen, igen, igen.
8: Így van.
9: 23-as történet, és öt utas halt szörnyet. Kiderült, hogy hát ez kódolva volt, és nem nagyon szabadott volna azzal úgy. Igen, de egy szörnyű tragédia. Igen. Azt mondja, hogy az autók még nem voltak autóversenypálya, 1927-ben nyitották meg a világ legnehezebb autóversenypályát, a Nürburgringet.
8: A legendás Nürburgring, igen.
9: Igen. Na nézzük akkor, szülőnaposokat, Paul McCartney, úrok a közepére kapásból.
8: Nem, nem azt kell választanod neked.
9: Na várjál, kire gondolsz?
8: Kijelöltem.
9: Biztos nem Horthy Miklósra.
8: Nem, kijelöltem, nézd meg ilyen szép jelölő színnel.
9: Ja, Mallory, persze. 1886 George Mallory, felfedező hegymászó, Jürgen Habermas, német történész, de mindenek előtt filozófus, Kovács Adél, nézzük akkor a színésznőket, 62 Kovács Adél, 86, egy generációval később, Tenki Réka is a mai napon ünnepli a születésnapját.
8: És
9: akkor a Ferenci ikrek, Ferenci Béni és Ferenci Noémi, szobrász, grafikus Béni, illetve festőművész természetesen Noémi, aztán ők 1890-ben, és ki van még?
8: Sir Paul, aki legutóbb akkor lett, vagy azzal lett sztár, hogy az újabb Sir Paul ugye ott volt a legutolsó Late Night Show adásában például, és kifejezte az együtt érzését és a szimpátiáját, és kiállt az ellen, hogy elkaszálták ezt a műsort. Uh-huh. Az érdekes újkori, legújabb kori amerikai cenzúra keretében például.
9: Na, napi egy alma az orvostávol tartja, ez a magyar verzió.
8: Igen, és közben érkeztek hát megfejtések még jobbat, a gyümölcs és zöldség marketingre is, SMS-ben talán láttam, hogy jöttek ilyenek, vagy WhatsAppon, de majd megtaláljuk
9: most, itt nem látom. Ja, aha, nem jelzi, hogy jöttek volna.
8: De a répához hasonló legkabúbb álmarketing, írja Balázs nevű hallgatónk ott. Hoho, a spenót. Ah, hát a spenót, az nagyon jó. Mi az, hogy legkabúbb? Én már gyerekkoromban is szerettem a spenótot, és ez nem szűnt meg felnőtt koromra sem. Én nagyon szeretem a spenótot.
9: Az angol verziónak a kifordítását is már megírta a kedves hallgató. An apple a day, you die anyway.
8: Jaj. A kérdés az, hogy mikor, meg hogy hogyan. Na nézzük.
9: Azért az a nem mindegy.
8: Zenéljünk egyet, és akkor még utána jöjjünk. Ne zenéljünk?
9: De még gyorsan hallgatókat még hadd bígyesszem ide, mert azt mondja, hogy állandó angliai hallgatónk. A végével kezdem, mert azt írja, hogy hát biztos nem értelmes, de mindegy. Ha Gézu filózhat, akkor én is, írja.
8: Mindenki, csendben, otthon, négy fal között, mindenki filózhat.
9: Mindenki filózhat, és nem, tehát természetesen, tehát ezt nem kell ilyennel kiegészteni. Jó reggelt, voltatok úgy, hogy egy régi emlék felvillanásra emlékeztetett, hogy rengeteg feldolgozottan ügyetek van. 10 éve nem álltam meg, legalábbis nem annyi időre, ami elég lenne ülepíteni a dolgokat, és mint az Inside Out-ban elővenni a régi dolgokat, amik most segíthetnek. Részben értem, részben titokzatos, de filózni azt mindig lehet.
8: Filózni ér. És napi egy alma és a doktor Szalma. Írja a kedves hallgatónk.
9: Jó, akkor jó, van ebből.
8: Sokkal jobb.
9: Van ebből is több verzió. Oké. Okay. És akkor Gézut. Hát, kicsit filózós, igen, azért, de azért csak részben. A legutolsó sportszeletemet, a papírcsomagolásút, amikből a megszűnésekor vettem egy raklappal, nos, megettem.
8: Juhus.
9: Azt gondoltam korábban, hogy majd kerítek valami nagy ünnepet köré, fotó a felbontásról, esetleg kisebb társaságot is meghívok, de aztán csak leültem, és megettem. Kellett a lelkemnek. Értjük.
8: Köszönjük szépen. Na, akkor gyors zene, és akkor utána megnézzük, hogy mi történt, mit írnak a lapok, meg hogy mi történt a tőzsdéken.

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük a lapszemlét, illetve most ilyen leveles láda szemlével kezdődik, mert ez előbb-utóbb megüti a lapoknak.
3: Az a legizgalmasabb, amit te
2: az
3: kaptál.
2: Az ingerkezőbét, így van.
3: A suliból.
2: Na figyelj, ez jött a suliból, elmondom, és nagy kérdés, hogy ez pró vagy kontra, lehet érvelni mellette. Kedves szülők, kísérleti jelleggel az idei év 9. évfolyammal elindul a digitális bizonyítvány előállítás. Ez azt jelenti, hogy a bizonyítvány a krétában lesz megtekinthető és elérhető. De lehet díszpéldányt igényelni. Tanulónként egyet. Az ingyenes. Aki többet akar, azért már fizetni kell. Szóval egyébként a szülő bejelentkezik a krétába, és ott a bizonyítványra fülre kattintva megigényli a díszpéldány igénylést, egyébként pedig ez a díszpéldány nem minősül hiteles dokumentumnak, tehát pályázathoz hitelesítetni kell főigazgatói aláírással.
3: Baromi jó.
2: Én nagyon furának tartom. Egyelőre kóstolgatom, hogy ez jó. Önmagában én szoktam az ilyen technofil lenni, és így tetszenek ezek a dolgok.
3: Ezt képest hangosan fölröhögtünk mind a ketten, mert totál ellentétes reakció volt. Nekem a kapásban nagyon tetszik, Endre pedig egyelőre itt is ellenállóként viselkedik.
2: De itt is próbálom.
3: Állandó ellenálló.
2: Hát figyelj.
3: Miért nem jó ez?
2: Nem tudom.
3: Mi értelme van szegény tanároknak két éjszaka ezeket körmölni,
2: nem tudom,
3: becipelni.
2: A diákoknak valahogy, amikor évzáró van, akkor adják oda a kezükbe, hogy... nem? Vagy nem? Lehet, hogy azt a példányt azt eleve oda kéne adni, nem pedig a szülőnek
3: eleve
2: meg igényelni.
3: Eleve az évzárót megszüntetném. Tehát
2: ja,
3: az, hogy
2: azt mondjuk én is.
3: Már rég vége a sulinak, és a következő hét közepén, vagy másfél hét múlva a szünet közepén beráncigálni
2: ez jogos.
3: Egy ilyen baromságra.
2: Ez jogos.
3: Lényegében csak ezért. Tehát ez is...
2: És nem csak nekik kell nyilván bemenni, hanem az összes tanárnak is, még pluszban.
3: Így van, és akkor gyakorlatilag ennyi volt az értelme, hogy átadják a bizonyítványokat, akkor legalább ez is.
2: Aztán legyen lehet, digitális év záró.
3: Lehet az agya minden közelítette meg, hogy hú, akkor viszont ennek ez a következménye, hogy ezt is meg lehet ugrani.
2: Digitális évzáró.
3: Meg tényleg, ez a
2: pedagógusok
3: egy tök felesleges teher, amit ki lehet így váltani. Oké.
2: Na, hát utolsó akkor írjátok napon, meg, kedves hallgatók, mit gondoltok
3: utolsó
2: erről.
3: Utolsó napon lehet mindenféle ajándékokat adni, és az tök jó egyébként, ha mindenki kap, tehát még akkor is. Tehát nem csak a kitűnő
2: tanuló. 40 év múlva vegyük elő a kréta bizonyítványt, írja. Így van, így van, pontosan látod, itt van, tessék, ő velem van ebben. Kell, hogy legyen dokumentum. Főigazgatói plecsnivel.
3: Na, aztán akkor lapszemlézünk.
2: Fejlődési csapdában vergődik Magyarország, írja a Népszava. Egyszerűen nem lesz mindenre elég pénz. És hát ugye azt írja, hogy teljes gazdaságpolitikai fordulatra van szükség, ám a feladatokat rangsorolni kell. Egyébként ez egy konferencián hangzott el. Köszönjük szépen, a csőben a lyuk díjat megnyerte ez a cím és ez a mondat.
3: Megjött a 7 autokorrektje díj biztos nyertese. Gábor, kukában próbáltad főzni már a babot és a lencsét? Egy T betű maradt ki, tehát kuktára gondolt a hallgató, még a rendszer intézkedett, de lehet, hogy kísérletezem majd vele, és minimál mennyiségben
2: de jó, hogy allergiát. Hogy autókorrektúrával kísérleteztél volna a kukával.
3: Én mindent elhiszek a hallgatóknak.
2: Úgyis puffadok.
3: Nem írod oda, akkor jövő héten, igen, kipróbáltam volna, hogy milyen a kukában. Akár még az is lehet.
2: De teljesen kiborult, azt mondja, szüntessük be, nem ezt mondtuk, azt mondtuk, hogy egy héttel később, amikor már vége van az iskolán, az utolsó nap legyen az évzáró.
3: Persze,
2: ezt
3: igen,
2: mondtuk, ne lehet, szüntessük
3: egy kisebb
2: meg.
3: Ünnepség, de ne kelljen gyakorlatilag pont azért várni még valami sokat, hogy föl lehessen készülni, meg a bizonyítványokat meg lehessen írni.
2: Ezt tökre tetszik egyébként, amit írt, hogy szüntessük meg az évzárót? Meg az összes ünnepet, amihez valakinek nincs kedve? Egyébként gyerekkoromban ez megfordult a fejembe.
3: Hogy az összes ünnep megszüntetése?
2: Hát, aminhez nincs kedvem.
3: Hát a tanácsköztársasághoz nagyon nem volt kedvünk március 21-én, az kétségkívül így volt, de

0: Legalább tanítási szünet.
1: Én nekem szeptember 1-jéhez se volt az évnyitóhoz, mert az volt a születésnapom. Minden évben. Ja, borzasztó rossz érzés volt.
0: Na, aztán vissza az RTL-nek a tegnap esti riportját szemlézi például a hvg.hu, hogy felül, amiatt, hogy felülvizsgálják a Demján Sándor tőkeprogramot, amiről mi is egyébként sokat beszéltünk itt a műsorban. Egyelőre nem lehet tudni, hogy mi lesz, de vannak cégek, akik beadták, és ez most nem teljesen egyértelmű nekem, hogy elfogadták, és a visszaelvés is megvolt, hogy sikeres a pályázat, vagy pedig annyira egyértelmű volt, de hogy már belevágtak a megrendelésekbe, és most mégse kapják meg a pénzüket, illetve hogy pontosan mi lesz, teljes a bizonytalanság. Egyelőre csak annyit közölt az új kormány, hogy átvizsgálják, aztán majd meglátjuk, hogy lesz. A lényeg az, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a felülvizsgálatról döntött, és most nincsenek kifizetések. A kormány meg annyit kommunikál, hogy a közpénzvédelme és a transzparencia érdekében teljes átvilágítás elvégzése. Remélem azért sikerült úgy rendezni, hogy akik ezt teljesen transzparensen igényelték, és megkapják, ne azok fázzanak rá. Itt azért ez nem a lopásról szólt, legalábbis nekünk úgy tűnt, hanem ez tényleg a kisvállalkozásoknak egy hasznos program volt. Aztán lehet, hogy ennek is vannak olyan leágazódásai, amelyek nem túl szerencsések, azokat helyre kell tenni, de na mindegy, ebből egy korrekt megoldás azért remélem, hogy kijön azoknak is, akik ez alapján próbálták fejleszteni, vagy ennek segítségével fejlesztették a cégüket.
1: A Telexen egy érdekes cikk az Apple-ről, elkerülhetetlen lesz az áremelkedés az Apple termékeinél, de az még nem világos, hogy a drágulás kihat-e a szeptemberben várható iPhone 18-ra, és sok minden mást is bejelentett a cég, az új iPhone Air-t, ami egy újabb előlapi vagy hátlapi kamerát kap, amely arra szolgál, hogy széles látószögű fotókat jobban lehessen vele készíteni, de hogy az áremelkedést az belengedték, erről szól tehát egy kicsit a tekiknek a Telex cikke. Van-e még, vagy pedig menjünk át a tőzsdére, ami nagyon frankó?
0: Időnk nincs, úgyhogy ja, tőzsdézünk gyorsan.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon NRT.
1: A tegnapi nap legnagyobb érdekessége szerintem a Walsh bemutatkozás volt a Fed részéről, hogyha világpiaci szinten nézzük. Hát kérem szépen, a piac már novemberre és márciusra kamat emelést áraz.
0: De hát ez már egy pár hete így van.
1: És ezt is jelentette be lényegében az új Fed elnök, és elmondta, hogy teljesen egyértelmű a testületnek az álláspontja azzal kapcsolatban, hogy nagy a nyomás az amerikai gazdaságon, az infláció az amerikai népen, és ezt pedig mindenképpen kezelni fel kell, és a Federal Reserve-nek az a dolga, hogy ezt megoldja. Hát nem erre számított szerintem Donald Trump.
0: Donald Trump egyértelmű, hogy nem erre számított, de egyelőre még nem szólt be.
1: Még nem, mert most figyel, hogy mi van.
0: Nekem nem ezt mondta Diancsi, tehát még egyelőre
1: nem
0: ez...
1: Nem erről volt szó.
0: Igen, nem erről volt szó, de a piacon is voltak olyan hangok, hogy azért itt önmagában a háború lezárása meg az olajárnak a visszaesése az enyhíti a nyomást, és a piac is egy kicsit enyhült már, mint a kamatemelési várakozások tekintetében, és talán nem számítottak ennyire kemény hangvételre a befektetők sem, emiatt...
1: Hát elég héja lett a sztori, igen. Na, gyorsan a BUX-ot elmondom, egy kis pluszban zárt, az európai és amerikai tőzsdék kiváró hangulatban voltak, ugye a kamatdöntőülést megelőzően, a BUX 0,1%-os pluszban volt, és a legfőbb papírok közül az OTP 1,5%-ot, a Magyar Telekom 1%-ot erősödött, a Richter körülbelül 1%-ot veszített értékéből, a MOL pedig 2%-ot, a közepesek közül a Donahouse, a Panergy emelhető ki 2,7, illetve 1,7%-os plusszal, a negatív oldalon pedig a Rába és a 4IG, Rába 3%, a 4IG 4% fölött, és Amerikába átkanyarodva, ugye ez a Fed hangulat, vagy Fed héja jellegű kommentár, ez rányomta a bélyegét a kereskedésre, és egyébként nagy kedvencünk a SpaceX először korrigált, vagy 5%-ot, de így is 42%-kal van kibocsátási értéke fölött.
0: Az nem érdekes, az ilyen játéksorton elkezdett performálni.
1: Na,
0: úgyhogy
1: végre.
0: Én ezt a játék...
1: Mikor nyitottad?
0: Tegnap előtt.
1: Akkor még kell abban mennie.
0: Nem, az sem.
1: Már jó vagy?
0: Jó, figyelj, kerek. Mondom, játékpénzzel $30 nyerő már van rajta, úgyhogy ez...
1: Szóval 5% mínusz, így van.
0: Ez a léleksort. Tehát ez a lélek. Tehát egyszerűen a Teslát is meg kellett időnként, már csak a lelkel megnyugtatás a véget, hogy ilyet nem lehet. Ez már olyan szintű hülyeség. Aztán legfeljebb majd ráfázok, aztán, de ezt már nem bírtam nézni, ezt a túlburjánzást.
1: 2,5 billió dollár a piaci kapitalizációja, ezzel még az Oracle-t nem sikerült behoznia a SpaceX-nek, úgyhogy egyelőre azt látjuk, hogy most megindult egy kis korrekció. Az American Airlines is korrigált, méghozzá 2%-ot. Azt mondja, hogy...
0: Indexeket mondtad, hogy nagyjából?
1: Ja, nem, bocsánat.
0: Ja, mindegy, 1,3% volt a Nasdaq, de ugye azért stabilan esett az összes, most nem volt ilyen kiugró, vagy nagy eltérés az index teljesítmények között. A Dow Jones is 1% és az S&P is 1,2%-ot csökkent, és ez már főleg a Fed vártnál keményebb, szigorúbb hangvételének szólt elsősorban, legalább és a hír magyarázók szerint.
1: Intel majdnem 3,5% fölfele, azt mondja, hogy Robinhood Markets 9% plusz.
0: Mert hogy kirúgja az alkalmazottainak a 10%-át, ennek örülnek a befektetők, ahogy kell. Hát igen, hatékonyabb
1: működés. Abszolút
0: hatékony,
1: így van. Egyébként ezt a piaci formulát már sokan bevetették, aztán majd ugyanis felveszik ezeket.
0: Ha esett volna 20-at, akkor annyit lett, akkor se lepődött volna meg senki, mert akkor az lett volna a mondás. Ha, ez arra utal, hogy problémák vannak a cégben, amiket mi nem látunk. Tehát. De nem, úgy hatékonyságjavulásként és pozitív információként fogták föl a kedves befektetők.
1: Valami még eszembe jutott, amiről beszélni kéne, de most nem találom. Ja igen, IT rovatunkban majd az a téma lesz, ami egyébként Amerikában egy elég nagy hír, hogy a Fox streaming szolgáltatót vásárol be, a Roku deal, amiről beszéltünk kedden itt a tőzsdei vonatkozásaiban. Ezt beszéljük majd meg. Ez egy elég komoly deal az Egyesült Államokban. Netflix 2% mínusz, és Micron Technology pedig 2% plusz, ezt látjuk. Tehát a világpiacok közül pedig még nem mondtuk el azt, hogy egyébként a futures-ök enyhe pluszban vannak. A Nikkei fölfele mozdult el, a Kospi is majdnem 2%-kal, úgyhogy alapvetően Ázsiában pozitív a kép.
3: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
1: Gabikám, innen hova?
0: Nem oda. Írja a hallgató, meg fényképet is küldött ki. Igen, Kábor, másik munkahelyed már vár. A mai Forbes eseményen nem leszek ott sajnos. A Women Summit egyébként. A Money Summit lesz majd az én igazi
1: ez
0: eseményem.
1: Az
0: majd, ez a női.
1: Ja.
0: A Women Summit.
1: Hát pedig?
0: Hát, az nem.
1: A nők nagy ismerője.
0: Hát ez az, hogy igen, nem. Tehát nem annyira közel álló a téma hozzám, hogy
1: ne szerénykedj, Gábor.
0: Moderátorként, vagy bármiként részt vehessek benne.
1: Nem
0: és hogy is mondjam, én sem kalimpálok a lehetőség után, hogy ezekben a témákban elmélyült
1: Hello,
0: beszélgetéseket Andy. Folytassak.
4: Hello, hát így vártatok engem, igen, de aranyos vagyok.
1: Képzeld, de nem megy a Women Summitre a Gábor. Azt mondja, távol áll tőle a téma. Nekem ez úgy tetszik.
4: Távol állok tőle a nők.
0: Én maradok a Money Summitnál, csak ennyit mondtam.
4: Jaj, igen. Ne legyél ilyen szűk látókörű.
0: Figyelj, ahogy öregszem, szerintem az én nyílik.
1: Mi ez az? A de hát ez, vagy jár,
0: ez még kell egy 30
1: való.
0: Év.
1: Jádekő? Mi ez?
4: Egyértelműen. Hát jó lenne, ha
1: úgy
4: igen, de nem.
1: Ki.
4: Igen, szép zöld.
1: Nagyon jó. Köszönöm. Szerencsét hoz.
4: Csak nem jáde, hanem talán valami fröccsöntött műanyag.
1: Az mindegy.
4: Jól néz ki, igen. Köszönöm szépen.
1: Na, szóval akkor.
4: Bajod van a nőkkel?
0: Ez most milyen kiforgatása ez, és bocs, kicsavarása
1: nem,
0: megint?
1: Nem, ezt hát, semmi, ezt hozzá kell szokni. Ez így szokott működni.
0: De az Anditól nem szoktam meg.
1: Nehogy már. Mi rögtön ugrik az alkalomra. Úgyhogy nem. Szépen elmegyünk, és megnézzük ezeket a csodálatos mémeket, amiket a kedves hallgatók küldenek nekünk. Például a Trump úrnak a... Hát ugye az a legnagyobb kritika, hogy lényegében, ahogy az iráni tévében is lement, hogy az Egyesült Államok megadta magát Iránnak.
0: Hát gyakorlatilag igen. Hát most, ha azt nézzük, hogy mik voltak a követelések, meg ki mit mondott, és mi volt Iránnak az elvárása, hát ebbe tényszerűen sem sok túlzás van. Melyik volt az a mém?
1: Hát amikor ott áll, most küldte a kedves hallgató, de ezt majd megkeressük, átadjuk Andinak a terepet, és a közben olvas. The Art of the Surrender by Donald J. Trump. Jó. És francia uniformisban, hát azért természetesen. Na jó.
0: Szellemes ez is, jó.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: Jó reggelt kívánok! Baleset történt a fővárosban a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Szél Kálmán tér után az Ezredes utcánál. Telítettek a sávok a Váci úton és a Megyeri úton befelé a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton ugyancsak a befelé vezető oldalon az Ecseri útnál. Erős a forgalom a Budaörsi úton a Sasadi úttól befelé, és lassan halad a sor ma reggel is a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig, valamint a 11-es főút bevezető szakaszán is a Pünköstfürdő utca előtt. Az M2-es metró helyett a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca elé, az Astoria megállót pedig a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába helyezik át. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem jár karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusszal utazhatnak, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Varga Etele, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: A kormány kezdeményezi a benzinárstop kivezetését. Többen nem jutnak hozzá a Demián Sándor programban nyert forrásokhoz. Donald Trump aláírta az Iránnal kötött egyezményt. 31 fokra számíthatunk ma, csak gomoly felhők lehetnek az égen, az északi szél pedig olykor megélénkül. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését, a kormányfő szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. Magyarországnak érdemes csatlakoznia a monetáris unióhoz, vélekedik Surányi György. Az MNB volt elnöke az akadémia konferenciáján azt mondta, ha egyszer egy ország belépett a monetáris unióba, akkor többet nincs kiút az Európai Unióból. Utalva ezzel arra, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök pont ezzel érvelt a monetáris unióba történő belépés ellen. A másik ok, hogy szerinte az elmúlt évtizedek nem bizonyították, hogy az önálló monetáris politika kedvező hatást gyakorolt volna a magyar gazdaságra, írja a Telex. Ugyanakkor kiemelte, hogy az euró bevezetése még nem garancia a sikeres gazdaságpolitikára. Több vállalkozás is nehéz helyzetbe került, mert nem jut hozzá a Demián Sándor programban nyert forrásokhoz. Az RTL beszámolója szerint KKV-k kerültek szorult helyzetbe, mert ugyan sikeresen pályáztak a tőkeprogramban, a több százmilliós kölcsönükhöz nemhogy a megígért 3 napon belül nem jutottak hozzá, de az azóta eltelt 2 hónapban sem kapták meg a hitelt. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium jelezte, a Magyar Fejlesztési Bank jelenleg felülvizsgálja a konstrukciót a közpénzek védelmében és a transzparencia érdekében. Az ORFK egy távoli, titokzatos galaxis, aminek az intézkedéseit senki sem érti, mert nem látja, hogy hol hasznosul. Ezt mondta tegnap a Dandár tábornok az országos rendőrfőkapitány jelölti meghallgatásán. Meccser Tamás Sándor közölte, szeretné megszüntetni azokat a szerepeket, feladatokat, amik csak azért jöttek létre, hogy javítsanak a statisztikákon. a bürokrácia csökkentésére törekszik, a jelentési rendszer átalakításáról is beszélt, és a nem aktuális feladatok kivezetéséről, írja a 444. Donald Trump a G7 csúcs helyszínén aláírta az Iránnal kötött egyezményt. Az egyetértési nyilatkozat szerint Irán a 60 napos időszak során szabadon exportálhatja kitermelt kőolaját és kőolajtermékeit. Az amerikai pénzügyminisztérium pedig hozzájárul a szankcionált iráni kőolajtermékek kereskedelméhez. A dokumentum kilátásba helyez egy 300 milliárd dolláros Irán újjáépítésére és gazdasági fejlesztésére szolgáló alap megteremtését arab államok és az Egyesült Államok hozzájárulásaiból.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Sokat süt ma a nap, de időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. Csapadék viszont nem várható. A 31 fokos melegben az északi a szél több helyen frissülést hozhat.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
2: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljam, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Jó reggelt mindenkinek, szép napot, 7 óra 9 perc van, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án. A stúdióban a... mi ez?
6: Jó van, na.
5: A River Cola-t, River Zero-t kipattintó Ács
6: Gábor.
5: Ezt már
6: néhányszor eljátszottátok, igen, de most Kántor Endre buktat le ismét, hogy melyik saját márkás kóla képződmény tulajdonosa vagyok.
5: Legalább.
6: És ha ráírom,
5: nem tudom.
6: Rápingálom, vagy ráhímzem, hogy Coca, vagy igen. Pepsi, akkor jobb lesz nektek?
5: Hát akkor meglepődünk. Istenem. Ne igyálj egyébként is ilyet. Hát ez koktél alapanyag.
6: Nem szeretem.
5: De hát, Gábor, tele van mindenféle olyan anyaggal, ami neked ilyenkor nem kell.
6: Hát most mit csináljunk, hogyha ez esik jól? Reggel egyébként nem szokott, csak most nem találtam mást. De valóban, is. Komolyan energiákat fordítok az aránynak a javítására, a víz felé billentésére.
5: Vagy tejet reggel.
6: Ez megint egyéni szót probléma, igen.
5: Na, azt mondja, hogy gyorsan egy pár üzenet, a kedves hallgató, M3-ason Budapest felé a Gödöllő utáni sávvel húzásnál baleset van, nagyon nagy a torlódás, boci szerviz írja ezt nekünk, legalábbis remélem, hogy a Bece neve ez. Köszönjük szépen, és természetesen nézzük azt is, hogy milyen üzenetek érkeznek hozzánk a Messengeren. Legutóbb az almás üzenet jött, illetve tegnap még a horgász felszerelésekre meg beakadt damilokra nagyon sok üzenet jött, például, hogy a damilos résszel sajnos egyetértek, de ez is a sok kevésbé intelligens húshorgász miatt van, írja Steve, aki egyébként a profilképe alapján egy nagy horgász. Úgyhogy köszönjük ezt a hozzászólást is a tegnapi témánkhoz.
6: Hurka Gyurkára hívja föl még a hallgató figyelmünket, hogy ez milyen jó reklám volt. Erről ízom, reggel este tejet iszom. Az volt a Hurka Gyurka?
5: Nem hiszem.
6: Mert hogy nekem a tejreklámok valamennyi rémlik, meg a Hurka Gyurka is külön rémlik, de nem tudtam összekötni őket. Na mindegy, majd akkor
5: javítanom kell magam, mert valamit nagyon elrontottam. Elnézést kérek, hogy az Amazonnal kapcsolatban szerettem volna mondani a piaci kapitalizációt, nem az Oracle-lel, valami miatt Oracle-t mondtam. Tehát a SpaceX ugye a tőzsdei bevezetése óta, ami hétfőn volt, felkúszott jelen pillanatban a 6. helyre a piaci kapitalizáció szempontjából a tech részvények között, 2,52 billió dollár, tehát ami azt jelenti, hogy az Amazon éppen hogy megelőzi 2,55, már nem sokkal, tehát hogyha most mondjuk egy kicsit még nyert teret a SpaceX, majd meglátjuk, mi történik vele ezután a korrekció után, az simán lehet,
6: leesik,
5: hogy...
6: IPO-ari.
5: Lehet, hogy leesik, így van.
6: Nagyon remélem.
5: De ott van az Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, SpaceX. Így van most a sorrend. Úgyhogy köszönjük szépen a tőzsdei hallgatónak, aki rögtön odafigyelt, hogy nem stimmel az Oracle, igaza volt. Mehetünk?
6: Persze.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Június 19, tehát holnap és 21-e között holnap indul ingyenes a Generali Gyereksziget, és idén sokszínű program van, ahogy szokott ez lenni. Ebben a három napban sok minden lesz. Népszerű előadók koncertjei, bábszínház, táncvetélkedő sport, cserkésztábor, akadálypálya és kézműves palotta, gyakorlatilag ha oda elviszük gyermekeinket, akkor az biztos, hogy jól fognak aludni este. Legalábbis reméljük, hogy ez a cél, az egyik cél. Vidó Andrea, a Gyereksziget projektvezetője van itt a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
5: Na, 19-én indul idén a Gyereksziget. Mi az, amire számítotok a rohamon kívül?
2: Hát nagy rohamra és jó szórakozásra számítunk. Szerintem bátran mondhatom, ezt idén a 22. alkalom lesz, amikor megszervezzük ezt a
5: 22.
2: rendezvényt. Igen, két év maradt a Covid miatt, szóval már igazából a 24. lenne, de 22 éve csináljuk ezt a rendezvényt, és mondhatom azt, hogy sok tapasztalatunk van arról, hogy mire van szüksége a gyerekeknek a jó alváshoz, és hát a szabad levegőn töltött aktív mozgásra, játszásra szerintem. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a Gyerekszigeten minden megvan, ami gyerekprogram elképzelhető, és ahhoz szükséges, hogy a gyerekek, családok jól szórakozzanak, és aztán este jól aludjanak.
5: Az biztos. Hogyha összehasonlítjuk a Gyereksziget mondjuk egy nagy fesztivállal, akkor ki a húzónév zenekar, aki a Gyerekszigetről nem hiányozhat, úgy, mint mondjuk egy időben volt, ugye a Queen Bee tankcsapda, mi volt a harmadik, Kispál, aki nélkül nem lehetett fesztivált rendezni, mert akkor biztos volt a teltház. Tehát zenei előadások.
2: Hát nálunk a legnagyobb headliner Halász Judit.
5: Há, igen.
2: Mint minden évben, most is pénteken ő nyitja tulajdonképpen a headlinerek sorát, és aztán jön a Kaláka és az Apacuka zenekar, szerintem ők a fő igen. headlinerek, de fellép nálunk még a Belvárosi Betyárok, a Lóca zenekar, úgyhogy nagyon jó gyerekzenekarok játszanak nálunk.
5: Igen. Egyébként tehát a Halász Judit több generáción átívelő, tehát ott még szerintem a nagyobbaknak is simán. Tehát a szülőknek is szó, sőt, lehet, hogy a nagyszülőknek is simán.
6: Persze, nagyszülők is bőven, persze.
2: Igen, abszolút. Én már nagyszülő vagyok, és én is Halász Judit dalaival kezdtem.
5: Na tessék. Vannak tök érdekes programok, például van egy ilyen, hogy Európai Uniós Friss Action. Ez micsoda?
2: Hát ez egy most az utolsó pillanatokban befottyant program, ez tulajdonképpen egy támogatói program, és az a céljuk, hogy a zöldség-gyümölcs fogyasztást népszerűsítsék.
5: Friss zöldségeket. Hát nem tudom, hogy ez lesz a legnépszerűbb, de reméljük, hogy oda lehet terelni a gyerekeket, mert azért van egy ilyen brokkoli averzió, az biztos, de azt gondolom, hogy az olyan programok, mint a zsonglőr és mozgásműhely, vagy pedig a kutyás programok, gimnatlon, az biztos, hogy teltházas.
2: Igen. Igen, egyébként az a jó a Gyerekszigetben, hogy bár nagyon-nagyon sokan vannak, de viszonylag nagy területen és árnyas részein helyezkedik el a hajógyári szigetnek, úgyhogy lehet kalandozni és később visszatérni, ha esetleg éppen nagyobb tömeget tapasztal valaki egy programnál, illetve az, hogy 3 napon át tart, úgyhogy hogyha nem sikerült első alkalommal mindent kipróbálni, akkor lehet folytatni a következő 2 napon a felfedezést.
6: Van olyan a program, ahol kicsi a kapacitás és regisztrálni kell például, vagy pedig mindegyik olyan, hogy bárhol nyugodtan szabadon mozoghatunk, beállhatunk?
2: Nincs regisztráció most egyik programunknál sem. Szerintem azért lesz, ahol sorba kell állni, például nagyon népszerű a nagy, az óriás ugrálóvárunk, és ott ugye csak bizonyos számú gyerek mehet be egyszerre, de viszonylag hamar sorra lehet kerülni.
5: Még egy zenei programot kiemelnék, ez pedig a Super Ár koncert, ugye velük mi is beszélgettünk, és ez egy nagyon-nagyon klassz kezdeményezés, úgyhogy ez is külön lesz ugye a zenei programokban.
2: Igen, a Super Ár az a mi kedvenc támogatott programunk, a Sziget vette szárnyai alá ezt a programot, amikor megérkezett Magyarországra, úgyhogy nagyon örülünk, egyébként nem előbb első alkalommal, szerintem már 3. lépnek fel a Gyerekszigeten, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják utána érezni magunkat.
5: Mi az, amire mindenképpen készülni kell szülőként például, hogy ilyen kis fontos, praktikus tudnivalók, kiutás, parkolás, ott lét, azt hiszem kánikulai hétvégére lehet számítani.
6: Azt hiszem, arról beszélgettünk valamelyik évben, hogy pénteken még inkább iskolás csoportok vannak, így a tanítás utolsó napján, amikor már nincs tanítás gyakorlatilag, hanem kirándulás, lötyögés, lazulás van, és akkor a hétvége meg a szülős, nagyszülős móka.
2: Ez igen, de azok pénteken délutára már megérkeznek a családok is. Uh-huh. Hát szerintem legeslegjobb hétben érkezni a rendezvényre, a Filatorigátnál kell leszállni, illetve nagyon pompás kerékpárutak is vezetnek hozzánk, és a kerékpárokat ki lehet kötni a kijelölt kerékpárkikötőben. Nagyon meleg lesz, úgy néz ki, minden nap egyre melegebbet jósolnak, úgyhogy javasolom a napvédelmet, a sapkát, kalap viselést, illetve hát mindenki hozza a kulacsát, mert fel tudják majd tölteni, több helyen is ivókutak vannak, és ami még nagyon fontos, hogy hozzanak zoknit mindenképpen, mert a kisgyerekeknek való ugrálóvárba csak zoknival lehet bemenni.
6: Aha, ez fontos. Igen.
2: Ez nagyon fontos, mert nagyon sokan csalódottan távoztak, ugye meleg van, és akkor nincs zokni a gyerekeket, uh-huh. De az ugráláshoz hozzanak.
6: Aha, oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor sok sikert.
5: Igen.
6: 22.
5: Gyermeki örömvisításoktól hangos gyereksziget kívánunk akkor idén is.
6: Amely ugye ingyenes, köszönjük. Ezt mondanunk sem kell. Uh-huh.
5: Köszi szépen, jó szórakozást nektek. Vidó Andreával, a Gyereksziget projekt vezetőjével beszéltünk, ugye június 19 és 21-e között ingyenes a Generáli Gyereksziget, és most 22. alkalommal aktívan, de 24. éve van ez a kiváló program.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Mennyibe hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: Még egy kicsi kiegészített Budapest rovat, egy hír, illetve kis háttér hozzá. Nagyon érdekes, meg nagyon szépek ezek a fotók, amelyek a tervezett 3,5 kilométer hosszan elnyúló új zöld, Dunaparti zöld fejlesztésről szól. A Kopaszi gáttól délre egészen Budafokig terveznek egy hosszú partmenti sétányt, modern infrastruktúrával. A Dunaparton ilyen hosszan lehetne mászkálni, kerékpározni, különféle kiszolgáló létesítményeket is tennének ide. Nagyon-nagyon jól néz ki, és nagyon érdekes a koncepcióban.
3: Igen, nagyon jól néz ki a látványtervek alapján, amikor láttam, azt mondtam, hogy na hát ezt nem is hiszem el, hogy Budapesten ilyen. Az a kérdésem, hogy egy a Kopaszitól indul ez?
2: Kopasztól indul délnek, igen.
3: Igen, most az a kérdés, mert ott egyébként a bicikli út az megvan, tehát az megy ott a déli irányba.
2: De lényegében csak az van.
3: Csak az van, igen.
2: Van az árasztópart, egy, az a nagyon kicsi kis szabadstrand, akkor ott van a Dunaparti megálló, ami egy tök menő hely egyébként, ilyen hát palacsintázó.
3: Teljesen frankó, és adja magát, hogy ilyen legyen. Az a kérdés, hogy szélekbe tudják-e így valósítani. Mert hogyha igen, akkor utána felmerül a következő, hogy az a szabadstrand, az kibővítésre kerül-e. Mert a látványtervek alapján itt egy ilyen bazi hosszú plázs lehetősége nyílik meg, ami szerintem teljesen jó.
2: Igen.
3: Hasonlóan lehetne ugye megépíteni, mint a, vagy kialakítani, mint a római azt a szakaszt, ami viszonylag hosszan ilyen sóderes, homokos rész. Nagyon jól néz ki.
2: Az az egészben az érdekes, hogy már ezt a koncepció tervet is az egyik cég finanszírozta, akik ott építkeznek. Tehát az ingatlan fejlesztők ne kellett vállalniuk, hogy beszállnak ebbe. Ezt egészen konkrétan a Metrodon finanszírozta. A településrendezési szerződésben vállalt kötelezettsége alapján, és ők azt mondják, hogy van ott még Big George, meg Sandell, tehát a legnagyobb fejlesztő cégek. Ugye ők is, hogyha beszállnak, akkor ők ezzel már a finanszírozás is nagyjából megoldott lehet, és ez mindenkinek érdeke legyen, hogy ez így összejöjjön.
3: Hát egyébként ez, hogy is mondjam, tehát egy normális országban ez így zajlik, hogy az ingatlanfejlesztőknek érdeke, hogy a környéket olyan szinten rehabilitálják, és kialakítsanak ilyen lakóövezetet, ahova érdemes oda költözni, mert jó ott lenni.
2: Igen, ez egész most így úgy látszik, hogy ez nem ehhez szoktunk, ez túl szép, hogy igaz legyen kategória. És megint el kell, hogy mondjam, mert tényleg óriási élmény volt. Azt mondom, sikerült végighajóznom a Dunán Passautól Budapestig és vissza, és nagy lelkesen mesélem, hogy igazából a városkép az messze-messze Budapesten a legszebb, nem véletlenül a prospektusokon is a budapesti városkép, a Dunáról látható városkép van. Viszont nekünk nincsen, ami viszont Pozsonyban van, de itt nincs. A hosszú plázs, a kiülő emberek, az, hogy élettel telik meg, és ezt lehet a belvárosban már nem lehet megoldani. Kísérlet van rá, meg amit lehet, ki lehet hozni a most már éjszakára, meg estére lezárt rakpartból, meg hétvégére lezárt rakpartból, de egy kicsit kiebb, ahol nincs úgy beépítve a part, egy ilyen hosszút kihozni, ez már ilyen tengerparti tengerpartok, szép tengerpartokon létrehozott hasonló dolgokra emlékeztet, és ez nagyon-nagyon jó lenne.
3: Szóval
2: bízunk benne, hogy akkor ez tényleg összejött és megvalósulhat. És ez hiányzik Budapestre.
3: Mert hogy a Kopaszi és az árasztó közötti részen nincs külön dedikált bicikliút, tehát ez hiánypótló lenne. Valóban csak utána kezdődik, de valami miatt úgy érted. Tehát az árasztótól biztos, hogy van, mert onnan folyamatosan megy déli irányba, de érdekes egész addig. Kíváncsi vagyok, hogy a Dürer kert mint kiváló műintézmény, hogy illeszkedik ebbe, hiszen az ott van konkrétan a végén, ugye a teknősöbből végén. Igen. Ott a árasztó irányába, a hengermalomnál.
2: Apró érdekesség még, hogy a Galvani híd, hát lekerült a nap. Érdekes, a Vitézi Dávidnak is nagyon fontos projekt volt, és abóta még nem nyilvánult meg ez ügyben, mióta miniszter, hogy ez föléleszthető-e. Úgy tűnt, hogy lehet, aztán elkukázták ezeket a terveket, hogy ezt még visszahozhatják-e. Minden esetre ugye a most nem is tudom, mi ennek a hivatalos neve ennek a partmenti sétány projektnek, szóval hagytak neki helyet. Tehát, ha esetleg mégis fölélesztenék a tervet, tehát akkor a Galvani hidat sem fogja megakasztani, hogy létrejöhessen, vagy megvalósulhasson. Úgyhogy
3: azt mondja, hát, kedves hallgató, hogy ezek után senki ne csodálkozzon, hogy drága az ingatlan.
2: Hát, talán inkább fordítva, de az, hogyha az ingatlan fejlesztőket belekényszerítik abba, hogy ilyen jellegű kötelezettségeket is vállaljanak, az szerintem mindenkinek a jó hír. Hát nyilván lehet, hogy rajtuk kívül, de alapvetően szerintem nekik is érdekük, hogy a környéket, ahol fejlesztenek, rendbe tegyék és ebben aktívan részt vegyenek.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
4: A műsorszám is a Vidámság támogatója, a Generali Gyereksziget szervezője, a Sziget ZRT.
5: Kisfiam, én is voltam fiatal. Vannak ugye dolgok, amiről egyszer beszélnünk kell. Fiam, ha úgy alakul, te be tudod dugni a banándugót? Itt az idő, csücside, nézzünk meg közösen egy videót.
6: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
7: Hallo, ich bin Günther Tag. Ich habe meine Abschluss an der Tag-Universität gemacht in Karlsruhe. És elmond neked, mi az a panandugo? A panandugo a legnépszerűbb hangfile connect. A banandugónak van egy fütyije, amin van egy rugó, azért, hogy mikor bedug a banandugó a hangfalnak a nyilasába, akkor a fütyi ne essen ki. És van egy speciálisa a banandugónak, hogy a banandugó, a egyik banandugó be tudod dugni a másik banandugóba a sörhi vizabe. Ez a banandugó? Most már tudod, mi a banandugó? De hogy mi hívják banandugónak? Ich wünsche Ihnen viel Glück und guten Tag, meine liebe Freunde.
1: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
8: Zsebrádió!
9: Napközi. 15-15-kor.
10: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
7: 50-50.
4: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője, a Sziget ZRT.
11: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
12: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
13: A műsor támogatója az Opel Frontera.
1: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
13: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
12: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amron. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
13: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
8: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
12: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: Na nézzük akkor, hogy mi történik. A Görögországban úgy tűnik, hogy pár éve ugye még válságban volt, most pedig egy, mintha bezzeg országot építettek volna. Ez a kérdésünk Madlovics Dánielhez, az Accord Spartan Görög Részvényalap Junior Portfolio Menedzseréhez. Szia, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Görög csoda sikerült?
2: Hát, reménykedünk benne. Ugye itt megérkezett a jó idő, azt hiszem, hogy már a nyári szünet is elérkezett, és erről mindenkinek, vagy hát szerintem sokunknak Görögország jut eszébe, bár nálunk az Accordnál Görögországot nem csak a vakáció, hanem a befektetések is a térképre rakják. Nemrég jártunk Athénban a Wood and Company csehbefektetési bank által szervezett konferencián, ahol több mint 20 görög vállalattal és gazdaságpolitikai döntéshozókkal is volt alkalmunk beszélgetni, és ennek az apropóján jöttem én most hozzátok, és szeretnék megosztani veletek élményeket ezekről a találkozókról. Összességében azt tudtuk levonni konklúzióként, hogy még mindig egy vonzó befektetési célpont az ország, egy nagyon támogató makrokörnyezettel. De hát mit is jelent ez pontosan? Ugye az Eurostatnak, hogyha a legfrissebb adatait nézzük, akkor 2024 és 25 között a 27 tagállamból 19-nek nőtt a GDP arányos bruttó államadósága, 8 pedig csökkenteni tudta, és Görögország tudta ezen 8 állam közül a legnagyobb mértékben csökkenteni a GDP arányos államadóságot, 8%-ponttal alacsonyabbra szorítva azt. Mindeközben, hogyha körbenézünk azért a nagyobb államok között, francia államadóság közel 3%-ponttal növekedett, németek is 1,3%-kal, az eurozóna átlaga 0,8%-pontos növekedés volt, és hát az USA-ban is hasonló a helyzet, ott ilyen közel 1%, kicsit több mint 1%-kal nőtt a GDP arányos államadóság.
3: Hogy csinálják? Csak azért kérdezem, mert ugye arra is sokat hallunk, hogy meg kritikaként szokott megfogalmazódni, hogy túlságosan turizmus orientált, ez önmagában egy kockázat, hogyha bármi miatt a turizmus visszaesik. Ráadásul a melegebb, a kifejezetten meleg éghajlatról az emberek már inkább a hűvösebbek felé orientálódnak, illetve a szezont, ha nem tudják kitolni, akkor az is egy kockázat, mert hogy a túlságosan nagy meleg megüti a főidényt, ehhez képest áll nagyon jól a görög gazdaság ezek szerint.
2: Igen, hát itt ugye a görög gazdaság szerkezete az egy kérdés, ugye egy másik kérdés a költségvetési fegyelem, és az a fegyelmezett kiadás, és a bevételeknek a növelése, az adó megfogása, amit ugye nagyon sok éven keresztül elengedtek, tehát az áfarést is nagyon drasztikus módon le tudták csökkenteni. Itt igazából azért van ilyen jó helyzetben a költségvetés, mert ahogy már mondtam, ugye a bevételeket hatékonyan tudták növelni, és nem költenek mindenféle butaságra, mondjuk ezt, vagy szavazott vásárlásra. Ennek az eredményeként pedig azt lehet látni, hogy 2025-ben ugye harmadik éve az országnak az elsődleges egyenlege pozitív, tehát a kamatkiadások előtt a költségvetés bevétele az nagyobb volt, mint a kiadásai. Ez így GDP arányosan 23-ban kerekítve 2% volt, 24-25-ben pedig ilyen 5-5%, tehát ennek köszönhetően kevés azon EU gazdaságok közé tartozik, amelynek a költségvetési egyenlege nem csak az elsődleges pozitív. Ez tavaly ilyen 1,7% volt, az EU átlag 3,1%-os deficite mellett. Tehát, hogy ő tényleg nagyon szép eredmény, azt gondolom, amit végre tudtak hajtani. És ennek meg is van az eredménye, ugye ennek a következetes költségvetési politikának köszönhetően tavaly év végén 5,3 milliárd eurót elő tudtak törleszteni. Ez az előtörlesztés az uniós tagállamok felé történt, akiktől 2010-ben az első mentőcsomag keretein belül kaptak pénzt, valamint idén júniusban is, június elején is jóváhagytak egy további 7 milliárd eurós korai visszafizetését ezeknek a hiteleknek. Csak az 5,3 milliárd eurós előtörlesztés az a költségvetés számára egy 1,6 milliárd eurós kamatkiadást jelent. Ez a mostani 7 milliárdos visszafizetés esetén még nagyobb. Ugye a pénzügyminisztérium így azt becsli, hogy minden korábban visszafizetett milliárd euró az évi 30 millió euróval alacsonyabb kamatterhet jelent a költségvetésnek. Ezzel ugye az államháztartás saját helyzetét könnyíti a kamatkiadásokon keresztül, és nagyon jól mutatja, hogy mi a fiskális politikához való hozzáállás. Ugye a bruttó államadóság még mindig a legmagasabb az országban, ugye EU szinten, de az EU történelmének jelenleg a görögök a legnagyobb államadóság csökkentését hajtják végre. Itt most lehetne arról beszélni, hogy...
1: Bocsánat, közben pont ez, amiket mondasz, egy fontos nagyon, és erre is kérdezett a hallgató, hogy mi az ára ennek az egész adósság csökkentésnek, mert hogy megnyírbálták a szociális támogatásokat, a fiatalok közötti munkanélküliség majdnem a legnagyobb az EU-ban, tehát ő egy hogy kicsit a
3: az még a
1: veszélyes részét
3: nem annyira
1: nézi.
3: Szokta érdekelni ez a társadalmi rész, de hogyha visszahat mondjuk a gazdaságra is, akár a komolyabb munkanélküliség, vagy a politikai bizonytalanságot okoz, hogyha megnőnek a társadalmi feszültségek, ez nem jelent kockázatot?
2: Jelent a kockázatot, de egyébként, hogyha megnézzük, hogy a pártoknak a támogatottsága hogy áll, ugye a Mitsotakis jelenlegi miniszterelnöknek, aki a harmadik

0: azt látjuk, hogy elsődleges egyenleg szuficitük van, tényleg nagyon megsüvegelendő, a költségvetés is egyre jobb helyzetben áll, legnagyobb mértékben tudják az államadósságot lecsökkenteni, tehát idén év végére akár az olaszoknál is jobb helyzetben lehetnek államadóság szempontjából, 2030-ra a franciáknál is, tehát ez azt jelenteni, hogy két évtized után először nem Görögország lesz a legeladósodottabb az EU-ban. Tehát, hogy így, hogyha ezeket a számokat nézzük, meg egyébként a támogatottságát a jelenlegi kormánypárnak, ami ezt megvalósította,
1: az rendben
0: azt gondolom, hogy jó, belülről nézve így rendben vagyunk.
1: És hát egész görög piacot ugye általában érdemes venni, vagy azért fontos a szelektálás, tehát megfelelő cégeket, papírokat kikeresgélni, és azokkal tölteni a portfóliót, illetve hogy mely szektorok lehetnek a legizgalmasabbak ebben a helyzetben?
0: Hát, hogyha az egész, tehát ugye index szinten nézem a görög piacot, akkor azt látjuk, hogy változatlanul vonzó az értékeltség. Tehát ugye két évre előre tekintő elemzői paperek konszenzus alapján még mindig egy ilyen 35%-os diszkonton forog körülbelül a görög index az európai benchmarkként használt Stoxx 600 európai indexet nézve. És egyébként, hogyha az elmúlt rövid, közép, akár hosszú távú, ez a hosszú táv, ez a 10 év max. Hozamát nézzük a két indexnek, akkor azt látjuk, hogy a görögök felül tudták teljesíteni az európaiakat, és egyébként ez a diszkont, amiről most beszéltem, ez a korábban is fennállt. Tehát ez praktikusan azt jelenti, hogy a részvénypiaci felülteljesítés, ez nem egy szorzótágulás hajtotta, tehát a befektetők nem többet fizettek egységnyi vállalati eredményért, hanem egyszerűen az eredménytermelő képességei a görög vállalatoknak és ezeknek a fundamentumai voltak olyan mértékben, hogy ez indokolta a magasabb árfolyam növekedést, és ezt a diszkontot még mindig látjuk. A bankok esetén is egyébként, tehát ott is egy ilyen 5-10%-os, attól függ, hogy milyen mutatót nézünk, diszkontot látunk, pedig hasonló eredménytermelő képességgel működnek, mint az európai versenytársak, ugyanúgy tökerősek, és évi magas egyszemélyű esetekben akár alacsony kétszemélyű hitelállomány bővülésre is számíthatnak. Nyilván egyébként a görög bank, vagy a görög index az egy bank felül súlyos index, tehát a legnagyobb komponensek azok bankok, de hát azt gondolom, hogy a bankoknak az eredmény termelő képessége az erős, és a gazdaság az dübörög, ami nyilván a hitelezést elősegíti, ez a bankoknak fontos. A érdekesség egyébként, hogy az összes RRF forrást sikerült lehívniuk, tehát olyat is hallottunk a konferencián, ez a miniszterelnöknek az ilyen gazdasági tanácsadója mondta, hogy akkora igény érkezett az RRF forrásokra a bankok felé, hogy valamit nem tudnak teljesíteni.
1: Oké, hát ez izgalmasan hangzik. Jól, akkor a bankszektor az egyértelmű, az mindig is erős volt Görögországban.
0: A bankszektor egyértelmű, és egyébként még vannak ipari vállalataik, amiket nyilvánvalóan a helyzet, az a gazdasági ciklusnak az a szakasz, amiben Görögország éppen jár, pozitívnak látunk, vagy pozitívak vagyunk rá, építkezés, építőipari cégek például, ezek mind érdekes történetek.
1: Oké, hát nagyon szépen köszönjük a kis bepillantást a görög befektetések világába, jól mennek az ottani piacok, és hát reméljük, hogy ez akkor a következő időszakban is így marad. Szép napot köszönjük még egyszer.
0: Köszönöm szépen, szép napot.
1: Az elmúlt percekben a görög befektetésekről beszélgettünk Madlovics Dániellel, az Accord Spartan görög részvényalap junior portfólió menedzserével.
2: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
3: Kedves hallgatónk már érdeklődik, hogy mikor lesz a nyárslágere.
1: Én is érdeklődtem, én már a múlt héten érdeklődtem Endrénél, aki a kiválasztás nehézségeiről beszélt nekem. Ez azóta is fönnáll ez a probléma?
3: Figyelj, nagyon szűkítettem a kínálat, a sort. Sikerült összeraknom egy befutót, és

0: És arra szeretném kérni a hallgatókat, hogy szavazzuk meg közösen, melyik legyen a nyár slágere ezek közül.
1: Le fogod játszani mindet, és lehet szavazni
0: rájuk? Le fogom játszani most a műsorban, a napközben az összeset.
1: Jó, ez pont ma?
0: Igen, ma 4 darabra jutottam, nem tudtam jobban szűkíteni. Nagyon erős a mezőny, van köztük olyan, ami nekem azért tetszik, mert vidám, jópofa, tényleg
1: klassz. Hát ez alapkritérium is, nem?
0: Igen, nem mindegyik. Valamelyik dilis, valamelyik viszont csak egyszerűen jópofa, valamelyik a mondani valója miatt nagyon klassz, valamelyik a zenéje. Tehát az a helyzet, hogy 4 van, azok közül az egyik legerősebb versenyző szerintem, aminek de senkit nem akarok befolyásolni.
1: Monitoron a címét, ez már a versenyzők között van?
0: Ez most már következik. A versenyzők között van.
1: De akkor légy szíves, te olvasd fel a címét.
0: Az előadót úgy hívják, hogy Leslie DaBase, és ez nem árul a nevéről, vagy a származásáról semmit, mert aki megfejti, hogy milyen nyelven van, és hogy mit jelent, aha, amit énekel, jó, az már egy teljesen másik kategória, de azt gondolom, hogy például ezt nyugodtan lehet nyáron egy strandon üvöltve énekelni ezt a számot.

0: Na, Gábor?
1: Ugye finnek tűnt, de hogy az észt közel áll hozzá, és te sem tudtad.
0: Nem tudtam, hogy finn vagy észt, megmondom őszintén.
1: Várja. Itt hallgató írja. Itt Hollandiában van kettő észt szigetelő kollégám. Azonnal röhögtek, és mondták a szöveget.
0: Ne viccelj!
1: Akkor megvan.
0: Azt hagyján,
1: akkor egy észt sláger találtál.
0: Azt hagyján, de hogy 2026-os, tehát ugye az is egy kritérium a nyárs slágerénél.
1: Hogy frissnek kell lenni.
0: És az jó lehetett egyébként, hogy a két észt kollega Hollandiában mondta a szöveget.
1: Jól van. Igen.
0: Inim sző ja divan, lesz did the bass című.
1: És azt mondják, hogy ez az észt kifigurázása a hétköznapi ellustulásnak. Uh-huh. Hát figyelj, nem tudom, milyen lesz a másik három, én ezt már így megkapál.
0: Ez nem rossz, ugye? Mondtam, hogy erős.
1: Ezt kell megugrani a másik három jelöltnek a nyárslágerre.
0: Így van.
1: Címért indulva.
0: Úgyhogy lehet majd, micsoda hát pokol vagyok. Írja, kedves. Zenei pokol. Lehet, de közben egy nagyon klassz utazás is egyben. Úgyhogy igen, erős kezdés volt. Nem vagyok benne biztos, hogy ez kellett volna először, de hát ez ugye engem is folyamatosan őrölt ez a dolog, hogy mi legyen. De jövőre természetesen már, jövő héten már döntést kell szülni, és játszani kell. Mi lesz a műsorban még?
1: Észt emberfaló kanapézene. Jött még egy ilyen, hát most a sok közül, ami hirtelen beesett. Mi van Tallinnban? Most hirtelen bepotyogtak, majd a hírek alatt átnézzük.
0: És a hírek után pedig, ugye mert jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, a hírek után pedig vendégül látjuk itt a stúdióban Szabó Bélát, a Magyar Telekom márka és kommunikációs igazgatóját, akivel nagyon izgalmas beszélgetés következik arról, hogy hogyan lehet megszilárdítani a normaváltást Magyarországon egy bátor intervencióval. Szóval, hogy sok kérdést felvet természetesen április 12-e, és ezek a kérdések ott vannak egy márkás kommunikációs igazgató fejében is, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, ez a fő témánk.
1: Aztán persze, jön Várkonyi Gábor.
0: Aztán Várkonyi Gábor futómű rovattal természetesen, úgyhogy ez a következő óra itt nálunk a Millás reggeliben.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilonbárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó reggelt kívánok! Változatlanul baleset miatt kell sávlezárásra és torlódásra számítani a fővárosban a Váci úton kifelé a Forgács utcánál. Zsúfolt az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi út is, a 10-es főúton befelé Solymártól az Ürömi körforgalomig, és tovább a Bécsi úton is erős a forgalom, csak úgy, mint a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utca előtt. Fennakadást tapasztalhatnak az M3-ason befelé a Szent Mihály út előtt, a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton is befelé szakaszonként, s ugyanígy az Andrássy úton az Erzsébet térhez közeledve. Lassan járható a Rákóczi út befelé a Blaha Lujza térig, a Pesti alsó rakpart a Szent István parktól délfelé a Lánchídig, a Műegyetem rakpart a Petőfi hídtól befelé és a Budai alsó rakpart is, ugyancsak a Petőfi hídtól a Döbrentei térig, déli irányban pedig a Margit hídtól a Halász utcáig. Varga Etele, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se
2: ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A kormány kezdeményezi a benzinárstop kivezetését. Támogatást kaphatnak azok a cégek, amelyek diákmunkást foglalkoztatnak. Donald Trump aláírta az Iránnal kötött egyezményt. 31 fokra számíthatunk ma, csak gomoly felhők lehetnek az égen. Az északi szél olykor megélénkül. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Hatalmas a torlódás az M3-ason Budapest felé. Magyaródnál ütközött két autó, már 4 kilométeres a dugó. A 3-as főúton érdemes kerülni, írja az Útinform. Az autópályán egyébként jelenleg is felújítás zajlik, emiatt megszüntették a gyorsító sávot, és az autósoknak közvetlenül az autópálya forgalmába kell behajtaniuk. A kormány kezdeményezi a benzinárstop kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. A kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A miniszterelnök a bejelentéshez azt is hozzátette, hogy a védett árintézménye havonta 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Támogatást kaphatnak azok a cégek, amelyek diákmunkást foglalkoztatnak. A Szociális és Családügyi Minisztérium jelzése szerint a bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként havi majdnem 280 ezer forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig havi 242 ezer forint lehet. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe, akik 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. Donald Trump Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot. A Fehérház bejelentése alapján a megállapodás aláírt példányáról készült fotót rögtön eljuttatták az iráni félhez, valamint a béketárgyalásokon közvetítőként résztvevő államoknak. A nyilatkozat alapján Irán a 60 napos időszak során szabadon exportálhatja kitermelt kőolaját és kőolaj termékeit, az amerikai pénzügyminisztérium pedig hozzájárult a szankcionált iráni kőolajtermékek kereskedelméhez. Irán atomprogramjának lezárásáról és a dúsított uránkészlet eltávolításáról a végső megoldás rendelkezik majd. Előzőleg egyébként az amerikai elnök azt mondta, hogy nem végleges az Iránnal kötött egyezség, és a harcok még folytatódhatnak. Ez egy egyetértési megállapodás, és ha nem jön be, akkor majd megint lövöldözünk és bombákat dobunk a fejükre, idézi Donald Trumpot a Reuters. Az Európai Unió fenntartja Ukrajna támogatását, a jövő héten hitel formájában 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára, valamint újabb szankciós csomag előkészítésével Oroszországgal szemben, közölte a kereskedelemért és gazdasági biztonságért felelős biztos Strasbourgban.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Sokat süt ma a nap, de időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, csapadék viszont nem várható. A 31 fokos melegben az északi szél több helyen felfrissülést hozhat.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
2: Millás reggeli.

0: Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt, szép napot mindenkinek, 8 óra 8 perc van, június 18-a csütörtök, a stúdióban Ács Gábor.
5: És Kántor Endre, szép jó reggelt kívánok.
4: És a kedves hallgatók, akik nagyon sok mindent írtak nekünk Messengeren is, természetesen nem csak WhatsAppon, Viberen, SMS-ben.
5: Figyelem, figyelem! Ha Edét halljátok, akkor a Messenger figyelve van. Ha nem Edét halljátok, akkor nem biztos, hogy a Messengeren küldött információk is célba érkeznek.
4: 2026-ban itt tartunk. Azt mondja a kedves hallgató, hogy nagyon jó ez a zene. Azt hittem belga elsőre az East Tallinni úgy tűnik zenekarra. Kérdezi Zsolt, hogy hol találom ezeket a számokat? Hát ezt valami sorozatban találtam. Igen. Csak azon gondolkodom, hogy mely, szerintem, én úgy emlékszem, ez egy sorozatban volt.
5: Na, az derítsd ki mindenképp.
4: Fogalmam
5: egy másik dalra, az imentire viszont egy kifinomult kritika érkezett.
4: Ja, az a
5: Pamplomusz. És ez fosa összekeverve modoros nyávogással, az ilyen AI fosokat nem volna szabad leadni.
4: Ez nem AI. A Pamplomusz zenekar az egy férj és feleség, egyébként kiváló szerzőpáros, otthoni projektje. A Frank, hogy is hívják a srácot, a Jack, na ő az, aki azt a művészeteket támogató oldalt is létrehozta, ahol lehet pénzzel támogatni különböző művészeteket, művészeket, előadókat, úgyhogy ez egy nem AI. Na, ami viszont sokkal fontosabb, az a téma, amiről már beszéltünk.
1: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Millás reggeli.
4: És itt van velünk a stúdióban a Magyar Telekom márka és kommunikációs igazgatója, Szabó Béla. Jó reggelt, szervusz!
6: Hello, sziasztok!
4: És azt mondtuk, hogy próbálunk egy kicsit arról beszélni, ami kicsit filozófikus, hogy hogyan lehet megszilárdítani a normaváltást Magyarországon. A LinkedIn-en írtál egy hosszabb ilyen, mi ez, egy cikk, poszt,
6: cikk,
4: egy cikket, így van, és az volt pontosan a címe, hogy hogyan szilárdítsuk meg ezt a normaváltást, bátor intervenció. A választások és az eredmények ugye nem csupán egy ilyen ciklus, politikai kormányzati ciklus végét jelentették, hanem ugye egy strukturális társadalmi normaváltási momentumot indítottak el, vagy hoztak el Magyarországon. Tényleg ez történt szerinted? Elindult ez?
6: Én maximálisan ezt gondolom. Nem feltétlenül csak magamtól, hanem hogy így olvasod a híreket, nézed, hogy mi történik úgy a világban, milyen kezdeményezések indulnak el, és egyébként akár annak is utána nézel, hogy egy ilyen normaváltás, hogy miből áll össze, vagy mire van szükség, akkor azt tapasztalod, hogy hát eléggé egy ilyen történelmi pillanatban vagyunk most.
4: Ez az, amit úgy lehetett lefordítani nagyon egyszerűen, hogy egy ilyen valaminek a küszöbén állunk, és mindenki érzi a társadalomban, kicsit így fellélegzett, hogy itt ilyen lehetőségek jöttek el.
6: Igen. Hát nyilván most itt nem politikai értelemben próbálok itt erről beszélni, vagy próbálunk, hanem inkább abban a szempontból, hogy minden társadalomban vannak momentumok, amelyek valamilyen szinten elvezetik a társadalmat egy új világba, egy új működési rendbe. A Covid is ilyen volt, ugye? Elég gyorsan átalakult minden. Ennek nyilván volt egy kényszerítő ereje, sok szempontból egy kényszerítő erő mentén jött ez létre. Ami most van, az inkább talán rendszerváltáshoz hasonlítható a 90-es években, hogy ott is egy ilyen társadalmi működésnek lett egy másik formája, ami elvezethetett volna akkor is bennünket valami újba. Az nem történt meg olyan szinten, mint talán gondoltuk akkor, És itt van most egy újabb lehetőség, ami megint belülről fakad, organikusan áll elő, és talán itt most, ha jobban odafigyelnénk, nem tudom, tehát így társadalmilag nyilván a kormány is, akár a marketing szakma, ahonnan én jövök, akkor ez talán elvezetett bennünket oda, ami lehetőség megvolt a 90-es években is.
4: Ide visszatérünk még, de ez nagyon érdekes, amit mondta, hogy a marketing szakma számára ez miért lehetőség, és azt írtad, hogy ez a környezet egy új szerep lehetőséget jelöl ki, hogy a márkák már nem csupán üzeneteket közvetíthetnek, hanem a társadalmi normaváltás és a cselekvőképesség infrastruktúrájává alakulhatnak át. És az a kérdés, hogy eddig nem tudták ezt megtenni? Valami kötelem volt, vagy valami bezártság, vagy meg kellett volna tenni eddig is, vajon?
6: Szerintem meg kellett volna tenni eddig is. Éppen most egy olyan, voltam egy ilyen kis mini konferencián a Corvinus Egyetemen, ahol a marketing professzorok beszélgettek, és ott az állt elő, hogy a marketing két oldala nem nagyon beszélget egymással, van egy ilyen menedzsment oldala, ami a bizniszzel, az üzlettel foglalkozik, igyekszik a reklámokon, meg a marketingen keresztül a profitot menedzselni, a másik oldal a tudományosabb oldal, ami arról, azzal van kapcsolatban, hogy milyen hatása van a marketingnek, mint társadalom, tudománynak, a társadalomra, a környezetre, és ez a kettő nem nagyon beszél egymásra. Tehát ez mindig lehetett volna, hogy ez a kettő összemörzsölődik valamilyen formában, de hát nyilvánvalóan a rutin, az igény, hogy fejlődjön, növekedjen a vállalat, a marketing menedzsment felé tolt el a fókuszt, de most ebben a lehetőség, ebben a helyzetben, ebben a lehetőségként kezelt helyzetben megfontolhatnánk, hogy a marketing tudományos oldala mit taníthat nekünk arra vonatkozóan, hogy hogyan is működhetne a marketing. Egyébként ebben benne van a profit is, tehát hogyha a társadalom mondjuk egy ütőképesebb, autonómabb formává válik, akkor szerintem az emberek költései is másként működnek. Nem annyira a napi költéseken lesz a hangsúly, hanem akár ilyen előremutatóbb költésen. Tehát végeredményben a tortát növelhetné a marketing, nem csak a meglevő tortát, torta feletti küzdelemben vehetne részt.
4: Azért érdekes, amit mondasz, mert hogy bennem van egy ilyen alapvető optimizmus, vagy ilyen naivitás majdnem minden szinten, amikor azt gondolom, hogy hogyan lehetne jobb világot építeni, és amiről te beszélsz, az valószínűleg egy ugyanilyen, vagy legalábbis én ezt így ítélem meg, hogy ez egy jobb világ irányába való elmozdulás lehetne. De ez azt jelenti, hogy nagyobb a felelőssége is ezeknek a cégeknek és az egész szakmának, és nagyobb a kockázata is. Mert az a fajta elszámoltathatóság, amiről szó van politikailag, és társadalmi szinten is be kéne, hogy ivódjon, azt a cégekkel szemben is meg kéne, hogy legyen.
6: Egyetértek veled, én is idealista vagyok valamilyen szinten, hiszen ahhoz, hogy a dolgok javuljanak, kell némi idealizmus, nem abból kell kiindulni, hogy mi volt régebben, meg hogy működöm most, hanem hogy milyen jövőképet alakítunk ki. Ugye sokan mondják azt, hogy az egy pszichopata, aki a jövőre vonatkozóan ilyen negatív dolgokat gondol, tehát az ilyen tudod, hogy rosszabb lesz sokkal, meg mindenképpen valahogy azt kell, hogy bekövetkezzen. Szerintem általában úgy kellene gondolkodnunk a jövőről, hogy az alakítható valami pozitív irányba, és hát ebben abszolút részt kellene venni a marketingnek. Igaz, az is, hogy van felelősség ebben, igen. De sokan azt is mondják, hogy csak akkor érdemes beleállni egy ilyen jövőalakító újításba, hogyha a vállalatok átalakulnak 100%-ban abba az irányba, merre mondjuk az adott márka akarna menni. Ez igaz valamilyen szempontból, de nagyon korlátozó. Mert ilyen halogatásba, ilyen nagyon lassú alakításba lép bele. Ha azt mondjuk, hogy a márka, aki akár ezt a helyzetet le tudná reagálni, húzza maga után a vállalatot, egy olyan helyzetet teremt, egy olyan társadalmi képzeletet kezd el kialakítani, ami a vállalatot arra ösztönzi, hogy változtasson, mert a társadalom is változott. Így egyébként elszámoltatható, számon kérhető a márka működés alapján a vállalat, de nem úgy, hogy minden egyes momentuma támogatja, segíti ezt a társadalmi jobbítást, hiszen a profit mentén vannak olyan működési elemek, amik nem bont ebbe illeszkednek, de hosszú távon ez alakul azt szerintem, és ez az a pozitív jövőkép, amit szerintem érdemes építeni.
4: És nem sértődsz meg, hogyha azt mondom, hogy kicsit megúszósra veszik a cégek ezt az egészet, hogy nem vállalják fel ezt a fajta edukatív kezdeményező szerepet, és egy kicsit ahhoz hasonlít ahhoz az ősi vitához, hogy mi kellene, hogy legyen a televízióban. Ugye azt többször feltették a kereskedelmi tévék vezetőinek, hogy de miért ezt adjátok, amikor nem ezt kéne adni, hogy a társadalom egy kicsit így felemelődjön egy másik szintre. És akkor azt mondták, hogy de ezt akarja a nép, és akkor...
5: Ha csatlakozz, akkor egy hallgató üzenettel ugyanide. A politikai marketing nagyon feltolta az inger küszöböt, és túl egyszerűsítette az üzeneteket legalábbis az elmúlt időszakban. Ugye erre akkor reagált a piaci marketing szakma is, mert valahogy gondolkodásra kellene bírni a népet, mondja egyébként a hallgató.
6: Szerintem nem reagált még. Az, hogy leegyszerűsíti az üzeneteket, hát igen, a politikai marketingben ez elég masszívan ez van, hiszen a, hogy is mondjam, komplexitással ma a világ nem nagyon tud mit kezdeni. Tehát az árnyalt képnek a befogadásával nem tudunk mit kezdeni. Ez szerintem jócskán következik a social media működéséből, hogy ott minden leegyszerűsödött, minden nagyon gyorsan működik, videókat nézünk, nem cikket olvasunk, a hosszú az már elfogadhatatlan, és így tovább.
4: Sőt, az a TLDR az egy ilyen teljesen jogos kommentnek számít most már, too long, didn't read, és akkor odaírja. Igen. Tehát engem meg rendkívüli módon idegesít, amikor odaírják.
5: Amen kommentként, hogy...
4: Hát igen, abszolút egy ilyen kritikaként, hogy ír valaki valamit, és hogy túl hosszú, és nem olvastam el. Aha. És ezt úgy odaírja, mint egy ilyen arszpoétikát, hogy, és jogosnak érzi.
6: Igen, tehát hogy a komplex az tulajdonképpen kezd kiveszni a gondolkodásból, pedig amit most így feszegetünk, az pont ez. Tehát hogy a dolgok nem olyan egyszerűek, viszont meg kell fogni a komplexen belül az egyszerűt valahogy, hogy az emberekhez eljutassuk, de hogy mindenképpen arra van szükség, hogy valahogy a márka meg a marketing elkezdjen abba a helyzetbe belecsekkolni, ami most van, abból a szempontból pont, hogy elgondolkoztassuk az embereket arra vonatkozóan, hogy lehet másként is működni. Én azt gondolom erről, hogy ez az eufória, ez kitart egy darabig, de hogyha nem lesz egy ilyen rendszer szintű vagy mondjam, változtatási igény abból a szempontból, aki bárki bármit kitalálhat, mint márka, hiszen a saját maga működési szempontjából kell ezt kezelni, de hogy mi ez a norma? Tehát mi ez az új norma, ami felé megyünk? Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten egy ilyen autonóm társadalom felé kell menni, ami nem várja, hogy megtörténjen valami, hanem tesz azért, hogy történjen, olyan, ami egyébként pozitív. Helyi szinten kell ez megtörténjen, nem pedig mondjuk Budapesten, tehát el kell kezdeni ilyen helyi kezdeményezéseket felkarolni, a helyi döntéshozatalokat támogatni. Részvételre van szükség, aktivizmusra, tehát ami eddig is volt, tehát hogy legyünk része a dolognak. Erre egyébként a kormány is valamilyen szinten felhívja a figyelmet, hogy ezt várja a társadalomtól, hogy kérje számon. Valamilyen szinten a vállalkozói kultúrát is el kell kezdeni támogatni. Szerintem a márkák tudják ezt támogatni sokféleképpen. És hogy hosszabb távon gondolkodni, nem csak a negyedéves profit számok mentén hozni döntéseket, hanem olyan szempontból, hogy milyen változás, milyen jövőképet akarunk mi itt felvállalni, és abba az irányba menetelni. Egyébként ennek vannak nagyon egyszerű változtatási lehetőségei, tehát nem kell itt nagyon-nagyon nagy dolgokra gondolni, hanem csak például arra, hogy a reklám az elég látványos, de nagyon sok pénzt költ a marketing szakma reklámokra, mindenfajta felületen, és hogyha ennek megváltoztatnánk a kulisszáit, a díszleteit, az, hogy milyen kontextusban próbálunk beszélni mindenféle üzenetekről, mert az is számítana. Tehát, hogy nem azt mondjuk, hogy nem tudok elmenni veled focizni, mert fáj a fejem, azt is mondhatnánk, hogy nem tudok elmenni veled, nem tudom, közösségi költségvetésről beszélgetni, mert fáj a fejem, stb. Tehát, hogy ez szerintem így ugye az van, hogy ennek az egész változtatásnak az egyik mozgatórugója az volt, hogy amit te magadban gondoltál, hogy az jó lenne, vagy ez nem helyes, ami most történik, mármint az előző időszakban, akkor azt gondolod, hogy a többiek nem ezt gondolják, ezért magadban tartottad. És hirtelen egyszer csak kiderült, hogy sok mindenki gondolja ugyanazt, amit te gondolsz, ezért elkezdtél te is hangosabban beszélni erről, és elkezdtél ennek mentén cselekedni. Tehát, hogyha a marketing szabad láthatóvá tenné ezt a pozitív, vagy ezt az új jövőképet, nevezhetjük egyébként új társadalmi képzeletnek is ezt amit láthatóvá tudnánk tenni, akkor szerintem az megerősíteni, hogy ez van. hogy ez, ebbe az irányba lehet menni. Ez nem, nem ciki, ha valaki ezzel foglalkozik, ez az elvárást. Ugye a marketing szakma a reklámokon keresztül tud kanonizálni bizonyos gondolatokat, helyzeteket, akár pozitív jövőképet is.
4: Igen, egyébként most nem azért, hogy PC-zzek egy reklámot magamnak, de nekem rendkívül visszás az a reklám, ami, ami arról szól, hogy bárhova lehet kaját rendelni. Amikor pont ugye gyakorlatilag minden színházi előadás előtt is elmondják, hogy még a telefonokat is legyenek szívesek kikapcsolni, ez egy olyan tér, amivel megváltozik a hétköznap is. Itt zárjuk ezt ki, figyeljünk arra, hogy mi történik, és hogyha bejön egy hamburgerező, vagy egy pizza, tehát szerintem nem jó irány ez. Valami ilyesmi, ez piciben, de én azon gondolkodtam egész végig, hogy oké, a társadalom megmozdult, ezt lehetett látni, történt valami, volt egy csomó fotelforradalmár, és tényleg abból lettek tényleg utcára menő emberek, tehát elégedetlenség, észrevették az emberek, hogy a másik is ugyanúgy gondolkodik, pedig sok mindenben nem értünk egyet. Csinált valamit a magyar társadalom, ami sokak szerint egy jó irány. Most tartunk valahol, kérdés, hogy mi történik, de nem politizálni szeretnék, hanem azt, hogy ezért ez sokáig tartott, és nem csak 16 évig, hanem még korábbra is visszavezethető. Ki lehet-e mozgatni egy társadalmat pusztán azzal, hogy máshogy kommunikál, máshogy gondolkodik a marketingről, meg a jövőjéről egy cég, vagy azért kell egy kicsit segíteni neki, hogy na, gyere már megrángatni egy kicsit, hogy...
6: Hát, hogyha nem csak beszélünk, az biztos, hogy jobb. Ugye a marketing vagy a márka működésnek vannak olyan területei is, ami nem csak a kommunikációról szólnak, hanem olyan brand acteket, meg olyan fajta ilyen brand eszeteket, ilyen brand témákat lehet felkarolni, ami a hasznosság felé tesz egy lépést a vállalat szempontjából. Például mi, mint Telekom csinálunk ilyet, hogy Hello Business, egy edukatív platform a kisvállalkozóknak, Hello Szülő, szintén egy ilyen támogató online platform a szülőknek, a családoknak, tehát ez végül is ez nem direkt profit termelő aktivitás, hanem egy ilyen társadalom emelő, tehát ilyeneket lehet csinálni, és hogyha ezt abból az aspektusból kezdjük el kirakni, hogy valahogy az embereket így igyekszünk abból a szempontból megerősíteni, hogy lehet másként elérni dolgokat, tehát ez a normaváltásnak a kérdése. Tehát a norma az nagyon nehezen változik, ez teljesen igaz, tehát az akár generációkon keresztül alakul át, de azt lehet látni, hogyha ilyen fókuszáltan elindítunk valamit, és én ezt kérem számon valahogy a szakmánkon, meg úgy egyébként majdnem mindenkin, hogy fókuszáltan menjünk abba az irányba, ami felé a társadalom tett egy lépést, és ez tulajdonképpen meg kéne fogalmazni, hogy mi ez. Biztos, hogy nem pártpolitikai dolgok, meg hogy a parlament hogyan működik, hanem szerintem ez valamilyen szinten ilyenekről beszél, hogy hogyan közelítünk egymáshoz, mennyire vagyunk együttműködőek, szolidárisak, mennyiben akarunk részt venni a dolgokban. Ez a civilség, a polgárság, tudod, az értelmiség kerüljön már végre elő, fogalmazzon meg dolgokat, tudod, ne a nem tudom milyen magazinok hosszú cikkeiben, hanem kezdjen el aktívan megjelenni, és mutatni az utat, ami egyébként szerintem szükséges.
4: Igen, ez az előzékenység, a másikra való odafigyelés, az együttműködés, ezek olyan dolgok, amik egy kicsit így kezdenek veszni, ugye, mert hogyha valami olyasmi van előttünk mintának, hogy mindent megcsinálhatunk, ugye ez a klasszikus, hogy a közlekedés lemintázza azt, hogy működik egy ország, ez a mindent szabad gomb, amikor megállok olyan helyen, ahol én akarok, és villog a négy. Igen. Mert nekem egy nagy autóm van, igen, például, vagy olyan gyorsan megyek, ahogy, amilyen gyorsan csak akarok, levillogok mindenkit, ez az én utam. Igen. Tehát ez az a tipikus viselkedés, ami nem annyira jó.
6: Hát, na, tehát ha itt maradunk a közlekedésben, szerintem ez egy nagyon jellemző dolog, hogyha valaki kitolat, akkor tudod, ledudált, hogy menj a fenébe, elém álltál, vagy pedig segítesz neki, hogy kijöjjön. Vagy amikor kerékpározol, szoktam ilyeneket tenni, akkor nem azzal, hogy tudod, így direkt ráthúzza a kormányt a kedves autós, mert hogy te feltartod őt a bokros teendői elintézésében, egyébként másodpercekről beszélünk, tehát igen, hogy tulajdonképpen ez a leszorítás.
4: Mint a 150 és 125 között is ugye igazából perc igen, kérdés
6: igen,
4: van.
6: Pontosan. Igen. Mondjuk az egy ilyen emocionális.
4: Persze, hogy emocionális.
6: Abban a szempontból, hogy ha azt mondom, hogy ez az ember is ott normálisan akar valamit ott az úton, akkor nem tolom le. Vagy nem, nem, rohanok ezerre, hogy ne, és tovább, és tovább. Tehát szerintem ez a társadalmi ilyen figyelmesség, szerintem, ha ezt elérnénk, az is rengeteg sokat változtatna.
4: Igen, pont egyébként egy másik példát is mondok. Láttam, hogy közeledik az autópályán egy elképesztő gyorsan egy autó, és hát nem nagyon volt lehetőség, de pont úgy tudtam menni, hogy be tudtam menni egy teherautó mögé, és nem kellett fékeznem meg semmit, és amikor elment mellettem, benyomta a villogót, hogy köszi. És ez tök jó volt, mert én észrevettem, hogy ő gyorsan akar jönni, ő meg gyorsan akart menni, nem volt szándékában, hogy engem akadályoz, nekem se. Mindenki csinálta a saját maga dolgát, és úgy neki tök jól jött ki belőle.
6: Na, ez egy érdekes dolog, hogy például ez az indexelés, amikor valamit visszajelzel, hogy megköszönöd, az lehetne az is tulajdonképpen, hogy ez egy új jele annak, hogy együttműködünk. Tehát nem csak az, hogy végre valaki csinált valamit, hanem ez egy együttműködésnek a tulajdonképpen a társadalom meg elfogadott jelzése. Ugye a viselkedés közgazdaságtanban ezek az intervenciók, tudod, hogy így valamit kifejezetten azt mondod, hogy ha ezt csinálod, az valami nagyon nagyot fog változtatni. Egyébként a zöld rendszám is ilyen akart lenni, ha már közlekedés, mutatva azt, hogy végeredményben a környezet tudatosság az menő, vagy vagány, vagy tetten érhető. Aztán persze, hogy rákerültek ilyen nagy autók, az egy kicsit ilyen kontraproduktívá tette a dolgot, de hogy egyébként jó volt az irány, hogy nagyon gyorsan megjelenítette a környezet tudatosságot így a társadalom terében. És ilyeneket kellene egyébként megtennünk nekünk márkáknak, marketingeseknek, hogy olyan jelzésértékű dolgokat csináljunk. Mondok még egy példát a változtatásról, ami egy kicsit messzebbre is mutat még. Ugye arról beszélünk, és ezt most nem akarom tényleg kipécélni ezt a kategóriát, csak most valahogy ez jutott eszembe, hogy gyógyszertár. Tehát a gyógyszert megeszed, és ott menedzseled a bajaidat, ami tulajdonképpen azt mondja el maga módján, hogy nyugodtan élj, ahogy élsz, tehát rosszul, meg teljesen ilyen rossz dolgok mentén, de a gyógyszer majd ezt visszaállítja a megfelelő helybe, betolod az autót a szervizbe, és megjavítják. Ha mondjuk átalakítanánk a gyógyszertárakat egészségtárra, akkor tulajdonképpen azt a üzenetet adnánk át az embereknek, hogy az egészséget fenntartásában vagyunk értekeltek, legyél te is abban. Tehát ne az legyen, hogy majd a gyógyszer visszaállítja a dolgot, egyél, ahogy akarsz, és jön a bilagit.
4: Igen.
6: Hát a prevenció, de ez egy kicsit ilyen egyszerűsítő dolog a prevenció, mert van ilyen. Meg csinál minden egyes ezzel kapcsolatos márka ilyen preventív dolgokat, de amikor rendszer szinten átalakítasz valamit, és ez egy jelzés, ez egy intervenció tudna lenni az, hogy egészségtárnak hívod, és nem csak gyógyszerészek vannak benne, akik gyógyszereket adnak át neked, hanem egészségmenedzserek vagy egészségtanácsadók, akik egyébként a gyógyszeren keresztül is azt mondják, hogy az egészséged, de így meg úgy foglalkoz. Hirtelen az emberek, de beleáll a fejébe az, hogy az egészséget én is tehetek, nem csak annyit, hogy megeszem a gyógyszert, hanem hogy ne legyen szükség gyógyszerre, hanem bármi másra. És akkor tudom, hogy azt mondják erre, hogy majd csökken a profitja a gyógyszergyáraknak, de ugyanakkor meg szerintem egy csomó minden egyebet is be tudnak tenni. Egyébként a gyógyszerek azok alapvetően az egészségről szólnak, nem a betegségről. De a gyógyszertár, meg az egész működés, az a betegség felé tesz egy órát, nem tesz, már megtette, a betegséget dicsőíti, hogy nyugodtan legyél beteg, mert majd meggyógyulsz. Nem tudom, érthető, mi
4: abszolút érthető, és itt a vége fele nekem az jutott eszembe, hogy ez szerintem egy nagyon, nagyon, hogy is mondjam, nem lesz egy egyszerű folyamat. Már csak azért sem, mert ugyanúgy a szakmában is megvannak a berögződések, beidegződések, ugyanúgy a társadalom részei, ugyanúgy megvannak a saját kis dobozaik, és megvannak a tulajdonosok, megvannak a külföldi nagy tulajdonosok, ahol lehet, hogy eldöntünk valamit, de jön egy ukász föntről, és akkor azt kell csinálni.
6: Ez is egy ilyen furcsa rutin, hogy mindig arra fogjuk, hogy nem csinálunk semmit, hogy majd a tulajdonos, meg a shareholder, az majd jön és jól fenéken billen bennünket, mert ugye nem jó. Senki sem mondta egyébként azt soha, hogy ne építsük a társadalmat előre, hanem csak azt mondják, hogy figyeljünk arra, hogy a profit ne csökkenjen. Tehát szerintem az a teendő, és nem könnyű, hogy a profit emelése mentén, meg a növekedés mentén, akár mondhatnánk olyan üzeneteket is, ami előre viszi a társadalmat, nem csak ilyen béna reklámokat, aminek az a dolga, hogy szórakoztassanak, vagy mit tudom, sírjanak az emberek, vagy nem tudom. Tehát én azt gondolnám, így a vége felé, hogy a reklám, ha most nagyon leegyszerűsítjük ezt a dolgot erre, az nagyon sokféle tudna lenni, amentén, hogy legyen megkülönböztető, egyedi, nagy is ez szórakoztató, és ennek nagyon sok formája van. Nem csak az a rutin, ami mentén most ez történik, hanem lehetne az az új rutin, hogy próbáljuk meg ezt a társadalom emelő reklámozást beemelni a működésünkbe, mind a mellett, amit egyébként tudunk a reklámra. Tehát ez csak egy ilyen hozzáállás kérdése, teszem hozzá például az AI, ugye nagyon sokan már elkezdtek AI-jal reklámot csinálni, szerintem az, ha valakinek ez a happy, akkor csinálja, de az AI-t nem erre kéne használni, hanem arra, hogy hogyan lehet ezt beemelni az új a működésünk új formájába, a társadalmi tudatosság emelését, a társadalom emelését, tululajdonképpen hogy is most stratégiailag használni az AI lehetőségét.
4: Jó, hát nem véletlenül az a címe a cikkednek, hogy bátor intervenció, mert azért van benne egy nagy adag bátorság, illetve nagy lépéseket kell tenni. A LinkedIn-en el lehet olvasni, szerintem érdemes. Köszönjük szépen, hogy megosztottad személyesen is velünk a gondolataidat.
6: Köszönöm szépen én is.
4: Szabó Béla, a Magyar Telekom márka és kommunikációs igazgatója járt itt nálunk a stúdióban, és folytassuk akkor a quest. Tehát ez is egy, végül is ez is egy ilyen hallgatói edukáció, hogy a nyár slágerét keressük.
5: Második számú jelölttel
4: következik a svéd post-punk banda, a Viagra Boys, és hát ők is elég erősen szerepelnek szerintem. Nézzük, ők lesznek a nyár slágere.
7: Ladies and gentlemen, we're back. We're here at the Duo Khabib Bruno 2025. And ladies and gentlemen, you're in for a treat. They've all got hair. Some of them are naked. Some of them got four legs. They've got one thing in common. And that's that they're all one. It's just a lot of wonderful people here today. This fucking guy falling. I can't concentrate.

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
5: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
8: 1929-ben ezen a napon született Jürgen Habermas, német történész, filozófus, szociológus, és azt mondotta, hogy a tudás célja immár nem önmaga. A tudás a maga informatikai áru formájában a hatalomért folyó világméretű versengés, immár talán legfontosabb tétje, és a jövőben is az marad. Elképzelhető, hogy a nemzetállamok egy napon az információ fölötti rendelkezésért ugyanúgy fognak harcolni, mint egykoron egy terület feletti uralomért, mondta ezt Jürgen Habermas, aki 1929-ben született. Egyébként idén hunyt el. És hát nyilván, amikor ezt mondta, akkor ez még nem volt így, de nagyon klasszul előre vetítette, hogy mi is lesz a jövőben. Na, jöjjön a harmadik versenyző a nyár slágere versenyünkben. A Lime Garden egy brit indie rock zenekar, brightoniak egyébként. Wonk Pop, így hívják magukat.
9: Milyen?
8: Wonk Pop. Most jelent meg egy új lemezük. Ez egyébként, hogy is mondjam, nem olyan polgárpukkasztó, mint az East Banda, vagy a svéd postpunk, de nagyon-nagyon klassz a dallama, és szerintem egy nyári slágernek megfelelő.

0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: És itt van a stúdióban autóipari szakértőnk Várkonyi Gábor úr.
3: Jó reggelt kívánok!
2: Aki egy olyan ingbe jött, amit egyébként a Millás reggeli stúdióban betiltottak, de ő ezt használtan vette Kínából, és mivel tudjuk, hogy ez a márka az nem az a márka, ezért beengedtük, mert azt hittük, hogy mégis egy kínai ing, de hát kiderült,
3: nem
2: hogy
3: tudom,
2: nem.
3: Miről van szó.
2: Pont ugyanarról, mint amit a luxus autók csinálnak az orosz piacra való bejutásért.
3: Ja, értem.
2: Pont ugyanarról.
3: De, így már értem, akkor tehát, kedves hallgatóknak is igen, libbentsük föl.
4: De még az autódról mesélj már, ilyen kicsi autóval még nem láttalak érkezni.
3: De azért szoktam kicsi autót is tesztelni. Pandával jöttem. Kis Fiat Pandával is.
4: Ez tényleg nagyon mókes.
3: Nagyon jó.
4: Imádod?
3: Nagyon imádom. Nagyon adom.
4: Na, mert
3: oda is eljutunk. Nagyon sok hírünk van, és nagyon
2: gyorsan.
3: Sok hírmorzsából kell összerakni egy nagy képet.
2: Mi csinálnak? Hogy jutnak az orosz piacra a luxus autók, amik be vannak tiltva?
3: Na hát, ugye itt Európában, akik ilyen jellegű autókkal kereskednek, Magyarországon is tudok bőségesen olyan cégekről, akiknek komoly fejtörést okoz az, hogy nehogy véletlenül olyan cégnek értékesítsenek tovább új Audit, BMW-t, Mercedes-t, vagy bármilyen európai autót, amiről aztán kiderül, hogy valami fajta álcával, de a végén mégiscsak azzal a céllal vették meg az autót, hogy Kazasztánon keresztül, vagy valamelyik fák államon keresztül Oroszországba juttassák ezeket az autókat. 2-3-4 évre visszamenőleg, tehát a háború kezdete és a szankciók elindulása óta visszamenőleg vizsgálják az anyacégek azokat a cégeket, azokat a

0: Elég sok fejtörést okoz ez Európa szerte az ilyen autókkal kereskedőknek. Van, aki persze erre bizniszmodellt épít, és elejétől fogva marha nagyot kasszál azon, hogy eleve orosz partnereket választ magának, csak hát nyilván mindenféle fedőcégeken keresztül, de azért nem ez a normális kereskedelmi tevékenység. Na, miközben mi itt ezzel vagyunk elfoglalva, közben a kínaiak a szokásos ravaszkodásukkal húztak egy olyat, hogy hát ha már úgy is vannak nekünk különböző olyan partnereink, akik Kínában európai luxusautókat gyártanak, hát akkor rakjuk rá a saját emblémánkat, azt adjuk el az oroszoknak, majd ők leveszik a saját emblémánkat, és megmaradnak a német luxusautók. Ez egészen konkrétan úgy néz ki, hogy ugye tudjátok, hogy rengetegen vannak valamilyen joint venture-ben kínaiakkal, tehát Chang'an-tól kezdve,
1: igen,
0: végig lehetne itt sorolni. Azekben a gyárakban ugye kínai piacra szánt német luxusautók is készülnek. Tehát A6-os Audit, meg X5-ös BMW-t, meg mindenféle Mercedes-t, meg bármit tudsz ott kapni, ugye különböző partnereken keresztül. Na, amikor ezek az autók lekerülnek a gyártószalagról, regisztrálják őket, használt autóknak számítanak, onnantól fogva. Ellenben a papírozáshoz, tehát az exporthoz szükséges módon képeken látszik is, hogy így be van húzva az Audi embléma valami fekete fóliával, rá van így provizorikusan nyomva egy mondjuk Chang'an embléma jelen esetben. De konkrétan.
1: De le lehet azt mondjuk kézzel szedni?
0: Ugye? Látod, hogy ott van. Látod, hogy ott van, csak be van fóliázva, érted? Mi nálunk a könyv. Na,
1: nagyon jó.
0: És innentől fogva ez az autó szépen elkerül az oroszokhoz, az oroszok meg azt mondják, hogy nekem azért ennél a Chang'an emblémánál jobban tetszik az a négy karika, úgyhogy eltávolítom ezt a fóliát, és vissza,
1: és ennyi.
0: Visszaváltozik az autó Audivá, vagy BMW-vé, vagy Mercedes-é, mi meg itten hokizhatunk tovább a saját szankcióinkkal, kínaiak ebből is pénzt keresnek. Úgyhogy ezzel kezdjük a kis színes rovatunkat a futóműben, aztán rögtön át is svenkelünk a UK piacára, ahol hatalmas győzelemként marketingeli az autógyártók szövetsége, illetve az autókereskedők szövetsége azt, hogy a még konzervatív kormány alatt implementált szabályrendszer, ami egyébként szigorúbb elektromos autózás kapcsán, mint az Európai Unió rendszere, tehát 2030-tól már egyébként be akarták szüntetni a belső égési motoros autóknak az új autóként történő forgalombejezésének az engedélyezését, hogy egészen pontos legyek. Hát ott kezdenek a realitásokkal szembenézni, még nem úgy, ahogy kéne, de hát az a helyzet, hogy mindenféle kedvezménnyel és adózási jóváírással és minden egyébbel is szűk 24%-on áll jelenleg a piaci részesedése az elektromos autóknak. Ennek 2026-ra 33%-on kéne állnia, tehát évvégére ezt kéne elérni, teljesen esélytelen. Jövőre 38%-ot és 30-ba már 80%-nyi elektromos autót kéne eladni. Ez nyilvánvalóan nem fog teljesülni, mert az érvelés szerint ez a szabályrendszer, amikor életbe lépett, akkor még sem energiaárak, sem piaci stabilitás, sem kereslet oldalról nem számoltak azokkal a sokkokkal, amiket most látni lehet a piacon. Így ezt jelentősen felvizezve szeretné.
2: Hát energiaárak ügyben ez nem inkább segítene az elektromosnak?
0: De az áramárak nem. Tehát, hogy
2: az áramár nem ment annyit, mint a benzinár, nem?
0: Ez az ő érvelésük, én most csak azt mondtam el, ami, de igen, tehát teljesen jogos a felvetés, de ez benne van a gyártástól kezdve sok minden. Na most a Starmer kormány ezt nagy valószínűséggel jelentősen, tényleg jelentősen fel fogja vizezni, de 2030-tól az továbbra is érvényben van, hogy csak elektromos vagy hibrid autót lehet újonnan forgalombajezni, ebben még azért lehet belső égésű, és az is érvényben van még, hogy 2035-től meg már egyáltalán semmiféle belső égésűt nem lehetne felhasználni, de hát ahogyan eljutottunk minden egyes mérföldkőnél, amikor ütközött a realitás a kívánalmakkal, valószínűleg itt is el fogunk jutni oda, hogy ezt nem fogják tudni tartani.
2: Hát belenyúlnak a szabályozásban nyilván.
0: Így van.
2: Kérdés, már csak hogy ki? Már meddig húz ez a kormány, ugye ez még itt a legérdekesebb kérdés Angliában.
0: Feltételezem, hogy már nem sokáig. Azért azt hozzá kell tenni, hogy a brit autógyártás maradéka, tehát aki még ott gyárt, Stellantis-tól kezdve Nissanon át, van még egy pár cég, akik ott kitartanak minden nehézség ellenére, azok azért jelezték, hogy ez így megy tovább, akkor ők köszönik, de ennyi volt a részvételből, és akkor itt szépen átúszunk a következő hírre, ez csak egy egészen rövid lesz, de szerintem nagyon jelentős, ami pedig arról szól, hogy a Made in EU, amiről már itt beszélgettünk, ugye egy európai autógyártást segítő csomag,

0: törvényjavaslati csomag, ami arról szólna, hogy bizonyos szinteket, tehát mondjuk 50-60%-nyi értékteremtést azt az Európai Unió területén kell ahhoz létrehozni, hogy a Made in EU pecsét rajta legyen egy autón, és ezáltal adott esetben közbeszerzéstől kezdve adózási kérdésekben előnyben részesüljenek ezek az autók. Na most ezt, amit kifejezetten a kínai invázió ellen hoztak létre, vagy legalábbis ez volt a cél eredendően. Ezt itt, tehát a realitás ugye megint sajnos keresztül húzta az Európai Uniónak a különböző ötleteit, mert hogy, és de ez szerintem jó, mert itt tudnak adaptálódni, mert hogy a hír arról szól, hogy az Egyesült Királyság, a japán és a dél-koreai autóipar is bizonyos mértékben, vagy teljes mértékben vehessen részt ebben a Made in EU sztoriban. Tehát annak ellenére, hogy ez nem Made in EU, annak ellenére, mivel ugye itt mindenki mindenkivel össze van kötve ebben a gazdasági térségben, ebben az értékrendszerben, ebben a nyugati gazdasági modellben, és az Európai Unió területén működő beszállítók nagy része ugye Japántól kezdve Dél-Koreán át az Egyesült Királyságig eleve részt vesz az autóipar globális szövetében, ezért őket kizárni ebből meglehetősen nagy badarság lenne. Relatíve gyorsan az EU-s döntéshozatali mechanizmusokhoz képest relatív gyorsan rájöttek arra, hogy ez így nem lesz jó. Na, és hogy még inkább dicsérjem az Európai Uniót,
1: Levagyok letetes.
2: Még hát, inkább. Hát,
1: meg kell. Visszahallgatom háromszor, hogy ez valóban
0: így. Amit meg kell tenni, azt meg kell tenni.
2: Tehát, ilyen nincs.
1: Ez a hónap meglepetése.
0: Nem lehetünk dogmatikusak. Amit jól csinálnak, azt meg kell dicsérni. Az igaz, hogy mit romboltak előtte, azt már sokszor elmondtuk, de nem baj, legalább most valamennyire megpróbálják visszahúzni.
1: De remélem, hogy nem az új légi szabályozás fogod erre felhozni.
0: Nem, sajnos az. Az abszolút nem értek.
1: Azt majd mi megfejtjük holnap.
0: Majd én azt tudom. Hogy mondani akartam volna. Na, szóval arról van szó, hogy ha valóban azt szeretnénk, hogy takarékoskodjunk az erőforrásainkkal, takarékoskodjunk a felhasznált energiával, takarékoskodjunk minden egyéb ilyen dologgal, főleg városi közlekedésben az egyéni mobilitás terén, akkor itt az ideje annak, hogy a kisebb, könnyebb, elérhetőbb, egyszerűbb adott esetben villanyautókat részesítsük valamilyen előnyben.
2: Állj!
1: Most fog rákanyarodni a
2: pont. Kéne valamit csinálni, valamilyen, ilyen, nincs ilyen taps vihar, vagy valami cintányérok, vagy tadám, ezt a mondatot legyen szíves még egyszer, Várkonyi úr.
1: Igen, hát ez már az EU-nál is
2: nem, volt de azért annyira jó érzés.
0: Ezt annyiszor elmondtuk már.
1: És most fog rákanyarodni a pandára?
0: Semmi, egyébként igen, de a pandának csak az elektromos verziójára. Ugye, és arról van szó, mert az új M1E jelzésű kategória, ami nem összetévesztendő az L7E kategóriával, de csak
2: én tökre összetévesztem.
0: Az L7E kategória, az
1: tudjuk mi a különbség, csak nem értjük.
0: Ha láttátok a Fiat Topolinót, az újat, ami 45-tel tud menni.
2: Igen, de nagyon aranyos.
0: Olyan, mint egy ilyen kis felfordított.
2: Olyan, mint amivel ilyen producerek meg filmmogulók átmennek az egyik stúdióból a másikba.
0: Igen. Hát gyakorlatilag egy golfautó.
2: Igen, egy golfautó, pontosan.
0: Egy felfordított nyilvános budi. De
2: jaj,
0: ettől függetlenül,
2: nem áll, nagyon annyira cuki, jól néz ki, nagyon szerintem.
0: Nagyon cuki, imádom, de azért ez egy nagyon
1: nem
0: spártai, egyszerű
1: nem
0: autó.
1: Tudom, gyerekeim mindig hangosan fölröhögnek, ha egy ilyet látnak.
2: De figyelj, arra való, hogy ilyen kis üdülőfalvakban, meg ilyen helyeken elmenjen bevásárolni.
0: Nem egészen valaki, erre nem? Van ez eredetileg kitalálva. Zsúfolt európai nagyvárosokban az egyéni mobilitásra, ami szerintem egy tök jó ötlet.
1: Olasz sikátorokra.
0: Így van, meg párizsi közlekedésre, meg ilyenekre. Na, de ezek ugye erős súlykorláttal rendelkeznek, meg sebességkorláttal, meg mindennek, tehát ezek nem teljes értékű autók. Ez inkább a moped autó kategória lényegében.
2: Igen, így van.
0: Az M1E kategória, az viszont arról szólna, hogy alapvetően a kejkároknál nagyobb autóról beszélnek, de még mindig eléggé kicsi autókról. Ugye Japánban a kejkár kategória maximum 64 lóerő, pici motor, pici külső méretek, ez a piac harmada gyakorlatilag Japánban.
1: De ez már 4 személyes, vagy még 2?
0: Ez 4 vagy akár 5 adott esetben, tehát hogyha jártál Japánban, akkor láthatta, rengeteg ilyen autó van a nagyvárosokban. A kihasználható maximális területet az adott kicsi autón belül azt tökéletesen gyakorolják ezekkel a dizájnokkal, tehát nem arról szól, hogy szép legyen, vagy ilyesmi.
1: Nem. Kis bevásárlás tartalma az a csomagtartóra.
0: Kevés helyet foglaljon a városban, ugyanakkor legyen egyéni mobilitásod. Na, 4,2 méteres autó lehetne maximálisan innentől fogva egy ilyen európai kejkárnak nevezett, de nem kejkár autó, mert azért azoknál nagyobb. A japán szabályozástól eltérően nálunk csak és kizárólag elektromos hajtás kapcsolással lennének ezek az autók kedvezményezett kategóriában, de ez nagyon fontos, tehát semmilyen belső égésű, semmilyen hibrid, semmilyen egyéb megoldás nem lehet. Fontos, hogy az akkumulátorok Európában készüljenek, tehát ez egy lényeges, ahhoz, hogy ilyen kedvezményeket kapjanak, és ami nagyon-nagyon lényeges még, hogy 10 évre szabályozói mentességet kapnak, vagy szabályozói, nem is tudom, hogy ez a jó kifejezése, tehát tudsz tervezni azzal, hogy 10 évig nem fognak rászigorítani autógyártóként, tudsz azzal tervezni, 10 évig nem fognak rászigorítani vezetéstámogatás meg egyéb dolgok kapcsán arra, ami már most tudható. Tehát nem lesz az, hogy te befektetsz abba, hogy ilyen autót gyártsál, aztán 5 év múlva hoznak egy olyan szabályt, ami miatt az egész architektúrát kidobhatod a fenébe, mert nem tudod implementálni az új szabályokat.
1: Ez egy egész korrektnek tűnik.
0: Ez teljesen rendben lévő dolog így. És ami még fontos, hogy 1,3-as szorzóval fogja a széndioxid kvótába beszámítani az Európai Unió tervek szerint egy ilyen autó eladása után a dolgokat. Tehát olyan, mintha 1,3 autót adtál volna el. Magyarul több nagy dízel SUV-ot tudsz eladni. Hála Istennek.
2: Na.
0: Én ennek örülök. Tehát... Ami lényeg,
2: csak
0: ami
2: a lényeg, profit, csak a profit.
0: Vegyél, pontosan, hát a világ profitról szól többek között. 5 darab nagy ellenér
2: rövid
0: van.
2: Rövid távú növekedésnek a pápája.
0: Nem, én a hosszú, én, ha valaki, én a hosszú távú
1: az egy percbe bele kell férni az 5 ellenér, meg az, igen, hogy ezeknek le van
2: létjogosultsága. Csodák történnek.
0: Erre eltelik az egy perc azzal, hogy elbeszéli.
1: Van-e létjogosultsága Magyarországon, vagy Budapesten?
0: Hogy a viharban lenne? Na, 5 darab dologról beszélünk. Az első nyilvánvaló protekcionizmussal való vád. Hát szerintem egy olyan világban, ahol ezt mindenki csinálja.
1: Okay.
0: Haladjunk, igen. Az akku kapcsán az a megjegyzés, hogy Európában nem feltétlenül, még mindig nem feltétlenül a legfejlettebb akku technológiával járunk, és ha viszont ezt nagyon rá húzzuk Európára, akkor nem biztos, hogy a legjobb lesz. Uh-huh. De ezek amúgy is kis akkumulátoros autók, meg rövid távokra használt autók, tehát szerintem ennek nagy lényege nincsen. Kreditrendszer, az 1,3-as szorzót kritizálják nyilván a turbózöldek, mert hogy akkor még a végén még más autót is gyártatunk, és hát az szörnyű lenne. Aztán...
1: De az imént mutatta ki, hogy miért kritizálják, és egyébként érthető, igen.
0: Igen, aztán a kérdés az, hogy ja, 15 ezer...
1: Az a kérdés.
0: Hát ugye ezek 15 ezer eurós maximált áron lévő autók kellenének, hogy legyenek. Uh-huh. Ami egyébként nagyon ígéretes, ha belegondolunk. Tehát, hogyha ilyen 6-7 millió forintos sávban tudunk ilyet újonnan venni, azt szerintem az egy piacélénkítő történet lehet, főleg akkor, hogyha erre még valami állami támogatás is rájön.
1: Marha drága.
2: Na, igen, tessék, ezt megbeszélitek a hírek alatt.
0: Igen, és akkor az ötödik az pedig az, hogy a biztonság. De hát, szerintem...
2: Már megint egy elhanyagolható kis
0: nem,
2: ami a profitot
0: várja.
2: Ez a vacak hülyeség.
0: Ne legyél ilyen.
1: Gyalogos,
0: ne legyél zöld populista. Ne legyél populista. Azért nem, mert nincsen, nem hagyom, hogy most ezt nem mondhassam el, mert lényeges. Nincsen kivételezés. Nem arról szól, hogy ebben a kategóriában nem kell megfelelni a hatályos, sokkal nagyobb autókra is érvényes biztonsági dolgoknak, hanem arról szól, hogy nem kell 10 évig különböző további vezetéstámogató rendszereket bevezetned. Nem arról szól, hogy egy ilyen beszörnyet halsz akkor, hogyha 50-nel ütközöl a városban, mert Euro 7 és minden egyéb jelenleg érvényben lévő biztonsági dolog pontosan ugyanúgy igaz ezekre az autókra. Nem vizeztük le, nem engedtük el, nem tettünk kivételeket.
2: Nyugalom.
0: Az a Topolino kategória.
2: Nyugalom, a fenntarthatóság és a hosszú élet titka. Minden rendben lesz. Oxigén, nyugalom.
0: Én nagyon nyugodt vagyok.
2: Köszönjük szépen a híreket. Várkonyi Gábor.
0: Sziasztok!
3: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán folytatjuk a Millás reggelit, maradjatok velünk továbbra is, és majd kitaláljuk, hogy hol lehet szavazni a nyár slágerére.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban szombattól július 6-áig a H7-es hév karbantartás miatt nem közlekedik. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő BKK autóbuszokkal utazhatnak. Várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút, Váci út csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért annak környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, és a 10-es autóbusz a rendezvény miatt sűrűbben indul. Akadozik a haladás továbbra is az M1-es M7-es kötős bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn mindkét irányban a nagyobb csomópontoknál. Az M3-os bevezető szakaszán a Szent Mihályi út előtt a Kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig. A Műegyetem rakparton befelé, a Budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és délfelé a Margit hídtól a Lánc hídig. Varga Etelem, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
8: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
3: Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Jövő héten beterjesztik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Hosszú évek óta először tárgyalhatnak a visegrádi négyek vezetői személyesen. Újabb moszkvai olajfinomítót ért dróntámadás. 31 fokra számíthatunk ma, csak gomoly felhők lehetnek az égen. Az északi a szél olykor megélénkül. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Én már két baleset is nehezíti a közlekedést az M3-ason Budapest felé. Mogyoródnál ütközött két autó, 4 kilométeres a dugó. A 10-es kilométernél is lezárták a külső sávot, mert egy autó is egy kis teherautó karambolozott. Itt 2 kilométeres a dugó. Jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, közölte a kormányfő a Facebookon. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter pedig 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint ahhoz, hogy Magyarország Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférése biztosított legyen. Ezek között szerepel a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyi javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. A magyar kormányfő több egyeztetésen is részt vesz a ma kezdődő EU csúcs kapcsán. A találkozó előtt hosszú évek óta először tárgyalhatnak a visegrádi négyek vezetői személyesen. A miniszterelnök kétoldalú tárgyaláson vesz részt Robert Fico szlovák kormányfővel, és részt vesz az illegális migrációt ellenző tagállamok csúcs előtti egyeztetésén is. Az unió tagállamainak állam és kormányfői ma is holnap tárgyalnak többek között a 2028-tól esedékes uniós költségvetésről, a többéves pénzügyi keretről, az európai versenyképességről, valamint Ukrajnáról. Hernádi Zsolt lemondott a Corvinus kuratórium elnöki posztjáról, és a kuratóriumból is távozik. A MOL NRT elnök vezérigazgatója azt írja, nem tartaná helyesnek, ha az egyetem új rendszerének kialakításában régi elnökként szerepelt vállalna. Újabb moszkvai olajfinomítót ért dróntámadás, ezen a héten ez már a második eset, hogy Ukrajna támadja az orosz főváros energiainfrastruktúráját, számolt be a CNN. Az orosz fővárosnál több mint 40 drónt hatástalanítottak, de a támadás komoly károkat okozott.
3: Időjárás a Rádiókafén.
9: Sokat süt ma a nap, olykor megélénkül az északi szél, néhol megnövekedhet a gomoly felhőzet csapadék, viszont nem várható. Délután 31 fokot mérünk majd.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
3: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Szép napot mindenkinek, 9 óra 11 perc van, június 18-a csütörtök, ez a Millás reggeli Rádió Café 98.0, a stúdióban Ács Gábor.
4: És Kántor Endre.
3: És a kedves hallgatók kérdezték, hogy hol lehet majd dönteni erről a nyárslágerről.
4: Hát ez az, igen.
3: Figyelj, tök egyszerű, a Viber, a Millás reggeli Viber oldalra kell majd elmenni, Viber accountunkra, és hamarosan, amikor lejár, a negyedik felvétel is lemegy, akkor kirakom a szavazást, és akkor aki egyébként nem hallotta az előző hármat, ugye cím alapján mondjuk a YouTube-on vagy a Spotify-on megkeresheti, meghallgathatja, melyik legyen a nyásra. Egyébként mindegyik jó szám, a kérdés az, hogy melyik az, amelyik inkább, leginkább olyan kritérium. Egyelőre, mintha az észt srácok vezetnének, vagy a Viagra Boys, ezt még nem tudjuk.
4: Én is gondban vagyok, viszont a többit sem szeretném, ha veszendőbe menne, úgyhogy ha nem...
3: A többi az majd nem, megy normálba.
4: Nem, majd normálba lehet, hogy ritkábban. Nem heavy nyári, nem heavy nyárslágere rotation-ben, de...
3: Amiről azt szeretnénk, hogy ezt kiabálja mindenki, bólogatva a strandon is.
4: Mikor jön a negyedik?
3: Most jön majd a következő rovatunk után, aminek a témája egyébként nagyon izgalmas, mert egy kicsit a magyar sajtó mellett elment, de nem mindenki mellett ment el.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
3: Azért, mert hogy Koly Tamás, a hvsv.hu éles szemű szerkesztője nagyon jó szemmel kiszúrta, hogy bejelentették az év egyik legnagyobb hírközlési és streaming piaci felvásárlását az Egyesült Államokban, és hogy micsoda ez, erről fogunk beszélgetni. Szia Tamás, jó reggelt!
5: Sziasztok, üdv a hallgatóknak!
3: Na, hát pedig az amerikai biznisz oldalakon, meg tőzsdei oldalakon abszolút vezető hír volt, még annyira, hogy a keddi tőzsderovatunkba be is számoltunk róla, hogy megtörténik ez a felvásárlás. Miről van szó?
5: Igen, hát egész konkrétan azt jelentették be a felek a hét elején, hogy a Fox Corporation, ami az egyik legnagyobb média cég ugye az Egyesült Államokban, Rupert Murdoch média mogulnak az alapításával, vagy a tulajdonosa volt, a tulajdonosának a cégnek sokáig, ugye most azt hiszem tavaly óta a fia Lachlan Murdoch a cégnek az elnöke és a CEO-ja. Ez a Fox Corporation megveszi a Roku nevű amerikai, hát streaming és technológiai disztribúciós szolgáltatót. Ezt nagyjából azért úgy kell elképzelni ezt a céget, kicsit mint egy olyan technológiai vállalatot, akinek van egy okos TV platformja, vagy mint egy okos TV gyártó lenne, saját alkalmazás platformmal és saját disztribúciós lánccal, ugye ez azt jelenti, hogy ez egy olyan cég, ami arra szakosodott, hogy a nagy amerikai, vagy hát nem csak amerikai, hanem a nagy streaming hálózatoknak a tartalmai disztribútálja amerikai háztartásoknak, ilyen például a Netflix lehet, a Hulu vagy a Disney Plus, tehát ők egy ilyen kapuőri szerepben vannak kvázi, és ezt a céget fogja megvásárolni, ugye 2027 első felében zárulhat le az üzlet, azt mondták most a felek, ezt a céget fogja megvásárolni a Fox Corporation 22 milliárd dollárért cserébe, ami részben készpénzzel, részben pedig részvénycsere ügylettel lesz kiegyenlítve.
3: Igen, és ezért is volt ugye bent ugye a Bloombergen és az összes nagy csatornán, hiszen a részvénycsere ügylet az, meg nyilván a készpénz is ugye változtat árazásán a Fox Corporationnek, de a részvény ez nagyon fontos benne. Tehát a Roku-ról van szó, tehát hogyha jól értem, amit mondasz, akkor ők ilyen smart TV eszközöket gyártanak, vagy magukat a készülékeket is forgalmaznak, vagy csak ezt a cuccot, amit hozzá tudsz rakni a tévéhez?
5: is. Alapvetően a Roku-nak vannak saját hardverei, tehát saját streaming eszközé. Ezeket ilyen úgy kell elképzelni, mint egy kis pendrive-ot, amit a tévének a HDMI portjába dugsz be, és gyakorlatilag egy set-top box-ként.
3: Tehát mint a Chromecast, meg ezek az eszközök.
5: Igen. És ugye ezen fut egy saját fejlesztésű szoftver, ami a nézőnek felajánlja, kiajánlja a tartalmakat a különböző csatlakozott tartalomszolgáltatói partnerek felől. Emellett, és ez nagyon fontos része az ügyletnek, és talán inkább ez a legfontosabb része az üzletnek, emellett rendkívüli módon szofisztikált, személyre szabott reklámajánló és reklám rendszere van ennek a platformnak. Tehát pontosan nézi és auditálja, hogy te mit nézel, mennyit nézel, milyen tartalmakat fogyasztasz, és ez alapján targetált reklámokat, kicsit Facebookhoz hasonlóan, ez alapján targetált reklámokat nyújt a nézőnek, és ez tökélyre fejlesztett a Roku az elmúlt években, és hát ez a platform, ez pontosan ezért aranyat ér gyakorlatilag egy olyan cég számára, egy olyan média cég számára, mint a Fox Corporation, ami ugye a lineáris tartalomkínálat terén egyébként nagyon erős lábakkal rendelkezik, hiszen a Fox News és a Fox Sports azért egy nagyon meghatározó vonalat képvisel a mai napig a lineáris tartalmak terén az Egyesült Államokban.
3: Hát most menni is fog nagyot ugye a bevételek miatt, mert a Foci VB-nek az egyik nagy közvetítő partnere, ugye a Fox.
5: Sőt, a Fox az exkluzív közvetítő rendelkezik az Egyesült Államokban, és hát azért ott van az amerikai foci bajnokságot is ők közvetítik, azt hiszem most ott ilyen rotációs szinten van, de talán 2030-ig, vagy tehát valameddig még ők az exkluzív közvetítők, és ugye a kosárlabda bajnokságot is, amiket mind ugye nagyon sok 10 millióan követnek figyelemmel az Egyesült Államokban. Úgyhogy ez egy igen jelentős horderei üzlet az USA-ban. Egyébként nagyon érdekes azt látni, hogy milyen médiapiaci mozgások vannak arra fele mostanában, mert hogy nem ez a legnagyobb volumenű, vagy a legnagyobb összegű ilyen üzlet, ugye már évelején megköttetett ez elvileg, bár ugye még nincs vége az évnek, de amikor a Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery-ért 111 milliárd dollárt fizetett, vagy hát annyit ajánlott be, és ezen az összegen végül is aztán megköttetett az üzlet, azért az egy valamivel nagyobb horderei és összegszerűen is nagyobb üzlet volt. De hát azért ez is egy elég jelentős iparági változásnak számít, és hát azért nagyon sokat fog azt hiszem lendíteni a Fox helyzetén, vagy nagyon sokat fog javítani a Fox helyzetén az amerikai médiapiacon, aminek ugye Amerikában mindent áthat a politika, és ugye ennek is vannak politikai kihallásai, vagy kicsengései is, hiszen a Fox az hagyományosan egy republikánus párti, Trump párti médiacég, ugye Murdoch támogatta is Trump újraválasztását, és ugye még a Paramount Skydance Warner Bros. Discovery-nek is volt egy ilyen ága, hogy ott az Ellison család, ugye Larry Ellison, az Oracle milliárdos alapítója, ilyenek a fia, igen. David Ellison, a Paramountnak a CEO-ja, és gyakorlatilag nem vicces, hogy vannak ugye ilyen áthallások, hogy ilyen generációs áthallások a két ügylet között, és aztán a papa még meg is finanszírozta az ügyletet a saját magánvagyonából, ha jól emlékszem, 47 milliárd dollárnyi bankgaranciát adott.
3: Hát azt a board meetinget, ami ott volt, azt szerettem volna látni, hogy zajlott a döntésbe, ugye minden hírforrás azt mondta, meg háttérinformáció, hogy a papa pénze az, ami a biztosíték ebben az egészben.
5: És nem is kevés pénz, tehát aztán valami 47 milliárd dollárnyi összegről van szó, tehát ezek ilyen borzasztóan durva összegek, így európai, pláne kelet-európai szemmel felfoghatatlannak tűnnek.
3: A Roku-nál ugye akkor ezek szerint az a modell, az a business modell, hogy egyrészt van a partneri hálózat, és hogyha Rokun keresztül fizetnek elő, akkor ő jutalékot kap, másrészt pedig van egy ilyen jól kialakult, ahogy te mondtad, ilyen személyre szabott reklám szolgáltatása.
5: Így, ahogy mondod, tehát hogyha valaki előfizet mondjuk a Roku-n keresztül a Netflixre, vagy a Disney Plus-ra, akkor ezért a Roku jutalékot kap. Egyébként ez nem ismeretlen üzleti modell Európában sem, sőt Magyarországon sem. Tehát látjátok mondjuk, hogyha egy van Magyarország előfizetőnél, vagy egy Telekom, Magyar Telekom előfizetőnél is ugye egy tévé előfizetésen keresztül elő lehet fizetni, vagy hát a szolgáltatón keresztül elő lehet fizetni Netflixre, Disney Plus-ra, HBO Max-ra. Ezek mind arról szólnak, ezek olyan disztribúciós nagy kereskedelmi modellek, amiért a szolgáltató részesedést kap. És a Roku ezt tökélyre fejlesztette, Na, annyit fontos leszögezni, vagy megemlíteni, hogy ugye ez elég erőteljesen Egyesült Államok fókuszú ez a szolgáltatás, ugye azt hiszem 100 millió amerikai háztartásban van ott a Roku, azt nyilatkozták a bejelentéskor, az üzletbejelentésekor. Ettől függetlenül Európában is van már azért, vagy jelen van már azért a szolgáltató, például az Egyesült Királyságban, ott hivatalosan is, talán Írországban és Spanyolországban is, mintha ezekben az országokban, Franciaországban ott elő lehetne fizetni Roku szolgáltatásokra, de alapvetően igen, tehát az, amit mondasz...
3: De bocsánat, hogy... akkor de az nem a hardveres verzió, nem? Tehát, hogy vagy igen? Tehát ne, mind a kettő?
5: Együtt jár a kettő.
3: Persze. Tehát, azért kérdeztem csak, mert ennek a piacnak azért vannak elég érdekes szereplői. Ahogy korábban olvastam a cikketben, hogy korábban felvásárolta a Tubit a Fox, ugye? Az hasonló szolgáltatás, de van például, vannak olyan cégek, akik már évek óta ácsingoznak egy ilyen szerepre, mint például a Plex, ilyen, aminek ugye nem hiszem, hogy van hardveres része, de ilyen platformként jelen van.
5: Igen, abszolút. Mondjuk a Plex azért egy kisebb, és kisebb, egy ilyen réteg szereplő ebbe a szegmensbe, de alapvetően abszolút igazad van. Akinek ez szerintem ez az üzlet nem annyira feltétlenül jó hír, vagy nem annyira, tehát az ő papírjaikra inkább emiatt nyomás nehezedik, azok inkább a klasszikus streaming szolgáltatók, ugye a Netflix és társai, ugyanis ez gyakorlatilag nekik ez egy ugyanolyan lehetőség lett volna, hogy megszerezzék ezt a partnert, megszerezzék a Rokut, mint ahogy a Fox megszerezte. Ők ezzel elestek egy üzlettől, most ettől függetlenül ugye kénytelenek lesznek, vagy hát hogy ott lesz a partneri viszony köztük és a Fox között, meg a Roku között továbbra is, de hogy ez számukra nem biztos, hogy annyira jó fejlemény. De ezzel együtt azért azt nyilatkozták a Fox is, meg a Roku is, hogy függetlenül fog működni ettől függetlenül a két cég, de hát azért már most vannak olyan aggodalmak vagy aggályok, hogy hát azért könnyen lehet, hogy az lesz annak a vége, hogy majd a Roku eszközök a Fox tartalmakat fogják nagyobb mennyiségben a nézők szem elé tenni. Tehát, hogy ezt ki fogják használni, hogy úgy gondolom, ezt a szinergiát a rendszerben az üzletfelek, és ennek lehet egy ilyen kihallása. Ezzel együtt azt mondják, hogy nem várható az, hogy ebben nagyon bele fognak állni a helyi versenyhatóságok, mert hogy vertikális piacokról van szó.
3: Hát meg ugye, amit pont szerintem nagyon érdekes az, hogy kikacsingatnak. Tehát, hogy ez a fajta, mi ennek a jelenségnek a neve? Cord cutting jelenség, amikor ugye átmennek a lineárisok digitális szolgáltatóvá.
5: Igen, ez az Egyesült Államokban abszolút érződik. Abszolút.
3: Hogy ennek az egyik része az, hogy a digitális szolgáltatók pedig kezdenek olyan tartalmakat kínálni, exkluzív tartalmakat, amik korábban a lineáris szolgáltatóknál voltak. És gondolok itt olyanokra, mint mondjuk az HBO Max-en, most nem tudom, hogy kell hívni, mert ugye átnevezték Max-re, és akkor kiderült, hogy most visszanevezik HBO-ra, vagy nem tudom, hogy mi lesz
5: HBO a
3: még. HBO Max-re, igen. Most ez lesz. Szóval ők ugye sport szolgáltatásokat kínálnak, sport közvetítéseket, hasonlóképpen ugye bejön a Fox Sports, akkor a Roku portfólióba, gondolom én. Szóval ez nagyon érdekes lesz, hogy itt ki tud magának jobb pozíciót kiharcolni.
5: Igen, meg szerintem, amit még érdemes megemlíteni, és érdekes aspektus ennek az üzletnek, hogy ugye a Roku az valahol egy technológiai platformszolgáltató cég, vagy egy technológiai cég, és olyan cég, akinek ez a full stack, úgymond a kezében van, tehát rendelkezik technológiával, disztribúcióval és tartalommal együtt, ez a három, ez egy kulcsfontosságú elem, az, hogy összeálljon a kép, ilyen nagyon kevés van a világon. Hova tovább, nekem kettő jut hirtelen eszembe, az egyik az a Sony, ugye a Sony Pictures-el és az összes eszközével, illetve az Apple, akinek ugye ott van az Apple TV-je, ami saját tartalomgyártás zajlik, tehát ugye, és ehhez képest nem nagyon van más. És ebbe a körbe léphet most bele a Fox, vagy ebbe a körbe léphet be a Fox, most nyilván jóval kisebb jelentőségű játékosként, de hát azért ez így is érezhető lesz. És mondom még egyszer, szerintem ami miatt ez nagyon lényeges, ez az akvizíció, az az amerikai reklámpiac, ahol a Fox ezzel klasszisokkal jobb helyzetbe kerülhet. Ugye volt is egy ilyen becslés, azt hiszem a bejelentés kapcsán, hogy csak ennek az ügyletnek a segítségével megduplázhatja a reklámbevételeit a Fox. Tehát az egy nagyon jelentős, a mai időszakban, vagy a mai korban ez egy nagyon jelentős előrelépésnek tűnik.
3: Fú, oké, nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen, Tamás. Szerintem tényleg nem sokan hallottak erről az ügyletről, úgyhogy neked hála, most egy kicsit jobban beleláttunk. Köszönjük szépen az infókat.
5: Igazán nincs mit. Sziasztok!
3: Koly Tamással beszélgettünk, a hvsv.hu szerkesztőjével erről a telekommunikációs, hát lehet ezt mondani, streaming piaci megabizniszről, a Fox ugye, és a Roku felvásárlásról volt szó, a hvsv.hu-n lehet olvasni. Ezt azt mondja nekünk a kedves hallgató, hogy az kizárt dolog, hogy elment mellettem, mert nagyon jók a reflexeim, mint mondta Drax a Galaxis őrzőiben, úgyhogy így nem ment el ez a biznisz Koly Tamás mellett.
0: IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
3: Tudod, tényleg mi az, ami még nem ment el a hallgató mellett?
4: A negyedik dal.
3: Az, hogy a Viagra Boys tényleg azt mondja a bevezetőben, hogy 2025.
4: Oh, láttad?
3: Uh-huh. Igen, és azért van...
4: És kiszúrták.
3: Kiszúrta, de nem csaltam.
4: De az a hallgató
3: nem
4: szúrta ki, aki...
3: Aki azt mondta, hogy az kiesett, mert hogy 2026-os kell, hogy legyen, nem
4: akinek
3: csaltam.
4: Akinek a kollégái elkezdték dalolászni Hollandiában.
3: Tényleg?
4: Igen. Úgyhogy ő már lehet, hogy elköteleződött az észt versenyző mellett.
3: Az a helyzet, hogy megjelent a single, tényleg, és akkor 2025-öt mondtak benne, viszont a
4: album,
3: Japanese Deluxe
4: került,
3: album, az amiről megjelent, az most, az 2026-os. Ez
4: szerintem elfogadjuk
3: enyhe,
4: 26-osnak.
3: Enyhe csalás, de nem akkora nagy csalás. Jó,
4: ez szerintem belefér 26-osnak.
3: Figyelj, nekem most az
4: még
3: a...
4: Egy dolgot tisztázom, miatt a negyedik versenyzőt. Enne egy javaslatom.
3: Okay.
4: Mit szólnál hozzá, hogyha jövő keddig, akkor ismét ebben a felállásban fogunk majd itt ülni.
3: Még egyszer.
4: Nyitva maradna. Aha.
3: Jó.
4: És akkor még egymáshoz jó közel ráadásul valahogy, akár okay. Kettesével egymás után, hogy egy
3: rendben.
4: Órán belül a versenyzőket meg lehetne hallgatni, és akkor. Ha valaki akkor nem tudja hallgatni, vagy esetleg elfelejteni, persze addig is a szavazás megnyílik.
3: Most mondom, hogy
4: lehet
3: a Viberen
4: majd.
3: Most fogom megnyitni a szavazást, a Millás reggeli oldalát keressétek, a Gazdasági Muppet Show néven van az accountunk a Viberen, a nyárslágere szavazás ott lesz, mind a négy szám rajta van, úgyhogy ez a következő, ez nagy fejtörés volt. Először is nagyon bírom ezt a zenekart, másodszor is. A tematikája nyár, abszolút hozzád kötődik, úgyhogy lehet, hogy neked ez
4: hozzám.
3: Lesz a hozzád.
4: A, én még hiszen, csak a címét látom.
3: Hiszen a címe az, hogy The Traveling Man, és vicces, jópofa, úgyhogy hát ez is erős szereplő, zeneileg pedig mást hoz, mint az észtek, meg a svéd postpunk, meg a brit indie. Ez egy kicsit konzervatívabb zeneileg, hogyha lehet így fogalmazni. Na akkor hallgassuk meg, jöjjön akkor tehát a nyárslágerévnek a negyedik felvétele, és rögtön ezzel együtt elindul a szavazás a Viber oldalunkon.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilonbárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: 5 csillagos strandok a Balaton és a Duna partján. Az ország bármely pontjára is utazunk. A védjegynek köszönhetően könnyen találunk magas színvonalat nyújtó helyeket. Eszterházi strand és élményfürdő Balatonfüred, ami gyönyörű tihanyi panorámával kápráztat el minket, és olyan prémium szolgáltatásokat is kínál, mint a víz fölé benyúló kétszemélyes napozós tégek, a strand területén működő épített medencés élményfürdő, vagy a fitness és aquafitness foglalkozások. Balatonfüred keleti részén különlegessége az Élménysziget Csúszda Park, ahol különböző gyorsaságú és meredekségű vízi csúszdák között válogathatunk, de a vízi és szárazföldi röplabdapályák, strandfoci és kézilabdapályák, valamint fejelő kapupár is gondoskodik az aktív szórakozásról. A Balaton nyugati medencéjében Gyenesdiáson a játékstrand nyerte el az 5 csillagos minősítést. Itt ingyenes óriás csúszdával, természetes gyerekpancsolóöböllel, nyáron minden nap játékos programokkal, sportpályákkal, ingyenes parkolóval, továbbá családbarát öltözőkkel és mosdókkal várnak minket. A déli parton Balatonberény strandja érdemelte ki elsőként a legmagasabb védjegy minősítést. Barátságos hangulat és gondos odafigyeléssel kialakított fürdőhely fogad itt minket, ahol minden korosztály igényeit szem előtt tartották.
2: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: És Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető a vonalban. Hello, hello!
5: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
4: Titkos favorit?
5: Titkos? Hát, nem annyira titkos Spanyolország.
4: Jó, rendben van, de ezt tudtuk mindannyian, és annyira szomorú az egész, hogy borzasztó. De a titkos favoritot, azt szeretném tudni.
5: Titkos az Norvégia.
4: Norvégia? Na, izgalmas. Nem, oké, jó van.
6: Nekem a zöld fokja, nyilván majd...
4: Zöld fokja, persze.
6: Majdnem lenyomták a spanyolokat.
4: A cápák. Azért vannak itt leopárdok, cápák, jönnek a fekete csillagok, úgyhogy
6: második otthonom.
4: Oké, majd figyelünk. Hát a spanyolokat, azt majd megbeszéljük Szilárd egy valami búfelejtő mellett, tehát ez egészen tragikus volt, úgyhogy nem tudok mit
6: mondani.
4: Na
6: majd a döntőben találkoznak a zöld fokiakkal, és akkor szurkolunk.
5: Ismét. Olyan messze van még az érdemi
4: szakad,
5: nem kell formában lenni.
4: Persze. Jó, rendben, oké. Én itt szerintem...
5: Egyébként értelmetlen ez a 48 csapat szerintem, de ez abszolút személyes.
4: Hát sokat, sok meccs, sok ivószünet, sok reklám, ugye? Hát sok figyel, bevétel.
6: Most volt egy jó. Volt
5: egy reggel fölkelek, és már 4 meccset lejátszottak, ja. Amiről fogalmam sincs, ja. Kik, kicsodák.
6: De ne vicce, éjszaka...
5: Mi az az UZB, meg nem
6: mindegy, Üzbegisztán. Éjszaka volt olyan meccs, ahol kockára fagyva a szakadó esőbe álltak, várták, hogy lejárjon az ivószünet, mert akkor már fociztak
4: ott, volna. Ott meleg teát kaptak.
6: Igen, igen. De a lényeg az, hogy a hirdetési pénzek jöjjenek.
5: Nem két fél idős a futball, hanem 4/4-es.
4: Pontosan,
5: a kocsállap,
4: pontosan. Amerikába ment, és már majdnem Szakernek hívják. Na, viszont mi a helyzet a piacokon?
5: Piacokon minden rendben, béke, nyugalom. Tegnap ugye azért voltak izgalmak, itt a Fed kamat döntés után kicsit megrángatták a piacokat, de úgy tűnik, hogy de már elmúlt, ahogy a gyaloggalóban mondta. Igazából ugye megvan Kevin, első sajtótájékoztatóját megtartotta, és hát szigorúbb volt, mint kedves barátja Donald Trump várta tőle volna, vagy javasolta hát volna neki.
4: Igen, úgyhogy... eléggé héja volt a Kevin, és akár azt tetszett a legjobb, amikor azt mondta, hogy a Nyílt Piaci Bizottság minden tagja úgy gondolja, hogy, és pont nem azt mondta, amit Donald Trump várt, hogy szerintem akkor ott egy kicsit úgy izgalmas volt a szitu, de hát ez van.
5: Hát ezt mégis eltanult a Donáltól, hogy mindenki úgy gondolja, hogy én gondolom, nem?
4: Igen.
5: De a lényeg az, hogy erre azért volt ugye egy dollár erősödés, volt egy kis piac esés, de úgy látszik, hogy már a ma reggel azért visszatért a pozitívabb hangulat, mondjuk ehhez talán az is hozzájárult, hogy közben megjelent az a hír, hogy aláírták elektronikusan a megállapodást.
4: Ja, hát ez
5: iráni és amerikai oldalról is.
4: Ezt én is hallottam úgy, reggel,
5: úgyhogy... Most már mindenki megnyugodt.
4: Ez mit jelent?
6: Csak, hát gondolom valami nemzetközi független
5: csak
6: szervezet.
5: Csak akkor nagyon mérgesek lesznek, hogy nagyon berúgnak.
4: Egy pakisztáni startup szerintem.
6: Hitelesítette a digitális aláírásukat nyilván, hát ahogy kell.
4: Hát, na jó, hát várjuk meg a végét, én azt gondolom.
5: Ja, úgyhogy ami a budapesti értéktőzsdét illeti, ott most 0,3%-os ez az említett jó hangulat. Ez azt jelenti, hogy a blue chipek közül igazából egyedül az OTP van egy pici mínuszban, de az is szerintem annak köszönhetően, hogy tegnap azért nagyot ment, van egy kis profitrealizálás. 44.830 forint most az utolsó kötés, egyébként ez 0,3%-os mínuszt jelent, de a többi részvény alapvetően jól kezdte a napot, a Richter 1,2%-os pluszba 11.940 forinton, a MOL 0,5%-kal följebb 3.830 forintos utolsó árral, és a Magyar Telekom is közel 0,5%-kal 2.742 forintra emelkedett.
4: Mit csinál a forintunk?
5: A forintunk is ugye megmozgatódott, de szépen nem na, tudom igen, ezt kifejezni.
4: Igen.
5: Ugye itt a Fed döntés után volt egy látványosabb forint gyengülés, itt azért a szigorú hangvétel, illetve az esetleges kamat emelés alapvetően gyengítette a forintot, egészen 352 közelébe mentünk föl, de most reggelre úgy tűnik, hogy itt is visszaállt a régi mozgás iránya, jó hangulat, és 350 és félnél jegyzik most az euróval szemben, és 304.75-ön a dollárral szemben, úgyhogy továbbra is maradtunk ennél a 350-es szintnél, ugye voltunk alatta, de most újra felette vagyunk, azt gondolom, hogy a következő napok azért mindenképpen arról szólhatnak, hogy sikerül-e elszakadni ettől a 350-es értéktől, egyelőre én nem számítanék erre, főleg annak függvényében, hogy ugye kedden jön a magyar kamatdöntőülés, ahol megtörténhet a hosszú idő után első kamatcsökkentés, úgyhogy szerintem addig azért jelentős mozgás nem várható a forint terén.
4: Jól van. Na hát akkor nézzük inkább a foci VB-t, vagy nem tudom, hogy... Hát ne nézzük mindegyiket persze, mert akkor nem tudunk aludni, de hát a jobbakat. Most már jön a második.
5: Szelektáljunk. Mint a részvénypiacon tudod, csak a legjobbakat kell kiválasztani.
4: Diverzifikáljuk a portfóliót, nagyon jó. Ez egy nagyon jó ajánlás Búró Szilárd pénzügyi innovációs igazgatótól. Köszönjük szépen!
5: Köszönöm, szép napot nektek, sziasztok!
4: Tehát Búró Szilárddal beszélgettünk az elmúlt percekben a budapesti értéktőzsdéről és a forintpiacról alapvetően.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Pinteken koncert, erről beszéltünk eddig kultrovatunkban, Fat Freddy's Drop, az új-zélandi underground, akik világhírűek lettek, jön Budapestre is a nagy koncertturné keretében. Az első lemezről jön most a Wandering Eye.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: A rovat szakmai partnere a Borravaló gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
2: Na, különleges fagylaltokkal és desszertekkel készül a múzeumok éjszakájára a Veszprémi Várnegyed, és hogy mik ezek, ezeket fogjuk meg tudakolni dr. Nagy Veronikától, aki a Veszprémi Gizella Királyné Múzeum igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Valóban nagy izgalomban vagyunk. Csatlakoztunk ehhez az országos kezdeményezéshez, hogy idén a gasztronómia fűszerezze meg a múzeumok éjszakájának a programját, és hát a frissen megújult Várnegyedben, Veszprémi Várnegyedben, ahol gyönyörű környezetben új kertekkel és egyre másra megnyíló új épületekben kínáljuk ezeket a programokat. A Gizella Múzeum az egyik fő szervezője ennek, és a témáinkhoz, tehát a kiállításainkhoz és eseményekhez kapcsolódóan készítettünk cukrászokat, nehéz feladat elé állítottuk, meg kellett álmodniuk, hogy például mondjuk a hozzánk érkező látogatók bogáncsba tudjanak harapni, na, vagy lidium koktélt tudjanak inni.
2: És az miért pont bogáncs süti és fehér lidium koktél?
3: Van egy nagyon szép, egyébként egy díjnyertes kiállításunk, az év kiállítása volt a tavalyi évben, Bogáncs és Lidium a címe, valójában Bűnbánó Mária Magdolnáról szól, tehát egy nagyon különleges személynek a nagyon különleges történetéről, ő rajta keresztül állított

0: egy családi játék vagy csapatjáték keretében és a fekete fénynek a mágiájával lehet itt titkot fejteni. Aki ezt megfejti, az mehet az étterembe, a nagy szemináriumnak az éttermében, mi egyébként egy gyönyörű kerten keresztül közelíthető meg, és akkor ott bogáncsba haraphat, ami hát reméljük, hogy
1: nem de jól lesz, hangzik, nagyon.
0: Rettentő élmény. Igen, hát a cukrászok nagyon törték a fejüket, hogy hogy lehet ezt az összetett, komplex növényt és ugye szimbolikát megfogalmazni a cukrászat világában, egy sütemény formájában, és hát szerintem elég izgalmas kísérletet tettek erre, szóval nagyon kíváncsian várjuk, hogy majd mi lesz a látogatóknak a reakciója erre.
1: Hát egyébként, hogyha én olvastam azt, hogy mivel készülnek, és nem tudtam eldönteni, hogy melyik az érdekesebb. Mert ugye azon túl, hogy van a bogáncsüti, meg a fehér lilium koktél, ugye van a Magdi fagyia, illetve van a második János Pál pápa kedvenc süteménye, illetve aki szereti mondjuk a borokat, és ismeri a veszprémi érseki pincészetnek a borait, akkor van egy olyan fagyi is, ami erre alapul, és van alkoholmentes és alkoholos változat is ebből, szóval ez egész jó választék.
0: Igen, igen, kiderült, hogy minthogyha csak erre készültek volna, és vettek volna ezt a lehetőséget a cukrászok és borászok, és egy egész csapat, akik egy rajtkőnél guggoltak, és akkor most így elindult a fantáziájuk, valóban nagyon sok, és mindegyik mögött egy történet, egy program, egy esemény vár, aminek a fő pillanata az ugye ez a múzeumok éjszakája lesz, tehát most szombaton este felé indulnak ezek a programok, és ahhoz kapcsolódóan lehet ugye így belekóstolni ezekbe a történetekbe, mert ugye vannak történetek, amiket érdemes megkóstolni. Igen, valóban, az egyik egy nagyon szép történet, egy megható történet, egy kedves történet, a tavaly boldogálvatott Bódi Mária Magdolnáról, aki a nagyon nehéz időkben, a háború, második világháború idején, amikor ugye élelmiszer jegyekkel oldották meg az étkeztetést, tehát nagyon szerény lehetőségei voltak, gyerekeknek szeretett volna örömet okozni, és megoldotta, kreatívan megoldott ezt a feladatot, és készített egy fagyit sok embernek az örömére. Erre a történetre emlékezünk ezzel a Magdi fagyia nevű finomsággal. Aztán valóban lesz Szent Második János pápának egyébként Lengyelországban rendkívül népszerű sütemény, tehát ez egy létező süteménynek most a debütálása itt Magyarországon, a Veszprémi Várhegyen. Ez egy ne féljetek a Katolikus Egyház útja a szabadság felé kiállításhoz és kerekasztal beszélgetéshez kapcsolódóan lehet ugyanitt ebben az étteremben megkóstolni, tehát a nagy szeminárium éttermében. Ezen kívül lesz egy bor, egy szintén díjnyertes bornak a fagylalt kreációja, ami alkoholos és alkoholmentes változatban is, ez az 1277 nevet is vagy viseli, mert hát ugye a Veszprémi érsekség az egyik első a Szent István király által alapított püspökségek közül, és a borászat az gyakorlatilag egyidős a püspökség megalapításával, és most új életre, újra vitális lett a pincészet, borkostolók vannak a Várhegyen, és egyre másra születnek a jobbnál jobb boraik.
1: Hát egy nagyon klassz program egyébként, maga a gyönyörű szép, úgyhogy aki nem járt még ott, annak azt javaslom, hogy egy jó meleg nyári éjszakára lehet számolni, vagy lehet igen. számítani, és igen. Érdemes már korábban oda menni, kicsit sétálni, és kimenni ugye a kilátókhoz, és igen, élvezni az egészet.
0: Igen, most már kertek vannak, aha. Tehát ugye az egész úgy nézett ki eddig, és úgy is volt használható közönség számára, hogy ugye van egy utcája, és az utcába, hogyha bejövünk a Vár utcába, akkor épületek homlokzat feliratait látjuk, és most ez a titok, hogy most be lehet menni ezekbe az épületekbe, nagyon sokba ezek közül, és mindegyiknek van egy kis kertje, ahonnan egyébként pazar panoráma nyílik a városra, tehát ebből a szempontból is egy nagyon-nagyon szép élmény. És akkor hát most még hozzá kínáljuk a gasztronómiai különlegességeket.
1: Hát nagyon jó lesz a program, úgyhogy szóval nagyon nehéz dönteni sajnos, hogy ki hova menjen, de örülünk neki, hogy Veszprém is belépett, mint

0: mint klassz helyszín. Köszönjük szépen az információkat.
1: Veszprém alapból is egy nagyon klassz helyszín.
0: Persze, így van.
1: Tegyük hozzá, igen.
2: Igen,
0: köszönjük szépen az információkat.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget, és várunk mindenkit, aki mer bogáncsba harapni.
0: Oké, köszönjük szépen, további szép napot.
2: Jó, köszönjük önöknek, és köszönjük.
0: Dr. Nagy Veronika, a Veszprémi Gizella Királyné Múzeum igazgatója beszélt arról, hogy mikkel várja a Veszprémi Várnegyed a múzeumok éjszakájára látogatókat.
3: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyivóknak. Egészségünkre! A rovat szakmai partnere a Borravaló Gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
1: Ezt nem lehetne két napossá tenni?
0: De, az lenne jó. Mert én a Katona Csabához megyek, az a baj. Úgyhogy...
1: Ugye? Tehát... De nem tudsz
0: megyek fel a levéltárba.
1: Nem tudsz egyszerre Veszprémben és Pesten is.
0: És most, annyi jó program van vidéken. Mennék Veszprémbe is.
1: Látod? De, és még egy nagyon sok jó program van.
0: Igen.
1: Péntek szombatosítani kéne ezt, vagy nem tudom az egészet, hogy meghosszabbítani. Köztem meg nyilván gasztro élmények, meg lazulás, és akkor már a szombatot is kihasználni. Ez tök jó lenne Szent Ivánét egy ilyen kétnapos bulivel tenni. Az egész múzeumok éjszakája egy zseniális cucc, és ahogy kiteljesedett az évek alatt. Szóval, kár, nehéz kihagyni.
0: Hát és kérlek
1: és
0: szépen,
1: és ráadásul,
0: nehéz. Ma akkor lesz, hogy akkor azt kell beállítani jövőre, hogy akkor jövőre, hogyha ugyanilyen sikeres lesz, akkor Veszprém, mert hogy mert figyelj, az is nagyon jó.
1: Bevonni a MÁV-ot, éjszakai vonatok, Gábor. A vidéki nagyvárosokból, a bérletbe kicsivel drágábban az is benne lehetne, és
0: lehet,
1: akkor
0: hogy
1: mindenki
0: olyan formádott kultusztárca és közlekedési hát figyelj, államtitkár te, hallja.
1: Csak akarni
0: miniszterek,
1: kell.
0: Államtitkárok, tessék figyelni.
1: De tényleg, tényleg. Péntek
0: jó
1: délutántól,
0: programok.
1: Szombat éjjelig mehetnél. Tehát ez... Na mindegy, álmodtam egyet.
0: Éles szavazás, úgyhogy a linket mindjárt kirakom, ami a Viber link, Viber szavazásunk van ugye a nyár slágerére. Ez él, és élni fog jövő kedden is, mert akkor még egyszer meg lehet hallgatni itt
1: és
0: adásban
1: akkor,
0: a számokat, és szavazni.
1: Legyen
0: ked adás vége. Legyen ked adás vége. Egyelőre Leslie the Bass vezet, legalábbis a szavazás csávó. Szerint a Viagra Boy az 53%, Viagra Boy az 15%, Lime Garden 5%, tehát az volt a legmainstreamebb ezek közül, aha, ezt elismerem, és a Bombárgó pedig 27%-kal jön föl. Még nem sokan szavaztak, de a Viber oldalunkon, a Gazdasági Muppet Show-nál lehet szavazni, a Facebookra is kirakom a linket, hogy ez hol van, úgyhogy mindjárt onnan is el lehet jutni oda, és x-elni egyet arra, hogy mi legyen a nyár slágere.
1: Még mire nem reagáltunk? Ja igen, hát a Hurkagyurka.
0: Hurkagyurka.
1: Hurkagyurka, hurka reklám volt.
0: Igen.
1: Tehát teljesen független volt. Hanem, amitől? Mivel keverted? Hát, oda olyan régen volt
0: a teljessel
1: már.
0: Keverted.
1: A teljes, igen.
0: Igen.
1: Reklámoktól, úgyhogy ez egy teljesen független dolog volt, és természetesen hosszan megírták, sőt a videókat is megkaptuk, a Hurkagyurka reklám, mint minden fenn van az interneten.
0: Ja. Igen, így van. Meg lehet nézni az összeset.
1: Ennyi év után, igen.
0: Oké, köszönjük szépen a figyelmet, jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, mi pedig holnap reggel jövünk élőben megint, de itt a Rádió Cafén rengeteg jó sztori van, például Zenefakt jó sok jó zenével, aztán utána pont jókor Majával, maradjatok velünk, rádiózzatok, és természetesen készüljetek a kánikulára, mert az lesz. Igen, az volt a...
1: Jó hosszú.
0: A tegnapi...
1: Nap tűnik.
0: Hírekben.
1: És brutálisnak. Volt, és egész Európában, még éjszakon is, most, hogy elnézünk. Nézem, erről még sokat fogunk hallani, igen.
0: Sziasztok!
3: Véget ért a mesemára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
3: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
5: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
6: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
7: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
3: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
8: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
10: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
11: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
12: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
11: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a, Dürer kert, Tipsa.
13: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
11: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
14: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
15: Jó reggelt kívánok! A fővárosban szombattól július 6-áig a H7-es hév karbantartás miatt nem közlekedik. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a II. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő BKK autóbuszokkal utazhatnak. Pótlóbusz közlekedik az M2-es metró helyett, ezen a hétvégén az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között filmforgatás miatt. Várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút, Váci út csomópontban, valamint a Petneházi utca közelében karbantartás miatt. A Róbert Károly körútnál a forgalmat rendőrök irányítják. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért annak környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, és a 10-es autóbusz a rendezvény miatt sűrűbben indul. Akadozik a haladás továbbra is az M1-es M7-es kötős bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton, a Műegyetem rakparton befelé, a Budai alsó rakparton északi irányban a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és délfelé a Margit hídtól a Lánc hídig. Varga Eltelem, BKK Info.
16: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
17: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
18: Hírek következnek a Rádió Cafén.
19: A kormány kezdeményezi a benzinárstop kivezetését, tovább drágultak az új építésű balatoni ingatlanok, Németország hadihajókat küld a Vörös-tengerre. 31 fokra számíthatunk ma, csak gomoly felhők lehetnek az égen, az északi szél olykor megélénkül. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány kezdeményezi a benzinárstop kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. A kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A miniszterelnök a bejelentéshez azt is hozzátette, hogy a védett ár intézménye havonta 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Továbbra is emelkednek az új építésű balatoni ingatlanok árai. Az Otthon Centrum felmérése szerint jelenleg 75 lakóprojektben mintegy 3100 új lakás épül a tóparti településeken, amelyeknek nagyjából a fele még nem kelt el. Mindeközben az átlagos kínálati négyzetméter ár elérte a 2 millió forintot, a legkedveltebb lokációkban pedig az új lakások négyzetméter ára eléri a 2,5 millió forintot. Az uniós átlagnál rosszabb a magyar fürdőhelyek vízminősége. A Környezetvédelmi Ügynökség felmérése azt mutatja, az uniós átlag szerint a belvizek több mint 78%-án kiváló a vízminőség, a magyar folyókon és tavakon azonban csak 64% kapott kiváló minősítést. Összesen egyébként 15 ezer strandot néztek meg, a legjobb vízminőséget Cipruson, Litvániában és Szlovéniában mérték. Donald Trump Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot, ez alapján Irán a 60 napos időszak során szabadon exportálhatja a kitermelt kőolaját és kőolajtermékeit, az amerikai pénzügyminisztérium pedig hozzájárul ezek kereskedelméhez. Irán atomprogramjának lezárásáról és a dúsított uránkészlet eltávolításáról a végső megállapodás rendelkezik majd. Németország hadihajókat küld a Vörös-tengerre. A Suezi csatornán áthaladva mennek a térségbe, hogy felkészüljenek a Hormuzi szoros aknamentesítésére. Boris Pistorius védelmi miniszter közölte, a valós tevékenység beindításához Irán és Omán jóváhagyására is szükség van, de azt is hangsúlyozta, hogy a misszió függ Teherán és Washington további tárgyalásaitól is. Az Európai Parlament megszavazta az illegálisan az EU-ban tartózkodókról szóló szabályok szigorítását, ennek értelmében aki visszaküldési határozatot kap, annak kötelező lenne együttműködni a hatóságokkal, ha ennek nem tesz eleget, veszélyt jelent, vagy fennáll a szökés kockázata, akkor őrizetbe vehetik. Az őrizetbe vétel legfeljebb 24 hónapig tarthat, de a hatóságok elrendelhetnek lakhely elhagyási tilalmat is.
18: Időjárás a Rádió Cafén.
19: Sokat süt ma a nap, olykor megélénkül az északi szél. Néhol megnövekedhet a gomoly felhőzet, csapadék viszont nem várható. Délután 31 fokot mérünk majd.
18: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Post Malone eredeti nevén Austin Richard Post több mint 70 tetoválással rendelkezik, köztük az ikonikus Always Tired felirattal a szeme alatt. A Guitar Hero videójáték hatására kezdett el gitározni. Kezdetben egy metal bandában játszott. 2025 tavaszára több mint 47 milliárd Spotify streammel büszkélkedhetett, és a Sunflower című dala minden idők legtöbbet streamelt hip-hop száma volt a platformon.

0: La Fantasia.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Ki az ötödik Beatle? A közvélekedés szerint George Martin producer érdemli meg leginkább a titulust, de vannak, akik Brian Epstein menedzsert, Mal Evans turné menedzsert, Pete Best és Stuart Sutcliffe korai tagokat, esetleg a posthumusz dalokon és a tagok sok szóló felvételén tevékenykedő producert, Jeff Lynne-t tüntetnék ki vele. Robbie Williams enyhén szólva is kevésbé egyértelmű jelölt. A popstar mégis John and Paul and Ringo and George and Robbie feliratú pólóban pózolt 2026. januárjában. A büszkélkedős fotó apropója, hogy ekkor Robbie a Britpop albummal kipipálhatta 16. brit listavezető nagylemezét, egyen lekörözve a Beatles-t. Ha a liverpooliak nem is, egy birminghami rockóriás, a Black Sabbath gitáros Tony Iommi játszik a rekorddöntögető korong egyik trackjén, a Racketen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az R, azaz levegő elnevezésű francia elektronikus progresszív popzenét játszó kettős a 90-es évek közepe óta áll folyamatosan színpadon. A tagok közül Nicolas Gaudin építészetet, Jean-Benoît Dunkel matematikát tanult Versailles-ban. Ott ismerkedtek meg egymással, és több formációban dolgoztak már együtt az R előtt. Első közös nemzetközi sikerüket a 90-es évek végén aratták. Népszerűségük rajongói körében azóta is töretlen. A 2000-es években Sofia Coppola amerikai rendezőnő több filmjéhez, például a Kirsten Dunst címszereplésével forgatott Marie Antoinette-hez is ők írták a kísérőzenét. Sofia Francis Ford Coppola gyermeke. Fiatal hölgyként a legendás Keresztapa trilógia harmadik részében ő játszotta Michael Corleone lányát. Az R zenekar koncertjein gyakran használ improvizatív elemeket. Stúdió felvételeiken pedig több világhírű zenész, többek között Jean-Michel Jarre is közreműködik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
2: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
2: De a kórház? Milyen kórház?
3: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
5: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
7: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
9: Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Igazi zenész családba született Finley Quay, az angol énekes gitáros édesapja ismert zongorista volt, és testvérei is különböző hangszereken professzionálisan játszanak. Finley iskolai tanulmányait nem fejezte be. Zenei karrierje előtt dolgozott autómosóban, halsütödében, illetve egy színpadi állvány technikával foglalkozó cégnél is. A 74-ben született zenész számára a 90-es évek legvégén jött el az első áttörés. Maverick a Strike című lemeze néhány hét alatt sok tízezres példányszámban kelt el, és egy Brit Awards zenei díjat is magával hozott. A következő években gyakran lépett fel jótékonysági hangversenyeken. Az AIDS elleni küzdelem és az ezzel párhuzamosan zajló tudatos szexuális gondolkodás egyik élharcosa. Legtöbbször eddig az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában lépett színpadra, fesztiválokon, de kisebb zenei klubokban is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A várkonyi csibészek története 2017 elején kezdődött, amikor néhány hónap szárnypróbálgatás után a Come On Vibe projekt keretein belül úgy döntöttek az ózdi gyerkőcök, hogy itt az ideje zenekart alapítani és komolyabban foglalkozni a közös zenéléssel. A Come On Vibe egy olyan projekt, amely szeretné a zene meg annyi arcát megismertetni kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Közvetítői szerepet nyújtanak a zene által mindenkinek, hogy megismerkedjenek hangszerekkel, felfedezzék saját muzikalitásukat, közösségi élmény, új közösségek, együttesek szülessenek. Az ezt követő években a várkonyi csibészek megjárták Európát is. Többek között az Európai Parlamentben is felléptek. A sok zenei siker mellett mégis arra a legbüszkébbek, hogy programuk által a gyerekek pozitív lélektani fejlődésen mennek keresztül.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Halálfejes sétapálcával, valamint szellemekkel mutatkozott a 2023-as Ghosts Again klipjében a Depeche Mode. Azonban Dave Gahan korábban inkább Vampire Party volt. A legendás szinti pop csapat énekese az 1993-as Songs of Faith and Devotion album készítésének idején óriás, koporsó alakú ágyban aludt Los Angeles-i otthonában, mert saját bevallása szerint kezdte vérszívónak képzelni magát. A Vampire imádat a lemezbemutató turné dél-amerikai szakaszán tetőzött be, ahol a frontember valódi koporsót rendelt az öltözőjébe, hogy abban relaxálhasson a koncertek előtt.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Jövő héten beterjesztik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Újabb Dunaparti zöld fejlesztés indulhat Budapesten. Dróntámadás ért egy moszkvai olajfinomítót. 31 fokra számíthatunk ma, csak gomoly felhők lehetnek az égen, az északias szél olykor megélénkül. Holnap is napos idő várható, a hajnali 12-19 fok után 30-35 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz, közölte a kormányfő a Facebookon. A választások előtti hónapokban a Kulturális és Innovációs Minisztérium 8 milliárd forint támogatást utalt át a Magyar Kultúráért Alapítványnak. A közérdekű vagyonkezelő alapítvány áll a számos céget és kulturális folyóiratot működtető könnyűzenei és irodalmi pályázatokat finanszírozó Petőfi Kulturális Ügynökség mögött, vette észre a Magyar Hang. Az összeget március 30-án, két héttel a választások előtt fizette ki a minisztérium a nyilvános támogatási lista alapján. Demeter Szilárd, az alapítvány kuratóriumi elnöke megerősítette, hogy megkapták a támogatást, de készek visszautalni, ha a kormány az alapítvány megszüntetéséről dönt. Újabb Dunaparti zöld fejlesztés indulhat Budapesten. A tervezett parti sétány két már megvalósult és jól működő parti fejlesztést köthet össze, a Kopaszigát parkját és a budafoki Dunafok szabadidőparkot. A 3,5 kilométeres szakasz nagyobb részén ma gát fut, tetején pedig közepes minőségű kerékpárút van. Tovább nőtt Európában az elektromos autók iránti kereslet. Az iráni háború következtében megugró üzemanyagárak nyomán májusban az új elektromos autók forgalomba helyezése 34%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A kereslet növekedéséhez az üzemanyagárak mellett az is hozzájárul, hogy az autógyártók egyre megfizethetőbb elektromos modelleket vezetnek be a piacra. Újabb moszkvai olajfinomítót ért dróntámadás, ezen a héten ez már a második eset, hogy Ukrajna támadja az orosz főváros energiainfrastruktúráját, számolt be a CNN. Az orosz fővárosnál több mint 40 drónt hatástalanítottak, de a támadás komoly károkat okozott. Tömeges leépítés indul a BBC-nél. A brit közszolgálati médiatársaság a következő 3 évben akár 2000 alkalmazottat küldhet el. Ez a teljes állomány 8-9%-a. Felső vezetői szinten pedig a munkahelyek 10%-a megszűnik. A cég 500 millió fontot, azaz több mint 200 milliárd forintot szeretne ezzel spórolni.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Kánikula lesz holnap, akár 35 fokot is mérhetünk. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Varga Klaudia, privát angol nyelvtanár, aki egyébként a Napi Angol Kifejezések Facebook oldalnak is a gazdája és létrehozója, és akit köszöntök, szia!
2: Sziasztok, szép jó napot!
1: Azt tudniuk kell a hallgatóknak, hogy azért van telefonon, ugye Pont Jókorban többnyire személyesen szoktam interjúkat készíteni. Ez a telefonos interjú most azért van, mert te Rómában élsz, most már jó néhány éve, de ezzel együtt és ettől függetlenül is el kell mondani, hogy nekünk van egy ilyen interjúzós múltunk, hiszen régen egy portré műsor keretében ismertelek meg, amikor a saját történetedről meséltél, beszéltél arról, hogy hogyan is lettél te nyelvtanár, és meg egyébként mik azok, amik téged érdekelnek, és időről időre visszatértünk különböző témákkal, és tavaly is már, vagy talán tavaly előtt, nem vagyok ebben biztos, de mióta Rómában élsz, azóta már egyszer beszélgettünk pont arról, hogy milyen Rómában élni, milyen magyarként máshol lenni, hogyan találod meg a helyedet, és akkor is beszéltünk egy kicsit a nyelvtanulásról, nyelvtanításról, de most különösen ez lesz a fókuszunkban, hogyha nem zavar ez téged, mert kettő nagyon fontos téma is van, amit meg akarok beszélni, aztán meglátjuk, hogy még hova jutunk. De ezt előjáróban muszáj
2: voltam.
1: Az egyik, amiről én nagyon szeretnék beszélni, ugye ma már az nem kérdés, hogy tök mindegy, hol élsz, online is lehet angolt tanítani. Picit ennek is ki fogunk térni a körülményeire, de amire én nagyon kíváncsi vagyok, hogy én úgy érzem, hogy ez a 30-as, 40-es, vagy inkább 40 és 50 közti korosztály, akik a maguk idejében akárhányszor futottak is, neki nem sikerült megtanulni, vagy így, vagy úgy, vagy ezért az angolt. Én úgy látom, hogy most azt érzik, hogy ez lehet egy ilyen kihívás itt az élet közében. Nem tudom, hogy te ezzel kapcsolatban mit látsz.
2: Én a 25 éves angol nyelvtanári tapasztalatomnak az elmúlt 5 év segletét hoznám fel ehhez a témakörhöz például. Én úgy mondanám, hogy a 35 pluszos korosztály életében hogyan jelenik meg, és van jelen, és milyen érzéseket okoz az, hogyha ilyen idős fejjel kimondjuk azt, hogy hogyan is állok én az angollal, és személyes tapasztalatom azt mutatja, hogy az elmúlt fél évtizedben egyre többen ebből a korosztályból öntudatukra ébrednek olyan téren, hogy ez a 35 pluszos korosztály, mert nem megfeleltethető mondjuk a 20 évvel ezelőtti azonos korcsoporttal, mert sokkal jobban mernek maguk felé fordulni, investálni magukba és inspirálódni azáltal, hogy többé váljanak, már nem úgy állnak a kapuzálási pánikhoz, hogy ez egy zárási pánik, hanem talán lehetőséget láttak benne, hogy egy lezárult korszak után adott esetben ez egy kapunyitási, kinyitási életszakasz is lehet az ő létezésükben, és ennek kapcsán elmondhatom, hogy egyre több olyan édesanyával is találkozom, akik megkeresnek és tanulunk együtt, akiknek már kiröppentek a gyermekeik, és végre van idejük maguk felé irányítani a figyelmüket. Illetve az is jellemző, hogy ezt a korosztályt érintően azzal szembesülnek, hogyha egy adott munkahelyen komoly, rentábilis szaktudással bírnak, mégis arra kapják fel a fejüket, hogy a fiatalabb generációból származó, akár azonos végzettségű kollégáik, bizony ők betanítják őket, de ezek a kollégák fognak folyékony angol a prezentációt tartani, elmenni külföldi konferenciákra, és itt kiütközik az, hogy ez most már annyira egy jelenségé alakult, hogy ha valaki nem adja fel, és szeretne szakmailag is előrelépni, bizony felveszi a telefont, megkeres engem, és elkezdjük ezt a nyelvi építkezést. Nagyon jó példák vannak erre előre menetellel kapcsolatban is. Illetve, ami még nagyon érdekes, hogy azért egyre globálisabbá válik a világ, és egyre gyakoribban felelhető az a momentum, hogy bizony külföldi családtagokkal bűvöl a család, ennek a korosztálynak legyen szó 40-es, 50-es, akuk anyika révén az a mostanság egész gyakorta jellemző történése a családban, hogy bizony a gyermekeik külföldi pár választásra adják a fejüket, vagy akár házasodnak be külföldi tagok a családba, és hát nyilván azért csak a gyermekednek a párjáról van szó, és benned van a vágy, hogy szeretnéd megismerni, és ez is egy hajtómotor ennek a korosztálynak a kapcsán, de van, hogy csak vállalkozáshoz, hát és ne felejtsük el, hogyha valaki új identitást szeretne külföldön kiépíteni, vagy csak a magánéletben egy angol nyelvi magabiztosságot magáénak tudni, akkor is el szoktak hozzám jönni a jelentkezők, és megnézzük a lehetőségeket.
1: Oké, ez mind nagyon jó és érdekes, és tulajdonképpen alátámasztottad, amit én gondoltam, hogy egész egyszerűen elkezdtünk erre a részünkre nem úgy tekinteni, mint valamire, ami már elúszott, és oké, ezt nem lehet bepótolni, nem lehet átnevelni magunkat, mert nagyon sokszor mondják azt, én magam is, nem tudom, 60-szoros újrakezdő vagyok általában, és sokszor oda jutok, hogy a saját meggyőződésem az, hogy valahol ez el lett rontva, tehát hogy valahogy nem jól lettem megtanítva arra, hogy tanuljak. Az is sokszor eszembe jut, hogy lehet, hogy az egésznek a kulcsa az a nyelvterület és a rákényszerültség, tehát hogy akkor, hogyha az ember hosszabb időt tölt idegen nyelvterületen, akkor jobban megjön a rutin. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy sokakhoz hasonlóan engem sem adnak el külföldön, és elég sok mindent meg tudok érteni, de mégis a belső érzetem az nem az, hogy hú de stabil ez a tudás. De hogy akkor ezek szerint eljutottunk odáig, elméletben és fejben, hogy neki merünk vágni. Ez nagyon jó. Na, de térjünk rá akkor a gyakorlatra, hogy hogyan néz ez ki, tehát hogyha azt mondja valaki, hogy oké, figyelj, 6-szor megpróbáltam, eddig még nem sikerült, nem érzem azt, hogy azt se tudom, hogy mennyire reális a magammal kapcsolatos érzékelésem. Hogyan lehet ebbe biztonsággal vezetni? Tehát most kifejezetten a módszerre, a gyakorlatra kérdezlek, és főként azért, mert ugye, ha jól gondolom, ennek a nagy része online.
2: Így igaz, akkor válaszolva a kérdésedre, kicsit visszanyúlnék ahhoz a mondatodhoz, amikor kihangsúlyoztad jó magad kapcsán, hogy úgy érzed, hogy ezt elrontottad, vagy rosszul tanítottak megtanulni. Gyakorlatilag, ha ezeket így egy tető alá veszük, akkor elakadási pontokat tudunk definiálni ezeknek a kapcsán. És amikor hozzám érkezik egy új jelentkező, hogy szeretne esetlegesen velem együtt nyelvileg építeni az angol önbizalmát, vagyis legalábbis én úgy mondanám, hogy az angolt beépíteni a személyiségébe az embernek, hogy megmaradjon a személyiségünk, átjöjjön adott esetben angol nyelven vagy a szaktudásunk, akkor bizony ki kell hangsúlyoznom, hogy én diplomás nyelvtanárként 25. éve élek a hivatásomnak, 43 éves vagyok, tehát több mint az életem felét ennek szentelem, és azért teszem, mert látom azt az eredményt, amit el tudok érni a tanulóimmal. Viszont 14 évvel ezelőtt nekem úgy hozta az élet, hogy kicsúszott a talaj lábam alól, olyan értelemben, hogy volt egy kis lábújtörésem, nyelvvizsga érettségi előtt, állásinterjúk előtt álltak a diákok, és áthidaló megoldásként emeltük be az online térben való személyes jelenléti tudás átadást angol fejlesztő alkalmainkat, nevezzük köznapi nevén angol magánórát, vagy tehát átemeltük az online térbe. De nekem akkor ugye a katedra, mint olyan, vagy a fizikális tér, hogy én egy táblára írok, nem adatott már meg. Olyan érdekes, amikor összefort a kislábam, és mobilissá váltam újra, akkor a diákjaim 98%-a kérte, hogy maradjunk ennél az online térben való személyes oktatási keretnél, mert nem kell elmenni A-ból B-be, parkolni, ugyanolyan értékű a tananyag, ugyanúgy ott van a támogató, biztonságos közeg, tudunk mélyíteni, és hát a leckéket ugyanúgy el lehet készíteni, tehát én azt mondanám, hogy számomra, amikor bejött ez az online térben való oktatás, a kereslet teremtette meg a kínálatot, De viszont el kellett akkor gondolkoznom, hogyha én lennék a tanuló, és ülnék iskolapadban, hogyan tudnám tanulói szemszögből a legjobban befogadni a tananyagot úgy, hogy nem egy tanteremben, klasszikus felállásban vagyunk, én tanuló plusz tanár és tábla adta lehetőségek között. Gondolkoztam, és akkor kialakítottam a saját módszeremet, ami nagyban eltér attól, amit tapasztalat alapján látok és hallok, és ismeretségi körből is tudom, hogy hogyan tanítanak a tanárok, ha egyáltalán tanítanak online térben. Az én módszerem abban különbözik, hogy amikor a tanuló megérkezik hozzám az órán, akkor én azon nyomban meg szoktam osztani a képernyőmet, és van egy virtuális táblánk. Ennek a virtuális táblának nagyon sok jó hozadéka van a tanulók számára, első körben megadatik számukra, ezáltal, hogy az adott időtartományban a lehető legtöbbet beszéljenek. Mert ugye a gyakorlat teszi a mestert, hogy tudunk nyelvet gyakorolni, hát beszéddel. Amikor nekem az óráim zajlanak, én átvettem a módszerem kapcsán az írást a tanítványaimtól. Ezt úgy kell elképzelni, hogy zajlik az óra, és ha esetlegesen van egy korrekció, vagy egy példamondat, vagy egy fontos tudnivaló, én ezeket szimultán valós időben írom a megosztott képernyőmön, és ezt a diákjaim látják. Tehát, hogyha van egy korrekció, akkor az nem csak szóban hangzik el, hanem egyből írásban, valós időben látják. És ez azért nagyon jó, mert ha megnézzük az emberi agy-elme fiziológiáját, ugye ahogy tanulunk, az a legfrappánsabb hallás után, hiszen a saját anyanyelvünket és analfabétán idézőjelben sajátítottuk el, és a vizuális megtámogatása ezen a módszeren keresztül egyszerre tud megvalósulni. Egy időben nem csak hallják, hanem olvasni is tudják a fontos tudnivalókat, és így duplán van megtámogatva az, hogy már ezáltal el tud kerülni a vizuális memóriába, és mivel nekik írás kényszerük az órán nincsen, nem kell jegyzetelniük, meg tud azt teremtődni, hogy a saját gondolataikra tudjanak fókuszálni és beszédben megnyilatkozni, kifejezni magukat angolul. Tehát ez egy ilyen fontos momentum az én módszeremben, és akkor felmerülhet nyilván a kérdés a hallgatókban, de hogy hol marad az íráskészség, az is ugyanúgy meg van támogatva, de azt házi feladat gyanánt szoktam kérni írásbeli tartalomgyártást a diákjaimtól, és így tud kialakulni az, hogy az óráim beszédközpontúak. Ez azt jelenti, hogy kinek mire van adott esetben szüksége, ahhoz mérten csinálunk gyakorlatokat, beszédhelyzeteket, szituációs játékokat eljátszunk, vagy behozunk olyan témát, ami releváns a tanuló életében előre menetelének szempontjából, kifejtjük őket, megvizsgáljuk akár pszichológia, szociológiai szempontból, nyilván adott szinten cittől függően zajlanak az órák, és amikor véget ér az óra, akkor én még egy jó fél órát rá szoktam számni a szöveggondozásra. A szöveggondozás alatt azt értem, hogy amit menet közben összegyűjtöttünk, hasznos dolgokat, az ő saját korrigált tartalmaikat, példamondatokat, azt én szépen összeszerkeztem, és írott anyagban egy fájl formátumban is megkapják a diákok. Tehát ezt tudnám itt kihangsúlyozni, ami úgy mondom, hogy visszahozza azt a gyerekkori tanulási élményt, hogy szabadon beszélek, nem kell írnom, és egy biztonságos közegben vagyok, és támogatva van az, hogyha esetlegesen hibát vétek, akkor szépen építkezve megtanuljam azt már, hogy intuitív módon helyes nyelvhelyességgel tudjam mondani a későbbiekben.
1: Jó, azt arra azért rákérdeznék, hogy abban az esetben, ugye, hogyha egy élethelyzetbe adja magát ez, ahogy te is mondtad, de most van rá időm, most úgy érzem, hogy önbizalmat akarok ebbe építeni, most úgy érzem, hogy van benne pótolnivalóm, vagy csak frissítést akarok valakivel, aki ebbe segít és szakember. Azért ebben benne van az, hogy ez egy saját döntés, tehát egy saját választás, nyilván teljesen más is a hozzáállásunk. Bátrabbak vagyunk ebbe a hibázásra? Mert én azt is gondolom, hogy egy kicsit ugye én téged folyamatosan a gyakorlatról, meg a módszerről kérdezlek, de összességében azért valahol azt képzelem, hogy ebben van egy kis pszichológia is. Tehát, hogy fel kell mérni azt, főként ebbe az online térbe, ami nem személyes, hogy mire képes a tanuló, most hívjuk így, akárhány éves is. Bátrabbak vagyunk-e, jobban értjük-e, hogyha hibázunk, nem csinálunk-e belőle nagyobb ilyen önértékelési kérdést? Ilyenekre vagyok kíváncsi, hogy mit látsz.
2: Rendben, azt szeretném itt a kérdésre felelvén kihangsúlyozni, hogy amikor egyetemen végzi az ember az angol nyelvtanár, mint idegen nyelvtanár pedagógus szakot, nekünk a tantárgyainknak 60-70%-a pszichológia. Tehát ugyanabból a tankönyvből tanulunk, mint az ELTA pszichológia szakirányon, van fejlődésnél a szociológia, tehát nem is azt mondanám, hogy nyelvtanár vagyok, bár megvan a diplomám, én nyelvész vagyok, illetve egy segítő szakember. Nekem az a mottom, hogy a tanítás az 1% tananyag és 99% pszichológia. Miért merem ezt én kijelenteni? Hiszen a tanulás az alapvetően az emberi elmével dolgozik, és bizony nagyon szignifikáns kérdéseket tettél fel, mert az, hogyha valaki eldönti, az még csak egy döntés. Hogy a döntésemben konzekvensen benne maradjak, és motivált maradjak, és meglegyen a kitartásom, ott azért már be tud kerülni a képbe, hogy milyen hivatású szakember adja át neked az angol nyelvet. Említetted a hibázást. Pont a mai nap gondolkoztam a hibáztat szón, és hogyha leveszem a H betűt, a Hedvig betűt az elejéről, akkor marad belőle azt, hogy áztat. Tehát amit áztatunk, az előbb-utóbb elmálik, ugye? Korrodálódik és tönkre megy. Nekem az nagyon fontos, amikor én élem a napjaimat a hivatásomban, hogy bár 25 éve tanítok, és mint említettem, 40-es éveim elején járok, én mindig képzem magam és frissen tartom magam, nem csak a nyelvvel kapcsolatban, hanem azzal kapcsolatban, hogy milyen pszichológiai, tudományos kutatások vannak az emberi aggyal kapcsolatban. És hát a hibáztatáshoz csak akkor emeljünk be egy csipetnyi pszichológiát, csak a gyermekkorhoz tudok visszanyúlni. A hibáztatástól való félelem sokszor megszüli a perfekcionizmust. Nagyon sokan azért nem mernek megszólalni, vagy azért adják fel a tanulást, mert nem tudnak, bár akarnának minél hamarabb tökéletes szintre eljutni. De hát egy olimpikon is nagyon sokat tesz azért, hogy megmérettesse magát. Nyilván az angol tanulásnál nem ennyi időt szánunk rá, 20 évetet arra, hogy elsajátítsuk intuitív módon a nyelvet. Most a hibáztatás az onnan ered, hogy amikor valaki kiskorban ilyen extréme pólus között volt, gondoljunk csak az iskolai példára, piros pont, fekete pont, ha jó vagy, megdicsérünk, ha rossz vagy, akkor az bizony közöljük veled. És amikor ilyen kettős mérce, ha mondhatom így, közé van egy fiatal kis lélek szorítva, akkor bizony el fog kezdeni szorongani a hibázás adta lehetőségtől, és ebből születnek meg a perfekcionista, maximalista, a hibától rettegő felnőttek. Amikor hibázás van, szerintem egy fontos tézis azt megérteni, csak visszanyúlok a sporthoz, hogy igen, az olimpián, hogyha hibázol, nano másodperceken múlik az eredményed. De a nyelvtanulást nem lehet sportként felfogni. Elmondom, hogy hogyan szokott egyébként a hibázásnak a lélektana alakulni. Hozzám kerül egy tanuló, a beszéd alapján ki szokott bukni, hogy hol van hiányossága. Egyéb iránti kapcsolatzárójelben megjegyzem, hogy én nem szoktam tankönyvből tanítani, hanem szabadon áramolva, organikusan szoktam átadni a nyelvet, pont azért, hogy azokat a momentumokat, csúcspontokat csípjük el, amire az adott tanulónak szüksége van. És amikor elkezdjük a munkafolyamatot, mert ez egy építkező, közös csapatmunka folyamat, akkor bizony óhatatlanul vannak hibák. A nyelvtanulásnál a hiba azt segíti, hogy a jó verziót kódoljuk. Azt szokott a lélektana lenni, hogy van egy szabály, én mindig józan, paraszti ésszel a legrövidebben szoktam elmondani a tudnivalókat. A magyar nyelv szempontjából megközelítve nálunk ez hogy van, hogyan néz ki angol nyelven. Idővel csak hívószavakat kapcsolunk ezeket a szabályokhoz, ha ne adj Isten tévesztés, ha én azt szépen korrigálom írásba, ott van zárójelben a hívószó a szabályra, és ott szokott menni ennek a folyamata, hogy egy-két-három-négy személy válogatja, személye válogatja alkalom után, már a tanuló, hogyha elköveti ugyanazt a hibát, akkor elkezdi
1: önmagát javítani.
2: Észrevenni magán. Megáll. Először nem fog eszébe jutni, kell még egy kis támogatás, és aztán idővel tud bevésődni a helyes használat. És itt még egy érdekes dolog, hogy a félelem és az emlékközpont az agyban egymás mellett helyezkedik el fizikálisan. Mit eredményez? Hogyha valamitől félek, mivel nagyon közel van az emlékközponthoz, az elme be fogja hívni a régi képeket, és összekapcsolja kettőt. Na most, amikor a félelmekkel szembe megyünk, akkor tudnak ezek a félelmek csökkenni, és amikor olyan dologba váltjuk a fejszénket, vagy akár a kis bicskánkat aprólékosan, ami félelmetes, ott tud sikerélmény születni, és az új, lehet, hogy apró sikerélmények töltik fel az emlékközpontot, és szépen fölülírják, átsimulnak, mint egy faág a félelem központra. Gyakorlatilag ezt tudom a hivázásra mondani.
1: Nagyon jó. Van még egy csomó kérdés, ami bennem mozog, de most fogunk tartani egy kis szünetet, mert hogy feles információk meg zene jön, de utána jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Varga Klaudia, privát angol nyelvtanár, a Napi Angol Kifejezések Facebook oldalnak a tulajdonképp alapítója és moderátora. Látom, hogy jó sokan követik ezt. Szóval zene, és minden után jövünk vissza, maradjatok ti is.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
2: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az, a gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Vendégem továbbra is Varga Klaudia, privát angol nyelvtanár, a napi angol kifejezések Facebook oldalnak az alapítója, működtetője, ahol egyébként nagyon sokszor én magam is vannak olyan kifejezések, amiket innen tudok, amik ugye a köznyelvben, vagy hogy mondjam, a nyelvtanulás során nem jönnek elő, de mégis nagyon-nagyon hasznos tudást biztosítanak. Amire én most rá szeretnék térni, ugye beszélgettünk erről, hogy a 35 pluszosok, akik esetleg addig nem tudták jól elsajátítani a nyelvet, hogy van egy ilyen reneszánsz ennek, hogy azt mondják az emberek, hogy oké, már pedig igenis tanulok, már pedig igenis csinálom, már pedig meg akarom magam ebben erősíteni, stabilizálni, önbizalmat kapni, és így tovább beszéltünk a módszerről, beszéltünk a hibázásról, hagyjuk-e magunkat hibázni, hogy néz ki az, ha hibázunk, te hogy tudsz erre reagálni, hogy tudod úgy kipárnázni az egész módszert és magát a tanulást, hogy a hibázás az tulajdonképpen olyan értékké váljon, hogy én magam felismerjem, és automatikusan javítsam, és ezáltal ebbe is legyen egy sikerélmény. Szóval nagyon érdekes dolgok hangzottak el, viszont volt egy olyan, amikor azt mondtad, hogy ugye az aktív beszédre koncentrálsz, és én ezt tudom, hogy ez mindig is így volt nálad, tehát hogy az aktív beszéd az mindig is fontos volt, de természetesen emellett az írást is kell és lehet gyakorolni, főként házi feladat formájában, és képzeld, hogy az jutott eszembe, hogy aha, igen, az írás az most egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és már csak azért is, mert hogy itt van mellettünk egy generáció, most lehet, hogy ez összetett lesz, de itt van mellettünk egy másik generáció, akik egyébként félig már angolul beszélnek a mindennapjaikban, és én már azt is észrevettem zárójelben a zárójel, hogy van, hogy ők nem tudják, hogy ez nem magyar, tehát simán mondanak olyat egy videójáték után a gyerekek, hogy összefrendeltek valakivel, és ők azt képzelik, hogy ők ezt magyarul mondták. Na, hogy most csak innen kiindulva, hogy mennyire van jelentősége az írásnak, és azon belül is ugye az angolban a helyes írásnak, mert hogy ezt viszont már a gépek tényleg megcsinálják, tehát le lehet diktálni az angol szöveget, és megírja. Úgyhogy mit gondolsz, hogy ez hol helyezkedik most el?
2: Abszolút értem a utalást a fiatalabb generációra, vagy szokták őket YouTube generációnak is nevezni. Nagyon szerencsés korban élnek, abból a szempontból, hogy ezeket az online felületeket használva videónézésre, vagy filmnézésre, vagy a játék, bizony a számítógépes játékok birodalma nagyon-nagyon megtámogatja azt ennél a fiatalabb korosztálynál, hogy tapasztalatom szerint brilliáns kiejtéssel érkeznek hozzám, tehát olyan 11-12 éves kis diákjaim vannak, hogy le a kalappal a kiejtésükkel, mint a angol anyanyelvi közegben nőttek volna fel, és ez egy nagyon nagy előny. A kérdésed arra is irányult, hogy mennyire fontos az írás, hát én olyanokat is hallottam, hogy már bizonyos régióiban a világnak már a 6 éveseket csak számítógépen tanítják írni, és hogy a kézírás elkezd kikopni.
1: Igen, igen, és ez nagy probléma állít, de igen, én is hallottam már ilyet, hogy van, ahol ez már nem prioritás.
2: Abszolút. Na most a kézírás nyilván az olyan agytörzseket mozgat, és a finom mechanikus mozgást támogatja, ami gyakorlatilag izmosítja az agyat, és hát nyilván azáltal azért élesebb is tud lenni, tehát ennek meg lett a hátulütője. Azt kérdezzük, hogy az a feltevésünk, hogy mennyire fontos az írás. Attól függ, hogy mi a cél. Ha valaki csak szeretne ellavírozni az életben, megérteni filmeket, és semmi komoly tétje nincs az írás készségének, akkor azt mondom, hogy teljesen jó, mert el tud menni, ismerkedni, barátkozni, hasonló hobbiban lévő emberekkel beszélni. Viszont ott az a faktor, hogy a mai világban úgy várják el a nyelvvizsgát, mint az anyanyelvi bizonyítványt, és volt olyan 30 pluszos hölgy tanítványom, hogy az első bemutatkozó telefonbeszélgetésnél elsírta magát, hogy nem tud angolul, olyan nyomás van az embereken ezáltal. Na most nyilván, hogyha ezt veszem alapul, hogy azért egy érettségihez, nyelvvizsgához, vagy ha bekerülünk egy komolyabb céghez, ahol nem csak a sablon e-maileket írjuk, de mondjuk egy prezentációt vagy konferencia beszélgetést kell megtartani, és azt szeretnénk, hogyha nívós lenne, akkor bizony nem tudjuk megkerülni az írás, mint olyannak a komolyságát, mert azért az írás miből áll össze a nyelv? Mert leírom, el tudom olvasni, megértem, hallom, megértem, és ugye a csúcsa, amikor azt mondom, hogy valaki tud angolul, hogy intuitívan tudok beszélni, lehetőleg nyelvhelyességgel. Na most a kicsiknél egyébként, amikor hozzám kerülnek, most van például egyiket, hagy emeljem ki, egy kis tanítványom, 11 éves, nagyon remek kiejtése van, ő is a számítógépek világából jön, és hogyan lehet erre megoldást találni ezzel az ifjabb korosztállyal? Hát gyerekek utánzás alapján tanulnak, nyilván így veszik le a filmekből, játékokból, amit mondanak, de nem tudatosan mondják is, ez valahol jó is. Viszont amikor például elmegy egy nyelvvizsgára, mert neki is az a célja, hogy egy pár éven belül nyelvvizsgázon, ott viszont a brit, ugye, mondjuk úgy a királyi angolnak az elvárása kell, hogy megnyilatkozzon és megüssön egy szintet ahhoz, hogy meglegyen róla a papír, aztán az egyetemi felvétel is, ugye ezek így összefüggnek. Én azt szoktam csinálni például ezekkel a kisebb korosztályú diákjaimmal is, hogy hagyom őket, hogy a fantáziát behozzák az órába. Egyszer a 11 éves kisfiúval például most fejeztünk be egy nagyon jó kis questet, kedvenc számítógépes karakterei köré szőttünk egy történetet, és ebbe csempésztük bele az összes múltidőt, jövőidőt, akár feltételes módokat, mert nem korosztályfüggő, nem száraz tankönyv alapján mentünk, hanem a sztorihoz, amiben ő beleélte magát, és olyan örömbe jön az órára, és mondja, hogy készen áll, hogy folytassuk a mission-t, mert ugye ez egy misszió játék neki, hogy meg lehet úgy ezeket tanítani, hogy ennek a fantázia játék köntösét alá bújtatjuk a dolgokat, és aztán nyilván az írásbeli házi feladat megmarad ebben a sztori mesélésben, és már nem egy száraz dolog. Egyébként azt mondják a szakértők, hogy háromszor minimum le kell írnunk egy angol vagy bármilyen idegen nyelven lévő szót, hogy a szóképe vizuálisan rögzüljön, és hogyha 17-szer szembe találkozunk vele, akkor nagy eséllyel emlékszünk rá, tehát azért itt látod bejön a képbe az, hogy az írás igenis fontos. Nekik a gyerekeknek előnyük van, viszont a helyes nyelvhasználat és a szerkezet, a mátrix beemelése így tud működni. Az én tapasztalatom alapján, hogyha a fantázia is megmarad, és nem szárazon írnak, hanem sztoriban maradva.
1: Igen, hogyha itt visszautalhatok, ugye 10x évvel ezelőtt, amikor mi találkoztunk, akkor leginkább abban tüntéltek ki más nyelvtanárokhoz az én szememben, hogy a zenét hívtad segítségül, és a kedvenc zenekarainknak a szövegein keresztül lehetett megtanulni például vonzatokat, szabályokat, tehát hogyha jól látom, akkor te továbbra is igazodva a kornak a különböző nem tudom, adottságaihoz, a megjelenítéseihez, és ahhoz, ahogy kapcsolódik az a gyerekekhez, a gyerekek agyához, személyiségéhez, azzal továbbra is élsz. Viszont, hogyha itt megengeded, még egy témát behozok, nyilván nincs már nagyon sok időnk, de közben azt hiszem, hogy mégiscsak fontos, hogy a digitális világ megoldásairól beszéljünk. Mit gondolsz a nyelvtanuló appokról, a mesterséges intelligencia által generált eszközökről, beszélgető partnerekről? Lehet ez segítség? Hogyan lehet segítség? Ez a te munkádat kiegészíti-e, vagy akár veszélye is lehet, hogy egyszer csak átveszi? Hogyan állsz ehhez?
2: Én jó barátságban vagyok a digitális vívványokkal, és én nagyon izgalmasnak élem meg azt, hogy ebben a korszakban élhetek, amikor ezek zajlanak, ennek a forradalma zajlik. Nyilván mindent felelősséggel érdemes használni. Engem fel is kértek egy ilyen szakértői interjúra, a mesterséges intelligencia, mint eszköztár a nyelvtanulás során. A kérdezted a nyelvtanulós applikációkat, nagyon jó, színes, és tudod, mit adnak meg ezek a applikációk, hogy a jutalmazás központodat tudják aktiválni, mert tudsz nyerni egy szívecskét, vagy egy kincses kamrát, tehát gyakorlatilag visszavisznek minket adott esetben ebbe a gyermeki színes világba. Viszont az a tapasztalatom, hogy több nyelvre is próbáltam, hogy ha a nyelvhelyességet nézem, nem mindig nem üti meg a mércét nyilván egy olyan szinten, mint amikor te pedagógus vagy és elvégezted az egyetemen az angol tanár szakot. De mindenféleképpen jó, ha valakinek nincs lehetősége tanfolyamra magántanárhoz járni, minden jó, ami megbirizgálja az angol örömélményünket. Tehát azt mondom, hogyha valakinek csak erre van lehetősége, akkor üsse a vasat és élvezze, mert fel tud belőle szedegetni dolgokat. Az, hogy most ez mennyire állja meg a helyét mondjuk egy nyelvvizsgán, azzal azért lehet vitatkozni.

0: Ezt hívják csúnyán mondva magolásnak. A magolásról azt kell tudni, hogy a rövid távú memóriába épít be a tudnivalókat, és aztán ki is söpri. Mondjuk, ha már megvolt a prezentáció, vagy mondjuk megvolt a konferencia beszélgetés, és aztán elfelejtődik. Ezek a digitális vagy mesterséges intelligencia eszközök viszont nagyon meg tudják támogatni, okosan használva őket azt, hogy hogyan tudjuk a tanultakat archiválni, és hosszú távú memóriába beépíteni. Én a korábban említettem, hogy a saját anyanyelvünket is írás, olvasás, tudattanul sajátítottuk el. Én azt vallom, hogy amikor nyelvet tanulunk, az angolt tanuljuk, akkor dallamot és melódiát tanulunk. Mert minden szónak megvan a ritmusa. Ezért én abban szoktam a diákjaimat segíteni, hogy hogyan készülnek 2 óra között szisztematikusan, optimalizálva az időt, nem többet tanulva, de jobb rendszerben tanulva, hogy bizony emeljék be a hallás utáni memorizálást, archiválják az óra anyagát. Ugye nálunk nincs tankönyv, mindenki a saját szükséges tananyagát megkapja írva is, ami előjött az órán. Vannak ezek a szuper online platformok, például, hogy szöveget át tudsz alakítani hangos beszédé, kiválaszthatod. Tehát van egy tanítványom, amerikai anyuk, azért tanul, hogy tudjon a családtagjaival, a külföldön élő családtagjaival is angolul kommunikálni, 51 éves le a kalappal, és ő is megfogadta például ezt, hogy felmondatja ezzel a mondjuk úgy, hogy bottal, robot hanggal a szöveget angolul, és viszont visszahallgatni. És azt szoktam mondani egyébként, hogyha archiválod hanganyagként a tanultakat, ne full fókusszal hallgass feltétlenül, kocogás mellé, ha biztonságos a terep, mosogatás közben, mert az a lényeg, hogy ott duruzsuljon, és a ritmus, a dallam épüljön be. És pont ez a tanítványom mondta ezen a héten, megkérdeztem az óra végén, hogy érezte magát, milyennek találta az órát, és azt mondta, hogy hát kicsit félelmetes volt, ha őszintén megmondom, és kérdeztem, hogy mi volt félelmetes. És akkor mondta nekem nagyon aranyosan, hát hogy az, hogy most vettem észre először életemben, hogy nem gondolkoztam azon magyarul, hogy mit mondok angolul, csak automatikusan mondtam. És ez az a pont, amit nagyon sokan szeretnének elérni, de csak keveseknek adatik meg, hogy a nyelvi automizmus képüljön. És bizony látod, ő is megfogadta, hogy hallás után is tanulja, vagy csinál digitális szótanulókártyákat. Tehát én azt mondom, hogyha okosan használjuk őket, akkor remek korban élünk, és segítik a nyelvtanulást ezek a mesterséges intelligencia eszközök. Úgyhogy én csak várom a következő innovációkat kíváncsian.
1: Hol tartasz most te a saját személyes életedben, így a nyelvtanárságban? Ugye most azért lassan vége a sulinak, tehát azok, akiknek az iskolához volt kötött a tanulás, vagy annak a feltétele, azok gondolom most vagy más szintre csekkolnak át, vagy kicsit szabadságra mennek, de ugye a nyelvvizsgások azok mindig is ott vannak.
0: Persze, ott vannak. Itt ott van a 35 pluszos korosztály, vagy a 20 éves korosztály is, nem unatkozom, mindig le van kötve az időm, viszont az nagyon fontos, hogy öröm maradjon a tanulás. Én elmondhatom, és nekem ez a legjobb mércém, hogy nekem úgy érkeznek a diákok az órára, hogy csiringel a hangjuk és várják, vagy ha nehéz napok volt, sokan megosszák velem az élményüket az óra végeztével, hogy köszönöm, hogy kikapcsoltál, és élveztem, és ma is tanultam. Szóval a lényeg, hogy megtanuljuk, és megtaláljuk az egyensúlyt ebben is, hogy mennyit tanulunk, mennyit pihenünk, viszont azt elmondhatom, ha valakinek komoly célja van, akkor a folytonosság, a frissen tartás, a visszaismétlés az egy kulcsmomentum. Tehát ez olyan, mintha edzük a lábizmunkat, akkor minden héten többször érdemes elmenni biciklizni, akár önállóan is, vagy egy támogató közegben a szaktanárral építkezve a nyelvórák keretében. Hát a válaszolva a kérdésedre vannak, illetve azt veszem észre, hogy egyre tudatosabbak a kisebb korosztály szülei is, ugyanúgy jönnek nyáron is az órákra a kicsik is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindenről beszélgethettünk. Én azt hiszem, nagyon sok fontos információ hangzott el. Érdekes, hogy ahogy változik a világ, minden, tényleg minden terület változik, és mindenre kell reagálni, és erre te nagyon jó példa vagy. Nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban, és fogunk még beszélni. élni. Köszönöm.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, minden jót meg.

0: szeretettel.
1: Varga Klaudia privát angol nyelvtanár, a napi angol kifejezések Facebook oldalnak a kitalálója, és egyébként nyilván az üzemeltetője volt a vendégem itt a Pont Jókorban. Köszönöm szépen a figyelmeteket is, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátom.

0: dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
1: A Pályán Royal június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilonbárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Hosszú évek óta először tárgyalhatnak a visegrádi négyek vezetői személyesen. Egyetemi oktatók nyílt levélben álltak ki a NER hivatalba maradt vezető közjogi tisztségviselőinek leváltása mellett. Súlyos üzemanyagválság sújtja Oroszországot. 31 fokra számíthatunk, ma csak gomoly felhők lehetnek az égen. Holnap is napos idő várható, a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A magyar kormányfő több egyeztetésen is részt vesz a ma kezdődő EU csúcs kapcsán. A találkozó előtt hosszú évek óta először tárgyalhattak a visegrádi négyek vezetői személyesen. A kormányfő kétoldalú tárgyaláson vesz részt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, és részt vesz az illegális migrációt ellenző tagállamok csúcs előtti egyeztetésén is. Az unió tagállamainak állam és kormányfői ma és holnap tárgyalnak többek között a 2028-tól esedékes uniós költségvetésről, a többéves pénzügyi keretről, az európai versenyképességről, valamint Ukrajnáról. Egyetemi oktatók és kutatók egy csoportja nyílt levélben állt ki a NER hivatalban maradt vezető közjogi tisztségviselőinek leváltása mellett. Indoklásuk szerint az érintett vezetők az elmúlt időszakban nem a jogállamot szolgálták, hanem aktív szerepet játszottak az autokratikus, egyszemélyi hatalom kiépítésében és fenntartásában. Mint fogalmaznak, döntéseikkel vagy éppen mulasztásaikkal felelősség terheli őket a rendszer szintű vagyoni visszaélésekért és a tömeges jogsérelmekért. Az ügyészségi gyanú szerint a szerződési összeg 5-6%-át fizette ki a Hungas csoport két vezetője kenőpénzként az Óbudainak nevezett korrupciós ügyben, tudta meg a Telex. Az ügyben született vallomások szerint volt olyan alkalom, amikor a cég Fehérvári úti székházában 10 millió forint készpénzt cserélt gazdát. Máskor a Hungas anyavállalatának budaparti irodájában adhattak át 15-20 millió forint készpénzt. A cég a Telex megkeresésére azt válaszolta, a folyamatban lévő hatósági eljárásról nem kívánnak nyilatkozni, a cégcsoport működése zavartalan. Hernádi Zsolt lemondott a Corvinus kuratóriumi elnöki posztjáról, és a kuratóriumból is távozik. A MOL NRT elnök vezérigazgatója azt írja, nem tartaná helyesnek, ha az egyetem új rendszerének kialakításában régi elnökként szerepet vállalna. Zsugorodik Oroszország gazdasága, az első negyedévben a GDP 0,2%-kal csökkent, amit részben azzal magyaráznak, hogy a hidegtél visszavetette az építőipart, és az idei első három hónapban három munkanappal kevesebb volt, mint egy éve. Az Orosz Központi Bank a zajló negyedévre 0,9%-os éves GDP növekedése számít. Közben évtizedek óta nem látott üzemanyagválság sújtja Oroszországot. 25 régióban vezettek be üzemanyagkorlátozásokat, amelyben a becslések szerint a lakosság egyharmada fele érintett. Ukrajna hónapok óta orosz olajipari létesítményeket támad, köztük finomítókat, terminálokat és raktárakat.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Kánikula lesz holnap, akár 35 fokot is mérhetünk. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Sej, az arany így vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Freestyle. A mai mixet Mr. Feel készítette.
4: Well now the man, you grown tired of grace. LSD, acid, cocaine, and hash.

0: tojok itt
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Mr. Feel volt. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilonbárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A kormány kezdeményezi a benzinárstop kivezetését. A korábbinál több járőr lesz az utcákon Erzsébet városban. Donald Trump aláírta az Iránnal kötött egyezményt. 31 fokot mérünk ma, de holnap is napos idő várható. A hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány kezdeményezi a márciusban bevezetett benzinárstopp kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. Azt is írta, hogy a kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Támogatást kaphatnak azok a cégek, amelyek diákmunkást foglalkoztatnak. A Szociális és Családügyi Minisztérium jelzése szerint a bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként havi majdnem 280 ezer forint, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig havi 242 ezer forint lehet. Olyan önkormányzatok, egyházi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe, akik 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A korábbinál több járőr lesz az utcákon Erzsébet városban, szeptember végéig megerősített éjszakai szolgálat működik majd a kerület belső részein, a Klauzár téren pedig október végéig. De miután a rendőrség nem tud elegendő állományt biztosítani, biztonsági őrökkel próbálják növelni a közbiztonságot, olvasható az Indexen. Továbbra is emelkednek az új építésű balatoni ingatlanok árai. Az Otthoncentrum felmérése szerint az átlagos kínálati négyzetméter ár elérte a 2 millió forintot, a legkedveltebb lokációkban pedig már a 2,5 millió forintot. Magyarország még mindig az EU egyik legszegényebb országának számít. Az Eurostat adatai szerint nálunk a legalacsonyabb az egyfőre jutó tényleges fogyasztás. 2024-ben Bulgária és Magyarország volt a rangsor legalján. Akkor a magyar lakosság fogyasztása az uniós átlag 72%-án állt. A portfólió szerint a magas beruházási ráta miatt a megemelt GDP-ből arányaiban kevesebb jut fogyasztásra, miközben a lakosság hitelt sem nagyon vesz fel, érdemben nem nő a fogyasztás. Ezzel párhuzamosan a háztartások jövedelmi szintje sem magas, ami tovább korlátozza a fogyasztást. Donald Trump Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot. Ez alapján Irán a 60 napos időszak során szabadon exportálhatja kitermelt kőolaját és kőolaj termékeit, az amerikai pénzügyminisztérium pedig hozzájárul ezek kereskedelméhez. Irán atomprogramjának lezárásáról és a dúsított uránkészlet eltávolításáról a végső megállapodás rendelkezik majd. Közben Németország hadihajókat küld a Vörös-tengerre, a Suezi csatornán áthaladva mennek a térségbe, hogy felkészüljenek a Hormuzi szoros aknamentesítésére.
1: Időjárás a Rádiókafén.
7: Kánikula lesz holnap, akár 35 fokot is mérhetünk. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. június 18-án 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Szoller Andi.
2: Esemény.
1: A Magyar Képzőművészeti Egyetem ismét megnyitja kapuit a múzeumok éjszakáján. Az este során a látogatók bejárhatják az intézmény történeti tereit, megismerhetik a locc freskók történetét és szimbolikáját, betekinthetnek a restaurátor műhelyek munkájába, valamint találkozhatnak a diplomázó hallgatók friss alkotásaival. A programot tárlatvezetések, kiállítások, műhelybemutatók és filmvetítés színesítik, amelyek együtt kínálnak betekintést az egyetem múltjába, jelenébe és a kortárs művészeti gondolkodás formáiba. Nem csak a főépület, hanem az Epres kert is látogatható lesz a múzeumok éjszakáján. A belváros szívében megbújó ősfás park szobrokkal, neoreneszánsz és oszlopcsarnokos műteremházakkal, valamint művészettörténeti anekdotákkal várja a látogatókat. Az Epres kert ad otthont a Képzőművészeti Egyetem szobrásztanszékének, valamint olyan különleges helyszíneknek, mint a Parthenon Fríz kiállítótér, a Strobl Alajos egykori műterme és a Kálvária. A múzeumok éjszakáján Bóka B. László művészettörténész vezetett sétáján a nagymesterek és tanítványaik világát idézik meg, gazdag anekdotákkal fűszerezve, többek között azt is felidézve, amikor a kertben még pávák és majmok éltek, vagy amikor Strobl Alajos bohém összejöveteleket rendezett.
2: Fesztivál.
1: Újra megrendezik a kerékpározást, olvasást és kultúrafogyasztást népszerűsítő tricikli fesztivált Szegeden. A fesztivál megnyitót június 19-én pénteken a Kövér Béla Bábszínházban rendezik. Jászdi Júli illusztrátor és tervező grafikus mutatja be a magyar társadalmat érintő tabu témákról szóló Tintaló című kötetet. Az esten a rajzok kilépnek a könyvből, és árnybábok játékában kelnek életre. Este a No Milk Today-ben a két világzenei együttes, a Fókatelep és a Messecsinka után szóló karriert indító Olá Anna-Mari koncertezik. Repertoáriában helyet kapnak saját szerzemények, valamint magyar és külföldi népdalok is. Hagyomány, hogy a fesztivál szombati napján reggel a Mars téren irodalmi piacot szerveznek. Idén a rendezvény könyves tandjánál meghívott alkotók dedikálnak, így a város egyik legnyüzsgőbb pontján az arra sétálók találkozhatnak Jászdi Júlival vagy Tóth Marcsi valaki tavaly Erdő van ideben című kötetével elnyerte a legjobb első próza kötetnek járó Margó díjat, a Szimpózión és a Csirimolyó kiadók pedig könyvekkel készülnek. Délelőtt a Somogyi Könyvtárban őszművészeti előadás részesei lehetnek a látogatók, Tóth Marcsi felolvasásához Ágoston Lóránt festőművész Erdőben című kiállítása adja a hátteret, miközben az erdei hangok is szerepet kapnak a szegedi improvizációs műhely zenészeinek produkciójában. Ezt követően Karafiát Orsolya lesz a fesztivál vendége. Vele ebédidőben Tóth Ákos beszélget, a többi közt Sehogy se címmen ősszel megjelenő új verses kötetéről. A Titkos kertben családi délutánt rendeznek a gyerekeknek Nemes Levente koncertjével, de szó esik majd Michel Ende Momó című történetéről és Bíró Zsombor Aurél Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek című regényéről is. Szombaton este mutatják be a Grand Caféban a Kátai Tamás 50. születésnapjára 13 író és költő által készített Zúgó idő, tárlat és más titokzatok című kötetet. Vasárnap a Két Elefánt kávézó udvarán a Fórum Fabrika rendez kerámia és grafikai workshopot, a zenéről Kőszegi Zsolt, a Néma Papagáj lemezbolt tulajdonosa és DJ Celluloid, hétköznapi nevén Fakan Csaba, a szegedi underground széna aktív szereplője gondoskodik. A Tricikli Fesztivál szegedi programjainak rendszeres eleme egy kerékpártúra, amelyen egy a városhoz kötődő költő vagy író életének fontos helyszíneit járják körbe. Idén Janikovszki Éva születésének 100. évfordulójáról emlékeznek meg, a bicikli úton pedig részt vesz Janikovszki János, az írónő fia is. A fesztivál záró programjának helyszíne a Sárga Strand lesz, ahol a Tisza partján Beres Attilával és Bíró Zsombor Aurellal irodalomról, filmről és a kettő kapcsolatáról beszélget Tóth Péter Zoltán.
0: Esemény.
1: A Múzeumok Éjszakája június 20-án hívja a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek felfedezésére a látogatókat. A szervezők országosan több száz helyszínen, több ezer programmal várják az érdeklődőket. Az esemény keretében koncerteken, gasztroeseményeken, családi és gyermekprogramokon, tárlatvezetéseken és workshopokon vehetünk részt. Emellett interaktív élményekre és látványos attrakciókra lehet készülni. A csatlakozó helyszínek egyetlen karszalag megváltásával látogathatók, több program azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: 5 csillagos strandok a Balaton és a Duna partján. Az ország bármely pontjára is utazunk. A védjegynek köszönhetően könnyen találunk magas színvonalat nyújtó helyeket, ezen belül strandokat. Eszterházi strand és élményfürdő, Balatonfüred. A város szívében a híres Tagore sétány mellett terül el Balatonfüred előkelő strandja, ami gyönyörű tihanyi panorámával kápráztat el minket, és olyan prémium szolgáltatásokat is kínál, mint a víz fölé benyúló 2 személyes napozós tégek, a strand területén működő épített medencés, élményfürdő, vagy a fitness és aquafitness foglalkozások. Kisfaludi strand, Balatonfüred. Balatonfüred keleti részén 40 ezer négyzetméter vízfelülettel és hatalmas fákkal, színpompás virágokkal tarkított partszakasszal vár minket a Kisfaludi strand. Különlegessége az Élménysziget csúszdapark, ahol különböző gyorsaságú és meredekségű vízi csúszdák között válogathatunk, de a vízi és szárazföldi röplabdapályák, strandfoci és kézilabdapályák, valamint fejelő kapupár is gondoskodik az aktív szórakozásról. A Balaton nyugati medencéjében Gyenes Diáson a játékstrand nyerte el az 5 csillagos minősítést. Itt ingyenes óriás csúszdával, természetes gyerekpancsolóöböllel, nyáron mindennapi játékos programokkal, sportpályákkal, ingyenes parkolóval, továbbá családbarát öltözőkkel és mosdókkal várnak minket. A déli parton Balatonberény strandja érdemelte ki elsőként a legmagasabb védjegy minősítést. Barátságos hangulat és gondos odafigyeléssel kialakított fürdőhely fogad itt minket, ahol minden korosztály igényeit szem előtt tartották. Tágas területen békésen megfér, egymástól tisztes távolságban, a víz fölé benyúló hatalmas napozóstég, a legkisebbeknek kialakított árnyékos lidós pancsoló, számos sportpálya és az ingyenesen használható épített medence. A Duna első 5 csillagos strandját Baján találhatjuk. A belvárostól karnyújtásnyira, a Petőfi-szigettel szemben találjuk a bajai szabadstrandot, ahol a Sugavica mellékágnak köszönhetően biztonságos, sekély vízben élvezhetjük a Duna friss vizét. A strand különlegessége a kötélpályás csúszótorony, amiről, ha igazán bátrak vagyunk, akkor átcsúszhatunk a szemközti szigetre. Amennyiben szelídebb élményekre vágyunk, akkor csak élvezzük a víz és a napsimogatását a stégeken, vagy a part gondozott pázsitján.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bebel Gilbertót hívhatjuk akár a Bossanova király kisasszonyának is, hiszen João Gilberto és Miúsa lányaként és többek között Chico Buarque unokahúgaként közvetlen közelről érezhette a szamba és a jazz vibrálását. 7 évesen anyukája szólóalbumán szerepelt, 2 évvel később pedig szintén anyukája és a méltán híres jazz szaxofonos Stan Getz oldalán már egy New Yorki fesztiválon lépett fel. Ennek ellenére nem mondhatnánk, hogy gyorsan érő típus. Első saját albumát csak 34 éves korában publikálta.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kezdő zenészeknél elterjedt praktika, ha semmi eredeti nem jut eszükbe, hogy feldolgozzanak egy nagy slágert. A kreatívabb típus saját egyéniségéből is belecsempész valamennyit az átiratba, hogy így keltse fel a nagy érdemű érdeklődését. George és Ira Gershwin örökzöldjét, a Summertime-ot a francia producer Guts varázsolta újjá.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van grebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Joe Torres énekes színész Elvis Presley két filmjében is szerepelt a 60-as évek közepén. Egyetlen lemezét, amely a mai napig a latin bugaló stílus alapvetése, 1968-ban jelentette meg.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Clara Luciani úgy látja, sokszor annyira eluralkodik a pop szakmában a szexizmus, hogy muszáj dalokat írnia, mert így módon erőszakmentesen meg tudja fogalmazni mondandóját, és nem kell pofon vágnia senkit. Őszintén reméljük, hogy a francia énekesnőnek a 2018-as La Bé felvételeinek idején minél kevesebb megérdemelt csattanós csicskalángost kellett kiosztani a környezetében, mivel ezt a dalt kivételesen nem ő írta. A szám a brit Metronomy együttes 2011-es The Bay című szerzeményének feldolgozása, szövege egy varázslatos, tengerparti öbölbe történő vágyott visszatérést taglal. Így végül is, valamilyen értelemben e dal sorai is melegebb éghajlatra küldenek embereket.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Haydnra nagy hatással volt a brit nemzeti himnusz hazafisága. Olyannyira, hogy ez saját hazafias művének megkomponálására inspirálta. Az eredmény egy dallam lett, amelyet Lorenz Leopold, Isten óvja Ferenc császárt című versére írt. Ebből a himnuszból alakult ki 62. vonos négyese, a Kaiser Quartet, és ez lett az alapja mind a német, mind az osztrák nemzeti himnusznak.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
5: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos park, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Drágulnak a mobil szolgáltatási díjak, megszüntetik a Városligeten átmenő autóforgalmat, Podgyász feladó pontot alakít ki a Wizzair a Calvin téren. 31 fokot mérünk, csak gomoly felhők lehetnek ma az égen. Holnap is napos idő várható, a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Drágulnak a mobil szolgáltatási díjak, a Telekom, a Jettel és a One egyformán lép. 4,4%-os lesz az áremelkedés július 1-től. A díjváltozásról minden érintett ügyfelet előzetesen tájékoztatnak SMS-ben vagy e-mailben, illetve számlalevélen. A kormány döntött a hatósági üzemanyagár kivezetéséről. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már olcsóbb lesz a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj. A magyar kormányfő több egyeztetésen is részt vesz a ma kezdődő EU csúcs kapcsán. A találkozó előtt hosszú évek óta először találkozhatnak a visegrádi négyek vezetői személyesen. A kormányfő kétoldalú tárgyaláson vesz részt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, illetve az illegális migrációt ellenző tagállamok csúcs előtti egyeztetésén is ott lesz majd. Az unió tagállamainak állam és kormányfői ma és holnap tárgyalnak, többek között a 2028-tól esedékes uniós költségvetésről, a több éves pénzügyi keretről, az európai versenyképességről, valamint Ukrajnáról. Jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megszünteti a kormány a Városligeten átmenő autóforgalmat. A mai kormány szóvivői tájékoztatón Vitézi Dávid szakminiszter közölte azt is, a Hősök tere környezetét zöldítik és áttekintik a Budai vár és a Városliget közötti turisztikai tengely közterületi minőségét a turizmus fejlesztése érdekében. Közölte azt is, az integritás hatóság kibővített jogköre és felelőssége miatt kettő helyett 4 alelnök segíti majd az elnököt. podgyász feladó pontot alakít ki a Wizzair a Calvin téren. Az utasok így a repülőtérre érkezés előtt feladhatják csomagjaikat. Az új szolgáltatásnak köszönhetően könnyebbé válik a repülés előtti utolsó néhány óra. Az utasok podgyász nélkül fedezhetik fel a belvárost, miközben a repülőtéren a podgyász feladással járó sorban állást is elkerülhetik. Újabb Dunaparti zöld fejlesztés indulhat Budapesten. A tervezett sétány két már megvalósult és jól működő parti fejlesztést köthet össze, a Kopaszigát parkját és a budafoki Dunafok szabadidőparkot. A 3,5 kilométeres szakasz nagyobb részén ma gát fut tetején közepes minőségű kerékpárúttal.
0: Időjárás a Rádiókafén.
6: Kánikula lesz holnap, akár 35 fokot is mérhetünk. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
7: Legcsodálatosabb showműsora. Na, melyik?
8: Sok szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a Filmszerész Gellérttel és Szabival. Hello, Gellért!
1: Szevasz, Szabi! Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
8: Na, ismét. Tekintettel arra, hogy olyan túl sok minden nem történt, amiről be tudnánk számolni.
1: Vagy hát kötetlen, nem jut eszünk be semmi.
8: Hát igen. Maximum a foci, tessék.
1: Igen. Hát egyébként érdekes ez a VB. Mondjuk én úgy nem nagyon nézek meccseket, hogy minden más kikapcsolok, és csak a meccset nézem, de tekintettel arra, hogy kora estét másnap reggelig ugye folyamatosan mennek a meccsek, ezért bele-bele nézek, és éppen egy barátom jegyezte meg, aki viszont nagy foci rajongó.
8: Fekete
1: és
8: öves.
1: Ő fekete öves, igen, és a Tamás, és ő az, aki hát így erőteljesebben benne van ebben a világban, és ő mondta, hogy ő azt figyelte meg most, hogy nincsenek igazából ilyen egységes meccsek. Tehát, hogyha valamitől izgalmas a mostani VB, akkor pont az, hogy mint a, melyik is volt tegnap előtt, a francia-szenegáli meccs volt, talán Szenegál ellen játszottak
8: hát
1: a franciák?
8: Összefolynak a meccsek, de a meglepetésekre gondolsz inkább, vagy a...
1: Nem, arra gondolok, hogy annak néztem az első fél idejét, annak ugye 3-1 lett a vége aztán a franciák javára, és egészen döbbenetes volt, hogy olyan volt, mint hogyha nem a francia válogatottat küldték volna fel a pályára, olyan béna 45 percet produkáltak, hogy szó szerint időnként még a labdát se találták el, és akkor ugye elküldték őket hát szünetre, gondolom kaptak némi fejmosást, meg voltak ott cserék.
8: Monsieur Deschamps.
1: Igen, látszott, hogy majdnem fölrobbant az az úr, aki maga is focista volt, ugye?
8: Sőt, hát
1: világbajnok volt. Igen. Szóval, hogy
8: 98-ban lett világbajnok.
1: Igen, és éppen akkor jött egyébként hozzám haverom, amikor ment a meccs, és akkor kint beszélgettünk a konyhába a félidei szünet alatt, és így készítettem föl rá, hogy hát készülj föl, tehát ez valami borzalmas, hogy a franciák játszanak, ilyet talán még nem is láttam, és mire visszamentünk...
8: Addigra jó lett,
1: de olyan szinten jó lett, hogy ugye az a három gól, amit lőttek, azok így eléggé klassz gólok voltak, meg onnantól kezdve kicsit ilyen leiskoláztatás is volt az egész meccs, de hogy ez valóban tök érdekes, és ugye Hogy ez mitől lehet, hogy az is mitől lehet, hogy mondjuk egy csapat így megy fel a pályára, meg az is mitől lehet, hogy egyszer csak ilyen csettintésre összetudják magukat szedni. Ez a profizmus, nem?
8: Én nem tudom. Szerintem ez ki van találva azért a háttérben ez a játékrendszer, hogy hogyan működnek ezek a csapatok. Ezt most próbálom úgy mondani, mint hogyha nem értenék hozzá, és nem is értek hozzá. Szóval, hogy...
1: De most mire gondolsz konkrétan?
8: Hát arra, amit te is mondasz, hogy mondjuk elbénáznak egy fél időt, mert ugye nem tudom, hogy miért, és akkor utána van egy szünet, amikor van 15 perc arra, hogy mondjuk a Deschamps helyre rakja a csapatot.
1: Mondjon nekik valamit, igen.
8: Igen, tehát meg szerintem ezek úgy vannak, hogy ezek a csapatok úgy mennek a pályára, hogy egyfajta rendszer szerint minimum ki van nekik találva, hogy ők mit játszanak, hogy játszanak, ki hova passzol, hova áll, csukott szemmel is, ha elrúgja a labdát, akkor tudja, hogy ha ahova leesik, ott lesz egy játékos, és ezek így szerintem ki vannak gyakorolva, gondolom én, de nem vagyok a 10 millió szövetségi kapitány egyike ebben az országban, csak ezt így tudom elképzelni, ahogy így nézem az ilyen ezzel kapcsolatos tartalmakat. Amit én imádok az ilyen világversenyekben, az, amikor a meglepetések történnek, tehát amikor egy
1: itt
8: ilyen...
1: Most történnek azért
8: nagyon meglepetések. Nagyon kedves egyébként, nyilvánvalóan nem versenyezhet mondjuk egy francia válogatottal egy zöldfoki szigetek, de az, hogy a zöldfoki szigetek egyetlen egy szabálytalanságot követett el az egész mérkőzés alatt. Az mondjuk sárgalapos lett, de hogy ez az milyen már? 1966 óta nem volt ilyen, igen. És az egy akkori rekordot döntöttek meg, szóval egy ilyen kedves dolog szerintem, amikor ilyen történik. Nekem annak idején a 90-es években, amikor volt egy Anglia-Kamerun mérkőzés, akkor még Roger Milla játszott a kameruni válogatottban 42-43 évesen, tehát már bőven benne volt a korban, és hogy olyan meccs volt, hogy alig volt szabálytalanság, és hogy nagyon régen láttunk már ilyet, és hogy egy nagyon gördülékeny, tiszta, élvezhető, jó volt nézni focit játszott a két válogatott, és nagyon a kameruniak úgy nézett ki, hogy elverik az angolokat, de aztán végül is úgy alakult, ahogy a papírforma megkívánta. Szóval én ezeket a meglepetéseket nagyon szeretem ezeken a világversenyeken, mert a picik, meg a nem annyira picik is tudnak meglepetést okozni.
1: És hát most elég sok pici van, igen. Meg elég sok nem annyira igen. Pici, meg nagy is. Egyébként szerintem az is érdekes most, vagy hát azt is érdeklődve figyelem, hogy mennyire látszik ezen az egész VB-n az, hogy az amerikaiak szervezik, vagy hogy ugye ők rendezik meg, de persze van, tehát nem csak észak-amerikaiak, de kanadaiak is, ugye, de van...
8: Mexikó,
1: igen, tehát hogy az a rész, hogy eleve hogyan néz ki mondjuk így az egésznek, nem tudom én, a tipókészlete. Tehát hogyha megnézed a meccsek közben a kiírást, akkor ugye nem csak az van most kiírva a jelen pillanatban, ilyen sem nagyon volt szerintem, vagy nekem nem rémlik, hogy ki van rakva a zászló, ki van rakva az országnak a rövidített neve, plusz még van ott egy FIFA kupa.
8: A mezzszíne.
1: A mezzszíne, aztán ott a sarokban is van egy FIFA kupa, lent is néha van valami, ugye a meccs közben a stadion szélén mennek ezek a mindenféle hirdetések, amik most már ugye ilyen digitális hirdetések, tehát nem olyanok, mint régen. Ott is egy csomó információ jelenik meg, tehát hogy az amerikai televíziózás ez egyébként is így dolgozik, tehát hogyha valaki megnéz egy, nem tudom én, egy teljesen átlagos napon, egy teljesen átlagos percet mondjuk az ABC, vagy az NBC, vagy nem tudom, valamelyik nagy amerikai tévétársaság műsorából, az látja, hogy ők, ami nálunk még csak mostanában kezdődik, az utóbbi néhány évben lehet észrevenni a kereskedelmi tévéknél, hogy miközben megy a tartalom, a közben is valami animációval reklámozzák a következő tartalmat, az egyik sarokban a csatorna logó, a másik sarokban, hogy 20 nap múlva milyen
8: műsor jön. Már csak egy papírzsebkendőnyi hely van a tévéképernyőn.
1: Igen. És hogy ez szerintem nagyon, nagyon ilyen amerikai hozzáállás. Hát meg az is érdekes, ugye, hogy azzal, hogy ilyen messze van Európától a VB.
8: Feléből.
1: Igen, és ez igazából senkinek nem jó. Már úgy értem, hogy nekik nem jó az, hogy délután vagy kora este kell meccseket játszani, amikor még nagyon meleg van, vagy még annál korábban is. Nekünk nem jó az, hogy éjszakáznunk kell. Ugye vannak ezek az ivószünetek, ami ellen már most
8: gyanús.
1: Igen, ilyen lázadozások mennek, hogy akkor is van ivószünet, hogyha egyébként 24 fok van. Igen. Szóval, hogy ezek is így érdekes teszik szerintem a VB-t, aztán majd meglátjuk, hogy ebből a sok-sok meccsből végül hány lesz igazán emlékezetes, de őszintén szóval, bár én tényleg nem vagyok mérvadó ebben, mert valóban nem értek hozzá.
8: Egyikünk se, ezt majd a hallgatók meg is mondják.
1: Igen, szóval őszintén szólva én ennél azért rosszabb meccseket vártam, vagy hát szerintem
8: ahhoz képest... Unalmasabbakat?
1: Hát igen.
8: Ilyen nem annyira különleges papírformaszerű meccseket?
1: Hát papírformaszerű meccseket, meg ilyen elalvós meccseket, és azért így, tényleg, ahogy az elején is mondtam, és akkor is meg lehet a bevezetőnek a keretes szerkezete. Talán pont az az izgalmas benne, hogy nincsenek ilyen egységes meccsképek, hanem hogy bármikor történhet bármi, és ez a bármi egyelőre meg is történik.
8: Azt sajnálom, hogy én kis kedvenceim a horvátok kikaptak tegnap az angoloktól.
1: Igen, de az egyre is egy jó meccs volt.
8: Jó meccs volt, hogy 2-2-vel fordultak. Az jó volt. Hát akkor mondjuk el azt, hogy mi lesz a mai műsorban. Mit okay. szólsz hozzá?
1: Oké. No, hát a heti blockbuster, a heti nagy film, amire valószínűleg elég sokan fognak elmenni nálunk is, meg mindenhol a mozikba, ez a Toy Story 5. része. Ugye a múlt héten már annyit tízereltem, meg már korábban is említettem, hogy ebben a részben, hát mondjuk azt, hogy a fő gonosz, de ennél azért árnyaltabb a dolog, egy tablet, ugye? A játékok, a analóg játékok, a digitális játékok ellen veszik föl a harcot, vagy hát igazából szerencsére azért nem feltétlenül az ellenségeskedésről szól ez az animációs film, de erről beszélek majd nem sokára, ha eljutottunk odáig. Aztán jön Paul Rudd főszereplésével, pontosabban Paul Rudd és Nick Jones, vagy Jonas, hogy kell ejteni? Jonas?
8: Hogy van írva?
1: Jonas.
8: Akkor Jonas.
1: Jonas. Nick Jonas, ugye a Jonas Brothers, azt hiszem, igen, hogy így hívják azt a zenekart. Ő egy fiktív sztárt játszik, popsztárt játszik, aki persze azért úgy eléggé hasonlít az igazira, az életem legjobb számában, és a Paul Rudd pedig egy ilyen esküvői zenész, aki írt egy dalt, amit egy ilyen átszívós, átívós éjszakán megmutat ennek a sztárnak, és hát tulajdonképpen ez a sztár ellopja az ő dalát, tehát igazából erről szól ez a film, de ennél egyébként azt gondolom, hogy mélyebb.
8: A Coco című rajzfilmnek, animációs filmnek is alapja. Egyébként.
1: Ja, hát igen, ott is elloptak egy dalt, igen. Csak ott ugye még durvább következményei lettek annak a lopásnak. Szóval ez a film is heti bemutató. Aztán az Apple TV-n már néhány rész fönt van, azt hiszem, hogy talán 3, és péntekenként érkezik az új, a Cape Fear nevezetű sorozatból. Most majdnem azt mondtam, hogy mini sorozat, de igazából mindenhol első évadnak kommunikálják, tehát lehet, hogy több évadban gondolkodnak, és igen, ez az a történet, amiből a 90-es években ugye Robert De Niroval, Martin Scorsese is készített egy remake-et, mert hogy az eredeti, az 1962-es, ugye abban Gregory Peck és Robert Mitchum voltak a főszereplők, de hogy ennek van egy regény alapja, és ez a sorozat, amelyben hát szintúgy a korábbiakhoz mérten is nagy sztárok szerepelnek, ugye Javier Bardem alakítja Max Kedit,
8: Robert De Niro-t.
1: Aki ugye Robert De Niro volt. A házas párt, akik most közösen viselik a felelősséget, tehát a korábbi feldolgozásokhoz képest ez változás, mert ott inkább ugye a férfinak, Gregory Peck-en, majd a Nick Nolte-n volt a nyomás, de itt egy ügyvédről és egy ügyészről beszélünk, Amy Adams és Patrick Wilson esetében, akik ráadásul meg akkor tájt házasodtak össze, amikor a Max Cady-nek volt ez az ügye, tehát hogy még bonyolultabb a dolog, meg a családi állapotokban is egy kicsit máshogyan néz ki a dolog, mint az előző feldolgozásoknál, szóval szerintem egy elég izgalmas remake lett ez a sorozat. Erről beszélünk, aztán utána azt gondoltam, hogy azt mindenféleképpen szóvá teszem, hogy a Gyűlölet című Matthew Kaczowicz film visszatért a mozikba, ezt is talán említettem a múlt héten, hogy majd beszélünk erről
8: Ez lesz ma a filmszerészben, rögtön jövünk vissza.

0: déchire trop. Il tue. Il tue trop sa mère.
1: Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
2: Én azt hiszem, hogy a Toy Story az, ami hát az elején úgy nagyon szerettem, aztán ugye elhagytam. A negyedik részt még megnéztem a gyerekkel szerintem, az is egy 10 évvel ezelőtti talán.
3: A Toy Story 4?
2: Körülbelül. Nem akarlak belevinni egy ilyen kutakodásba, csak
3: nem,
2: egy...
3: Nem, annál szerintem egy picivel frissebb, fiatalabb talán. Hát
2: valamiért úgy emlékszem, hogy egy
3: 19-es.
2: Gyerekkel néztem. 19-es.
3: 19-es.
2: Akkor azt mondjuk, akkor még megnézhettem a gyerekkel, igen.
3: Szóval, ezt akartam mondani, hogy fölnőtt a gyerek, és aztán
2: fel, pont abban a korban van, hogy ilyen 7 év az még ugye ott még a gyerekkorban. Még akkor meg lehetett nézni egy Toy Story 4-et, de itt a Toy Story 5, ami igen, ugye követi nyilván a modern világunk sodró lendületét, és most az ellenség az a digitális eszközök, az analóg eszközökkel szemben.
3: Igen, az kérdés volt, hogy a negyedik rész, a harmadik és a negyedik rész után hova viszik ki, vagy mi lesz a koncepciója a folytatásnak, mert azért az előző két rész, leginkább a hármas, de a négyes is, az egy ilyen erős búcsúzkodás volt, mármint, hogy kicsit, mintha a franchise-tól is búcsúzkodtak volna, meg ettől az egész témától, de aztán annyira sikeres volt, hogy nyilván a Pixarnál úgy döntöttek, hogy akkor lesznek még részek. Simán lehet, hogy lesz egyébként Toy Story 6 is, és ha jól emlékszem, akkor a múlt héten valami olyasmit mondtam, hogy én igazából a Toy Story 1 óta szkeptikus vagyok a folytatásokat illetően, aztán mindig meggyőznek az aktuális epizódok, hogy hát a Toy Story-val tud mit kezdeni a Pixar, és az a jó hírem van, hogy elengedték ezt a jaj, milyen csodálatos a gyerekkor, és akkor meghatódunk azon, hogy régen milyen klassz volt, de aztán felnőttek a gyerekek, és elfelejtik a játékokat. Ezen így felülemelkedtünk, és hát most valóban arról szól ez az új rész, hogy mert ugye két csoportra bomlott tulajdonképpen az alapcsapat, tehát hogy a megismert játékoknak nem egy gazdája van most már jelen pillanatban, de hogy az egyik bandánál megjelenik ugye ez a béka alakú tablet, aki egyébként egy nagyon jó fejtablet, mármint, hogy nem egy olyan főgonoszra kell gondolni, mint amilyen az a rózsaszín Maci volt a harmadik részben. Igen, a Balázs Péternek a magyar hangján, akinek ugye még egy ilyen horrorszerű eredet történetet is írtak. Egyébként én nagyon szeretem a Toy Story 3-at, szerintem az az egyik legjobb rész a sorozatban, hanem hogy inkább arról van szó, hogy az internet megjelenését ezeknek a játékoknak valóban felül kell vizsgálniuk a saját szerepüket, és azt, hogy ők hogyan tudnak kapcsolódni úgy a saját gazdáikhoz, vagy a gyerekekhez, hogy közben megjelennek azok az eszközök, amik hát nagyon-nagyon sok dolog miatt tulajdonképpen függővé teszik már a gyerekeket is, és hát ebből a szempontból nem finomkodik egyébként a Toy Story 5, tehát egy csomó olyan kép van benne, amiben azt láthatjuk, hogy a gyerekek a legkülönböző helyeken ülnek, és tényleg így belezombulva ezekbe a képernyőkbe csak bámulnak, és ez tulajdonképpen ennek a drámája az, ami működteti a Toy Story 5-öt. Tehát az, hogy ezek a játékok szembesülnek azzal, hogy lehet, hogy vége van annak, ami eddig az életüket jellemezte, de természetesen igazából az a klassz benne, hogy az sem mondható el a Toy Story 5-ről, hogy azt állítaná, hogy ezeket a tableteket, meg a mindenféle wifi eszközt, azt így kukázni kéne, és akkor vissza kell térni a régi játékokhoz, és az lesz a csodálatos, hanem az ilyen szokásos, szabadítós, rohangálós dramaturgiába tulajdonképpen azt rakták bele, vagy az a gondolat az, ami meghatározza a Toy Story 5-öt, hogy mindegyik ilyen játéknak, vagy mindegyik ilyen játéktípusnak meg lehet a szerepe, csak ugye az arányok, amik nagyon fontosak. Meg azt is állítja ez a film, hogy hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mi fut azon a tableten. Mert erről azért úgy viszonylag ritkán szoktunk beszélni, tehát azok, akik mondjuk nagyon elítélik, és ezáltal valamiféle szélmalom harcot vállalnak fel a digitális világgal szemben, azok mintha azt a hát azt a véleményt képviselnék a legtöbbször, hogy ez úgy, ahogy van ez a digitális dolog a tablettekkel, a játékokkal, a közösségi felületekkel, mindennel együtt ördögtől való. Ami nyilvánvalóan nem igazság, vagy önmagában nem hordozza az igazságot. Szóval, hogy azt hiszem, hogy az öt részt közül talán ennek a résznek így a legátgondoltabb, vagy a legbonyolultabb a gondolatisága, de hát közben meg persze itt is az a lényeg, ahogy az összes többi filmben, hogy ezek a játékok, ezek nagyon kedvesek, szellemesek, aranyosak, és hát természetesen mivel egy Pixar animációról beszélünk, hát esztétikailag is úgy van megcsinálva, hogy az kell.
2: Tartunk egy rövid szünetet ennek örömére, és aztán jövünk vissza a filmszerésszel.

0: Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádiókafén.
2: Nem egy olyan film van a filmes világegyetemben, ahol egy központi szerepet tölt be egy dal. Nincs ez másképp az Életem legjobb száma című porrados filmben sem, amit most fogunk mindjárt megbeszélni. A Bridget Jonesban is van egy karakter, akinek van egy dala, amiből abból él gyakorlatilag évtizedek óta. Aztán ott a Coco című film, amiben szintén szerepel egy dal, amit ellopnak, aztán lesz belőle egy lopott karrier. De ugye nyilván, aki nem látta a filmet, az most le lett lőve a poén. Szóval, hogy mi a helyzet ezzel az Életem legjobb dalával?
3: Sőt, még ennél is, hogy mondjam, hétköznapibb legalábbis annak a rendezőnek az életművében ez az alapállás, aki készítette ezt a filmet, őt John Carney-nak hívják, és ő hát előtte is csinált már filmeket, de 2006-ban, 7-ben lett igazán nagy név, amikor az Egyszer, Once című film megjelent, azt ő rendezte, mert hogy annak a zenekarnak volt sokáig egyébként a basszusgitárosa, mert a John Carney a zene felől érkezett, aminek a frontembere lett aztán a Once-nak a főszereplője, és hát ez a film Oscar-díjat is kapott, legalábbis a Falling Slowly című dal, és onnantól kezdve tulajdonképpen eléggé következetesen ez a Happy szinte csak a zenéről készít filmet, és ez a plágium alaphelyzet, ez már több filmjében fölbukkant, bár nem volt ennyire központi téma, mint itt. Például ő csinálta a Keira Knightley-val, meg a Mark Ruffalo-val a Szerelemre hangszerelve című filmet, meg a Sing Street című filmet, ami szerintem az egyik legjobb ilyen zenével foglalkozó, vagy a 80-as évekről szóló film. És hát az is 2016-os volt, azóta csinált egy sorozatot, és hát most 2026-ban jött az Életem legjobb számával, ami szintén nem engedi el az ír gyökereket, mert hogy John Carney, ezt talán még nem említettem, de hát aki látta a Once-t, az tudja, hogy az is Dublinban játszódik, hogy ő egy ilyen nyakas ír filmkészítő, aki akinek a karaktereinek általában köze van Írországhoz, és így van ez most is, mert hogy a Paul Ruddnak a karakter az igazából egy írpali, aki a felesége miatt, vagy hát egy szerelem miatt költözött Amerikába, amikor még volt egy ilyen menőbb bandája, és hogy abban bízott, hogy majd Amerikában be tud futni. De hát ez nem sikerült neki, lett egy gyönyörű szép lánya, meg egy felesége, tulajdonképpen boldog családi életet él, de hát a szakmai élete az finoman szólva sem olyan, amire hogy nagyon büszke tud lenni. A barátaival csinálják ezt az esküvői zenekart, és hát nyilván a slágereket kell játszani, de ő, és így is kezdődik a film, hogy ahogy általában ezekben a filmekben lenni szokott, ugye a főhős nem akarja elengedni azt, hogy ő zseniális dalokat ír, ezért ráerőlteti az eléggé benyomott esküvői népre is az ő slágereit, és hát ezek ilyen nagyon kellemetlen jelenetek általában. És az egyik ilyen esküvőn jelenik meg tulajdonképpen az ünnepelt párnak a barátjaként, a családi barátjaként, ez a Danny nevezetű popstár, akit ugye Nick Jonas alakít, és hogy a történet szerint is ő egy fiúcsapatnak volt a tagja, és szóló karriert kezdett, és most nagyon elő kellene jönnie egy új dallal, ami meghatározza az ő szóló karrierjét, és hát Istennek nem akar neki összejönni, és a Paul Ruddal dumágatnak egy ilyen a már említett esküvőnek az éjszakáján, meg szívnak, meg isznak, meg mindenféle ilyesmi, és a Paul Rudd eljátszik neki egy dalt, ami az ő véleménye szerint hát egy igazán jó dal, és hát meg is tetszik ennek a popstárnak, aztán vége lesz ennek az éjszakának, persze a sztár odaadja, nem tudom, a névjegykártyáját ennek az embernek, hogyha esetleg Los Angelesben jár, akkor persze találkozzanak, és akkor van egy nagyobb időugrás, amikor is az történik, hogy a Paul Rudd egyszer csak meghallja a rádióba, vagy már nem is tudom, hogy hol, az ő dalát. És hát ugye elindul a történet, hogy neki valahogy be kellene bizonyítani, hogy ezt tőle csorta, csak hogy kiderül, hogy ez az ember az annyira elengedte már azt, hogy neki karrierje lehet, hogy igazából semmiféle bizonyítéka nincs a mellett, hogy ez az ő dala. Nincs egy demo.
2: Ez egy krimi.
3: Semmi ilyesmi nincsen, és hát próbál valahogy hatni erre a sztárra, meg megpróbálja őt elérni, de most nyilván nem fogom elmesélni a történetét a filmnek, de nagyon izgalmas szerintem az, hogy a Carney eléri azt, hogy persze szól ez a történet a középkorú emberek csődjéről, vagy arról, hogy milyen nehéz középkorú apaként mondjuk belátni azt, hogy képtelen voltam befutni és megtalálni, nem tudom én, a boldogulást abban, ami adatik, de alapvetően tényleg arról szól, amit a címe ígér, egy dalról, arról, hogy egy dal mennyi mindent meg tud változtatni, és van egy tulajdonképpen nem is annyira pici fordulata a történetnek, ami szintúgy a dalhoz kapcsolódik, és csak a film végén derül ki. Szóval szerintem nagyon izgi, hogy itt van egy rendező, aki tényleg, mintha ha nem is ugyanarról csinálna filmet, de nagyon hasonló dolgokról csinál filmet, és mindig tud valami izgalmasat, vagy valami igazán, inkább ezt mondom, szívhez szólót állítani ebben a témakörben, és hát én egyébként meg nagyon szeretem a Paul Ruddot, bevallom őszintén, hogy szerintem ő egy ilyen nagyon-nagyon szerethető színész, aki nagyon átélhetően tudja hozni, és nem most kezdte ezeket a figurákat játszani, ezeket a karaktereket, ezeket a kicsit loser, de nagyon szeret tiszta szívű vicces figurákat.
2: Akikkel tiszta szívvel tudunk azonosulni.
3: Igen. Hát több azonosságot érzünk vele, mint a befutott világsztárral, de hát ez is abszolút természetes. Szóval az életem legjobb száma, szerintem a szó legklasszabb értelmében egy tipikus ilyen nyári film, amit az ember egy kánikulai délután vagy este megnéz a moziba, úgy kap is tőle valamit, meg nyilván, ahogy utaltam is rá, azért van mondandója is, de azt gondolom, hogy az elsődleges küldetése az, hogy kikapcsolódást nyújtson, és ez szerintem teljesíti is.
2: A következő filmünkkel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy aki ahány éves, úgy ítéli meg, hogy melyik az eredeti képfír. Nyilván objektíven nézve megvan, hogy melyik az eredeti. Nekem az eredeti képfír az a Martin Scorsese film, mert hogy azt láttam ugye először. Akkoriban, amikor a rendszerváltás környékén megjött ez a film, akkor nagyon-nagyon nagy dobás volt, mert feszült volt, meg Krimi, meg Nick Nolte, akkor éppen csúcson volt. Akkor Juliet Lewis, aki az a vadóc szerepeket játszott állandóan. Jessica Lange volt talán a feleség benne. Így nagyon van. Jól eltaláltam, örülök neki. És hát a fő gonosz pedig a Robert De Niro.
3: Igen, és hát ugye itt az volt a kérdés...
2: Nagyon durván ki volt pattintva.
3: Igen, és nagyon durván ki van pattintva nyilván Javier Bardem is, de aki meg ebben a feldolgozásban játsza Max Kedit. Szóval, hogy ugye az volt az alaphelyzet, ezt most azoknak mondjuk el, akik nem látták egyiket se.
2: Tehát a legeredetibb ugye az a Fregoli Pek.
3: A Fregoli Pek, igen, az 1962-es igen. Változat, ugye az az eredeti, de hát az is egy regény alapján készült, és szóval az az alaphelyzet, hogy szabadul a börtönből egy figura, aki igazából bosszút áll a börtönben töltött évekért azokon, akik őt védték, vagy akik azzal voltak ugye megbízva, hogy képviseljék a bíróságon, és a képfír előző feldolgozásában, meg igazából az elsőben is egy meglehetősen egyszerű helyzettel álltunk szembe, bár azért ennek is voltak, hogy mondjam, csattanói, tehát hogy fokozatosan tudtuk meg, hogy igazából a Max Kedi miért is van berágva ugye a Nick Nolte-ra. Itt pedig ebben az új feldolgozásban több a szereplő, tehát itt nem csak a házaspárnak a lánya, aki egyébként nem olyan karakter, mint a Juliette Lewis volt, itt inkább a fiúk, aki hasonló, szóval hogy két gyerek is van, ahogy említettem a bevezetőben, a házaspárnak itt mind a két fele benne van ebben a szószban, tehát mind a kettőnek vannak bűnei, még pontosan nem tudjuk, hogy micsoda.
2: Tegyük hozzá, hogy egy kibővítettebb formátumról van szó, mert nem egy
3: sorozatról beszélünk. Van szó, így van. Sorozatról, ami elvileg 8-10 részes lesz, legalábbis az első évad. Aztán, hogy lesz-e második évad, azt nem tudom. Én alapvetően azt gondoltam volna, hogy ez egy mini sorozat lesz, hogy ezt nem kéne, vagy nem fogják elnyújtani több évadon keresztül, de hát láttunk már mindenféle dolgokat, pláne hogyha sikeres. És nagyon érdekes, hogyha ezt a három képfírt így egymás mellé rakjuk, majd egyébként be fogom szerkeszteni, hogyha majd véget ér az évad, mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy és hova fog ez az egész kifutni. Szóval nagyon érdekes, hogy ez a feldolgozás is legalább annyira vállalja a közösséget az első két résszel, mint ahogy a résszel, nevezzük így, mint ahogy a Scorsese-féle remake vállalta a közösséget az eredeti filmmel, ugye ott még a Robert Mitchum megjelent egy ilyen magánnyomozó szerepben is, meg a Gregory Peck is megjelent a filmben, és hát a zene az érdekes módon egy az egybe ugyanaz, itt is és már a 90-es években is az a Bernard Herrmann zenét használják, meg ahogy a főcím fölépül, vannak snittek például, például nagyon izgalmasan reflektálnak arra a nagyon híres beállításra, amikor ugye a Robert De Niro-nak csak a háta látszik, ugye. Itt is van ilyen beállítás, sőt, időnként még egy kicsit viccelnek is azzal, hogy hogyan lehet utalni a Scorsese-féle feldolgozásra, és hát ez is valamennyire Scorsese-féle feldolgozás, mert Martin Scorsese volt az egyik producere ennek a sorozatnak, a másik meg a Steven Spielberg egyébként, érdekes módon.
2: Nem bírnak magukkal az öregek.
3: Igen. Szóval, hogyha van olyan, ma 2026-ban még van értelme olyanokat mondani, hogy mozi élmény a tévében, akkor a képfír sorozatra én ezt gondolkodás nélkül rámondanám, mert hogy minden egyes rész tényleg tök élmény számba megy, minden egyes rész úgy van megcsinálva, mintha egy különálló kis játékfilm lenne, tehát hogy nem azért csinálják meg mondjuk a második, meg a harmadik részt, hogy egyet több epizódból álljon, hanem úgy van mondani valójuk, És hát ez a Max Caddy, ez nyilván egy részletgazdagabb bosszút tervelt ki és hajt végre, és hát nagyon-nagyon-nagyon klasszul van fényképezve, szóval, hogy ez tényleg egy olyan presztízs projekt, amit itt teljesen megértek, hogy az Apple miért nyomott bele ennyi lóvét, és hát bár a nézettségről ugye a streaming világban elég nehéz értesülni, de én úgy tudom, hogy eléggé sikeres is. Aztán majd persze meglátjuk, hogy amikor véget ér az évad, vagy maga a sorozat, ezt majd meglátjuk, akkor mi lesz a végén.
2: A mai utolsó darabbal kapcsolatban engedj meg egy személyes hozzászólást. Az utóbbi hetekben, hónapokban folyamatosan szembe jön ez a film, a Gyűlölet, amit én sajnos nem láttam, képzeld el, és vagy egy idézet, vagy több idézet, vagy valami miatt tényleg ott találom magam egy ilyen gyűlöletes beszélgetésben, és mindig nézek magam elé, hogy hát én ezt a filmet nem láttam, maximum ilyen darabokat a YouTube-ról. Úgyhogy az a helyzet, hogy valószínűleg nem tudok elugrani előle, mert hogy újra moziba került a Matthieu Kassovitz filmje, ami fekete-fehér, és főszerepben Vincent Cassel. Vincent Cassel, igen.
3: Így van, a Cassel ezzel futott be annak így idején. Van. Ez volt tulajdonképpen, hát az egyik első szerepe is, de ezzel lett ő igazán
2: 30
3: sztár.
2: Éve. Ugye 30 éve?
3: 1995-ös a film, igen. És soha nem fogod kitalálni egyébként, hogy elég jó szinkronja van, hogy ki a szinkronhagyja a Cassel-nek. Reggelig itt ülhetünk.
2: De tudom, mert megnéztem napokban.
3: Ding-dong.
2: Igen, na ő.
3: A Csonka Bandi, a hangja.
2: Tudom, annyira leesik róla. De
3: szerintem ne esik le egyébként, elég jó. Hát hogyha ha így a fejedben tartod, amikor nézed a filmet,
2: hogy ez a Csonka-András,
3: akkor, de hogyha hagyod magad, akkor működik a dolog, mert azért szerintem tudsz szinkronizálni egyébként.
2: Persze.
3: Elég jó. Hát ez olyan fontos film egyéb iránt a francia, vagy az európai rapzenének, vagy a hip-hopnak, azzal együtt, hogy nincs olyan nagyon sok ilyen zene benne, mint mondjuk az amerikaiaknak a Sebb helyes harcú, hogy arra így állandóan utalgatnak, meg azért se tudott, szerintem azért is találkozol vele lépten nyomon, mert valahogy így a közbeszédnek, vagy a popkulturális diskurzusnak része maradt ez a film.
2: Bocsánat, még egy kis csonkabandizás, azért azt hozzátenném, hogy ezt a szinkron nagyon-nagyon professzionális módon oldja meg Csonka
3: igen,
2: André.
3: Igen, hát,
2: hogy,
3: igen, nagyon klassz.
2: Fura, is. A leesik róla, az kicsit durva megfogalmazás volt részemről, nem leesik róla, hanem fura első hangzásra. Mint a Robert De Niro és a Kulka János, nekem mindig is fura marad.
3: Hát szerintem az egy kicsit furább, mint igen, ez. Igen. Egyébként itt nem is, tehát a szemtől szemben szinkronjánál szerintem az van, hogy ott a karaktertől is fura, igen, hogy ezen igen. A hangon szólal meg. Itt nem fura, tehát hogy szerintem hasonló egyébként a lágéja is a Kassovi, igen, vagy igen. A Vincent Cassel-nek, mint jó.
2: Egy ellenpélda, aztán mehetünk rá a filmre, hogy egyébként viszont sajnos nekem egyre jobban tetszett a Kulka János magyar hangja Dr. House-hoz, mint a Szakácsi Sándoré. De az én saját véleményem.
3: Igen, erről is igen, beszéltünk igen. Sokszor, jó, hogy
2: ez
3: abszolút ízlés dolga. Hát igazából annyit akartam még elmondani, így feltétlenül erről a filmről, hogy az egyik első olyan közérzeti filmje volt a franciáknak, amiben ilyen nagyon őszintén beszélnek a külvárosi nyomorról, vagy a külvárosi gettóról, arról, hogy ott mennyire város a városban létezik, és hogy ott mennyire külön szabályok vannak, és hogy mivel találja szembe magát, akár egy bevándorló, akár egy már Franciaországban született lakótelepen élő fiatal, és közben meg olyan indulatai vannak a filmnek, amik szerintem konzerválják így hosszú évtizedekre is.
2: Érdekes, hogy én úgy hallottam, és lehet, hogy tök tévesek az információm, hogy Vincent Cassel is egy ilyen utcagyerek volt, vagy hát megjárta a hadak útját.
3: Simán lehet.
2: Csak hogy ugye az ő papája, a Jean-Pierre Cassel, ugye egy híres francia színész volt, ugye a Három testőrben játszott, akkor játszottak együtt ugye a Bíbor folyókban, apuka és a kisfia, szóval, hogy azért fura nekem ez, mert ha valaki egy ilyen menő színésznek a gyerek, akkor úgy Persze lehet mondjuk olyan élethelyzetbe kerülni, hogy mondjuk azt az ember nem teszi bele az emlékkönyvébe, de hogy azért nem az a klasszikus utcagyerek, azt a klasszikus utcagyereket képzelem el Vincent Cassellhez, mint ami mondjuk egy sima telepi melósnak a gyereke.
3: Igen, mint ahogy egyébként, ha már itt tartunk, a film rendezője Matthew Kassovitz sem egy utcagyerek, hanem Peter Kassovitznek a fia, aki ugye magyar származású, mármint a papája, és forgatott is itthon nálunk a Robin Williams-el a Hazudós Jakabot.
2: Igen, még a
3: 90-es években. Szóval Matthew Kassovitz is igazából ilyen magyar analógiával élve egy budai úri gyerek, aki, hát párizsi úri gyerek, akire így mondhatnánk, hogy ő ezt...
2: Miért nyúl ez a témához?
3: Igen, miért nyúl ehhez a témához? Igen, de hogy én nem gondolnám egyébként, hogy egy olyan embernek, aki mondjuk... Tehát nem gondolom azt, hogy a gettóról csak olyanok készíthetnek filmet, akik gettóban nőttek föl. Nyilván a tapasztalat, vagy az, hogy tehát nyilván most eszembe jutott a gyűlölet szellemi folytatásokként számon tartott Nyomorultak című film, nem a nagy regény, hanem ugye a Large Lee-féle film, ami szinte tök ugyanott játszódik, mint a gyűlölet, azzal a különbséggel, hogy a Large Lee tényleg egy börtönt is megjárt olyan ember, aki valóban ott nőtt föl, és ő például arra használta a filmes karrierjét, meg arra használja a filmes karrierjét, hogy ezeken a lakótelepeken, ezekben a gettókban ilyen filmes szakkör indított. Van is egy ilyen híres kép, ahogy a tanítványaival pózolnak a kamerába, és úgy tartják a kamerát a kezükbe, mintha az fegyver lenne.
2: De én igazából arra akartam kiukadni, hogy talán azért is sikerült ilyen jól belepasszintani egy első lövésre Vincent Cassellt ebbe a szerepbe, mert hogy megjárta azt az életet, amiről...
3: Meg hát nagyon jó színész. Hát
2: igen, nagyon jó színész, de elsőre feltétlenül mondjuk lehet, hogy jó, pont passzolt hozzá az ő visel dolgaihoz ez a szerep. Csak mondjuk azt nem tudtam összerakni, hogy egy híres színésznek a gyereke, mitől volt utcagyerek, de ez tök más téma. Szóval nem vitatom, hogy... Hogy kiváló színész.
3: Sokan szokták egyébként...
2: Illet hozzá ez a szerep.
3: Hogy mondod?
2: Illet hozzá ez a szerep.
3: Abszolút illet hozzá, és sokan szokták nem csak egy adott jelenet miatt, de egy adott jelenet miatt is. Sokan szokták párhuzamba állítani a gyűlöletet a Taxisofőr című filmmel, ugye, és tényleg nem csak azért, mert hogy itt konkrétan megidézik azt a jelenetet, amikor a De Niro ugye a csatorna hangokkal kezd el beszélgetni. Itt is szinte ugyanaz történik, és nagyon egyértelműen a taxisofőrre utal ez a jelenet, hanem az a fajta az a fajta kiégettség, az a fajta irányíthatatlan indulat, ami a Travis-t irányított, vagy ami a Travis-t hajtotta a taxisofőrben, nagyjából az hajtja ezeket a srácokat is. Tehát elsősorban a meg nem értés, a kirekesztettség érzése, a reménytelenség érzése, ami átformálódik egyfajta gyűlöletté a világ ellen, innen is a cím, és azért is tudott szerintem kult film lenni ez a mozi, mert nagyon meghatározta annak az évtizednek a hozzáállását, akár csak ahhoz a közeghez, amit,

0: Superman-é, hanem a Supergirl-é, és a film végén megjelenik ez a Chelsea, aki egyébként szerintem szuper jó, már mint így az előzetesek alapján nekem nagyon szimpatikus ez a csaj, 20-valahány éves, tehát ilyen nagyon-nagyon fiatal, Millie Alcocknak hívják, és hát elég sokat várnak tőle, meg ettől a filmtől is. Aztán majdnem mondtam, hogy jön jövő héten az új Minyonok film, a Minyonok és Szörnyek, de az igazából 2 hét múlva jön, de biztos vagyok benne, hogy jövő hétre is össze tudok szedni még jó néhány érdekes dolgot.
1: Köszönjük a figyelmet, és ahogy hallhattátok, jövő héten ismét találkozunk. Ez volt a Filmszerész, a Spotify-on megtaláljátok ezt az epizódot is. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: Köszönjük szépen a figyelmet, mindenki vigyázzon magára.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől 1-ig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
7: Az izlandi Of Monsters and Men előszörött koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
9: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: A kormány kezdeményezi a benzinárstopp kivezetését. A korábbinál több járőr lesz az utcákon Erzsébet városban. Donald Trump aláírta az Iránnal kötött egyezményt. 31 fokot mérünk ma, de holnap is napos idő várható. A hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány kezdeményezi a márciusban bevezetett benzinárstopp kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. Azt is írta, hogy a kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Támogatást kaphatnak azok a cégek, amelyek diákmunkást foglalkoztatnak. A Szociális és Családügyi Minisztérium jelzése szerint a bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként havi majdnem 280 ezer forint. Szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig havi 242 ezer forint lehet. Olyan önkormányzatok, egyházi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe, akik 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A korábbinál több járőr lesz az utcákon Erzsébet városban, szeptember végéig megerősített éjszakai szolgálat működik majd a kerület belső részein, a Klauzár téren pedig október végéig. De miután a rendőrség nem tud elegendő állományt biztosítani, biztonsági őrökkel próbálják növelni a közbiztonságot, olvasható az Indexen. Továbbra is emelkednek az új építésű balatoni ingatlanok árai. Az Otthoncentrum felmérése szerint az átlagos kínálati négyzetméter ár elérte a 2 millió forintot. A legkedveltebb lokációkban pedig már a 2,5 millió forintot. Magyarország még mindig az EU egyik legszegényebb országának számít. Az Eurostat adatai szerint nálunk a legalacsonyabb az egyfőre jutó tényleges fogyasztás. 2024-ben Bulgária és Magyarország volt a rangsor legalján, akkor a magyar lakosság fogyasztása az uniós átlag 72%-án állt. A portfólió szerint a magas beruházási ráta miatt a megemelt GDP-ből arányaiban kevesebb jut fogyasztásra, miközben a lakosság hitelt sem nagyon vesz fel, érdemben nem nő a fogyasztás. Ezzel párhuzamosan a háztartások jövedelmi szintje sem magas, ami tovább korlátozza a fogyasztást. Donald Trump Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot. Ez alapján Irán a 60 napos időszak során szabadon exportálhatja kitermelt kőolaját és kőolaj termékeit, az amerikai pénzügyminisztérium pedig hozzájárul ezek kereskedelméhez. Irán atomprogramjának lezárásáról és a dúsított uránkészlet eltávolításáról a végső megállapodás rendelkezik majd. Közben Németország hadihajókat küld a Vörös-tengerre, a Suezi csatornán áthaladva mennek a térségbe, hogy felkészüljenek a Hormuzi szoros aknamentesítésére.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Kánikula lesz holnap, akár 35 fokot is mérhetünk. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilon bárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
2: Nagyon régóta méregetem már ezt a jacuzzi dolgot, de még mindig bizalmatlan vagyok vele szemben. Az rendben van, hogy nyakig ér benne a víz, ami meleg szerencsére, és bugyog, ha bekapcsoljuk, meg a víz alatti vízsugár felfújja a fürdőgatyámat, de miért kéne nekem más emberek fürdővizében ülnöm? Ugye? Olyan, mintha átmennék a szomszédhoz fürödni, mert megbeszéltük, hogy ő 7-kor végezni szokott a fürdéssel, de jó fej és nem engedi le a kádat. Hát, értem én, hogy jó a bugyborgó víz, meg jó, ha klórszagú is az ember, de hát azért ez mégiscsak fura. Úgyhogy utána is néztem ennek, mert nem hagyott nyugodni, hogy mi is ez a jacuzzi valójában. És képzeljétek el, hogy az derült ki, hogy a jacuzzi nem is mi valójában, hanem ki is valójában. Bizony, a jacuzzi egy ember, és nem egy olyan kád, amiben csak egyféleképpen lehet beülni, mert különben jaj nekünk. Ismertem egy embert, egy nagyon távoli ismerősömről van szó, aki egyszer beült egy ilyen jacuzziba, és ráült a saját golyóira, mert csak úgy Hübele Balázs módra belehuppant. Na, és ő mesélte, hogy nemhogy a szeme, de még a füle is szikrázott örömében, és meg is fogadta, hogy el fog menni egy jacuzzi tanfolyamra, hogy még egyszer ilyen galiba ne történhessen meg.
0: Az eszem megáll!
3: A banja, maharadja, halandja?
4: Fura felnőttek, még furább mondásai.
5: Hübele Balázs módjára cselekszik. Minden és bármi, amit elhamarkodottan, gondolkozás, tervezés nélkül hebehúrgyán, a várható és többnyire kellemetlen következményekkel nem számolva, átgondolatlanul, ahogy esik úgy puffan, célcsap alapon kapkodva, septiben végzünk el, azt Hübele Balázs módjára tesszük. És az nem jó, mert annak a végeredménye várhatóan masszív katasztrófa. A legrégebbi feljegyzésekben úgy szerepel, hű, Bele Balázs, lovat áld az Isten. Azaz, kezdj bele nyugodtan, a jó Isten majd biztos beszáll segíteni a buliba. Hát izé, jobb azért felkészülten aprólékosan és precízen kidolgozni a dolgokat, mert ugye aki lassan jár, az tovább ér. És ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
2: Oké, tehát jacuzzi. A története picit úgy kezdődik, mint egy népmese. Egyszer volt, stb. Volt 7 testvér. Franco, Valeriano, Gelindo, Candido, Giocondo, Giovanni és Rachel. Ahogy a nevükön is látható, olaszok voltak és bő 100 éve Amerikába költöztek, mert ott minden hülyeséget jól el lehetett adni, és ez tulajdonképpen azóta sem változott meg nagyon. Akkoriban a legnagyobb dili a repülés volt, úgyhogy neki láttak fából készült légcsavarokat gyártani. A jacuzzi féle légcsavarok olyan jó csavarták a levegőt, hogy még egy repülőgépgyárok is volt. Aki semmilyen érdemi kapcsolatot nem lát a légcsavar és a pezsgőfürdő között, az nagyon jól teszi, mert nincs is. Egyikük kisfiának volt egy ízületi betegsége, amihez úgynevezett hidroterápiás kezelést írtak elő az orvosok. Mit tesz ilyenkor egy gondos apa? Tervez egy hidroterápiás kádat és beleülteti a kisfiát. Na, innen már világos az egész. Alapítottak egy céget, ami 1968 óta ontja magából a szivattyúkkal felszerelt kádakat. Ha egy jacuzzi egy ember, sőt több ember, akkor miért gondolunk mindig egy kádra, ha azt halljuk, hogy jacuzzi? Sokszor mondtam nektek, hogy mindenben érdemes elsőnek lenni, mert ha egy kis szerencsénk van, csomó jó dolgot eredményez. A jacuzzik is így jártak. Elmondom, mi történt. Megalkották az első hordozható pezsgőfürdőkádat, a cégüket elnevezték jacuzzinak, és minden kádra ráírták, hogy jacuzzi. Ez lett a márka neve, és mivel ezt a nevet le is védették a szabadalmi hivatalban, védjegyé is vált. De mivel akkor még a világon csak egyféle pezsgőfürdőt lehetett kapni, amire meg az volt írva, hogy jacuzzi, így aztán ráragadt, hogy ez a jacuzzi. És mára bárki is gyártja a pezsgőfürdőkádakat, azt akkor is úgy hívják, hogy jacuzzi, és ha van egy olyan kád, ami tud buborékolni, vagy vízsugarat lőni, akkor arra meg azt mondják, hogy van benne jacuzzi funkció. Ezt úgy hívják hivatalosan, hogy fajta névvé vált a védjegy. Vagyis a jacuzzi család bevonult a történelembe, és ott is marad, amíg van víz az univerzumban.
3: Most már ugorjunk a témában, kérem!
2: Rengeteg dolog vált fajta névvé, 21. századi kifejezéssel kategória brandé, és leginkább azért, mert ők voltak az elsők. Így járt például a teflon, ami annak a speciális bevonatnak a neve, és a DuPont cég szabadalmaztatta, de most már mindenki így hívja. Akárcsak a jénai edényt, ami alatt azt értjük, hogy hőálló üvegedény, de valójában egy jénai üveggyárt gyártotta először. Ha csokival bevont túrót teszünk, az nem lehet más, ugye, mint Túró Rudi, bárki is gyártja. Ha a celluxot használunk, akkor arra az átlátszó ragasztószalagra gondolunk, pedig eredetileg az csak egy márkanév volt a sok ragasztószalag között. A cipzárt a cipper márkanév miatt hívjuk annak, aminek, a terepjárókat pedig azért hívjuk Jeepnek, mert az első igazi menő terepjárót a Jeep nevű cég gyártotta a II. Világháborúban. Bármilyen fura, még a heroin is márkanév volt abban az időben, amikor még azt gondolták róla, hogy az egy gyógyszer. A szegény termosz is egy cégnév volt eredetileg, ahogy a Flex is. A közért pedig azt jelenti, hogy községi élelmiszerkereskedelmi RT. Na, és mondok még egy utolsó, amitől biztos segreültök. Kuka. Bizony. Ez nem egy magyar szó, hanem egy 1898-ban alapított cég, a Keller und Knappig Augsburg GmbH nevének a rövidítése, ők találták föl a kukásautót, és 1927 óta egész Európa tele van velük, így Magyarország is tele volt velük, és ezért hívtuk ezt a szemetes rendszert autóstól, bodegástól kukának.

0: Ugye megmondtam, hogy visszamegy a bitcoin? És visszament.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1901. december 10-én adták át az első Nobel-díjat. Alfred Bernard Nobel egy különleges család tagja volt, akik azért is voltak különlegesek, mert egyrészt nagyon szorgalmasak és nagyon tehetségesek voltak, másrészt, ahogy a közért előtt mondanák, hülyére keresték magukat. Az Alfred testvérei voltak azok, akikről egyszer már sokat beszéltünk, a magyar zseni, Eötvös Loránd torziós ingájának a segítségével ők tárták fel az úgynevezett bakui olajmezőket, írtó sok pénzt kerestek vele, de olyan nagyon sokat, hogy volt egy saját városuk. Egy folyóparton. Először ezt a várost Caricinnak hívták, aztán meg később Stalingrádnak. Bizony, azért volt ilyen fontos, mert onnan jött az olaj. A tesójuk Alfred meg közben szépen, csendben feltalálta a dinamitot. A dinamitot Bud Spencer filmekben dobálják egymásra kovbolyok, de a robbanóanyag eredeti felhasználási területe igazából az út és vasútépítés. A dinamitban az volt a menő, hogy csak akkor robbant föl, ha akarták. Szemben azokkal a robbanóanyagokkal, amik kedvük szerint időpontokban robbantak föl, és ezért, hát hogy is mondjam, nem kedvelték a használatát, mert a franc tudta, hogy mikor fog fölrobbanni. Ettől függetlenül ez az Alfred Nobel úr olyan baromi sok pénzt keresett ezzel a dinamittal, hogy amikor meghalt, úgy végrendelkezett, hogy a vagyonának a kamataiból adjanak minden évben a legjobb tudósoknak, meg például íróknak egy díjat, meg pénzt. És nem csak tudósoknak, hanem annak az embernek is, aki éppen abban az évben a legtöbbet tette a békéért. Szerintem ez nagyon menő, és egyúttal megalapította ezzel a világ legismertebb és legelismertebb díját is, a Nobel-díjat.

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: Milyen tisztelt publikum, kidurrant a bublegum. És akkor most engedjék meg, hogy a Zsebrádió zsebszínpadára konferáljam a méltán népszerű, az egyszerűen csodálatos, hova tovább isteni és egyben király, Zambó Imré. A korabeli híradások szerint eredetileg a szomszéd kakasát akarta meglőni az indokolatlan kukorékolása miatt, de végül a saját arcát találta el. Ugyan abban az évben halt meg, mikor ledőltek az ikertornyok, ami miatt az amerikaiak bevonultak 20 évre háborúzni Afganisztánba. Hát, nem volt egy vidám év ez a 2001, az már biztos. De tényleg, el is mondom miért. Elsőként lássuk a múltját. Gyerek korában tagja volt a Magyar Rádió gyermekkórusának, ami higgyétek el, tényleg nagy dolog. Akármilyen fahangú gyereket oda nem vesznek fel. Én már csak tudom. Nekem a Mária néni azt mondta a hatodikban, hogy ha nem éneklek énekórán, akkor évvégén kapok egy hármast. Tehát a kis Imre Jimmy már 70-es években nagyban játszott, és 17 évesen előadó művészi engedélyt kapott, ami azt jelenti, hogy felléphetett és előadhatott. A 80-as évek már Amerikában találta, ahol kiadta első lemezét. Na erre mondom én azt, hogy fú, az anyja! Egy magyar zenész a 80-as években lemezt ad ki Amerikában? Na ne! Hát ez olyan hihetetlenül hangzik, hogy el se hiszem. Na, ezért volt nagy ember Zambó Imre Jimmy. Meg azért is, mert mikor hazatért, akkor néhány év múlva már király volt. De olyan nagy király, hogy kétszer is megtöltötte a Budapest sportcsarnokot, és harmadjára csak azért nem, mert leégett. Mármint a sportcsarnok. Furcsa módon ennek ellenére, vagy talán épp ezért, Zambó Imre Jimmy úgynevezett megosztó személyiség volt. Ami azt jelenti, hogy voltak, akik megőrültek érte, és voltak, akik megőrültek tőle. Akik megőrültek érte, azok töltötték meg a sportcsarnokot. Kétszer. Akik meg megőrültek tőle, azt gondolták, hogy a sportcsarnok leégése Isten büntetése volt, mert kétszer is beengedték oda Zambó Imre Jimmy. És még azért is nagy ember volt, mert a legigazibb underground zenész volt, akárcsak Lagzi Lajos, aki tényleg nagyon alulról jött, akit a lemezkiadók, a rádiók messze elkerültek, és még talán ki is nevették, de volt elég ereje és kitartása ahhoz, hogy bebizonyítsa, ő a király. És mikor bebizonyította, akkor azok a lemezkiadók, a rádiók és még a tévék is ott hajbókoltak előtte, és mindenki Jimmy-t akarta. És még azért is nagy ember volt, mert 4,5 oktávot tudott kiénekelni, ami nem tudom, hogy mit jelent, de nagyon durván hangzik. Képzeljétek csak el, 4,5 oktáv!
2: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
3: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted
4: az ország tortája.
3: Az öt legbiztosabb jele, hogy
4: az ország tortája
3: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
4: Szögezzük le, hogy a vegyipar a 70-es években volt a GDP motorja. Mondom, a 70-es években.
3: 2.
4: Ne szögezzük le, de tűnődjünk el rajta, hogy vannak felzárkózó országok, akik az ország zseniejét keresik az ország szénhidrátja helyett.
3: 3.
4: Tisztázni kéne, hogy ez egy cukrászverseny vagy a nemzet büszkesége.
3: 4.
4: Az, hogy van belőle cukormentes, az tovább árnyalja a helyzetet.
3: 5.
4: Mindig van benne lila.
3: ne feledd. Logika, kritika, etika.
2: Mi van, papa? Kritika?
3: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.

0: Micsoda? Már 4000 kiló dió?
1: Se baj, szól a zsebrádió.
2: Valamikor az 1800-as évek közepén a kanadai William Erőd parancsnoka kiadta az utasítást a katonáknak, hogy seperjék fel a jeges udvart. Na, ez nem sok kedvük volt a nagy hidegben, ezért úgy dobták fel a hangulatot, hogy a seprőjükkel egy fadarabot ütögettek egymásnak. Így alakult ki a jégkorong, vagyis a hoki. 1875-ben tartották az első hivatalos hoki meccset egy montreáli pályán. Azóta nagyon menő sport lett belőle, ahová nem árt nagyon keménynek lenni, és ultra jól kell hozzá korizni. És egy hoki meccsen mindig van buli. Azt hívják így, amikor a bíró bedobja a zsugát, vagyis a korongot a játékosok közé. Nagyon menőnek számít a body check, vagyis amikor a testeddel nekilökheted az ellenfeledet a palánknak, és ez tök szabályos, de mindig legyen rajtad védő felszerelés. Mert ha bárhol eltalál egy 100-zal repülő korong, az nagyon tud fájni. Fiacskám, egyre nagyobb vagy, egyes dolgokat már tudnod kell. Amikor már ott vagy, indulásra készen, oda kell figyelned, hogy minél jobban csúszson a... korcsolya. Gyere, nézzünk meg egy videót erről.
3: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
4: Hallo, tschüss, ich bin Günther Tag. Und elmond már neked, hogy kell élezni a kocsolya. Mondok neked egy apotitok, a kocsolyának nincsen éle, csak peheme. Úgy kell csinálni, hogy amikor apokád nem figyel, akkor elveszed az ő flexét, és fogod a flexet a egyik kézbe, a kocsolyát a másik kézbe, és a kocsolyának a pengéjébe belevágó középe egy nút. Ha bató vagy, akkor leszeded róla a védőpajzs, és akkor gyönyörűen fogsz ikrázni. Úgy, mint a pancerhaubice, mikor telibe trafálja. A T-34-es, a kurszi fronton. Már grossfater mesélte, ömlik a szikla, ömlik, mint egy igazi szép karácsony. Nagyon wunderschön, já. Ne bár, ha elrontod, mert elég vastag a penge, lehet többször próbálkozni. Ha véletlenül nagyon elrontod, akkor sincs baj, mert most már mindenhol csak a műjeg van, oda meg elég lesz a műkocsolya. Most már tudod, hogy el kell élezni a kocsolya? Használd bátran, de leszete óvatos. És ne feledd, a jó bakács, egyszer mér, kétszer vág.
2: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel!

0: teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1: Van abban logika, hogy a színésznők megváltoztatják a nevüket, mielőtt világhíresek lesznek. Mert ki a fene figyelne oda, ha valakit úgy hívnak, hogy Greta Luisana Gustafsson. Szép név, nem mondom, de azért a Greta Garbo sokkal, de sokkal jobban hangzik. Tehetségének köszönhetően nagyon hitelesen alakította a rettentően szomorú nőket a filmjeiben, amiért imádták. Jellemző, hogy egy vígjáték törte ketté a karrierjét. Kicsit olyan, mint Robert De Niro. Egyféle arckifejezése volt, de azt nagyon jól hozta. De Greta Garbo nem csak remek színésznő volt, hanem a II. Világháború idején kém is. Persze gondolhatnánk azt, hogy könnyű kémnek lenni egy színésznőnek, azt játszik el, amit akar. Én azért azt mondom, hogy addig ne tegyünk ilyen könnyelmű kijelentéseket, míg két ideges tekintetű gestápó tiszt előtt nem kell úgy csinálnunk, mintha nem azok lennénk, mint akik vagyunk.
2: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: A műsorszám is a Vidámság támogatója, a Generali Gyereksziget szervezője, a Sziget ZRT.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man says shoot, man.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
6: Melák nagyon éhes.
1: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
7: Nézzük akkor, hogy mi történik. A Görögországban úgy tűnik, hogy pár éve ugye még válságban volt, most pedig egy, mintha bezzeg országot építettek volna. Ez a kérdésünk Madlovics Dánielhez, az Accord Spartan görög részvény alap junior portfólió menedzseréhez. Szia, jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
7: Görög csoda sikerült?
8: Hát, reménykedünk benne. Ugye itt megérkezett a jó idő. Azt hiszem, hogy már a nyári szünet is elérkezett, és erről mindenkinek, vagy hát szerintem sokunknak Görögország jut eszébe, bár nálunk az Accordnál Görögországot nem csak a vakáció, hanem a befektetések is a térképre rakják. Nemrég jártunk Athénban a Wood and Company csebbefektetési bank által szervezett konferencián, ahol több mint 20 görög vállalattal és gazdaságpolitikai döntéshozókkal is volt alkalmunk beszélgetni, és ennek az apropóján jöttem én most hozzátok, és szeretnék megosztani veletek élményeket ezekről a találkozókról. Összességében azt tudtuk levonni konklúzióként, hogy még mindig egy vonzó befektetési célpont az ország, egy nagyon támogató makrokörnyezettel. De hát mit is jelent ez pontosan? Ugye az Eurostatnak, hogyha a legfrissebb adatait nézzük, akkor 2024 és 25 között a 27 tagállamból 19-nek nőtt a GDP arányos bruttó államadóság, a 8 pedig csökkenteni tudta, és Görögország tudta ezen 8 állam közül a legnagyobb mértékben csökkenteni a GDP arányos államadóságot, 8%-ponttal alacsonyabbra szorítva. Mindeközben, hogyha körbenézünk azért a nagyobb államok között, francia államadóság közel 3%-ponttal növekedett, németek is 1,3%-kal, az eurozóna átlaga 0,8%-pontos növekedés volt, és hát az USA-ban is hasonló helyzet, ott ilyen közel 1%, kicsit több mint 1%-kal nőtt a GDP arányos államadóság.
9: Ugye, igen, hogy csinálják? Csak azért kérdezem, mert ugye arra is sokat hallunk, hogy meg kritikaként szokott megfogalmazódni, hogy túlságosan turizmus orientált, ez önmagában egy kockázat, hogyha bármi miatt a turizmus visszaesik. Ráadásul a melegebb, a kifejezetten meleg éghajlatról az emberek már inkább a hűvösebbek felé orientálódnak, illetve a szezont, ha nem tudják kitolni, akkor az is egy kockázat, mert hogy a túlságosan nagy meleg megüti a főidényt, ehhez képest áll nagyon jól a görög gazdaság ezek szerint.
8: Igen, hát itt ugye a görög gazdaság szerkezete az egy kérdés, ugye egy másik kérdés a költségvetési fegyelem, és az a fegyelmezett kiadás, és a bevételeknek a növelése, az adó megfogása, amit ugye nagyon sok éven keresztül elengedtek, tehát az áfarést is nagyon drasztikus módon le tudták csökkenteni. Itt igazából azért van ilyen jó helyzetben a költségvetés, mert ahogy már mondtam, ugye a bevételeket hatékonyan tudták növelni, és nem költenek mindenféle butaságra, mondjuk ezt, vagy szavazott vásárlásra. Ennek az eredményeként pedig azt lehet látni, hogy 2025-ben ugye harmadik éve az országnak az elsődleges egyenlege pozitív, tehát a kamatkiadások előtt a költségvetés bevétele az nagyobb volt, mint a kiadásai. Ez így GDP arányosan 23-ban kerekítve 2% volt, 24-25-ben pedig ilyen 5-5%, tehát ennek köszönhetően kevés azon EU gazdaságok közé tartozik, amelynek a költségvetési egyenlege nem csak az elsődleges pozitív. Ez tavaly 1,7% volt az EU átlag 3,1%-os deficite mellett. Tehát, hogy tényleg nagyon szép eredmény, azt gondolom, amit végre tudtak hajtani. És ennek meg is van az eredménye, ugye ennek a következetes költségvetési politikának köszönhetően tavaly év végén 5,3 milliárd eurót elő tudtak törleszteni. Ez az előtörlesztés azok felé, az uniós tagállamok felé történt, akiktől 2010-ben az első mentőcsomag keretein belül kaptak pénzt, valamint idén júniusban és június elején is jóváhagytak egy további 7 milliárd eurós korai visszafizetését ezeknek a hiteleknek. Csak az 5,3 milliárd eurós előtörlesztés az a költségvetés számára egy 1,6 milliárd eurós kamatkiadást jelent. Ez a mostani 7 milliárdos visszafizetés esetén még nagyobb. Ugye a pénzügyminisztérium így azt becsli, hogy minden korábban visszafizetett milliárd euró az évi 30 millió euróval alacsonyabb kamatterhet jelent a költségvetésnek. Ezzel ugye az államháztartás saját helyzetét könnyíti a kamatkiadásokon keresztül, és nagyon jól mutatja, hogy mi a fiskális politikához való hozzáállás. Ugye a bruttó államadóság még mindig a legmagasabb az országban, ugye EU szinten, de az EU történelmének jelenleg a görögök a legnagyobb államadóság csökkentését hajtják végre. Itt most lehetne arról beszélni, hogy...
7: Bocsánat, közben pont ez, amiket mondasz, egy fontos nagyon, és erre is kérdezett a hallgató, hogy mi az ára ennek az egész adósság csökkentésnek, mert hogy megnyírbálták a szociális támogatásokat, a fiatalok közötti munkanélküliség majdnem a legnagyobb az EU-ban, tehát ő egy kicsit
9: az még a
7: veszélyes részét
9: nem annyira
7: nézi.
9: Szokta érdekelni ez a társadalmi rész, de hogyha visszahat mondjuk a gazdaságra is, akár a komolyabb munkanélküliség, vagy a politikai bizonytalanságot okoz

0: második párt támogatottsága előtt áll. Persze van, tehát hogy van elégedetlenség, de hogy valójában, hogyha megnézzük, akkor nyilván ez az elégedettség, ez egy ilyen mikroszintű, alulról felfelé jövő dolog. A makroszinten azt látjuk, hogy elsődleges egyenleg szuficitük van, tényleg nagyon megsüvegelendő, a költségvetés is egyre jobb helyzetben áll, legnagyobb mértékben tudják az államadósságot lecsökkenteni, tehát idén év végére akár az olaszoknál is jobb helyzetben lehetnek államadóság szempontjából, 2030-ra a franciáknál is, tehát ez azt jelenteni, hogy két évtized után először nem Görögország lesz a legeladósodottabb az EU-ban. Tehát, hogy így, hogyha ezeket a számokat nézzük, meg egyébként a támogatottságát a jelenlegi kormánypárnak, ami ezt megvalósította,
1: az rendben
0: azt gondolom, hogy jó, és előről nézve így rendben vagyunk.
1: És hát egész görög piacot ugye általában érdemes venni, vagy azért fontos a szelektálás, tehát megfelelő cégeket, papírokat kikeresgélni, és azokkal tölteni a portfóliót, illetve hogy mely szektorok lehetnek a legizgalmasabbak ebben a helyzetben?
0: Hát, hogyha az egész, tehát ugye index szinten nézem a görög piacot, akkor azt látjuk, hogy változatlanul vonzó az értékeltség. Tehát ugye két évre előre tekintő elemzői paperek konszenzus alapján még mindig egy ilyen 35%-os diszkonton forog körülbelül a görög index az európai benchmarkként használt Stoxx 600 európai indexet nézve. És egyébként, hogyha az elmúlt rövid, közép, akár hosszú távú, ez a hosszú táv, ez a 10 év max hozamát nézzük a két indexnek, akkor azt látjuk, hogy a görögök felül tudták teljesíteni az európaiakat, és egyébként ez a diszkont, amiről most beszéltem, ez a korábban is fennállt. Tehát ez praktikusan azt jelenti, hogy a részvénypiaci felülteljesítés azt nem egy szorzótágulás hajtotta, tehát a befektetők nem többet fizettek egységnyi vállalati eredményért, hanem egyszerűen az eredménytermelő képességei a görög vállalatoknak, és ezeknek a fundamentuma javultak olyan mértékben, hogy ez indokolta a magasabb árfolyam növekedést, és ezt a diszkontot még mindig látjuk. A bankok esetén is egyébként, tehát ott is egy ilyen 5-10%-os, attól függ, hogy milyen mutatót nézünk, diszkontot látunk, pedig hasonló eredménytermelő képességgel működnek, mint az európai versenytársak, ugyanúgy tök erősek, és évi magas egyszemélyű esetekben akár alacsony kétszemélyű hitelállomány bővülésre is számíthatnak. Nyilván egyébként a görög bank, vagy a görög index az egy bank felül súlyos index, tehát a legnagyobb komponensek azok bankok, de hát azt gondolom, hogy a bankoknak az eredmény termelő képessége az erős, és a gazdaság az dübörög, ami nyilván a hitelezést elősegíti, ez a bankoknak fontos. A érdekesség egyébként, hogy az összes RRF forrást sikerült lehívniuk, tehát olyat is hallottunk a konferencián, ez a miniszterelnöknek az ilyen gazdasági tanácsadója mondta, hogy akkora igény érkezett az RRF forrásokra a bankok felé, hogy valamit nem tudnak teljesíteni.
1: Oké, hát ez izgalmasan hangzik. Szóval akkor a bankszektor az egyértelmű, az mindig is erős volt Görögországban.
0: A bankszektor egyértelmű, és egyébként még vannak ipari vállalataik, amiket nyilvánvalóan a helyzet, az a gazdasági ciklusnak azon szakasza, amiben Görögország éppen jár, pozitívnak látunk, vagy pozitívak vagyunk rá, építkezés, építőipari cégek például, ezek mind-mind érdekes történetek.
1: Oké, hát nagyon szépen köszönjük a kis bepillantást a görög befektetések világába, jól mennek az ottani piacok, és hát reméljük, hogy ez akkor a következő időszakban is így marad. Szép napot köszönjük még egyszer.
0: Köszönöm szépen, szép napot.
1: Az elmúlt percekben a görög befektetésekről beszélgettünk Madlovics Dániellel, az Accord Spartan görög részvényalap junior portfólió menedzserével.
2: Belát nagyon éhes!
3: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám,

0: Van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Radio Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a, Dürer kert, Tipsa.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG. Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcától a Kerepesi útig, illetve a Tököli útnál mindkét irányban. Az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint a Rákóczi úton a Blahalújza térnél. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. A Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a vízvezetéket. Toronydarú építése miatt lezárták ma estig a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál, ezért a Dob utca felől a Zsák utca lett. A 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat egy rövidebb szakaszon, vízvezeték javítása miatt. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé a Gyakorló utca után és a Gyógyszergyári utcánál is. Szép Csilla, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Drágulnak a mobil szolgáltatási díjak, megszüntetik a Városligeten átmenő autóforgalmat, Podgyász feladó pontot alakít ki a Vizer a Kálvin téren. 31 fokot mérünk, csak gomoly felhők lehetnek ma az égen. Holnap is napos idő várható, a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Drágulnak a mobil szolgáltatási díjak, a Telekom, a Jettel és a One egyformán lép. 4,4%-os lesz az áremelkedés július 1-től. A díjváltozásról minden érintett ügyfelet előzetesen tájékoztatnak SMS-ben vagy e-mailben, illetve számlalevélen. A kormány döntött a hatósági üzemanyagár kivezetéséről. A kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már olcsóbb lesz a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj. A magyar kormányfő több egyeztetésen is részt vesz a ma kezdődő EU csúcs kapcsán. A találkozó előtt hosszú évek óta először találkozhatnak a visegrádi négyek vezetői személyesen. A kormányfő kétoldalú tárgyaláson vesz részt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, illetve az illegális migrációt ellenző tagállamok csúcs előtti egyeztetésén is ott lesz majd. Az unió tagállamainak állam és kormányfői ma és holnap tárgyalnak, többek között a 2028-tól esedékes uniós költségvetésről, a többéves pénzügyi keretről, az európai versenyképességről, valamint Ukrajnáról. Jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megszünteti a kormány a Városligeten átmenő autóforgalmat. A mai kormány szóvivői tájékoztatón Vitézy Dávid szakminiszter közölte azt is, a Hősök tere környezetét zöldítik és áttekintik a Budai vár és a Városliget közötti turisztikai tengely közterületi minőségét a turizmus fejlesztése érdekében. Közölte azt is, az integritás hatóság kibővített jogköre és felelőssége miatt kettő helyett 4 alelnök segíti majd az elnököt. Podgyász feladó pontot alakít ki a Wizz Air a Calvin téren. Az utasok így a repülőtérre érkezés előtt feladhatják csomagjaikat. Az új szolgáltatásnak köszönhetően könnyebbé válik a repülés előtti utolsó néhány óra. Az utasok podgyász nélkül fedezhetik fel a belvárost, miközben a repülőtéren a podgyász feladással járó sorban állást is elkerülhetik. Újabb Dunaparti zöld fejlesztés indulhat Budapesten. A tervezett sétány 2 már megvalósult és jól működő parti fejlesztést köthet össze, a Kopaszigát parkját és a budafoki Dunafok szabadidőparkot. A 3,5 kilométeres szakasz nagyobb részén ma gát fut tetején közepes minőségű kerékpárúttal.
3: Időjárás a Rádiókafén.
7: Kánikula lesz holnap, akár 35 fokot is mérhetünk. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, északkeleten esetleg zivatar.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Folytatjuk tehát a nagy korrupciós ügyekkel, és az előbb ugye említetted a Postabank botrányt és Princ Gábor nevét, és jön a következő ilyen banki botrány, hogyha jól gondolom, az pedig a Kulcsár ügy, amit K&H botránynak is szoktak mondani, bár ezen elég sokat dolgozott a bank, hogy ne így nevezzék. Krízis kommunikációs tankönyveket írtak erről. Ennek az érték egyébként, hogyha vizsgáljuk, akkor mai értéken ilyen 40 milliárd forint körül van, de azért ez egy nagyon nagy botrány volt akkor.
2: Igen, az egy érdekes felvetés, amit mondtál, hogy a Postabank nevét azt nem tartották meg, és valószínűleg évtizedekig senki nem fog még Postabank néven bankot alapítani Magyarországon, miközben azért egy csomó országban van Postabank. A K&H nevet meg megtartották, és relatíve azt hiszem, hogy az emberek el is felejtették az ehhez kötődő negatívumokat. Ez egy 23 milliárdos botrány volt akkoriáron, ahogy mondod, ez a mai ára átszámítva 39-40 milliárd, és elsősorban az MSZP kötődik hozzá. A Mong Attilának volt erről egy nagyon jó könyve, ahol felderítette ennek az egésznek a részleteit. Tehát így gyakorlatilag itt is az volt, hogy így az MSZP-hez kötődő politikai elit, aki ugye hát igazából nem került börtönbe, meg semmi ilyesmi, de azért a Mong Attila könyvében elég egyértelmű monogramok vannak vezető MSZP-s politikusokról, tehát tényleg a legtopp a pozícióban lévő MSZP-s politikusok, de hogy sose lettek igazából megnevezve, hogy kik voltak ők, csak monogramjukkal szerepeltek ott a könyvben. Hát ez egy, azért az a, ugye a mai áron 40 milliárd, ez nem kis tétel, ez egy elég hatalmas tétel, és hát az is ugye a politikai elitbe vetett hitet rengette meg. Ez 2003-hoz kötődik a kirobbanás.
1: Igen, akkor kezdődött ugye ez a offshore, mint fogalom szerintem. Tehát ugye lehetett már előre halni korábban, de mint botrányban először került elő. Ugye itt is az volt, hogy tehát a Kulcsár Attila ugye a K&H Equity a vezető, egyik vezető brókere, vagy talán a vezető brókere, és lényegében az a botrány, hogy jogosulatlanul mozgatta az ügyfelek, például állami cégek, önkormányzatok, de más ügyfeleknek a pénzét, és ezt elég gyakran offshore cégeken keresztül tette, irreális hozamokat ígért, úgyhogy egyébként itt az történt, hogy a pénzügyi szervezetek állami felügyeletéhez úgy jutott el, hogy a Panonplast, akkor még RT, mert ez a forma volt akkor, jelentette be, és így indult a nyomozás, és innen jött az, hogy rá, tehát kiderültek ezek a politikai kapcsolatok, meg ezek a hát eléggé kérdéses ügyletek.
2: És akkor 2004, ahol megint csak pártfinanszírozási botrány, ezek az úgynevezett autópálya ügyek, amikor is az történik, hogy az M6-os autópálya, a híres Völgyhíd, és így tovább, tehát, hogy megint csak az MSZP-SZDSZ koalíció, ugye a botrány szerint pártfinanszírozásra túlárazták ezeket az akkor épített autópályákat.
1: Igen. Hát ugye akkor egyébként a GVH különböző vizsgálatokat indított, volt kartel gyanú, ami beigazolódott, ugye, hogy ezek a különböző cégek, akik ebben részt vettek, ugye a Duna Aszfalt, a Közgép többek között, ők hogy dolgoztak együtt, és az árakat hogy szabták meg, a különböző hát mit nem tudom, termékeket lehet ilyen különböző beruházásokra, és ennek rengeteg ilyen kis apró részlete volt, ugye, hogy például szükséges-e az M6-oson, szükségesek-e azok az alagutak, amiket építettek, amik egyébként, ha az ember most arra autózik, akkor úgy ítéli meg, hogy lehet, hogy szükséges közülük egy pár, vagy egy-kettő,
2: hát nem biztos. Hát ez vicces, hogy ezt mondod, mert én akárhányszor arra autózok, mindig az a röhögök, hogy akkor született meg az a vicc, hogy az alagutak már elkészültek, most már csak a hegynek kéne elkészülnie hozzá. Igen. És akárhányszor Pécs felé megyek, mindig ezen szoktam magamban röhögni, hogy tényleg ott van három alagút, ami fölött effektíve nincs hegy.
1: Hát én azt gondolom, hogy az egyik az biztos olyan, amit meg lehetett volna oldani hegy nélkül, és tényleg a vicc az volt, hogy hordták rá a homokot, ráadásul ez egy ilyen löszös, ugye a szekszárdi borvidéknek a déli részének a része ilyen löszös, homokos rész, és hát az tényleg vicces, de azért van olyan az alagutak közül, amire szükség volt, de szerintem itt nagyon sok pénz folyt ki az apró mutyik is. Tehát nem szeretnék újjal mutogatni senkire, de van olyan borászat Szekszárd környékén, amelynek a tulajdonosai akkor ebben a körbe tartoztak, és érdekes módon persze nagyon sok Európai Uniós támogatással, de érdekes módon gyakorlatilag acélból és betonból épültek fel ezek a nagy pincészetek a félhegy oldal elmozgatásával, illetve hát ugye azt mindenki tudta, hogy nagyon sok olyan kamionos van, akik a benzinkutak beállnak, úgy csinálnak, mintha ők tankolnának, és tőlük olcsón lehet akkor gázolajat vagy dízelt üzemanyagot venni.
2: 2005 Strabag botrány, ugye a Strabag ez az osztrák építőipari vállalat, nagy vállalat, itt az egész közép-kelet-európai térségben mindig mindent ők építettek évtizedeken keresztül. Ugye ez a, és itt ugye az volt a történet, hogy az MSZP-SZDSZ koalíciót állítólag lefizették, hogy ugye ők kapjanak szerződéseket, az akkori áron 4 milliárd forint, mai áron 10 milliárd forint. Én emlékszem arra, hogy volt egy időszak, ahol gyakorlatilag semmilyen online tartalmat nem lehetett anélkül nézni, hogy ne kelljen egy ilyen egész képernyős Strabagon keresztül eljutni oda. Szóval elképesztő módon bevásárolta magát a Strabag abban az időben az autópálya építésekben.
1: És ez is ugye SZDSZ-hez köthető, ahogy a 4-es metró építés is, hogyha már a botrány.
2: 2006-ban, ugye 2006-2010 közötti időszak igazából, ez a 4-es metrós sztori. A dokumentumok szerint 272 milliárd forintnyi pénz van érintve, tehát hogy ez nem az, amit elloptak belőle, hanem ez az az összeg, ami korrupció által érintett volt az Európai Uniós értékelések szerint. Ugye Demszky Gábor volt a főpolgármester, és egy MSZP-SZDSZ koalíció vezette akkor a fővárost.
1: Igen, most azon gondolkodtam, hogy a Margit híd felújítás az ebbe beletartozik-e valamilyen szinten. Nyilván a 4-es metróhoz nem tartozik hozzá, de a Margit híd felújítással egy ugyanilyen...
2: Az majd később lesz, az majd a Fidesz alatt lesz. Az már Simicska.
1: Igen? Uh-huh. Akkor az elnézést. Eltévedtem. Uh-huh. Oké. Mi a következő nagy botrány?
2: 2007 az úgynevezett fővárosi kerületi mutyik. Uh-huh. Ez több ügy, de gyakorlatilag ebben az időszakban összeáll egyfajta ilyen mutyizgatós sztorivá, tehát hogy a választók szemében nyilvánvalóan ez egy összefüggő történet. Itt ugye olyan politikusoknak a nevét lehet talán még felemlegetni, nem tudom, hogy ez még valakinek mond-e valamit, Huvald, Fürst, Weist, ezek ilyen kerületi politikusok voltak, elsősorban az MSZP-hez kötődtek, tehát ezek MSZP-s politikusok voltak, és hát a tényfeltáró újságíróknak az elemzései alapján ez körülbelül ilyen 2,5 milliárd forintos nagyságrend volt akkori áron, amit a legkülönbözőbb ilyen kerületi mutyikkal elsinkófáltak, ami hát egy ilyen, hogy mondjam, nem alacsony összeg, nem is 100 milliárdok, de azért ez egy jelentős összeg, meg azt gondolom, hogy ez is jelentősen erodálta az embereknek a hitét a demokratikus politikában, amikor ugye azt látták, hogy nem csak országos szinten lopnak, nem csak fővárosi szinten vannak botrányok, hanem kerületi szinten, tehát minden szinten mindenki viszi a pénzt. Azt gondolom, hogy ezek a kerületi mutyik, ugye, és ide aztán megemlíthetnénk egyébként ezeket a parkolóautomatás sztorikat is. Mert
1: ezt
2: az
1: akartam
2: is
1: mondani, hogy szerintem akkor jött ez be, és ez egész sokáig elhúzódott, tehát, hogy ezt nem tudom, hogy ezt összességében felmérte valaki, hogy a parkoló maffia, ami hát ugye a zuglói polgármesterrel mondjuk ért véget az ő regnálásával, hogy az lényegében az mekkora összeget tesz ki.
2: Hát szerintem a parkoló ugye az azzal ért véget, hogy a technológia megváltozott, és ugye Vitéző Dávid javasolta, hogy ezeket az ilyen automatákat vegyék már ki a földből, mert ez már teljesen idejét múlt, mert mindenki tud applikációval, meg SMS-sel fizetni, és ezzel gyakorlatilag ki lehetett iktatni a parkoló maffiát. De szerintem ezek az ügyek még futnak, mert ez ugye pár éve volt gyakorlatilag,
1: hogy ennek vége lett.
2: De szerintem még nem tudunk végleges összeget mondani a parkoló automatás sztorikra, mert szerintem ezek még bíróság előtt vannak, ezek az ügyek.
1: Hogyha ilyen nagy léptékekkel haladunk, akkor azt lehet mondani, hogy körülbelül most értünk el az SZDSZ-MSZP botrányoknak a végére, és indul.
2: Még
1: a...
2: nem.
1: Nem? Még van belőle?
2: Még mindig nem. Mert 2008-ban ugye kitör még egy nagy botrány, ez Kocsis István és az MVM.
1: Ja, tényleg.
2: Akkor is volt MVM. Ez még nem a Fidesz időszaka, ez még az MSZP időszaka, és ugye ott is volt egy hatalmas botrány Kocsis István és az MVM körül. Ez akkori áron 15 milliárd, mai áron 24 milliárd forintnak megfelelő összeg.
1: Itt is az volt ugye, hogy különböző nem tisztázott, meg ilyen nem átlátható, nem transzparens külföldi projektekre több milliárd forintot utaltak át offshore cégeken keresztül, és ugye ebből óriási vagyonvesztés lett, és de itt egyébként Kocsis kapott 5 év börtönt, tehát hogy elszámoltatás az volt ebből a szempontból.
2: Igen, de hogyha jól emlékszem, hogy valahogy később is még a Fidesz alatt is így szerepet játszik, és csak jóval később veszik le egyébként a pályáról, és kerül börtönbe. Tehát ez a Kocsis István, ez egy ilyen nagyon ominózus szereplője volt a különböző botrányoknak Magyarországon. Most érünk el nagyjából a
1: váltás. Most lenne a váltás. Tehát egész eddig arról beszéltünk, ugye, hogy a 90-es évek vége, illetve közepe vége, és a 2000-es évek eleje, ahol alapvetően MSZP-s és SZDSZ-es politikusok nevéhez, vagy az ilyen körökhöz köthető nagy korrupciós botrányok mik voltak. Szerintem egy második adásban térjünk rá arra, hogy ez az éra véget ért, és elindult egy új éra, ami alapvetően a Fidesz nevéhez köthető, és nézzük meg azokat a botrányokat. Ez 2007?
2: Hát ugye 2010-ben van a kormányváltás, tehát itt most elérkeztünk gyakorlatilag az MSZP éra végéhez, ugye az SZDSZ kilép a koalícióból, ott van még egy utolsó másfél éve az MSZP-nek, de hát az már a bajnai kormánynak az utóvét harca, tehát akkor már mindenki látja, hogy a Fidesz győzni fog, az összes oligarcha átáll a Fideszhez, és akkor 2010-ben pedig megtörténik a kormányváltás, a Fidesz azt ígéri, hogy feltárja a korrupciós ügyeket, ugye ki is neveznek erre egy kormánybiztos, teszem hozzá, az MSZP is egy Keller László nevű kormánybiztos kinevezett a 2002-ben, amikor kormányváltás volt, hogy majd a Fidesz ügyeit fogja kivizsgálni, na ő se igazán vizsgált ki semmit, és aztán utána 2010-ben pedig egy Budai Gyula nevű fideszes politikus lesz kinevezve, akinek meg az lett volna a feladata, hogy az MSZP-SZDSZ időszaknak a botrányait vizsgálja ki, de hát úgy igazán jelentős munkát egyik sem végzett, tehát hogy ez is egy ilyen része a történetnek, hogy a magyar választók azt gondolhatták, és joggal, hogy itt ilyen kézkezett mos alapon működik a történet, hogy választási időszakban mindig megígérik, hogy lesz elszámoltatás, és aztán utána így szép csöndben nem lesz. És hogy nagyon, hát vagy az van, hogy ezek ugye összejátszások, tehát hogy a pártok együtt működtek ezekben, vagy legalábbis az éppen regnáló pártnak jobban jön az, hogyha fenyegetheti az ellenzéket, zsarolhatja, tehát hogy nem kell feltétlenül börtönbe rakni őket, mert akkor ugye mindig lehet rájuk mutogatni, hogy hát itt vannak ezek a korruptak, ráadásul zsarolhatók is, tehát hogy lecseréled egy pártot tök új tiszta szereplőkre, akkor azok veszélyesebbek rád, mint a már elkopott zsarolható politikusok, tehát hogy valójában nem volt senkinek érdeke.
1: Jó, folytassuk akkor ezzel.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amron. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
4: 100 évnyi csend, egy elfeledett álom, Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében. Ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
5: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
7: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Sziasztok, ez a társadalmi gazdasági értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És a mai adásban a korrupció lesz a témánk, hiszen ez most egy kiemelten fontos topik. Ugye folyamatosan az elszámoltatásról, az elmúlt 16 évről hallunk a parlamentben és a sajtóban, de azt gondoltuk, hogy ne csak ezt az elmúlt 16 évet nézzük meg, hanem a legújabb kori magyar köztársaságnak a nagy korrupciós ügyeit nézzük végig, hiszen sajnos azt kell mondani, hogy sajnos eléggé komoly korrupciós ügyek kísérték végig a legújabb kori történelmünket. Ha megnézzük, akkor ilyen óvatos becslések vannak csak, hogy ezek összegszerűen összesítve mennyi kárt okoztak a magyar gazdaságnak, de azt lehet mondani, hogy úgy nagyságrendileg ilyen 5,5 milliárd forint körül van az összes korrupciós ügy, amit mi így összetudtunk számolni, ami azt jelenti, hogy azért az egy komoly összeg, a GDP tekintetében ilyen 6,5% mai értékben számolva, ha pedig azt nézzük, akkor egy ilyen komolyabb költségvetési évnek a teljes hiányát fedné le ez az összes korrupciós ügy. De hogy mik voltak ezek a korrupciós ügyek, és miért fontos korábbra visszamenni, mint az elmúlt 16 év, erről beszélgetünk most.
2: Igen, és igazából ugye azt tegyük hozzá, hogy ezek csak azok az ügyek, amelyek hát így nyilvánosságra kerültek, tudunk hozzájuk összegeket társítani, és hát nyilvánvalóan illegális tevékenységek voltak, mert ugye nagyon sokszor az volt, hogy igazából a politikusok saját magukra szabták a törvényeket, és hogyha a teljes lopást úgy összeadnánk, akkor eznél léptékekkel nagyobb összeg jön neki, tehát hogy előre mondjuk, hogy ez nem az az összeg, amit összességében elloptak a magyar államtól, az annál sokkal-sokkal több, tehát hogyha belerakjuk az offshore adó elkerülést, belerakjuk a magántőke alapokat, belerakjuk a különböző haveri kapitalizmus kapcsán haveri cégeknek juttatott pénzeket, akkor nyilván ez egy léptékkel nagyobb. Csak azért gondoltuk, hogy visszamegyünk a rendszerváltásig, hogy most, hogy ugye a Tisza elszámoltat, és teljes joggal, és nagyon jó, hogy teszi a Fidesz érát, nyilván elő fog kerülni, hogy hát nem csak a Fidesz érában voltak korrupciós ügyek, tehát nyilvánvalóan akkor ugye elő fog kerülni, hogy miért csak az elmúlt 16 évet vesszük elő, hiszen előtte is bőven voltak korrupciós ügyek, tehát hogy nem úgy volt az, ahogy azt mondjuk Magyar Pálintnak a maffia állam koncepciója sejteti, hogy úgy 2010 előtt úgy minden rendben volt, és akkor egyszer csak így a felhők közül ide esett Orbán Viktor, akinek volt egy maffiája, és akkor az úgy hirtelen elrontotta az egészet, hanem ahogy látni fogjuk a mai beszélgetésünkből, gyakorlatilag a rendszerváltás óta folyamatosan azt tanulta meg a magyar társadalom, hogy korrupcióval jár együtt a politika, és gyakorlatilag soha senki nem szokott ezért börtönbe kerülni, szemben egyébként a szomszédos országokkal, ahol mindig szoktam hangsúlyozni, hogy horvát miniszterelnöktől bukaresti polgármester, főpolgármesterig nagyon magasrangú emberek kerültek börtönbe. Magyarországon meg mindig találtak valamilyen ilyen német nevű államtitkárt, aki ilyen cuslák, fog, sádl, hogy hívták azt a másikat a végrehajtó maffia kapcsán, valami V betűs vagy F betűs.
1: Völner, így van.
2: Völner, sádl, cuslág, ilyeneket mindig megtaláltak. Tudom, ilyenkor szokták bedobni, hogy volt a Szabados, vagy Szabadi Béla nevű kisgazda miniszter, talán ő volt a legmagasabb rangú, de hát ő is egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen Völner sádl cuslág volt, mert ő se volt egy nagy hal ebben a gépezetben, tehát gyakorlatilag érdemi, magasrangú ember Magyarországon nem került még börtönbe korrupció miatt a rendszerváltás óta.
1: Így van. Hogyha végignézzük ezt, akkor nagyon jó, hogy mondtad, hogy tehát tényleg érdemes kihangsúlyozni, hogy óvatos becslésről van szó. Azokról a pénzekről tudunk beszélni, és mai értékre átszámítva, mert úgy van értelme szerintem a mai pénztárcánkhoz mérni. Hozzá tehetjük azt, hogy ez annak idején ezek ilyen milliós nagyságrendek voltak, és már akkor is mindenki így csodálkozott, de hogyha átszámítjuk mai értékre, akkor nagyjából összehasonlíthatóak az elmúlt, hát most már majdnem 30 évhez, vagy kicsit több is, ügyei. Szóval, hogy mi volt az első ilyen, amire mindenki emlékszik, a Tocsik ügy?
2: Nem
1: a Tocsik?
2: Nem a Tocsik ügy, és nem is milliók. Tehát, hogy nekem pont ez volt a tanulság, amikor összeraktam ezt a listát, hogy mi történt a rendszerváltás óta, hogy én is úgy emlékeztem, hogy itt milliók voltak az elején, de nem, itt már milliárdokról és százmilliárdokról beszélünk a legelejétől fogva, és itt nyilván voltak korrupciós ügyök 90-91-92-ben, de az első ilyen nagy ügy, amire mindenki emlékszik, és ami megrengette az újkori magyar demokráciát, az a Székház ügy volt, 1993-ban a Székház ügy, ami ugye a Fideszhez és az MDF-hez kötődött, és ez akkori áron 1 milliárdos nagyságrendű tétel volt, tehát már ott sem kismilliókról beszélünk, hanem milliárdos nagyságrendű lopásról. Emlékszel le, hogy mi volt a Székház ügy?
1: Pontosan. Fú, figyelj, ahogy nézegettem a listát, azt próbáltam összeszedni, hogy melyikre emlékszem pontosan, hogy mi volt, és...
2: Nem kell pontosan nem emlékezni.
1: De nem, az de nem, hogy... ott kisgazdapárt nem volt benne a Székház ügyben?
2: Hát még az is lehet, hogy ők is benne voltak, csak őket már azért nem raktam bele, mert ugye ez a párt az idők során már nagyon-nagyon az idők, lehet, hogy ők is benne voltak. Én arra emlékszem, hogy itt ugye az volt, hogy a pártok kaptak ilyen székházakat, mert ugye ezek semmiből alakult friss, új demokratikus pártok voltak, és akkor az államtól kaptak székházakat, és ezek néha nagyon sokat értek, és akkor az MDF a Fidesz-szel elkútja vetyélte, ami ugye azért is volt érdekes akkor, mert a Fidesz ellenzéki párt volt, az MDF kormánypárt volt, és akkor ez az összejátszás itt nagyon sokakban megütközés keltett, de hogy az, hogy akkor ugye ezt így eladták, és ebből hát ilyen Fidesz közeli embereknek pénz jutott, és hát ez ilyen, azt hiszem, hogy ez volt az első ilyen nagy ügy, 93-ban robbant ki. Ugye mindig, amikor dátumot fogunk mondani, akkor azt a dátumot fogjuk mondani, amikor kirobbant, mert nyilvánvalóan az előző években szervezték le ezeket, meg működtették. De hogy a 93-as Székház ügy volt az első ilyen, ami... Én akkor még nagyon-nagyon kicsi voltam, de arra emlékszem már, hogy a felnőttek azok nagyon ki voltak akadva azon, hogy úristen, itt is lopnak, nem csak a kommunizmus, nem csak a szocializmusban.
1: Igen, én szerintem ez ebben egyébként az összes akkori kormány párt és kormány közeli párt benne volt, vagy nem csak akkor, hanem egy kicsit később. Én egyébként emlékszem a kisgazda vonatkozására is ennek, úgyhogy szerintem ez mindenkinek eszébe jutott.
2: Na majd a nézők majd akkor beírnak, hogy volt kisgazda, nem volt, ki volt benne, az biztos, hogy a Fidesz és az MDF benne volt.
1: Jó, ide a második helyre, hogyha jól láttam, akkor az olajszűkítéseket vetted, ami ugye hát az is milliárdos, hogyha belegondolunk.
2: Tehát több száz milliárdos,
1: így van.
2: Azt is megnéztem, hogy azóta a sajtóban mi jelent meg ezekről. Ugye 94-hez kötődik, de csak azért, mert akkor kezdett el így napvilágot látni, hogy ez történik, de nyilván ez is a megelőző években volt, tehát hogy sok-sok éven keresztül ment ez az olajszőkítéses sztori. És hát abban elég nagy konszenzus van a tényfeltáró újságírók között, hogy kalibrálni egy ilyen több száz milliárdos nagyságrendbe, akkori áron több száz milliárdos nagyságrendre lehet kalibrálni, és hát itt megint minden párt benne volt, tehát hogy itt ugye gyakorlatilag az összes létező párthoz kötődő emberek, akit ki szoktak emelni, az Pintér Sándornak az alakja, mert itt ugye összekötődik mindenfajta ilyen aranykéz utcai gyilkosságok, stb. Tehát, hogy itt ilyen meglepő kapcsolatok is vannak, amiben most nem lesz időnk belemenni, csak hogy ez egy nagyon-nagyon nagy összegű játék volt, és nagyon sok ilyen politikai fedezés volt benne, és hát mind a mai napig felderítetlen rendesen, tehát, hogy még azt is mondanám hozzá, hogy igazából nem tudjuk, csak nagyon sok ilyen tényfeltáró munka van vele kapcsolatban, de hogy szerintem nincs tisztázva.
1: Ott, nincs tisztázva teljesen, meg a teljes mértékben felderítve, és az, hogy ki gazdagodott meg ezen, és ki nem, de azért elszámoltatás valamilyen szinten volt, tehát itt azért nagyon sok mindenki börtönbe került. Én szerintem ugye, főleg, hogyha az úgynevezett aranyháromszögnek a városaiban körülnéztél, akkor mindenkinek volt ismerő. Tehát nagyon-nagyon szövevényes és nagyon elterjedt volt. Ez ugye arról szólt, hogy a háztartási olaj, ez a tüzelőolaj, ez a HTO és a gázolaj között elég nagy különbség volt, ár különbség, és ezt használták ki, olcsó háztartási olajat vettek, ilyen tüzelőolajat, és ugye, hát ugye ez meg volt festve egy festékanyaggal, hogy ne lehessen összekeverni a piacon a gázolajjal, és ezt a festékanyagot különböző vegyi eljárásokkal kivonták, ezt nevezték szőkítésnek, ezért volt olajszőkítés, és utána piaci áron adták el, amivel hát lényegében, hogyha a magját nézzük ennek a visszaélésnek, korrupciónak, akkor 90, 91 és 95 között zajlott ez, és ahogy mondod, ugye áfában, jövedéki adóban több száz milliárd forintos kárt okoztak az államnak, ugye jövedéki adóban, áfában. Ez az aranyháromszög, ez Bács-Kiskun, Szolnok.
2: Én erre nem emlékszem, erre az aranyháromszögre, csak arra emlékszem, hogy azt mondtad, hogy ugye voltak, akik börtönbe kerültek, de ott megint ilyen kis mafiózók, nem? Tehát, hogy a politikai rétege ennek a történetnek, ez máig nem tisztázott, hanem ilyen ebben résztvevő mafiózók kerültek börtönbe.
1: Igen, de ha jól emlékszem, akkor itt ilyen 4-5 ezer körüli eljárás indult akkor az ügyészség részéről, úgyhogy igen, hát a kisebb résztvevői, de rengeteg ilyen nagy tartályt lehet látni még mind a mai napig egyébként, ha arra autózik az ember, akik ott laknak, hogy hát ezt annak idején olajszőkítésre használták. Szóval nagyon elterjedt ügy volt.
2: Jó, haladjunk tovább, mert most jön a Tocsik ügy, amit ugye említettél, te erre emlékeztél elsőnek, de valójában ez már egy késői ügy volt, 96-ban robbant ki a Tocsik ügy, de nyilván megint arról van szó, hogy az azt megelőző években bonyolították ezt az ügyet. Erre emlékszel, hogy mi volt?
1: Igen, ugye itt egy ilyen sikerdíjas ügy volt, ami kiverte a biztosítékot, hogy ennek az ügyvédnek, Tocsik Mártának a sikerdíja az APV önkormányzati vitákban nyújtott szolgáltatásáért, illetve a tevékenységért az ilyen 800 millió forint fölötti volt, ami egy elképesztő összegnek számított, ez mai áron átszámítva 2 milliárd forintnak felel meg.
2: És ugye melyik pártok voltak benne? Az SZDSZ és az MSZP volt benne.
1: De hát itt volt elszámoltatás.
2: Igen, igen. Tehát, hogy ez olyas valami volt, amit egy végigvitt ügy volt, de ennek ellenére ugye megint csak megrengette a magyar közéletet. Ez a pártfinanszírozáshoz kötődő történet, és ez ugye végigvonul a újkori magyar köztársaság történetében, és ezt is egyszer rendezni kell, hogy a pártok miből élnek, mert hogy brutális kiadásaik vannak hirdetésre, működésre, reklámra, erre, arra, kampányra, de valójában sosem volt átlátható kampányfinanszírozás Magyarországon, úgyhogy előbb-utóbb ezt is rendezni kell, hogy átlátható legyen, hogy miből élnek a pártok. Aztán később ugye a Fidesz az állami költségvetésből csinálta gigantikus nagyságrendben a kampányait, de ekkor még ugye az volt a kérdés, hogy honnan szerez pénzt az egyes pártok, onnan szereznek pénzt a működésükre, és akkor ugye mindenfajta ilyen illegális megoldások voltak.
1: Egyébként az elszámoltatás szempontjából az fontos, hogy itt börtön nem lett az ügyből, mert egy pénzbüntetés lett belőle, ugye okirathamisításért. Úgyhogy az elszámoltatás is egy olyan dolog, hogy nyilván jogi szempontból ez már lefutott dolog, de azért sokak számára megkérdőjelezhető volt a végeredménye ennek az ügynek.
2: Na aztán 97-ben jön a Postabank botrány, ez már egy nagyobb történet. Az akkori áron 200 milliárd, és mai áron 560 milliárd, és hát ebben tényleg benne volt az SZDSZ, az MSZP, a Fidesz, mindenki gyakorlatilag. Emlékszel-e, hogy mi volt a Postabank botrány?
1: Hát Igen, én azon gondolkodtam, hogy hol is kezdődött ez az ügy, mert te mondtad ezt a 97-es, ugye ez a rémhír miatti betétkivonási roham volt akkor, és azzal bukott ki ez a probléma, amikor lényegében konszolidálnia kellett az államnak a bankot, hogy ne dőljön össze, és az ráadásul egy elég nagy összeg volt, 150 milliárd forintos összeg, és ugye akkor teljesen államivá is vált az egész. Hát ugye lakossági bankról van szó, ahol gyakorlatilag egy ilyen, ha emlékszel rá, akkor minden szponzorált a Postabank. Óriási slágerek voltak, ami a Postabankhoz kötődik, és hát ugye itt a VIP ügyfél lista az, ami megjelent utána több. Én úgy emlékszem egyébként, hogy a Világgazdaság hozta le, és akkor azt a listát lehetett böngészni, hogy ki van rajta ez a VIP ügyfél listán. Hát ugye a piaci betéti kamatoknál magasabb kamatot adtak, akkor másoknak pedig, akinek szüksége volt kölcsönre vagy hitelre, sokkal olcsóbb hitelt, mint a piaci kamat, de egyébként ez nem volt rendesen elkönyvelve, egy csomó törvénysértés volt, ezek a VIP ügyfelek, ezek úgy vettek fel banki pénzeket, hogy azt nem lehetett pontosan elszámoltatni.
2: Hát ez az a része, ami ugye a politikusokat érinti, mert ezen a VIP listán ezek, amellett, hogy ilyen közéleti személyiségek, de hogy vezető politikusok voltak ezen a VIP listán, akiknek egyébként mindenfajta ilyen olcsó finanszírozást, meg autókat, meg ilyeneket adott a Postabank, de hogy emögött volt még egy történet, ez meg az, hogy ezt a Postabankot egy Princ Gábor nevű ember vezette, és hát ez a bank nagyon rossz állapotban volt, tehát hogy az is ott volt, hogy ugye ez a bank, ez gyakorlatilag ilyen összeomlás közeli állapotban volt éveken keresztül, és Horn Gyula többször titokban kimentette ezt a bankot. Tehát például felhasználta a nyugdíj önkormányzatokat.

0: elitbe így bevásárolta magát, és akkor szponzorált mindenfajta újságokat, meg ahogy mondott, koncerteket, meg politikusokat, meg minden, tehát hogy ez egy ilyen nagyon átható és nagyon hatalmas összegű történet volt, és aztán ugye el kellett adni a Postabankot, mert hogy ez egy nagy bank volt, tehát egy jelentős bankja volt az országnak, és ha jól emlékszem, az volt a vége, hogy Prinz Gábor Bécsbe menekült, és hát olyan igazán nagy büntetést ő se kapott a történet miatt.
1: Igen, igen. De én arra mondjuk emlékszem, hogy amikor megjelent a világgazdaság, akkor azt úgy elég szépen nyálaszta át mindenki, hogy ki van rajta, és ahogy említetted, persze nyilvánvalóan a legkomolyabb összegek, meg érdekes ügyek az ilyen vezető politikai emberekhez kötődtek, de valójában nagyon-nagyon sok mindenki benne volt. Tehát én emlékszem, akkor dolgoztam a Magyar Rádióban, és volt olyan, akit én ismertem, aki mondjuk, mit tudom én, a főnököm volt, és ő is rajta volt a listán, mit tudom én, valamiféle ilyen aprósággal, hogy egy kicsit jobb kamattal kapott valami hitelt.
0: Ja, ügyes ember volt ez a Prinz Gábor. Nem valószínűleg nagyon-nagyon nagyot, csak nagyon kevés embernek adott, de mindenkinek adott egy kicsit életben tartott sajtót, stb., és aztán szépen ezzel így
1: igen, ő egyébként egy ilyen úgy, akik ismerték, vagy akik ismerik, úgy emlékeznek rá, vagy azt mondták róla, hogy egy nagyon kedves, rendes ember, tehát alapvetően egy ilyen jó benyomást tett az emberekre. Mielőtt tovább megyünk szerintem a másik nagy banki botránnyal, tartsunk egy rövid szünetet. Nagy korrupciós ügyeket vizsgálunk ebben az adásban most.
2: Sziasztok, Fekete Ernő vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
3: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
5: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
3: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
7: Mm-hmm, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
7: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
11: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 300

0: és egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Leichhardt Múzeum.
1: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: Budapesten erős a forgalom a Rákóczi úton a Blahalújza térnél, a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. A Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert vízvezetéket javítanak. Toronydarú építése miatt lezárták ma estig a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál, így a Dob utca felől a Zsák utca lett. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat egy rövidebb szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. A Közraktár utcában befelé a Csarnok tér előtt lezárták a szervizútra balra kanyarodó sávot közműfelújítás miatt. Egyirányosították az első kerületben a Mikó utcát a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Szép Csilla, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Évről évre egyre kevesebb a levendula. Századjára a színpadon ma Anna és Elza. Jönnek a híren Gálél Dipótól. Megszűnik a védett üzemanyagár, kivezeti azt a kormány. A héten várhatóan 10-15 forinttal a védett árak alá csökken a benzin és a gázolaj ára is, ezért a kormányülésen arról döntöttek, hogy kezdeményezik az erre vonatkozó jogszabályok megváltoztatását, és megszüntetik az intézkedést. Erről írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint az, hogy eddig rögzített árakon lehetett tankolni, havonta 50 milliárd forintba került. Előkészítik a közép-európai országok magyarországi találkozóját. Orbán Anita külügyminiszter közölte, Bécsben az osztrák kollégájával egyeztetett az eseményről. Úgy vélte, a tervezett program jó alkalom lesz arra, hogy a közép-európai együttműködés konkrét, a régió mindennapjait érintő kérdéseiről egyeztessenek. Megosztotta, a cél az, hogy már most meghatározzák azokat a konkrét ügyeket, amelyekben ősszel miniszteri szinten is előrelépést tudnak elérni. Példaként említette az ingázók helyzetét. Évről évre egyre kevesebb a levendula, folyamatosan csökkent a termesztési területe itthon. Tavaly 170 hektáron volt jelen a növény, főként Pest, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében. Magyarországon a leggyakrabban ültetett faj a francia levendula, amely télálló, intenzív illatú, magas illóolajtartalmú. Jubilál Anna és Elza a Jégvarázs 100. előadását ünnepli a Budapesti Madách Színház. A látványos színpadi adaptáció rövid idő alatt a teátrum egyik legnépszerűbb családi darabjává vált, a történet a szeretet és az elfogadás erejéről szól. Holnap kezdődik a Gyereksziget, vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, valamint kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a hajógyári szigetre. A fesztivál egyik új programjaként lesz közösségi mesealkotás. Emellett a nap során folyamatosan épülő történethez minden érkező gyermek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. Újdonság várható a Gyerekparadicsom keretében is, ahol idén az élő környezet és a természet lesz a középpontban. Az olykor megjelenő felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem érkezik, viszont továbbra is élénk marad a szél. 30-31 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a felmelegedés, olyannyira, hogy az ország nagy részére beköszönt a hőség. A hajnali 12-19 fokot követően 35 fokot is mutathat a hőmérő. Csak kis eséllyel fordulhat elő egy-egy futózápor. Olykor feltámad a légmozgás. Szombaton forró, napos idő valószínű.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
2: Sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0, ez pedig a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel Rusznák Andrással.
3: Sziasztok.
2: Hello. Az zavar téged, azt mondom, hogy szia Bazsó? Nem. Mert hogy az ország egyébként most így ismer téged, szerintem, ezt mondhatom, ezt már ugye a mi kisfalunknak ugye a 10 éves évfordulója kapcsán volt egy ilyen promo videó, és megkérdezték, hogy ki a kedvenc karakterem, és nem csak engem kérdeztek meg, hanem sok mindenki más kérdeztek meg. Engem ugyan még nem vágtak be ebbe a promóba, de képzeld el, hogy a színészek nagy többsége téged mondott. Mármint, hogy abban azt, amit csinál. Én imádom, ahogy te ezt csinálod, szerintem egy ország is ezt nagyon szereti. Ez jó érzés? Mármint az, hogy nyilván szeretnek meg, hogy ennyi akkora népszerűséget hozott?
3: Hát persze. Nagyon sokszor szembe jön velem ez az utcán, tehát hogy tulajdonképpen nem tudok olyan munkakört, vagy olyan foglalkozást, ahol még nem találkoztam volna lelkes nézőkkel, tehát hogy az utcán nagyon sokan megállítanak, de bárhol. Tehát,
2: de szereted, vagy zavar?
3: Nem, szeretem. Jó érzés. Nem azzal állítanak meg ugyanis, hogy figyelj, szégyeld magad. Hanem azzal...
2: Mit képzeld?
3: Igen. Hanem általában azzal, hogy úristen, megkönnyítetted a vizsgaidőszakot, köszi szépen, tehát jogász hallgatóktól kezdve a mentősök, a rendőrök, tehát nagyon sokan rám dudálnak. Tehát, hogy...
1: És az a fura, hogy ők ugye nem tudják, hogy az Andris egy teljesen másik fajta karakter. Tehát, hogy még az elején, amikor ugye elindultál a sorozatban, akkor nagyon sokan gondolták azt, hogy ez egy olyan Guy Ritchie-s választás, tehát, hogy találtam egy ilyen bűnöző csávót, aki így beszél, így működik, és hogy, mert ő szokott az eredeti karaktereket választani a szereplőiknek, és egyébként neked kellett magyaráznom,
2: de hogy... Hogy itt vagytok, én sem tudom, hogy ez a dolog, ez ki volt találva, ez a gyors beszéd, ez a börtönszlengben beszélés, ez volt, vagy ez alakult?
1: Ez nem, ez volt. Ez az első perctől kezdve az volt, hogy egy ilyen lesz. Én láttam az Andist, elhívott engem a Bata Évi egy előadásra, az Arany 10-ben volt az igen, előadás, igen. Egy Csehov este volt, amit ketten játszottak. Hogy nézzem meg. Én nem ismertem előtte az Andrist, bevallom őszintén az én hibám, de mégis hallottam róla. És megnéztük a feleségemmel, ugye aki a producere a sorozatnak, megnéztük ezt az estet, így ültünk ledöbbenve, hogy mit csinál az Andrist. Ami egy más dolog volt egyébként, teljesen, tehát nem az volt, hogy ott azt mondtam, hogy úristen, na, hát egy ilyen izé kell nekem, hanem, de fantasztikusan lenyűgöző volt. Az este is egyébként, tehát ez egy jó előadás volt. De utána rögtön oda mentünk az Andishoz, és megkérdeztem tőle, hogy van-e kedve szerepelni egy sorozatban. És mondta, hogy van. És akkor én, nekem ott a fejembe megszületett az, hogy körülbelül mit szeretnék, amit még egy picit finomítottunk, de az, hogy ő neki gyorsan kell beszélnie, szipognia kell, és ez börtönszlengben van, az az első perctől kezdve volt. És ő ezt elképesztően hozza is azóta is, tehát...
2: Csodálatos, én nagyon szeretem. De hát ugye már sokat dolgoztunk együtt ugye ebben a sorozatban is, pontosabban ebben a sorozatban dolgoztunk sokat együtt, és hát azért ez egy kemény meló, nem? Amíg ezeket a szövegeket úgy beteszed a szádba, hogy az abban ne legyen probléma.
3: Hát igen, persze, nekem kell egy-két hét, amikor igen. Amikor én ezt folyamatosan mondom, és mindenhol. Tehát, hogy ne tudjon semmi kizökkenteni, és senki ne tudjon kizökkenteni, ezért mindenféle helyszínen és mindenféle szituációban.
2: De egyébként könnyen tanulsz szöveget?
3: Könnyen.
2: De ehhez melózni kell jobbat.
3: Nagyon könnyen, de ezt folyamatosan mondom.
1: Hát igen, mert hogy ezekben azért úgy tűnik, mintha ez egy valódi szleng volna, de ezek kitalált egy nagyon nagy része.
2: De van benne igazi is,
1: van,
2: nem?
1: Benne igazi is, hogy legyen igazságtartalma, de nagyon sok minden az írók találmánya, mint börtönszleng, és nyilván nagyon soknak nem mindig követhető az értelme, és ugye a legnehezebb egy zagyva szöveget megtanulni, amit nyomnia kell, és emlékszem, hogy egyszer fölhívott az egyik gyártásvezetőnk, mert megváltozott a gyártási terv, és az Andis jeleneteit másnap kellett volna felvenni. És mondta, hogy hívjam fel az Andrist, mert hogy másnap kéne, és az Andris azt mondta, hogy nem tudja megtanulni másnapra. És hogy nem tudja megtanulni, mondom, beszélek az Andrisra, de szerintem nem fogja tudni megtanulni. És akkor ugyanez volt, hogy mondtad, hogy figyelj, ebben legalább 3-4 nap van, amíg ezt a szöveget meg fogom tanulni, és akkor felhívtam az Ágit, és mondtam neki, hogy ez nem fog menni, mert hogy ezt tényleg nem lehet megcsinálni úgy, hogy az úgy jöjjön félkézből, ahogy ezt te elmondod.
3: Igen, igen, de azért volt olyan pillanat, amikor egyszer sétáltam az utcán Budapest belvárosában, és egy ilyen lesötétített fekete autóból kinyúlt egy kéz az utcán, és megfogta a kezemet, és felordítottam, és azt mondta, minden szavadat értem, te vagy a kedvencem.
2: Ez kemény.
3: Volt egy ilyen pillanat. Egyébként az előzőhöz csak annyit akarok hozzáfűzni, hogy mennyire volt a figura autentikus és a faluba illő, tehát hogy az első forgatási idényben, amikor sétáltam le, éppen ebédszünet volt, és sétáltam le a szünetből be, már a szedbe, mert kezdődött a forgatás, és járkáltak már ott turisták, akik azért jöttek oda a faluba, hogy megnézzék a színészeket, és készítsenek fotókat velük, és hát kicsit jöttem lefelé, kicsit már gyakoroltam a szöveget, meg szipogtam, meg mondtam, készültem a jelenetre, és megállítottak, hogy nem tudom, mert hol vannak a színészek.
1: Igen, mert akkor még nem jelent meg az évad.
3: De... Igen. Hát igen. De hát ahogy fel voltam öltözve, meg ahogy kinéztem, meg ahogy viselkedtem, az nem volt elég gyanús.
2: Segítettél nekik, remélem.
3: Persze, mondtam, hogy mindjárt kijönnek szerintem.
1: Figyelj, azt egyébként tudni kell, hogy legelőször az Andis van a szedben, van egy felvétel. Tehát ő az tuti, hogy ott van szinte majdnem mindenki előtt, mielőtt kezdődik a felvétel. És ott szép békésen elüldögél, ott látom, hogy normagja magában amit kell, de fantasztikusan fegyelmezett egyébként, és nagyon nehéz, kevés dolog tudja kihozni a sodrából. Mi nem is láttam egyébként, hogy bármi kihozott volna, vagy lett volna.
3: Nem, hát mikor ott vagy, nem.
2: De egyébként nyugodt pali vagy?
3: Igen. Szerintem igen. Türelmes inkább, mint nyugodt.
2: Türelmes
3: talán, talán van különbség.
2: Hát van, igen. Van, persze.
3: Igen. Inkább türelmes, azt mondanám.
2: És amikor ezek a... Tehát ez hogy szabályozod mondjuk ebben a dologban, amikor az indulatokat, meg ilyeneket kell csinálnok, azt mondod, hogy figyelj, szemlélődök, majd megvárom, mi lesz belőle, visszafogom magam, stb. Tehát, hogy mi, mert ugye ez egy irigylésre méltó dolognak tűnik, nem tudom, hogy te szereted, de szerintem szereted magadban, vagy ez jó dolog. Ezt a fajta, tehát rád tényleg, akár egyszerűen találkozom veled, vagy vagyunk, akkor mindig azt érzem, hogy ez egy nyugodt, kiegyensúlyozott pali.
3: Hát egyrészt ezt kaptam, tehát ezt nem tanultam, vagy ellestem valakitől, vagy nem tudom, úgy gondoltam, hogy ebből nekem hasznom származhat, hanem ezt így hozom magammal, tehát hogy ez velem együtt létezik. De azt gondolom, hogy az történik ilyenkor, hogy magamat is figyelem. Tehát én inkább folyamatosan kifelé is figyelem, folyamatosan a külvilágot, a környezetemet, hogy hol mi történik. Több szempontból nézek mindent, folyamatosan meg magamat is nézem. Szerintem színészek valahogy így működünk sokan, hogy folyamatosan nézzük a magunkat is, hogy bizonyos dolgokra hogy reagálunk, és azokat próbáljuk elmenteni, hogy aztán majd fel tudjuk használni később.
2: Hova Alosi vagy?
3: Záhonyi vagyok.
1: Záhonyi egyébként. És hogy senki nem lett a családból vasutas?
3: Az apukád egész családom vasutas. Hát igen, hát ugye van egy ikertestvérem, ő is a színház felé mozdult el, igen. Ő lány, Ruszlák Adrián, és ő színésznő. És van egy nővérem, aki pedig
2: jogász.
3: Igen. Hoppá.
1: Készültünk belőle, persze, igen, abszolút.
2: Na és mi történik Záhonyban, amiatt a Rusznák Andis úgy döntött, csak hogy kell ezt próbálni, vagy milyen történet volt? Hova jártál suliba?
3: Záhonyban?
2: Hát igen. Hát
3: Záhonyban a Záhonyi Árpád vezér általános iskolába jártam, de akkor még nem is volt Árpád vezér, csak József Attila úti általános iskola, aztán közben lett Árpád vezér. Ez egész egyszerűen édesapámnak köszönhető.
2: Na.
3: Aki hát egész fiatal korát azzal töltötte, hogy különböző rendezvényeken verseket mondott, nagyon szerette a verseket, és folyamatosan járt ilyen eseményekre, ahol verset mondott, majd egy évig segédszínész volt a Debreceni Csokonai Színházban, de állítása szerint nem bírta ezt a színészettel együtt járó éjszakai életet, és ezért abba
2: hagyta. Miért a vasutasok délután négykor befejezték a melót?
3: Igen, hát gondolom, igen, valami ilyesmi, és inkább egy év után eljött és abba hagyta, de nagyon szerette volna, hogyha a gyerekei, vagy én, de hogy aki mindenki.
1: Valaki, bárki felé, a családból.
3: Valaki a családból, mindenki te felé terelt, hogy valaki.
2: De mit tett ezért?
3: Hát azt tettem, hogy 6 éves koromtól kezdve a testvéremet és meg engem is folyamatosan vitt mindenféle versmondó versenyre, mesemondó versenyre, beiratott a színjátszó tagozatra másodikos koromba, tehát 8 évesen, és gyakorlatilag 14 éves koromban nem volt kérdés, hogy én hova megyek tovább, melyik gimnáziumba.
2: Tehát de szeretted egyébként?
3: Igen.
2: Tehát akkor bírtad, igen.
3: Igen.
2: Én most mondtam, hoztam az a kisebbik lányomat a suliból, és akkor az barátnője mondta, hogy jaj, most jöttünk színjátszóról, és mindent kicsit felkaptam fel. Most jöttünk színjátszóról, remek volt, olyan jókat játszottunk, és mindent kérdeztem, hogy Berta, te nem akartál színjátszani? Dehogy is. Dehogy is, nem akarok. Mondom, jó, csak kérdeztem, hogy nem érdekel ez a világ, tehát magyarul szeretted is.
3: Nem, én nagyon szerettem. Annyira szerettem, hogy én fociztam is, és benne voltam a serdülő csapatba, és választanom kellett egyszer csak, hogy a színjátszóra megyek délután, vagy edzésre. És akkor nem a focit választottam, hanem a színjátszót választottam.
4: Ami legnagyobb szerencsénkre.
2: Igen.
3: Igen. És mondom, így nem volt kérdés nekem se a gimnázium, se utána a felsőoktatás.
2: Csak készültél? Készültél rá, hogy menj össze felvételire? Hát tudod, amikor valaki gyerekkorában, ezt gyerekkorában bennem is benne volt, de én gyávább voltam annál, meg nem tudom, én nem jártam szavaló versenyekre, mert tényleg az történt, hogy beszaribb voltam annál, hogy egyik magamat megutassam. Volt ugye az agyamban, de néha kikerült belőle, néha visszakerült, néha nem tudom én, de hogyha van egy ilyen tudatos, mondjuk már kamasz, vagy kis kamasz is, aki azt mondja, hogy ez kell, akkor készültél rá, hogy igen, ez leszek bármi áron, ha törik, ha szakad.
3: Igen.
2: Tehát, nem volt B opció?
3: Nem nagyon. Rengeteg könyvet olvastam ezzel kapcsolatban, rengeteg színészeknek az életét, készültem a monológokkal, a versekkel, tehát hogy emlékszem 14 évesen édesapám leültetett, és akkor elém rakta a Kései Siratót, hogy fiam, ez egy nagyon komoly vers, nagyon nehéz, nagyon komoly, nagyon bonyolult vers, hogy ez most itt van, olvasgast, tanulgast, és hogyha el tudod mondani este, vagy holnap után valamik este úgy, hogy látom, hogy igazán megrendít téged, tehát hogy sikerül átélned azt, ami nem veled történik, hanem egy másik emberre, de sikerül úgy elmondanod, mert addig ilyen mélységű versekkel nem próbálkoztam, nyilván más volt a szavaló versenyeken, másfajta verseket vittem, akkor utána nem kérdés, hogy hova mész tovább, és akkor egyenes az út. És akkor erre emlékszem, hogy ezzel nagyon hosszan küzdöttem akkor, és de még aznap este megszületett. És akkor onnantól kezdve ennek nagyon-nagyon-nagyon örültem, és boldog voltam, és az egész készülődés, ez igazából nekem olyan dolog volt, hogy soha nem volt kérdés, engem nem vettek föl csak harmadjára a főiskolára, de egy pillanatig nem volt bennem kérdés, hogy nekem ez az utam, tehát ez a jövőm. Tudtam, hogy az leszek, tehát nem lehetek más, csak majd még egy hosszabb úton kell odáig eljutni.
2: Akkor. Csak ha nem vettek fel, akkor mit csináltál? Dolgoztál?
3: Nem, vagy hát igen, de színészként, tehát hogy illetve stúdiósként, az Új Színházban voltam stúdiós 2 évig, ott akkor működött egy ilyen stúdió, lehet még mai napig működik, nem tudom. Nagy Mari volt az osztályfőnököm.
2: Ismerem a világot, jártam ott többször, igen.
3: Igen, és akkor ugye délelőttönként, meg délutánonként tanultunk, és óráink voltak, készültünk a vizsgára, és este pedig sokan játszottunk bizonyos darabokban kisebb szerepeket. 2 évig.
2: Kinek az osztályába járta?
3: Nagy Mari.
2: De nem úgy értem a főiskolán.
3: Főiskolán Marton László, Hegedűs D. Géza, Forgács Péter.
2: És akkor az megtörtént, akkor nyilván boldogság volt, elégedettség volt, jól viselted a főiskolát?
3: Nagyon. Én imádtam. Nagyon szerettem. Nagyon. Sokan olyan, nem is tudom, olyan nehézségekkel küzdenek, meg hogy úgy beszélnek róla, hogy ott nem tudom, milyen önmagukkal való viaskodások, és nem tudom, mik történtek, és nagy építkezések, és lebontások már a lelkileg, úgy értem. Tehát, hogy én ilyenekkel, nem tudom, hogy vagy korábban találkoztam, vagy még nem jött el ez a pillanat, az is lehet.
1: Vagy azt gondolják, hogy a telekeddel nincs mit építeni, vagy bontani.
3: Lehet, de hogy én egyszerűen imádtam minden percét, és nem mondom, hogy folyamatosan én voltam a kedvenc, mert azért nagyon sok mindenben volt, hogy nem értettem egyet bizonyos tanárokkal, és akkor voltak ilyen nehezebb periódusok, de tehát, hogy
1: kik voltak az osztálytársaid?
3: Nem volt küzdelemmentes. 12-en voltunk. Mondom először a lányokat, Bata Éva,
1: igen.
3: Réti Adrián, Trokán Nóra, Petrik Andrea, Tar Renáta és Körösi Petra Cami. Ezek voltak a lányok, a fiúk pedig Klem Viktor, Kovács Ádám, Józan László, Csémi Balázs, Major Falvi Bálint és jó magam.
2: Alul számoltuk, hogy megvan a 12, persze.
3: Igen. Kihagytam valaki?
2: Nem. Hát az nem tudjuk, hogy kihagyták ki, mert nem tudtuk, ki volt, de
1: darabra megvan. De lehet, hogy mondtál csak úgy neveket, mert persze.
2: Egyébként ezt kell csinálni, tudod, rádió interjú búcsa látszik, vagy a rádió beszélgetésben alul számolod, hogy figyelj, fogalmam sincs, hogy bemondok valamilyen nevet, hát az hát aki.
1: Igen. Ez is egy jó osztály.
3: Jó. Mi aztán, nagyon-nagyon-nagyon, szerintem nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és lehet, hogy nem voltak olyan kimagasló egyéni teljesítmények, általában az a vizsgánkra, mindegyikre ez volt az igaz, hogy nem azt láttad, hogy valaki sziporkázik, és a többiek statisztálnak mellé, hanem mindenki iszonyatosan tolja a többiek alá. De tényleg annyira szerettük egymást, és olyan erősen tudtunk nagyon jól, nagyon figyelmesen, odafigyelve a másikra együtt dolgozni, hogy ezek a közös munkáink nagyon jól sikerült.
2: Szerintem te egyébként is ilyen csapatjátékos vagy, nem? Tehát ezt szereted nagyon, hogyha nem egyéni melók vannak, hanem az, hogy közösségileg tudtok valamit csinálni.
3: Abszolút.
2: Igen, az igen, azt is jelenti, hogy egy picit, vagy nem is picit, hogy társulatfüggő is vagy. Tehát, hogy te a társulati létezésben hiszel.
3: Igen. Nem tudom, milyen van még, de...
2: Hát olyan van, hogyha valaki úgy szabadúszó, hogy tudod, kicsit itt is van. Én mindig ezt úgy hívtam, hogy volt az életemben társulati létezés, és volt az életemben szabadúszás is, most is éppen szabadúszóként ténykedem, hogy ilyen lézengő ritter, tudod, aki itt is van egy kicsit, ott is van egy kicsit, ezért aztán ugye nagy... Hát beleszólása, meg nem tudom én milyen dolga sincsen a társulat életében, amivel vendégként van ott, nyilvánvalóan jól érzi magát, mert olyan helyre már nem megy el, ahova nem érzi jól magát, stb. De nem szerves része egy valódi társulati létezésnek. És amikor az van, hogy ugye, amikor te x évvel ezelőtt, azt most nem tudom pontosan, mikor eljöttél a Radnótiból, akkor ugye tulajdonképpen rá, majd már abban az évben már csatlakoztál a Loophoz, ugye? Vagy még volt egy év szünet?
3: Hát, nem volt szünet, akkor még nem voltam kimondottan társulati tag, de szó volt róla, hogy akkor hozzájuk szerződöm, de már próbáltam náluk a következő évben.
2: Igen.
3: És szó volt róla.
2: De hogy a közösséghez tartozás az erős vágy benned, vagy erős
3: dolog. Abszolút, igen. Ez nem tudom, hogy honnan jön. A csapatsportok iránti szeretetem az nagyon nagy, tehát, hogy ugye focistam is, sokszor voltam ilyen együtt nagyobb csoporttal készültünk, atletizáltam nem tudom sokáig, tehát általános iskolában, tehát hogy igen, én nagyon-nagyon szeretek csapatban dolgozni, és fontos is nekem, hogy ott, és szerintem meg is tanultam hosszú évek alatt, hogy lehet megtalálni a helyemet egy csoportban, akkor is, hogyha mondjuk úgy kerülök be, hogy ők már mondjuk 10 éve együtt dolgoznak, vagy még több, és nekem azon belül kell megtalálnom, hogy hova helyezzem magam, azért nem egyszerű feladat, és sokaknak nem is sikerül. De ez nekem valamiért ez megy. Nem azt mondom, hogy könnyen, de megy. Tehát, hogy nagyon sokáig csendben vagyok, figyelek, mindenkit megpróbálok beazonosítani, hogy ki hol, azt is, aki nem adja magát annyira könnyen, és akkor hozzájuk mindenkihez képest szépen betenni magamat oda, ahol tudok érvényesülni, de mindenki más is tud. Tehát nem zavarok senkit.
2: Szuper, tartunk most egy kis szünetet, aztán rákérdezek egy olyan dologra, amit nem tudtam rólad.
3: Állj.
2: Ugye? De majd ez kiderül legközelebb. Úgyhogy nem sokára jövünk vissza a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal.
1: Hevér Gáborral.
2: És mai vendégünkkel, Rusznák Andrissal.
1: Mindjárt Bazsóval.
2: Jövünk. Hello.
1: Hello.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
5: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
5: De a kórház? Milyen kórház?
0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
6: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
7: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
8: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
9: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod!
11: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
0: Madeira.
4: a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetel állító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
12: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
13: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
14: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
1: Sziasztok, itt vagyunk újra. Rádió Café 98.0, megmondtuk előre, Kapitány Ivánnal.
2: Hevér Gáborral.
1: És Rusznák Andrissal. Hát én olvastam rólad, vagy kaptunk egy ilyen kis ezért, hogy te írsz. Igaz ez?
2: Hát igaz.
1: Mit írsz?
2: Az az igazság, hogy most egy ideje már nem.
1: Mit nem írok?
2: Hát mindennel próbálkoztam igazából, főleg verseket írtam, és ilyen kisebb novellákat, volt két darab kezdeményezésem is, azt is félbe hagytam mind a kettőt.
3: Most van egy egész, nem? Tehát igen. Nem úgy van az, hogy akkor van két fél.
1: Két, így van, az egy egész.
2: Igen.
3: Első felvonás, második.
2: Igen, főleg novellákat, meg verseket, meg igen. Meg ami napközben történt velem, tehát hogy naplót, de ez középiskolában indult, és ott nagyon sokat töltöttem egy bizonyos parkban délutánonként. Hát volt, hogy meglógtam a kollégiumból.
1: Ez hol volt?
2: Ez Debrecen.
1: Debrecenben.
2: Igen. És ugye mivel
1: Ad is voltam,
2: drámatagozatos gimnáziumban jártam, és a kollégiumban volt, hogy azt mondtam, hogy valami délutáni órám van, és már nem kell beszédórára, vagy énekórára, vagy nem tudom hova, vagy versenyre, szavaló versenyre, ide-oda, és közben nem volt semmi dolgom, volt is belőle problémám egyébként, mert volt, hogy kiderült, hogy nincsen Szolnokon, nem tudom milyen verseny, ahol már 3 napja tart, és hol vagyok, mindegy, de hogy és akkor elmentem, sétáltam, ugye ez ilyen 15 éves vagyok akkor, elkerültem a családi háztól messze, anyukám még Záhonyba, otthon, én nagyon messze Debrecenben, egyedül, tehát ez egy teljesen új világ volt számomra, félelmetes is volt, de iszonyatosan izgalmas volt, és valahogy úgy dolgoztam fel ezt, hogy írtam folyamatosan, és akkor ültem egy parkban, és néztem az embereket, néztem, hogy mi történik, egy 3-4 órán keresztül, és írtam le, hogy mi történik.
1: És, de mire gondoltál ebből, hogy lesz valami, vagy csak azért írtad, hogy teljen az idő, vagy hogy nem tudom, vagy hogy kicsit jobban érezd magad, mondjuk, hogy felszabadítsd magad a szorongásaid alól?
2: Aha, valami ilyesmi volt szerintem, nem gondoltam ezt így át, de nem azért írtam semmiféleképpen, hogy ebből majd valami lesz később, hanem inkább ilyen jó érzés volt utána, ilyen felszabadító érzés volt utána, hogy most megint írtam valamit, de ha valami olyasmi született, amiről én azt gondoltam akkor, hogy hát ez egy irodalmi mű, akkor persze megmutattam a barátaimnak, és akkor ők persze mondták, hogy te hülye vagy, és tehát nem sok dicséretet kaptam tőlük nyilván ott a kollégiumban.
1: De nyilván nem értenek hozzá.
2: Persze. Tehát újra elő kéne venni.
1: Igen. Nekem is van most, hogy mondom, tényleg én is írtam egy-két novellákat írtam, meg nem tudom ilyen történeteket, de ilyen nem tudom, és valahol meg kell, hogy legyenek, tudom, hogy ilyen nem kockás füzetbe, de hasonló, tehát ilyen nagy A4-es alakú füzetbe írogattam, mert verset azt kevésbé írtam, de ilyeneket igen, úgyhogy lehet, hogy megvannak.
3: Ez szerintem azért de én mondjuk bizonyos sokat... korban, vagy egy, igen, az embert elkapja ez a dolog, aztán ezek azok a versek, amit az ember nem mutat meg soha többé hát, senkinek.
1: A novellákról nem tudom, hogy milyen volt, de aztán utána rájöttem, hogy csajozni jobb dolog, úgyhogy a szorongásaimat abban tettem, hogy csajoztam inkább.
2: Nem, nekem ez nagyon sokáig tartott, mert nagyon tetszett, nagyon élveztem, és akkor valahogy elkapott ez engem, hogy utána nagyon sokszor egy nagy társasággal elmentünk mondjuk valahová, mondjuk az osztályommal, vagy egy baráti társasággal együtt szórakozni, és általában én nagyrészt azt csináltam, hogy kiültem oldalra, tőlük távol, és onnan figyeltem őket, hogy mi történik. És mondták, hogy gyere már, ne ülj már oda, gyere ide közénk, hát nem, itt nekem jó. Mert azt gondoltam, hogyha benne vagyok az a pillanatban, akkor nem fogom tudni úgy átélni, mert nem lesz egy olyan rálátásom, mint hogy a kívülről nézem az egészet, és mindenkit egyesével meg tudok figyelni. És tudom,
1: de az
2: hogy...
1: miért volt számodra fontos, hogy figyeled őket?
2: Nem tudom, valahogy azt éreztem, hogy ha benne vagyok, akkor csak arra fogok ráeszmélni másnap reggel, hogy már vége van, és hogy milyen kár. És hogyha most kiülök, és most ebben a pillanatban át tudom élni.
1: Hát de nem éled át, mert nem, hogy benne. Jó, hogy
2: de,
1: benne vagy.
2: De mert ott voltam. Csak kívülről rá tudtam nézni.
3: Ez milyen fura, mert hogy megvan neked őszintén, nekem mindig az a képen van az Andrisról a forgatáson is, hogy az Andris ott ül a szélén. És ott van az első perctől kezdve, de hogy ott kint ül, és nagyon sokáig ugye nagyon, amíg tényleg meg nem figyelte az egész dolognak a dinamikáját ott a forgatáson, addig ő nem nagyon szólt semmit, megcsinálta a szerepét. De már mostanában megfigyeltem azt, hogy egyébként most meg maga azért van egy-egy kis hozzáfűzött kis jegyzete szóban, tehát odalök egy-két dolgot most már, ami nagyon, nagyon pontos, precíz meghatározása annak a pillanatnak, de most is azt csinálja, és aztán viszont amikor meg sor kerül a próbára, már rendesen, akkor viszont baromi precíz helyen van rögtön. Tehát, hogy ellentétben a többiekkel, akik ott egy kicsit mindig keresgélik még a magukét, amikor összemondjuk a szöveget, meg egyéb, és akkor van, aki már játsza, van, aki meg még azt se tudja, hogy hol van természetesen, de amikor összeáll rendesen próbára, akkor tényleg olyan, mint aki kívülről hosszan nézte volna, hogy majd mi lesz. És mindenkivel kapcsolatban, tehát a világosítókat, az operatőrt, azért mindenkit megnéz. Tehát én azt már figyeltem, mert amikor nem én rendezek, csak kint vagyok, akkor nézem ezeket a dolgokat, és akkor látom.
1: Igen. Hogy... Most, hogy ezt Andrisra megtudtam, ugye én nagyon megkedveltem őt, igen, tehát amikor találkozom,
3: most már nem.
1: De, egyébként is megszerettem, és bemegyünk, és tudod, nyilván igen, van olyan dolog, hogy a bizonyos kollégákkal jobban vagy, igen, vagy jobban szeretett, stb. És mindig megérkezem reggel, nem olyan vagyok, mint mondjuk a pubi, aki végig morog, ugye a dologban, nem van itt reggel, és akkor Andis talán mindig, szevasz, hogy a nagykönyv, Andis meg mindig köszön, hello. Igen. És azon gondolkoztam, hogy hát jó, valahogy itt mellé ment ez a történet, akkor annyira, hello, szia, mi van, hogy vagy? Meg vagyunk, köszi, jól vagyunk. Jó, és akkor bocsánat, akkor ez...
3: Figyelj, az elején én is pont ugyanez, igen, volt. Én ezt végigjártam vele, akkor én is, hogy szia, Andis, de örülök. Iszé. Szia. Igen. Ez lesz, ezt fogjuk csinálni. Nagyon jó. Érted? De ha megszokod, ha rájössz, hogy ez nem egy veled szemben lévő távolságtartás, bár lehet, hogy igen, csak mi nem
1: jelezzük. Ha velem szemben nyilvánvalóan, de most megtudtam róla ezt, most már nem merem, hogy nem teljes mértékben.
2: Nem. De ez nagyon érdekes, hogy ezt mondjátok. Hát én szerintem kimerem jelenteni, hogy ilyen vagyok. Tehát, hogy igen. Nincs olyan pillanat, és nincs olyan ember, akinek én azt mondanám, hogy hello, szia! Szerintem még soha életemben nem volt ilyen.
3: Nincs ez a felfokozott dolog.
2: Nincs. Nem vagyok ilyen.
3: Igen.
2: De belül ezt élem át, amikor azt mondom, hogy hello.
1: Igen, de érted, hogy mi van, szerelmednek, és azt mondod, hogy szeretlek. De mennyire?
3: Nagyon.
1: Na nem, de ez csak. Mennyire? Nagyon.
3: Igen, ilyen nagyon lent. Jó, mondjuk azt egyetlen egy ember tudok azért, aki egy kicsit kivétel kizökkenti ebből, a Fricivel nagyon jól, az operatőrrel, az a fiammal egyébként, igen, de vele nagyon jól szoktak külön szórakozni, igen, egymással. Tehát, hogy az, ők ott egy külön kis meccset vívnak egyébként, de azt gondolom, hogy azért látom, hogy van némi differencia az emberek között, de tényleg ilyen. És amikor látom, hogy másokkal így működik, akkor megnyugodtam én is, hogy ez nem külön nekem szól.
1: Tök jó. És a színészetem, meg ezután most az írás már nincsen, de ugye a színdarabot is írtál, tehát hogyha a színdarabot elkezdtél írni, az már nem teljes mértékben az, amikor azt mondod, hogy megfigyeltem az embereket, kicsit leírogattam. Hát egy színdarabban az embernek már csak olyan célja tud lenni, nem, hogy ezt az egész, akkor elő kéne valamikor adni. De hogy megrekedt ez is, tehát nincsen. Ezen kívül most van az életedben olyan dolog, ami lenne, ha nem is egyenértékű, de azért legalább magas polcon van a színészet mellett, amit csinálsz?
2: Hát az apaságot mondanám.
1: Az egy elég jó válasz.
2: Igen. Mert abszolút.
1: Két gyermeked van, ugye?
2: Kettő, jelenleg.
3: Jelenleg bizony.
1: Jelenleg.
2: Úton van a harmadik, és hát...
1: Tudjátok már, hogy fiú vagy lány? Meg nem mond, csak hogy tudjátok?
2: Tudjuk. És hát próbálok ebben a szerepkörben is helyt állni, vagy hogy megfelelni ennek is, és hát ez nem egy kis feladat. Tehát, hogy
1: mekkorák a srácok?
2: 12 éves a lányom, 8 éves a fiam, és hát minden időt próbálok a színház és a forgatás mellett velük tölteni, tehát ami szabadidőm van a színházon kívül, azt megpróbálom rájuk fordítani.
1: Ugye az nem titok, hogy az édesanyjával már nem éltek együtt, tehát nem együtt vagytok?
2: Igen. Igen, úgyhogy általában úgy néz ki, hogy amikor nincsenek velem, akkor dolgozom, vagy hogy úgy jönnek össze a munkáim, hogy pont oda sűrítek, meg próbálok oda sűríteni mindent arra az egy-két hétre, az változó, hogy jön össze, és amikor nem dolgozom, akkor már jönnek is, és akkor apa vagyok.
1: De ez jó, nem?
2: Abszolút, és nagyon élvezem, de akkor tényleg apa vagyok, tehát akkor reggeltől estig ez a munkám, ez a foglalkozásom, ennek próbálok megfelelni nekik.
1: De akkor mit csinálsz? Kirándulás, gyerünk ide-oda, amoda, vagy pedig igen, kikérdezem a leckét? Is.
2: Mindent. Igen, mindent. Tehát, hogy ugye én sokáig voltam egyedül velük, és aztán ugye lett egy párom, az Eliza, Sodra Eliza, és ő viszont rengeteget dolgozott, tehát akkor is általában én voltam a gyerekekkel, úgyhogy én ilyenkor a kirándulás, és a játék, és a pisztolyozás, és az autózás, és a tanulás mellett főzök, mosok, teregetek, takarítok, pakolok, utánuk.
3: Hát, mindent rendes szülő.
1: És javaslom azt, hogy ebből egyet ki lehet szedni, mondjuk a pakolást, tehát hogy mondd a gyerekeknek, hogy na most gyerekek, ma az egész napot arra szálljuk, hogy megtanulunk pakolni. És apa megtanít minket pakolni, jó, de jó.
2: Volt már ilyen.
1: Nem sikerült.
3: Figyelj, nem szabad feladni. Látod, igen. Harmadszorra vettek fel a főiskolára is.
2: Igen.
3: Úgyhogy ez a pakolás ügy, ez még azért összejöhet.
2: Igen.
1: Mi ez a kikapcsoló, de mi most tekintsük attól, hogy az apaság az egy másik létezés ebben a dologban, mi akkor olvasol, vagy mit csinálsz? Zenét hallgatsz? Vagy van valami olyan dolog, ami azt mondod, hogy én most akkor kikapcsolok, és nem csinálok. Nem a munkámmal foglalkozom, és nem a gyerekeimmel foglalkozom, hanem és most van egy pici időm, amikor magamra tudok figyelni. Akkor mit csinálsz?
2: Hát most nagyon rég volt már ilyen. Úgyhogy nem tudom, mondanám, hogy nyaralok, de akkor arra gondolnánk, hogy legutóbb nyáron volt ilyen, és ez mondjuk igaz is, de valószínűleg ezt, amit mondasz, tehát, hogy valószínűleg olvasok, vagy berakunk valami filmet az Elizával, de nagyon rég volt ilyen. Most annyira sok minden történik az életünkben, hogy ez most nagyon sűrű időszak, mondjuk egy fél éve. Úgyhogy nagyon rég volt ilyen, hogy akkor én most kikapcsolódom. Barátaimmal nem találkoztam fél éve, stb. Tehát, hogy most rég volt ilyen.
1: Hát azért azt vissza kell markolászni, mert az...
2: Vissza. De nem veszítettem el ezeket a kapcsolatokat.
1: Hát nyilván, persze, igen.
3: Hát, hogy legalábbis te azt gondolod, tudod.
1: Igen. Nálunk se voltál már, vagy 3 éve.
3: Igen, persze.
1: Igen, ha nem hívtál. Igen, jó, persze. És magyarul akkor most azt érzed, vagy valószínűleg úgy érzed, még akkor is, hogy túlterhelt ez a dolog, ez a világ, meg ez a mostani életkörülmény, hogy azért a helyeden vagy. Ez most jó.
2: Igen, abszolút.
1: Jó.
2: Abszolút, igen.
1: Ugye a Loop, most már a Loopnak teljes értékű tagjaként vagy, és látom egyébként, hogy iszonyatos mennyiséget melóztok, tehát tényleg le a kalappal jobbra-balra, ugye ott meg ráadásul nagyon sokat mentek vidékre, ugye?
2: Igen.
1: Tehát utazás. Hányat játszol egy hónapban?
2: Képzeld, hogy én egyáltalán nem játszom sokat. Tehát, hogy ilyen 8-10 előadásom van.
1: Az még elviselhető.
2: Igen, egy hónapban, szóval szerintem az abszolút nem sok, és hát a vidéki turnékat meg én iszonyatosan élvezem. Tehát, hogy nagyon szeretem, hogy egy előadást, amit próbáltunk, nem tudom, 2 hónapig valahol, azt el kell vinni egy olyan helyszínre, ahol még nem jártunk, és találkozunk egy közönséggel, aki teljesen más, mint amit megszoktunk, és máshogy reagálnak, más energiákat érzünk vissza a nézőtérről, máskor nevetnek, máshol van csend, bebeszólogatnak, máshol állnak föl és hagyják el a termet.
1: Tehát, beszólogatnak?
2: Van, hogy igen, de nem úgy, hogy hanem hogy jönnek a történettel. Tehát, hogy tehát, hogy mit mondott? Tehát, hogy igen. De ez nagyon változó, hogy a melyik tájegységen éppen melyik közönség hogy reagál, és már most van egy ismeretünk szerintem az országban, tehát hogy melyik közönség milyen a keleten, milyen nyugaton, milyen a miskolci, milyen a nyíregyházi, milyen a nagykanizsai, tehát hogy többször jártunk már egy csomó helyszínen, van olyan, ahol már 4-5-ször van, ahol bérletünk van, már a Loopnak, és hát nagyon szeretjük ezeket a turnékat.
1: És akkor is megfigyelsz? Kicsit megfigyeled az embereket?
2: Persze.
1: De ez most saját magad szórakoztatása, vagy használod valamire? Most a használod, azt jó értelemben gondolom.
2: Hát abszolút is. Tehát, hogy használom is, meg saját magam szórakoztatására is van. De abszolút használom. Tehát figyelem, és aztán eszembe jut, amikor mondjuk olvasok egy szerepet, és akkor látok egy mondatot, vagy egy pillanatot, ami ismerős, és akkor keresem, hogy honnan ismerős. Ja, tudom, az a csávó ott, őt láttam. És megjegyeztem, hogy veszi fel, amikor leejtett valamit, akkor hogy veszi fel a földről, és annyira különlegesen vette, hogy megjegyzem. És akkor eszembe jut, amikor olvasom a darabot, és akkor bár be is írom magamnak, hogy ezt akkor úgy fogom csinálni.
1: Írogatsz példányba? Uh-huh. Példányba írogatós
2: vagy? Igen. Írogatós vagyok, igen.
3: És mit így mondta, hogy írogatós?
1: Igen, hát, de nem, igen. Ne, hogy...
2: Nem, példányba írogatós.
1: Tehát, hogy igen, példányba írogatós, mert uh-huh. Van olyan, én például nem vagyok írogatós benne, de van, aki tényleg minden történetet, szünetet, ilyen történeteket beleírja, hogy egy olyan kottája legyen, ne a szöveg legyen benne, hanem egy kottakot, ezek szerint te is ezt csinálod.
2: Abszolút, igen.
1: És akkor előadás előtt átnézed?
2: Nem nézem át, hanem úgy tanulom, hogy ott van előttem, és folyamatosan, és amikor már játszom az előadást, akkor ugye nekem az van a fejembe. Tehát az egész oldalt látom, azt is, ami oda van írva történetben, meg hát nyilván azt már begyakoroltam, meg bepróbáltam, az már a része lett a karakternek, tehát hogy, de a szöveget általában mindig elmondom előadás előtt, viszont nem olvasom.
1: Mindegyiket?
2: Mindig.
3: De várjál, figyelj, azt néztem mindig még a forgatásokon is, hogy mindenki szövegét tudja.
1: Mondjuk ezzel én is így vagyok, tehát tényleg igen, ez van, de, hogy ez bennem van a fejembe, de hogy...
3: Hogy én azt nagyon fontosnak tartom egyébként, most nem az, hogy tudja, de hogy ismerje, mert azért vannak kollégáitok, még a forgatáson is szoktam ilyennel találkozni, akinek fogalma nincs, hogy a másik mit mond.
1: Igen.
3: És úgy kell értelmezni neki, és akkor meghallja egybe, akkor jön, hogy jaj, hát persze, tényleg, mert előtte megtámadott engem, hogy ez miért mond ilyeneket. Mondtam, hogy el kéne olvasni a másik szövegét is. De ő tényleg így volt, hát főleg miután a...
1: És miért mondod el a szöveget előtte?
2: Hát egyrészt emlékeztetem magam arra, ami történni fog, és tervet készítek. Tehát azért mondom el a szöveget, azért járom le előtte az utat, hogy végig menjek az egészen, hogy már előre leszúrjak magamnak bizonyos helyekre ilyen kis cölöpöket.
1: De ezt nem a próbán csináltad meg?
2: Nem, ezeket úgy értem, hogy ezek azok, amit minden előadásom máshogy csinálok.
1: Aha.
2: Mert ugye van egy, amit mindig ugyanazt csinálom, és van egy-két dolog, amin mindig változtatok, tehát ott az nincs meghatározva bennem, uh-huh. Hogy az hogy legyen, vagy hogy az mi legyen, hanem

0: Meg kellett volna halni, egy nagy monológot mondott hatott feles jambusokban szerencsétlen főhősünk, vagy kellett volna mondani, nem volt lelőve. Úgyhogy valószínűleg nem ilyenek vannak. Hát Andis, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Szerintem egyrészt sok mindent megtudtunk rólad, másrészt pedig egy kis lazítást, vagy egy kis levegőt kívánok, bár úgy néz ki, hogy bírod ezt a terhelést, ami most rajtad van.
2: Igen, akkor nézed, légy szíves, Bazsót a mi kis falunkba, és utána meg fogjuk beszélni, hogy mi volt vele.
0: Jó, oké. Okay. Köszönjük, hogy itt voltál nálunk a Rádió Café 98.0-án. Ez volt a Megmondtuk előre, Kapitány Ivánnal.
2: Hevér Gáborral.
0: És mai vendégünkkel, Rusznák Andrással.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.
4: Energia ingyen. Rádió Café 98.
3: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.
5: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
6: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
3: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
3: Olvasnak. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód, a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amron. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
7: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel. MacDeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
3: Az ESG beszámoló léte és a

0: fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
0: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
2: Budapesten lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, valamint a Margit hídnál délre, a Széll Kálmán tér környékén, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton a Kálvin tér és a Nagyvárad tér között. A Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a vízvezetéket. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a II. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Toronydarú építése miatt lezárták ma estig a 7. kerületben a Csengeri utcát a Veselényi utcánál, ezért a Dob utca felől Zsák utca lett. Lezárták a 14. kerületben az Abonyi utcát a Dózsa-György útnál csatornajavítása miatt. Tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton. Lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Széll Kálmán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Szép Csilla, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Az ittas és bódult sofőrökre vadásznak holnap a rendőrök, alig van víz a Velencei tóban, holnap is sok napsütés várható, és akár 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellepik a rendőrök az ország útjait, holnap reggel 9 órától másnap reggel 9-ig 24 órás alkohol- és drogmaraton tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják majd meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MBM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első hetében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat ezért azt kéri, hogy aki teheti, az a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Az átállás a lakossági, a versenypiaci és a DMAS ügyfeleit érinti, az áramszolgáltatás viszont végig zavartalan marad. Tovább erősödött tavaly a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest. Ez pedig főleg a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
5: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az által eltöltött idő a 14%-kal emelkedett, 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
4: Kritikus a helyzet a Velencei tónál. A gárdnál mindössze 54 cm-es vízállást mértek a vízügyi szakemberek, ráadásul a következő napokban a hőség miatt további apadásra számítanak, így könnyen megdőlhet az eddigi negatív rekord, ami 53 cm volt 2022. szeptemberében. A Tavon olyan alacsony a vízállás, hogy idén hajók sem közlekednek majd rajta, de Velencénél például vízi biciklizni még lehet. Holnap is folytatódik a kánikula, sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek az égen, de komolyabb esőre sehol nem kell számítani, csak az észak-keleti határ mentén lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 17-25, holnap napközben pedig 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis napos, többnyire száraz időben bízhatunk, szombaton az északi középhegységben, vasárnap pedig bárhol eleredhet az eső, de 35-37 fokot mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Vajon mennyit árul el az egészségünkről a szánk állapota? Tényleg összefügghet-e egy fogénygyulladás akár a szív- és érrendszeri betegségekkel, vagy akár a cukorbetegséggel? Mit jelent az, hogy szájüregi mikrobiom, és valóban segíthetnek-e az orális probiotikumok egészségünk megőrzésében? És hogyan alakíthatja át a fogászatot a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és az egyre erősebb megelőzési szemlélet? Mai vendégem a stúdióban, akivel mindenről beszélgetünk, dr. Simon Botond, fogszakorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa, aki kutatóként és innovátorként a digitális fogászat és a személyre szabott prevenció területével is foglalkozik, munkáját pedig számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték már el. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Induljunk onnan, ha megkérdeznénk az embereket, hogy mit csinál egy fogorvos, legtöbben valószínűleg megállnának a fogtömésnél vagy a foghúzásnál még mindig. Hogy látod te, mennyire értik az emberek 2026-ban a fogászat valódi szerepét?
2: Fogorvos alapvetően egy gyógyító munkát végez, mint a bármely orvosi szakma, és a mai világban azért az információk elérhetőek bárki számára, attól függ, hogy milyen felületen keressük, kitől kérdezzük, kinek hiszünk, mert azért az interneten egymásnak ellentmondó vélemények, meg leírások is vannak. Néha bizonyos kérdésekben még a szakma sem tud teljes mértékben megegyezni, de nyilván az alapvető dolgokban a szakma is ugyanúgy egyességre jut, hogy a jó szájhigiéné fenntartása az nagyon fontos, a jó szájhigiéné az megelőzheti a különböző problémákat a szájüregben, teszem azt egy ingyulladást, egy fogszúvasodásnak a kialakulását, és ezek az információk ma már az eszközök az embereknek rendelkezésre állnak, csak nyitottnak kell lenni, hogy be tudjuk fogadni, és el tudjunk indulni a saját gyógyításunknak az útján.
1: Én nem mondtad ezt, hogy kinek hiszünk, és ezt kétszer húzzuk alá, tehát, hogy akár utána nézzünk az interneten, akkor is beszéljünk szakemberrel. Gondolom erre gondoltál.
2: Így van, és én kutatóként még azt is vallom, hogy tudományos alapokra is kell helyezni a különböző információknak a begyűjtését, tehát hogyha olvasunk valamit, akkor nézzük meg, hogy amögött van-e bármilyen tudomány, és még az sem teljesen mindegy, hogy az a tudomány az milyen értékkel bír. Ennek nézzük utána.
1: Miért mondják egyre többen, hogy a szájüreg az egészség kapuja?
2: A szájüregünk egy komplex rendszer, és a tápcsatornánknak is a kapuja. Tehát az, hogy milyen minőségű a szájhigiénénk, mennyi fogunk van, milyen az ínyünknek az állapota, az az egész szervezetünkre kihat. Egy rossz szájhigiéné, elvesztett fogak, olyan hatást generálhatnak a teljes szervezetünkre nézve, ami laikusként beláthatatlan következményekhez vezethet. Most például csak azt mondom, hogy egy kis ingyulladás vagy fogkő a szájban, ha hosszabb távon ott marad, akkor a kis ingyulladásból utána egy nagyobb ingyulladás lesz, a nagyobb ingyulladásból egy fogágybetegség, a kezeletlen fogágybetegségből pedig egy fogvesztés. A fogvesztés utána pedig már olyan problémákhoz vezet, hogy a szájüregünknek a tartó szerkezete, a rágásunknak a statikája, a rágásunknak a minősége az megváltozik. Na most innentől kezdve az hatással lesz az állkapocsizületünkre. Az állkapocsizületünknek a túlterhelése hatással lehet az izmainkra, a tartásunkra, a közérzetünkre, az étkezésünknek a minőségére, tehát hogy egy kis ingyulladásból olyan problémák indulhatnak el, amivel, hogyha nem foglalkozunk és halogatjuk, akkor beláthatatlan következményei lesznek.
1: Tehát nem szabad bagatellizálnunk ezeket a dolgokat, utána kell járni, és akár egy hiányzó fogat pótolni kell. Egyébként sokszor hallok olyat, hogy egy krónikus fejfájást is megvizsgálnak a szájüregi betegségek oldaláról.
2: Így van, tehát hogy a szájüregünk egy potenciális gócpont lehet, hogyha szervezetünk többi részén probléma alakul ki, akkor általában a társ szakmák, az orvosi szakmák el szokták küldeni a pacienst gócskutatásra a fogorvoshoz, és a gócskutatás során fényderülhet arra, hogy mondjuk van esetleg rossz fog, gyökérkörüli gyulladás, és az utána egy gócpont lehet, és Ha például valaki egy komolyabb műtét előtt áll, akkor ilyen fogakat nem szabad megtartani, mert az potenciális gócforrás, vagy ki kell kezelni. Tehát például egy elhalt fog körül kialakult gyökér csúcs körüli gyulladás, az például férfiak esetén, hogyha ez hosszú távon fennáll, akkor egy ilyen 10 forintos nagyságú szőr kikopást eredményezhet. Na most nekem volt olyan paciensem, akinek ez a tünete fentállt, kikezeltem a fogát, és egy 3-6 hónappal később elkezdett neki visszanőni ezen a területen a szőr. Tehát egy ilyen apróságoknak tűnnek, de a szervezetünkre nézve igenis fontos.
1: És akkor a szervezetünk jelez, csak érdemes ugye odafigyelni erre. Amiről mindenképpen érdemes beszélnünk, hogy az utóbbi évek egyik kulcsszava lett a mikrobiom. Mit jelent ez a szájüreg esetében?
2: Hát a szájüregben is egy komplex mikrobiom található, és az a nagyon fontos, hogy a szájüregben található mikroorganizmusok azok egyensúlyban legyenek, tehát szimbiózisban. Ha ez az egyensúly megborul, akkor egy diszbiózis alakulhat ki. Ott az egyensúly az olyan mértékben borul meg, hogy nem a jótékony baktériumok vannak egyensúlyban utána, vagy többségben, hanem a rossz problémákat okozó baktériumok. A problémák lehetnek például az, hogy egy nagyon aktív és nagyon erőteljesen kialakuló mondjuk fogszúvasodási hullám megy végig a fogakon, vagy akár egy ingyulladás állandó jelleggel kialakul, vagy fogálybetegség, és erre gyakorlatilag már megvannak azok a preventív jellegű készítmények, amik tudják csökkenteni ezt a rossz baktériumszámot, a diszbiózist átalakítják szimbiózissá, ismételten kiszorítják a jótékony baktériumok, a rossz baktériumokat, és ezáltal a szervezetünknek és a szájüregünknek az egyensúlya újra visszatalálhat a normálishoz, és ez nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy például ilyenek az orális probiotikumok, de ezek nem varázspálcák, hanem ezek lehetőségek arra, hogy tegyünk azért, hogy a szájüregünknek a szimbiózisát fent tudjuk tartani.
1: És erről majd beszélgessünk egy picit részletesebben is, hogy hogyan működik mindez a gyakorlatban. Egyébként hányféle baktérium él a szánkban?
2: Hát rengeteg féle baktérium van, tehát 5 kötőjel 700 féle, és több millió baktérium van bent a szájüregben. Az nem mindegy, hogy kik vannak fajsúlyban, és arra kell törekedni, hogy az olyan jótékony baktériumok kerüljenek többségbe, akik utána segítenek, hogy például az orális mikrobiom az megfelelő legyen.
1: Most belementünk a részletekbe, de igazából nagyon kíváncsi lennék arra, hogy te szakemberként hogyan látod, hogy milyen a lakosság állapota, milyen a megelőzés tekintetében, vagy tényleg már csak akkor megyünk el a fogorvoshoz, amikor nagy a baj?
2: Hát nagy a szórás az a helyzet. Én a 2025-ös évben fejembe vettem, hogy a lakosságnak a dentális IQ szintjét azt megpróbálom növelni különböző edukációs tartalmakkal. És
1: részvállalkozás.
2: Így van. Nagyon fontos az, hogy legyen a magyar lakosságnak egy olyan szájüregi egészségtudatossági szintje, aminél már alapvető dolgokat nem kell magyarázni, hogy utána több idő jusson az effektívebb kezelésekre, vagy az ennél egyel magasabb szintű dolgokra, a megbeszélésére, vagy ellátására. A magyar lakosságban tényleg nagyon nagy a szórás, mert azért itt meg kell különböztetnünk a városi, illetve a nem városi lakosságot, és az, hogy a városi lakosságnak lehetősége van többféle ellátásban részt venni, vagy több információhoz jutni, emellett nem szabad elmenni, de az nagyon fontos, hogy a mai világ van, az internet adta világban, azért az információ az már független a településtől hozzá lehet jutni, de sajnos nem vagyunk szájüregi egészségtudatosság vagy szájhigiénés szempontjából az élbolyban Európában, és ameddig a magyar lakosság átlagosan nem cseréli 3 havonta mondjuk a fogkeféjét.
1: Apróságnak tűnhet.
2: Apróságnak tűnhet, de nagyon fontos. Ameddig a fogközszisztító kefe az csak eseti jelleggel fordul meg nagy számok alapján az emberek szájában.
1: Vagy fogsejem, gondolom.
2: A fogsejem is egy nagyon fontos eszköz, de manapság már a fogköztisztító kefe az egy egyel jobb választás. De attól is függ, hogy kinek milyen a fogazata, milyen a szájürege belülről, tehát itt személyre szabottan kell az eszközöket megválasztanunk, tehát nem biztos, hogy mindig csak egy elektromos fogkefe lesz a megfelelő választás, nem biztos, hogy csak a manuális fogkefe a megfelelő választás, attól függ, hogy milyen a kézügyességünk, mennyi időt töltünk a fürdőszobában hatékonyan. Ugye azt szokták mondani, hogy a fogainkat nem időre, hanem tisztára mossuk. Na most ezt manuális fogkefével általában az esetek többségében nem sikerül kivitelezni, érezni.
1: Tehát a régen azt mondták, hogy 3 perc az ezért volt?
2: Hát azért is, mert azért, ha azt vesszük, hogy mondjuk jó eséllyel 28 fogunk van, és a bölcsességfogakat mondjuk nem számoljuk, akkor kell idő, mire az összes fogunk, összes felszínén végigmegyünk. De azok még csak a fog felszínek. És még nem beszéltünk a fog közökről. És a 3 perc mellett még igenis szánni kell egy plusz 3 percet arra, hogy a fog közeinket is áttisztítsuk. És akkor lesz teljes a szájápolásunk, és akkor még lehet kiegészítő eszközöket használni, mint egy fogsejem, és direkt nem veszem be a kiegészítő eszközbe például a szájbölgetőket, mert azt az én véleményem az, hogy csak eseti jelleggel érdemes használni, a szájbölgető mondjuk nem válogat a jó és rossz baktériumok között, majd beszélünk úgyis a probiotikumról, de a probiotikum viszont kiszorítja a rosszakat, tehát hogy ha már mindenképpen ilyen kiegészítő eszközt szeretnénk használni, akkor egy probiotikummal jobban járunk, mint a szájbölgetővel, és nem is színezi el a fogakat, és gyakorlatilag ez a 3 és 3 perc, az már egy 6 perc, annyit mindenképpen naponta 2-szer legalább fordítsunk a saját szájüregünk egészségére.
1: Beszéltünk olyan hibákról, amelyek előkerülhetnek a fogápolás során, de egyébként felmerült bennem, hogy 1001 fog krém közül választhatunk, amikor a boltok polcai mellett elmegyünk, de van egyébként valós különbség fogkrém és fogkrém között?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem biztos, hogy egyszerűen tudok válaszolni, mert tényleg ahány gyártó, annyiféle összetétel, annyiféle szempont, nyilván nem véletlenül kutatják és tesztelik ezek a nagy cégek különböző laboratóriumokban a fogkrémeknek az összetételét. Én azt tudom mondani, hogy itt is az számít, hogy fluoridot tartalmazzon a fogkrém. Itt vannak fluorid ellenes szempontok, de ezek gyakorlatilag nem tiszta fluort tartalmaznak, ami méregként...
1: Ami esetleg káros lehet hosszú távon a szervezetünkre.
2: Van, hanem ezek gyakorlatilag így vegyületként vannak bent a fogkrémben. És az a nagyon fontos, hogy miközben a fog felszínre jut a fogkrém, kialakítson egy olyan savtűrő szerkezetet a zománcunkban, ami utána a különböző étkezési szokásainknak ellen tud állni, vagy a különböző táplálkozási szokásainknak ellen tud állni, mert a sav az, ami utána például egy kemény felszínen problémát okozna. Most, hogyha az olyan típusú fogkrémekkel, amiknek magas a fluorid tartalma, meg tudjuk erősíteni a fogainknak a szerkezetét, akkor ideig, óráig biztosan ellenálló lesz a szerkezet, a zománcunk. Abban a pillanatban, hogy a zománcunk megbomlott, ez a védelem már nem áll fenn, akkor onnantól kezdve a savat termelő baktériumok át fognak jutni, és utána kialakul egy fogszúvasodás állapota. Tehát az nem mindegy, hogy mennyi időt tölt a fogkrém a fognak a felszínén. Ha valóban csak 30 másodpercig, 1 percig mosunk fogat fogkrémmel, az nem elégséges. Tehát itt magas koncentrációban kell egy bizonyos időt eltöltsön a fogkrém a fognak a felületén. Akkor ér valamit. De egyébként lehet fogkrém nélkül is fogat mosni, tehát nincsen ezzel gond, mert a lepedéknek az eltávolításához egy mechanikai tisztításra van szükség, a mechanikai tisztítást pedig a fogkefe, illetve a fogköztisztító kefe fogja elvégezni.
1: Most sok olyan helyzetről beszéltünk, amikor, hogy mit tehetünk azért, hogy egészségesebbek legyenek a fogaink. De felmerült bennem a kérdés, hogy sokszor a legjobb szándékkal is követhetünk el hibákat, vagy okozhatunk gondot. Tehát mi az, amit semmiképp sem csináljunk?
2: Hát ami semmiképpen sem csináljunk, az az, hogy ha tudjuk, hogy mondjuk savas ételt vagy italt fogyasztottunk, akkor
1: itt a szénsavas üdítőkre
2: szénsavas üdítő, alma,
1: alma, narancs, gyümölcsök,
2: például, igen. Tehát étkezhet valaki egészségesen, és javaslom is, hogy a táplálkozására mindenképpen figyeljen oda, és úgy is figyeljen oda, hogy legyen elegendő foga, amivel megőrli a táplálékot, illetve le tudja harapni a táplálékot. Nem akarok nagyon messzire menni, de például a gyermekeknél nagyon sok fogazati rendellenesség abból is kialakulhat, mert nem rágnak, nem harapnak eleget a gyermekek. Na most, amikor egy almával harapunk, akkor van egy öntisztulási folyamat, mert ahogyan a metsző fogainkkal elmetszük az almát, ott óhatatlanul a fognak a felületéről letisztítjuk mondjuk az lerakódott puhább lepedékréteget. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát ha savas ételt vagy italt fogyasztottunk, ilyenkor a szervüregünknek a pH-ja az megváltozik, átmegy egy normál pH-ról egy savasabb irányba. Na most egy savas környezetben a zománcnak a mikrokeménysége az megváltozik, picit felpuhul, és hogyha ezt szisztematikusan utána egy mechanikai eszközzel, mint egy fogkefe,
1: Jól megsikáljuk,
2: és ráadásul ugye itt nagyon sokszor azért alakulnak ki nyaki kopások, nyaki fogkopások, illetve így visszahúzódás, mert ezt valóban egy sikáló mozdulattal végezzük a fürdőszobában, ahelyett, hogy egy ilyen kölkörös és sepregető mozdulattal végeznénk egy soft vagy ultra soft fogkefével, tehát hogy a közepes keménységű vagy kemény fogkefe egy sikáló mozdulattal, egy narancs evés után, az gyakorlatilag bele van kódolva a rendszerbe, hogy saját magunkat fogjuk megkárosítani, mint hogyha így minden egyes nap így lehántanánk a bőrünket, és előbb-utóbb akkor rájövünk, hogy hát már nincsen bőrünk.
1: Uh-huh. Ugyanez a csokoládéra is igaz? Csokoládé fogyasztása után se egyből mossunk fogat?
2: Hát én azt gondolom, hogy a szájnak kell egy regeneráció. Tehát kell egy bizonyos idő elteljen, ameddig a száj pH-hoz regenerálódik. Most, ha étcsokit fogyasztottunk, az kicsit más, mert az nem savas irányba viszi a száj pH-ját. Ha sajtot fogyasztottunk, ugyanez van, vagy ha tejet, hogy nem a savas irányba. De összességében én azt javaslom, hogy ha étkeztünk, akkor igyunk ezt követően vizet, és várjunk egy picikét, egy mondjuk 20-30 percet a fogmosással. Nyilván ezt egy reggeli rutinnál nem biztos, hogy ki lehet vitelezni. Olyankor lehet a munkahelyen is fogat mosni egyébként, tehát szerintem nem biztos, hogy ez tilos. De nyilván mindenkinek a saját életvitele meg egyéni preferenciája az. Valaki például a reggeli felkelés után mos fogat, van, aki az étkezést követően mos fogat. Mindenképpen az a fontos, hogy azért mossunk, tehát hogy az, hogy naponta mondjuk egyszer mosunk fogat, az nem elegendő. Sajnos volt olyan paciensem, aki ezt így végezte, aztán szerencsére sikerült rászoktatnom a kettőre, de volt olyan paciens is, akiről nagyon mélyről indultunk, mert egész egyszerűen ő nem tartotta fontosnak a napi szájápolást, de nyilván amikor az ember érzi a különbséget a tiszta és nem tiszta között, akkor utána azért más a helyzet. Tehát összességében várjunk vele, várjuk meg, meddig a szájunk regenerálódik, és ezt követően akkor nyugodtan moshatunk fogat, hogy megakadályozzuk a lepedéknek a kikristályosodását, amiből utána elindul egy fogkőképződés.
1: Most beszéltünk a napi szájápolás és szokásokról, illetve ennek kapcsán arról, hogy ha nem jól csináljuk, akkor károkat is okozhatunk magunk számára. Viszont vannak olyan tünetek, ami mellett már azt gondolom, hogy nem szabad elmenni. Ilyen lehet például a fogínyvérzés.
2: Ez teljes mértékben igaz. A fogínyvérzés az egy olyan mutató számunkra, hogy ott probléma van. Tehát, hogyha ínyvérzésünk van, és állandó jelleggel minden fogmosást követően ínyvérzésünk van, akkor mindenképpen fogászati szakembert fel kell keresni minél hamarabb. Dentálhigiénikust, illetve fogorvost. Az ínyvérzést ne halogassuk. Egyébként se a fogászati problémákat ne halogassuk, mert minél hamarabb tud segíteni a fogászati szakember, annál biztosabb, hogy az a struktúránk az még megmenthető, vagy kisebb energiabefektetéssel helyreállítható. De én a prevencióban hiszek, az, hogy a preventív jelleggel álljunk ehhez, és próbáljuk megelőzni a bajokat. De nyilván van a prevenciónak három fázisa, tehát egy primer, szekunder és terciár prevenció. Ha már a primer prevenció nem megy, akkor a másodlagos védvonalat kell erősítenünk. Az, hogy a kialakult problémát azt próbáljuk mérsékelni, illetve hogyha már túl vagyunk egy rehabilitáción, akkor pedig bejön az a helyzet, hogy a megfelelő tudásunkkal, tapasztalatunkkal és múltunkkal megpróbáljuk meg teljes mértékben elkerülni azt, hogy újra visszaessünk ugyanabba a gödörbe. Tehát egy íngyulladás az egy nagyon jó visszajelzés arra nekünk, hogy ott már valami probléma van, és fel kell keresni a fogászati szakembert.
1: Egy kis szünetet tartunk, de folytatjuk innen a beszélgetést dr. Simon Botond szakfogorvossal. Eddig arról beszélgettünk, hogy a szájüreg egészsége jóval többet jelent néhány épp fognál. A folytatásban azt is megnézzük, hogy mit tud ma a tudomány a szájüregi mikrobiomról. Valóban működnek-e az orális probiotikumok, és hogyan változtatja meg a digitális technológia a fogászat jelenét és jövőjét? Hamarosan innen folytatjuk az egészségkódot.

0: Sziasztok, én Marsalkó Dávid vagyok, hallgassátok ti is a Rádiókafét.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádiókafén. Szuperzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
4: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel. Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádiókafén.

0: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Simon Botond, szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa. És hát beszéltünk általánosságban arról, hogy mi mindent tegyünk és ne tegyünk a fogaink, a szájüregünk, illetve a teljes testünk egészsége érdekében, és akkor folytassuk az orális probiotikumokkal. Mivel erről egyre többet hallunk, te is utaltál rá, mit kell tudnunk róla, illetve hogyan működnek ezek?
2: Ezek gyakorlatilag úgy működnek, olyan készítmények, amik nagy mennyiségű jótékony baktériumot tartalmaznak. Azt szoktam mondani a pacienseimnek, hogy itt az a legfontosabb, hogy baktériumokkal küzdjünk baktériumok ellen, miután a probiotikumok, orális probiotikumok jótékony baktériumokat tartalmaznak, ezáltal a rossz baktériumok ellen küzdünk, és itt nagyon fontos, hogy például egy-egy termékeknél milyen a kolonizációs képessége ezeknek a baktériumoknak, mennyire sikerül megtapadnia a különböző kemény szöveti és lágy szöveti felszíneken, és azáltal, hogy ott megtapad, ki tudja szorítani, el tudja venni a helyet a rossz baktériumoktól, és ezáltal meggátolja azt, hogy ezek a rossz baktériumok utána egy fogszúrósodást, egy fogálybetegséget, egy ínyúadást okozzanak.
1: Milyen formában visszük be ezeket a baktériumokat? Tehát hogyan képzeljük el? Mert azért azt gondolom, hogy a lakosság többsége ezzel nem találkozik.
2: Ha most kifejezetten az orális probiotikumokról beszélünk, annak is több verziója van. Van szájbőlögetője, van szopogató tablettája, van rágó tablettája. Én a szopogató tablettát preferálom, már csak azért is, mert nagyon fontos az, hogy egy orális probiotikum, mikor a szánkba vesszük, akkor minél több időt tudjon eltölteni a szájüregünkben. Na most a szájbőlögetőt általánosságban az emberek 30-60 másodpercig forgatják a szájukban. Egy rágó tablettát gyorsan el tudunk rágni, nem több 1-2 percnél. Míg egy szopogató tabletta azért, ha lassan szopogatjuk, lassan olvasztjuk el ezt a tablettát, akkor azért 10-15 perc is lehet, és nem is kell sietni ezzel. Ezeket úgy érdemes használni, hogy naponta legalább egyszer, hogyha nagyon nagy problémák vannak, akkor lehet kétszer is, de mindenképpen kérje ki a szakembernek a javaslatát.
1: Igen, erre is akartam kérdezni, hogy ezt egy orvos írja fel, vagy ez a patikában szabadon elérhető termék?
2: Ez gyakorlatilag bárki számára, mint étrendkiegészítő elérhető, tehát hogy így nincsen olyan fajta egészségkárosító hatása, hogy ne lehessen hozzájutni laikusként meg mindenféle receptírás nélkül.
1: De nem feltétlenül van szükségünk rá.
2: Nem feltétlenül van szükségünk rá, tehát vannak olyan gasztrointestinális problémák, tehát hogy a tápcsatornánknak vannak különböző olyan problémái, aminél nem biztos, hogy javalt, ott azért a fogorvosnak meg a gasztroenterológusnak kell konzultálnia, de ezek nagyon extrém esetek, tehát hogy maradjunk az átlagnál. Összességében én szoktam azt javasolni, hogy ilyen probiotikumos terápiát azért fél évente egyszer alkalmazzunk. Most, ha azt az állapotot képzeljük el, hogy megvolt az esti fogmosásunk, és az esti fogmosást követően várunk egy olyan 20-30 percet, egy lefekvés közeli állapotba kerülünk, én ki szoktam készíteni mondjuk az ágyam mellé, akkor egy ilyen szopogató tablettát beveszünk a szánkba, és szépen lassan elolvasztjuk. Na most, miért nem a fogmosás előtt? Azért, mert még utána érintkezni fog a szájüregünk egy fogkrémmel is, ami a szájának a pH szintjét az befolyásolja, és azért kell várni, mert olyankor a fogkrémek egy picit savasabb irányba viszik a száj pH-t, és ameddig normalizálódik a helyzet, addig kell egy pici idő, és az orális probiotikumok szeretik, hogyha a normál pH-hoz közeli állapotban találkoznak a szájüregünkkel. Az antibiotikum kúra utáni probiotikum terápia is hasonló, hogy amikor antibiotikumot fogyasztunk, akkor utána egy 2 órát érdemes várnunk, azzal, hogy kicsit regenerálódjon a bélrendszerünk. Ugyanez van a szájüregünkben is, regenerálódik, és ezt követően akkor nyugodtan el tudunk aludni. Van almaízű, mentolos ízű, tehát hogy ki mennyit szeretne, és itt 30 napon keresztül folyamatosan kell ezt szednünk. Nem érdemes kihagynunk egy-egy napot. Nyilván benne van, hogy az ember elfelejti. Ezért is javaslom, hogy az ágy mellé készítsük ki. És hogyha 30 napig szedtük, akkor elég kellene legyen, de azért 2-3 hónapos kúra, alkalmazása és fél évente ismétlés egy normál szájhigiénénél szerintem teljesen rendben van. Idő kell a baktériumoknak, ameddig megtelepednek a felszínen, és olyan mennyiségben előfordulnak a szájüregünkben, ami már egy védőhálóként, egy őrangyalként tud funkcionálni.
1: Inkább a bélflóránkat támogató probiotikumokat ismerjük. Ezek mennyiben térnek el ezektől?
2: Hát teljesen más, azért is, mert a bélrendszerünkben más baktériumok vannak, a szájüregünkben más baktériumok vannak. Nyilván a szájüregben található baktériumokat is le tudjuk nyelni, ami bejut a bélrendszerbe, de azért a gyomornak a savas környezete az egy részét tudja eliminálni. Összességében azért is fejlesztettek orális probiotikumot, hogy specifikusan a szájüregre megfelelő törzseket tudják előállítani. Ennek igazából a története az ott kezdődött, hogy nagyjából 2003 környékén a japánok felfedezték, hogy egy nagyon-nagyon rossz szájhigiénével rendelkező nő páciens esetén nem volt sem fogálybetegség, sem fogszúvasodás, és elkezdték vizsgálni a baktérium összetételét a szájüregnek, megnézték a mikrobiomját, és felfedeztek különböző laktobacillus törzseket, traktobacillus rajteri törzset, és ezt követően utána még a svédek kezdtek ezzel komolyabban foglalkozni, azóta rengeteg tudomány született, közel 100 publikáció az elmúlt 20-23 év alatt, tehát rengeteget kutatott téma, és ezek a jótékony baktériumok egyébként ősidők óta bent voltak a szájüregünkben, csak az urbanizáció következtében gyakorlatilag kikoptak, és ezért kell visszatöltenünk ezeket a baktérium törzseket.
1: Beszéljünk egy picit a gyerekekről is. Ugye a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikáján dolgozol. Mit látsz, milyen állapotban vannak ma a gyerekek fogai?
2: Nem régóta kerültem a gyermekfogászati és fogszabályozási klinikára, tehát biztos vagyok benne, hogy vannak olyan kollégáim, akik erre még pontosabban tudnának válaszolni, de amit eddig láttam, az az, hogy nagyon a két vége.
1: Nyilván ez a szülőkből indul, van, aki nagyon odafigyel, és van, aki nagyon engedékeny, vagy nem, nincs információk birtokában?
2: Úgy értem, hogy például, hogyha iskolákat szűrünk egy gyermekfogászat gyakorlaton, akkor vannak olyan iskolák, ahol a tanulóknak a szájhigiénéje az kiemelkedően jó, és vannak olyan iskolák, ahol pedig egytől egyig nagyon rossz. Tehát, hogy az, hogy honnan származik a gyerek, milyen mintát lát otthon, milyen mikrobiommal találkozik, mind a szülők, mind pedig a gyermektársai területén, az meghatározza azt, hogy ő majd milyen szájhigiénével fog rendelkezni. Tehát nagyon nagy az eltérés, és nagyon nagy a szórás, és nagyon jó lenne, hogyha így a nagyon mélyről induló gyermekek, mert szájhigiéné szempontjából mélyről induló gyermekek, és fel tudnának zárkózni azokhoz a társaikhoz, akiknek nagyon jó a szájhigiénéjük, de ehhez mindenképpen kell családi háttér, mindenképpen kell megfelelő tudás, és mindenképpen kell akarat is, meg motiváció, hogy ő belássa azt, hogy a rossz fogak azok nem menők. Például, hogyha abban a korban, amikor már a gyermekek elkezdenek csókolózni, tehát hogy most a 14 évesekről beszélünk, a 14-15 évesekről, akkor ott átadják egymásnak, tehát ott mikrobiomot cserélnek, szájüregi mikrobiomot. Na most, hogyha egy olyan társunkkal csókolózunk, akinek nagyon nagy túlsúlyban van a rossz baktérium száma, akkor azt megkapjuk, és addig az egészséges szájállapotunk az utána nagy rizikónak van kitéve, hogy kialakulhatnak különböző problémáink. Na most azért van egy immunrendszerünk, van egy mondjuk erős fogszerkezettel bíró kemény szövetállományunk, és esetleg mondjuk probiotikumot is szedünk, akkor azért elég sok lehetőség van arra, hogy védjük magunkat.
1: Tehát már akkor azt mondod, hogy a gyermekek esetében is érdemes probiotikumokat alkalmazni?
2: Így van. Tehát, hogy amikor a csecsemő megszületik, akkor nyilván azért javasolnak a védőnők meg a gyermekorvosok probiotikumot, hogy a bélrendszerét azt segítse meg hogy megérjen gyakorlatilag a bélben lévő mikrobiom, és ezt tudja támogatni. Amikor megérkeznek a fogak, akkor pedig azt kell támogatni, hogy a szájüregi mikrobiomunk az felkészült legyen bármiféle támadásra, bármiféle olyan táplálkozási, illetve étkezési szokásra, ami utána károsíthatja a lágy és kemény szöveteinket. Na most már 3 éves kortól adható orális probiotikum a gyermekeknek, és ezt követően akkor az még ilyen zöldalma ízű, és akkor 12 éves kortól meg már a mentolos ízű, de igazából, ha én most ennyi idős korban az almás preferálnám, akkor az összetétele ugyanaz, csak mindenképpen javasolt így van, hogy a orális probiotikummal kiegészítsük a gyermekeinknek a szájhigiénéjét.
1: Mikor találkozzon a gyerek először fogorvossal?
2: Hát erről is eltérőek a vélemények. Van, aki azt mondja, hogy bőven elég 3 éves kortól ilyen, ilyen beszoktatásra elvinni, hogy lássa azt, hogy nem történik semmi probléma. Van, aki azt mondja, hogy nyugodtan lehet már 1 éves kortól vinni. Az én kislányom igazából már 1 éves. Nyilván vele minden nap találkozik, tehát hogy így ez nem kérdés, de most viccet félretéve a fogorvosi székbe nincsen arra szükség, hogy beüljön mondjuk 3 éves kor előtt. Egy dolgot tudok javasolni a hallgatóknak, ne akkor találkozzon először fogorvossal, amikor már probléma van és fáj. És a szülőket is arra szeretném kérni, akik ezt az adást hallgatják, hogy amikor a fogászati szék mellett vagyunk, akkor ne hipnotizáljuk a gyereket, hogy de nem fog fájni.
1: Nem lesz gond.
2: Azzal tudunk a legnagyobb nehézséget okozni a fogászati szakembernek, hogyha már mentálisan arra trenírozzuk a gyereket, hogy nem fog fájni, mert akkor bele van kódolva a rendszerbe tudatalat, hogy de akkor itt lehet, hogy valami fájhat. Tehát, hogy ne is beszéljünk ilyesmiről, ne hozzuk be a fogászati szék mellé a szülőként átélt esetleges traumáinkat, hogyha voltak, mert előfordul, hogy voltak, de mindenképpen azt javaslom, hogy akkor látogass meg a fogászati szakembert, amikor még nincsen probléma, mert amikor már probléma van, akkor már lehetséges, hogy fájdalom nélkül nem mindent fogunk tudni megoldani, és itt is bejön a prevenció, hogy előzzük meg a problémát.
1: De most a tejfogakról nem beszéltünk, de azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak a fejlődésünk szempontjából, tehát ezeket is óvni, védeni kell, akkor is, ha kipotyognak.
2: Ez így van. Van az a mondás, hogy a jóisten kétszer adott ingyen fogadt számunkra, a harmadikért meg már fizetni kell.
1: Igen.
2: De a lényeg az, hogy a tejfogak bár időszakos jelleggel vannak bent, nagyon fontos, hogy a teljes időtartamok alatt bent legyenek a szánkban. Tehát ne legyen idő előtti fogvesztés, ne legyen rossz tejfog, mert egy harapásrendellenesség kialakulhat, egy fogtoródás kialakulhat, nyilván egy pszichés hatása is lehet, hogyha mondjuk egy fájdalom miatt kellett eltávolítani egy tejfogat. Tehát a gyermekek rágjanak sokat, rágjanak kemény, rágható dolgokat, harapjanak, használják a fogaikat, azért alkotta meg a természet a fogainkat, hogy használjuk, és ne mindig ilyen pépes, nyúlós, ragadós vagy folyékony formában vigyük be a táplálékot a szervezetünkbe, és a tejfogakat is ugyanúgy ápolni kell. Tehát például, amikor már megjelennek az első fogak így ilyen átlag 6 hónapos korban, akkor a gyermek elkezd látni egy szülői mintát. Na most nyilván a gyermekeknek van egy fejlődési szakasza, amikor Dafka azért is ellenkezik, vagy nem akarja megcsinálni, de hogyha mutatunk neki egy szülői mintát, hogy nézd, én is megmosom a fogamat.
1: Együtt csináljuk.
2: Uh-huh. A kis nyuszi is megmossa a fogát, stb. Akkor a gyermek ezt követni fogja, mert egy jó példát lát. A gyermekeknek a fogait, mert hogy amikor még ilyen 1 éves körüli, akkor nyilván másképp kell egy picikét mosni, mint amikor már 2-3 éves. Lehet, hogy egy-egy felszínre rövid ideig, de mondjuk sokkal többször kell rámenni egy puha gyermekeknek szánt fogkefével, de mindenképpen meg kell tanulnia azt, hogy a fogainkat igenis ápolni kell, és minél több fog van, annál hosszabb időt kell fogmosásra szánni, de én például a felnőtt pacienseimnél is szoktam néha tapasztalni, hogy bizonyos fogfelszíneket kihagynak, mert az nincsen a kirakatban. Most általánosabban tudom mondani azt, hogy csak azokat a fogainkat mossuk meg, amiket meg szeretnénk tartani.
1: Igen, ez egy jó rendező. Beszéljünk a technológiai fejlődésről, maradt még egy kis időnk. Én azt gondolom, hogy ez a fogászatban is most jelentős változásokat okozott az elmúlt 5-10 évben, de az utóbbi pár évben biztosan kutatóként mire hívnád fel a figyelmet?
2: Kutatóként arra hívnám fel a figyelmet, hogy manapság már lépést tartani a technológiai fejlődéssel egyemberes hadseregként szinte lehetetlen. Tehát tímeknek kell összeállnia a különböző szakterületeken, most így a fogászatra lebontva mondom, hogy tényleg meg lehessen próbálkozni kell lépést tartani. A különböző digitális megoldások, különböző fejlesztések, a mesterséges intelligenciától kezdve a 3D nyomtatáson keresztül olyan robbanást hoztak a fogászatba, amit nem mindig egyszerű lekövetni, de az, hogy ahol tart összességében a világ fogászata, az szerintem lenyűgöző, tehát hogy olyan rehabilitációkat tudunk létrehozni, ami korábban mondjuk elképzelhetetlen volt, a digitális tervezésnek is köszönhetően, a 3D nyomtatott eszközöknek, illetve kiegészítő eszközöknek köszönhetően. Viszont azért Magyarországon még nem tartunk ott, mint a világ átlag, így a digitalizáció szempontjából, azért az egyetemen is nagyon sok fejlődés és fejlesztés történt, tehát mi az egyetemen, meg a többi három másik egyetemen, akik ahol fogorvosi képzés van, ők is folyamatosan igyekszenek lépést tartani, de összességében a gyártók olyan fejlesztéseket végeznek, olyan ütemben, például gondoljuk egy Kínára, amit tényleg nagyon nehéz lekövetni. Például csak egy olyan példát mondok, hogy van egy kínai szájszkenner gyártó, aki most köröket ver például az európai vagy amerikai gyártókra. Köröket ver, az elmúlt három évben olyan fejlesztéseket végeztek, amivel mondjuk 10-szer többet tud az eszközük, harmadannyi vagy fele olyan áron, ami már jó, hiszen akkor már egyre több lehetőség van minél több fogászati szakembernek ilyen eszközöket megvásárolni, és jobb rehabilitációs lehetőséget biztosítani a pácienseiknek. Csak nagyon fontos az, hogy páciensként nyitottnak kell lenni ezekre a technológiákra, tehát nyitottnak kell lenni arra, hogy az orvosi javaslatokat meghallgassuk, és akarjunk azon az úton végigmenni, hiszen a fogászati szakember azért van, hogy a nap végén a páciensének jobb legyen, és hogyha
1: mert hogy a páciensek idegenkednek ezektől az új lehetőségektől, ezt tapasztaljátok?
2: Van, aki idegenkedik tőle, mert szerintem még nincsen kipróbálva például, de manapság már nem kell egy 10-20-30 éves múlttal rendelkezni egy-egy technológiának ahhoz, hogy

0: hogy befogadjuk az orvosi tanácsokat.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk a mai műsorban, viszont az elején említetted, hogy van egy fontos elhivatottságod, egy edukáció, hogy a lakosság minél jobban tudja, hogy hogyan ápolja a száját, hogyan ápolja a fogait, mit tehet azért, hogy egészségesebb legyen mind a szájürege, mind az egész teste. Hol lehet ennek utána nézni?
0: Én tavalyi évben, tehát 2025-ös évben indítottam egy podcast sorozatot, ennek a neve az, hogy Fantastic, úgy van leírva, hogy fun, tooth, mint a angol a fog, igen. És tic a vége, tehát hogy a fantasztikus vagy fantasztikus napot szoktam kívánni a hallgatóinak, nézőinek, és a YouTube-on, illetve a Spotify-on vagy Apple Podcast-en hallgathatóak az adások. A kollégáimmal olyan rövid 15-20 perces anyagokat tettünk össze, amikkel igyekszünk a lakosság dentális IQ szintjét minden adás végére egy szinttel feljebb emelni. Szóba került például az, hogy a női ciklus milyen befolyással van a sebgyógyulásunkra, akkor, hogy az orális szex és a szájhigiéné között milyen összefüggések vannak, a fogainkat hogyan lehet megmenteni még a gyökérkezeléstől a 25. órában, amikor már azt gondolnánk, hogy nincsen visszaút, és például az is, hogy a gyermekeknek milyen életkorban mekkora a fogkrémmennyiséget érdemes használni. Szóval rengeteg olyan téma, ami hoztunk be, ami az embereket érdekelheti, például az orális probiotikumokról is beszéltünk a legutóbbi adásban.
1: Úgyhogy érdemes akkor ennek is utána nézni, meg érdemes minket is hallgatni. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.
1: Dr. Simon Botond, szakfogorvos, a Semmelweis Egyetem gyermekfogászati és fogszabályozási klinikájának egyetemi adjunktusa volt ma a vendégem. Én megköszönöm a figyelmet, egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.

0: Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan.

0: elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Megszűnnek a védett üzemanyagárak a benzinkutakon, már több mint 1000 rolleres balesetnél segítettek a mentők, holnap is napos, meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, ezt jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci helyzet miatt döntöttek így, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi az újpoli beavatkozást. Elhangzott az is, hogy a kormány több mint 9 milliárd forinttal segíti a tavaszi fagyok és az aszály miatt bajba került gazdákat, és döntöttek a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról is. A TEK az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig önálló szervezet lesz. Nagyon erős lesz holnap az UVB-sugárzás. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index országszerte meghaladja majd a 7-es értéket, vagyis ha nem óvjuk a bőrünket, ha szabadban vagyunk, akkor akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. Ezért a szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, ha pedig mégis kint leszünk, akkor használjunk fényvédőkrémet. A biztonságos fürdőzésre hívták fel a figyelmünket a vízimentők. Illés Zoltán rádiónknak azt mondta, hogy a hőségben sokan hűsölnek majd vízparton, például természetes vizeknél, a folyóknál és tavaknál pedig különösen fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és csak a kijelölt helyeken pancsoljunk.
6: Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a mindenki által ismert fürdőzési szabályokra, felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszulét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
5: A biztonságos rollerezéshez adnak jó tanácsokat a rendőrök. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság közösségi oldalán írnak arról, hogy érdemes bukós isakban rollerezni, ami véd a fejsérülések ellen, emellett nem szabad száguldozni a két kerekűekkel, és figyeljünk arra is, hogy ne vigyünk utast a rolleren. A mentők adatai szerint idén május végéig több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szerzett komolyabb sérüléseket a rollerezés közben. Igazi nyári időnk lesz a következő napokban, ma estig sok napsütés várható és 27-32 fokot mérhetünk, éjszaka pedig 17-25 fokig hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és bár lehetnek gomoly felhők az égen, csak az észak-keleti határ mentén fordulhatnak elő kisebb esők. A szél sem hűsít majd minket, és nagyon meleg lesz, 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén pedig tovább fokozódik a hőség, a napos időben szombaton 36, vasárnap 37 fok is lehet.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
7: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Faktek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A belfasti Kneecap Trio zenéje mellett politikai állásfoglalásaival is gyakran kerül a hírekbe. Tagjai Mokara, Moglibep és DJ Provi az ír nyelvet és kultúrát népszerűsítik, miközben provokatív szövegeikkel és fellépéseikkel gyakran váltanak ki vitákat. Egyik tagjukat, Mokarát 2024-ben terrorizmussal vádolták, miután egy koncerten Hezbollah zászlót mutatott fel. Ennek ellenére a zenekar továbbra is aktív, és a róluk szóló film, amelyben Michael Fassbender is szerepel, több díjat nyert, valamint Írország hivatalos nevezése lett az Oscar-díjra az idegen nyelvű film kategóriában.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Altingün. Az Altingün törökül aranyló nap története egy holland zenésszel és egy régi, 70-es évekbeli lemezzel kezdődött. A nevet a 70-es-80-as évek kellemesen gicses csillogása inspirálta, a nagy török előtt Baris Mancsó gyűrűin át suhanó fények. A már a stadionokat megtöltő banda coverbandként indult. A török tagokat a zenekar alapítója Jasper Warhulst a Facebookon verbúválta. Semmi mást nem akart, mint újra teremteni a 70-es években virágzó anatóliai pszichedelikus hangzást, amely a térség ősi népzenéjéből táplálkozik, és most újra felfedezte a világ. Folk bandának is titulálták már ezt az együttest, amely régi dallamokat hoz el új közönségeknek. Ez elég meglepő, ha a torzított gitárok és szintik által dominált hangzásra gondolunk. Számaik szövege sokszor lefordíthatatlan, de megkapó, mint legújabb albumuk címe, Ask. Az arab eredetű szó mély, szenvedélyes szerelmet jelent, spirituális és romantikus értelemben, és az Oszmán Birodalom óta a török művészet egyik kulcsfogalma.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Telehold zenekar.
1: És ez pedig a Rádió Café.
2: Like an empty fire, like your desire.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Deva, Takács Dorina szóló projektje. A fiatal előadó életében mindig is óriási szerepet töltött be a zene. Színházi darabok, kórusok, zenekarok után úgy érezte, hogy itt az ideje elindítania saját szóló karrierjét. Számait ő írja, producereli és énekli, sőt, a lemezborítót is ő készíti. Nevében a D, mint Dorina, az előadót jelképezi. Eva nem más, mint az első nő a Földön. Dalait leginkább népdalok és az elektronikus zenék inspirálják.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Belau együttes az elektronikus zenei alapokon nyugvó modern popzenei formáció, amelyet Kedves Péter alapított 2015-ben. A Fonogram díjas Belau zenéje az elektronika, trip-hop és chill wave műfajokkal írható körül. A zenekar alapvető koncepciója, hogy különböző énekesnőkkel dolgoznak együtt a világ minden tájáról. Dalaik pedig alapvetően olyan témákra fókuszálnak, mint az önismeret, az utazás, a nyugalom, az útkeresés, az inspiráció és az emberi természet. Az egyik legfőbb motívum, amely végigkíséri munkásságukat, a tenger. Talán nem véletlenül.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bankrablással vádolt emberről írt számot 1998-ban a reggit rockkal ötvöző manchesteri csapat, az Audioweb. A Policeman Skunk, The Story of My Life dalszövegének fiktív hőse hiába próbálja meggyőzni a rendőrt és a bírót, hogy összekeverik valakivel, nem hisznek neki. Azt akarják, hogy vallja magát bűnösnek. A komor témájú szerzeményt a zenekar táncolhatóra pörgősre hangszerelte. Dancehall style, ahogy meg is jegyzik az egyik sorban. Ám legyen akármilyen fülbemászó és hatásos felvétel, egy logikai bukfencen nehéz túllendülni. Egy valódi bankrablás valódi vádlottja 1998-ban alig ha kérte volna pont az Audioweb védőügyvédi segítségét, hiszen a srácok az előző évben éppen a Bank Robber című The Clash feldolgozással kerültek fel a slágerlistákra.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Oasis 2009-es feloszlása után mindkét Gallagher testvér új zenekart alapított, és mindketten válogatott sértésekkel illették a konkurenciát. Noel szerint Liam együttese, a Bad Eye, Stratford városrész legjobb Oasis tribute bandája volt. Liam pedig tesója madaras társulatát, a Noel Gallagher's High Flying Birds-öt átkeresztelte High Flying Smurfs-re, azaz magasan szálló törpikékre. Minden esetre Noelnek olyan szempontból igaza volt, hogy a Bad Eye 2011-es a The Roller Oasis számként íródott még 2000-ben, és három Oasis albumról is lemaradt. Noel, amikor megtudta, hogy öccse új csapata megjelenteti e hányattatott sorsú szerzeményt, gúnyosan megjegyezte, biztosan vezetni fogja az angol slágerlistát. A The Roller végül nem jutott feljebb a 31. helynél.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton

0: búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
1: A Pályán Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Szombattól jön az idei nyár első hőségriadója, a nyári autózáshoz ad tanácsokat a Magyar Közút, fokozódik a hőség, holnap már 34 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Újraindítja a magyar kormány a visegrádi együttműködést, erről beszélt Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy találkozott a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnökökkel, és megegyeztek abban, hogy a jövőben közösen dolgoznak majd egy erős Közép-Európáért. Ennek érdekében jövő héten Budapesten tárgyalnak majd. A kormányfő arról is beszélt, hogy a kétnapos EU csúcson az unió 7 éves költségvetéséről és Ukrajna csatlakozásáról is tanácskoznak. Szombattól hőségriasztás lép életbe, ezt az országos tisztifőorvos jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix azt mondta, hogy arról egyelőre még nem döntöttek, hogy másod vagy harmadfokú lesz a riasztás. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a hőség különösen az idősekre, a kisgyerekekre és a krónikus betegekre lesz veszélyes, de az egészségesek szervezetét is megterheli majd. Ezért arra kért minket, hogy öltözzünk lengén, ígyunk sok folyadékot, és ne legyünk a tűző napon a déli órákban.
4: Hőkimerülés bárkivel előfordul, ahogy kiszáradás is. Hiába egészséges valaki, hogyha napközben magas hőmérsékleten fizikai munkát végez, vagy akár sportol, akkor könnyen előfordulhat, hogy rosszul lesz. Ezért például figyelmeztetnünk kell mindazokat a munkáltatókat, akik szabadban végzett tevékenységet felügyelnek. Ilyenkor biztosítani kell ennek a tevékenységnek a biztonságosságát. Folyadékpótlásra, illetve rendszeres pihenőidőre van szükség, gyakrabban, mint normálisan.
3: Tanácsokkal segíti az autósokat a Magyar Közút. A nyári szünet kezdetével megnő a forgalom az utakon, ezért a közösségi oldalukon egy videóban mutatják be, hogy mire figyeljünk. Ebben hallhatunk arról, hogy érdemes előre tájékozódni az útvonalról, arról is, hogy tartsunk megfelelő követési távolságot, a heves záporok idején pedig vezessünk az út és látási viszonyoknak megfelelően. Egy papagáj miatt vonultak ki a tűzoltók egy angol kisvárosban. A ház riasztó rendszerét felügyelő cég dolgozói riasztották őket, ugyanis jelzést kaptak, és amikor felhívták a tulajdonost, tisztán hallották a tűzjelző hangját. Csak hogy ezt a hangot egy 17 éves szürke jákú papagáj adta ki, vagyis hiába vonultak ki a tűzoltók, nem kellett lángokat eloltaniuk. Holnap is folytatódik a kánikula, sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek az égen, de komolyabb esőre sehol nem kell számítani, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 17-25, holnap napközben pedig 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis napos, többnyire száraz időben bízhatunk, szombaton az északi középhegységben, vasárnap pedig bárhol eleredhet az eső, de 35-37 fokot mérhetünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
5: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. A vállalkozást indítani, működtetni és fejleszteni magától értetődően nem lehet önbizalom nélkül. De kevésbé egyértelmű, hogy önreflexió nélkül sem. Beszélgető társam szerint, bármi is történik, mindig érdemes átgondolni, ebben én hol vagyok benne. Ez a szemlélet nem csak segít elviselni a következményeket, hanem lehetőséget ad arra, hogy tanuljunk belőlük, és valami igazán értékeset hozzunk létre. Ez a gondolkodás különbözteti meg az álmodozót az alkotótól. Persze azért kell más is a sikeres vállalkozáshoz, aminek talán az egyik legfontosabb jellemzője az erős közösség, olyan, amelyet nem a pénz tart egyben, hanem a hasznosság tudata. Vendégem Balog Petya, a Start Holding társalapítója és az igazgatóság elnöke. Szia!
2: Ja, sziasztok!
1: Az első kérdésem az, hogy megjött-e már a nagy sztori, amire vártál?
2: Én mindig úgy kelek fel, hogy bár a múltban is voltak kisebb sikereim, de azt remélem, hogy még valami klassz dolgot fogok tudni csinálni.
1: Ez olyan, mint a színészeknél a szerepálom?
2: Gondolom, hogy az, amikor csináltam, tehát amikor például az NNG épült, a navigációs cég, aminek az egyik alapítója, vezetője voltam egy évtizedig. Amikor az épült, és a semmiből egy 1000 fős nemzetközileg elismert céggé vált, az egy nagy sztorinak tűnt belülről, de azt éreztem, hogy ez nem lehet az utolsó, és nem lehet a legnagyobb sztori. Ott volt az, hogy ez nagyon klassz, és büszke vagyok rá, de én még valami jobbat akarok csinálni.
1: És honnan tudod, hogy melyik az?
2: Ha megcsinálom a még nagyobbat, akkor utána megint arról fogok gondolkodni, hogy ez még mindig nem lehet a vége, még ennél kell valami jobbat csináljak. Úgyhogy ez egy éjség, ez egy valószínűleg egy csillapíthatatlan éjség. Nem is biztos, hogy a tradicionális sikere, nem tudom ezt jobban elmondani, nem arra vágyok, hogy ezzel még többet keressek. Arra vágyok, hogy amit csinálok, annak még nagyobb hatása legyen, az egy még jelentősebb dolog legyen. És ez egy fura...
1: Ennek soha nincs vége, nem?
2: Ennek soha nincs vége, de ez akkor jó, hogyha ezt az utazást is élvezzük, nem? Tehát, hogyha...
1: Hát van, aki azt mondja, hogy az utazás a lényeg.
2: Igen, igen. És minden más az csak közbe történik, csak nekem valahogy a szüleimet okolom, ők arra neveltek, vagy azt tanították, hogy legyünk hasznosak. Tehát amit csinálunk, az ne csak rólunk szóljon, hanem legyen valami hasznossága. Tehát az valamit hozzátegyen. És én ezt keresem, hogy tudok valahogy ebben a játékban, ebben az életben hasznos lenni másoknak. És minden történetemnek ugyanaz az egyik ilyen motiváló rugója, ami miatt én szívesen csinálom őket, hogy mindig látom benne, hogy amit most csinálok, az hogy hasznos, az hogy tesz hozzá a világhoz. Persze emellett fontos az, hogy tudjak vele keresni is, de abban meg arra jöttem rá, hogy nagyon egyszerű felfogás ez, és lehet, hogy nincs igazam, de én arra jöttem rá, hogy ha nagyon sok embernek vagyok tartósan hasznos, akkor előbb-utóbb, ha elkérem ennek az ellenértékét, akkor azt megkapom. Mert hogyha valakinek értéket teremtek, tartósan értéket teremtek, akkor van min osztozni.
1: Közben az jutott eszembe, hogy vajon a hasznosság méret kérdése, mert hogyha minden nap meglátogatsz egy embert, aki mondjuk beteg és nem tudja magát ellátni, de te minden nap elmész hozzá, szigorúan, ha kell, tehát hogy ha van kedved, ha nem, akkor az vajon hasznossága? És csak egy emberről van szó.
2: Ebben meg van egy nagyon rossz berögződésem, vagy éppen nagyon jó, egy nagyon engem meghatározó berögződés, az pedig az, hogy én úgy gondolok a hasznosságra, hogy ez egy szorzat, mekkora értéket teremtek szorozva hány embernek. Én azt gondolom, hogy ha tudunk hasznosak lenni, ha tudunk valami jót okozni a világban, a társadalomban, a gazdaságban, a kultúrában, akkor az egy kötelezettség is, akkor az egy felelősség is. Ha én tudok jót tenni, akkor nekem felelősségem az, hogy ezt minél nagyobban tegyem.
1: Azért mentél kollégiumba, még már középiskolában, de egyetemre főleg, hogy megmutass, hogy te egyedül boldogulsz.
2: Igen.
1: Most egy kicsit másképp látod.
2: Az egyedül boldogulás ott az volt, hogy leváljak a családról.
1: Értem. Mindig nem volt a vállalkozási kultúrával
2: Nem, én viszonylag hamar értem, hogy én mindenképp csapatot akarok építeni, mert ha gyorsan akarok haladni, nagyon sok mindenhez értek egy kicsit, és nagyon-nagyon hatékonyan gyorsan tudok bármit csinálni, de ha gyorsan akarok haladni, akkor egyedül megyek. Ha messzire akarok eljutni, akkor csapatot kell vinni. Mert hogy messzire nem tudok egyedül eljutni. Mert én sok mindent meg tudok egyedül csinálni, de ez még mindig csak egy ember. Akkor tudok igazán nagy dolgot építeni, hogyha egy egész csapatnyi jó ember van körülöttem, akik szintén hatékonyak és gyorsak és jól haladnak, de ha nem én kell mindent csináljak. És ez viszonylag hamar megjön, de volt egy, és mindig azóta is megvan egy ilyen nagyon nagy függetlenségvágyam. Én, hogyha mindenki jobbra megy, akkor én balra akarok. Ha mindenki átmond, akkor én bét mondok. És nagyon hamar megjött az, hogy én szeretnék már nem gyerek lenni a világban, hanem szeretnék önálló felnőtt lenni. Én szeretném eltartani magamat. Nem azért, mert a szüleim ne adtak volna meg mindent, egy hihetetlen jó gyerekkorom volt, nagyon kiegyensúlyozott gyerekkorom volt. Nem voltunk gazdagok, átlag középosztálybeli családból származom, de nem is éheztünk igazából soha, vagy tehát, hogy ilyen jellegű problémák nem voltak, és sose volt otthon feszültség, vagy vita, vagy a családban bármi probléma, de én azt éreztem, hogy én meg akarom mutatni, hogy én már felnőtt vagyok, és én már egyedül boldogulok a világban. De amikor céget kezdtem el építeni, akkor viszonylag hamar rájöttem, hogy egy olyan céget akarok építeni, ahol sok ember dolgozik, ahol jó emberek dolgoznak, és ahol megbízunk egymásban.
1: Hogy tekintesz a cégedre, meg a közösségedre? Egyfajta apa figuraként, vagy vezetőként jelentsen ez most bármit, ezt hagyjuk homályba. Mi a viszonyod a cégedhez, meg a kollégáidhoz?
2: A legtöbb esetben, és nyilván vannak olyan helyzetek, amikor ettől el kell térni, de a legtöbb helyzetben én az egyenrangú kommunikációt szeretem. Én nem szeretem, én nagyon irtózom attól, hogyha engem pedesztrára emelnek, hogyha tekintélyes úr leszek hirtelen a cégemben. Én nem szeretem utasítani a kollégáimat semmire, nem akarok parancsolni, nem szeretek számon kérni, hogy ezt megcsináltad, ezt miért nem csináltad meg. Én azt szeretem, hogyha...
1: Tehát nem a félelem fenyegetés légköré tartott fenn?
2: Nem. Sőt, én nagyon-nagyon az ellenkezőjét csinálom. Én abban hiszek, hogyha pontosan tudja egy kolléga, hogy mit miért csinálunk, és azt mondom, hogy figyelj, ezt meg kéne csinálni, ezért és ezért te is látod, hogy miért fontos ez, érted, hogy mit kell csinálni, és én ebből teljesen kilépek, és ott hagyom azzal a feladattal, hogy figyelj, holnap tréning lesz, ehhez be kell rendezni a termet, meg el kell rendezni a hotellel, hogy legyen hangosítás, meg minden, de nekem most más dolgom van, én most ebben nem tudok már többet segíteni. Ha ő tudja, hogy nincs, nem felém tartozik, nem én várok tőle valamit, hanem ott van egy feladat a világban, és én hagyom, hogy ő azzal a feladattal nézzen farka szemet, akkor meg fogja csinálni. Ha nem csinálja meg, akkor nem tudunk együtt dolgozni.
1: Sose vetődött fel benned, hogy jó, hát mi van, ha nem csinálja meg? Úgy kell elmenned onnan, hogy bizonytalanságban vagy. Uh-huh. Pláne az első két eset, első néhány esetben érdekes.
2: Én szinte biztos vagyok benne mindig, hogy megcsinálják.
1: Mitől?
2: És olyan emberekkel szeretek együtt dolgozni, olyan emberek vannak körülöttem. De amúgy az emberek többsége sokkal többre képes, mint a vezetőik elhiszik. Szerintem nagyon alábecsüljük az embereket. Az az ember, aki egy családot fel tud nevelni, aki egy önálló életvitelt egy házban vagy lakásban üzemeltetni tud, aki egy gyerekről gondoskodni tud, ott azt feltételezi, hogy nem tud egy nyomtatványt postára adni, vagy nem tud egy feladatot, egy kis egyszerű feladatot elvégezni. Ez a szintű gyanakvás, vagy ez a szintű bizalmatlanság nagyon jellemző a világban, de én azon a véleményem vagyok, hogy legalább annyit várok el, és ez egy nagyon egyszerű elvárás, hogyha ha valami miatt ő azt érzi, hogy ezt most nem tudja megoldani, mert kiderül, hogy egy olyan probléma adódott, amit nem tud megoldani, akkor szól.
1: Akkor jelzi.
2: Akkor jelzi. És hogyha megbeszéltük, hogy holnap reggelre ez mind rendben van, és nem jelezte, akkor én nyugodtan alszom.
1: És hogyha nem jelezett semmit,
2: és ha nem jelezett, és
1: oda megyek,
2: és nincs rendben, akkor megpróbáljuk kibogozni. Ott pedig a másik fontos, ami nekem ilyen nagyon fontos vezérelve, ez valamikor fiatal koromban hallottam egy mondást, egy amerikai mondást, azt sem tudom, hogy kitől származik, az pedig ennyi volt, hogy vagy a probléma, vagy a megoldás része, vagy te dönthetsz róla. És ez azt jelenti, hogy ha oda megyek reggel, és nincs megoldva valami, akkor ha elkezdek azon problémázni, hogy miért nem csinálta meg, mit kellett volna csinálnia, hogy képzeli, ki van rúgva, stb., akkor ezzel én a probléma részévé váltam. Mert ettől nem lesz megoldva a probléma. Úgyhogy egy ilyen szituációban, és erre egy életen át edzettem magam, és még mindig ezen dolgozom, hogy ebbe még jobb legyek. Egy ilyen helyzetben én az első kérdésem, hogy oké, akkor mit tudunk csinálni, akkor hogy tudjuk megoldani. És ha megoldottuk, ha túl vagyunk a problémán, akkor tudunk arról beszélgetni, hogy vajon mi csúszott félre, vajon hogy lehetne legközelebb ezt jobban. És ott is nekem sokkal fontosabb a tanulási oldala mindennek. Hogyha nem szólt és nem oldotta meg, és probléma volt, akkor először megoldjuk a problémát, utána pedig arról beszélünk, hogy a jövőben hogy tudjuk ezt a helyzetet elkerülni.
1: Eszedbe se jut, hogy ilyenkor na, mehetsz is.
2: Nem, viszonylag magasan van ez a határ, amikor azt mondom, akkor szoktam valakitől megválni, ha már sokszor ugyanabba visszajutottunk, hogyha mindig ugyanaz.
1: A ismétlődő mintázat.
2: És hogyha nem tudunk ebben előrelépni. Tehát ha nem tudunk, mert az, hogy egy kolléga kap egy feladatot, és arról kiderül, hogy bonyolultabb, és nem volt hozzá meg az eszköze, vagy nem tudta megoldani.
1: És fél bevallani, hogy nem tudja megoldani, mert szorong.
2: Az nagy baj, ha fél bevallani, tehát hogy akkor az viszont az én hibám, tehát ezt nekem kell megérteni, hogyha bármilyen van. De hogyha kiderül, hogy ezt nem tudta, és valamiért nem gondolta, hogy erről értesítsen, akkor tisztázni kell, hogy sokkal jobb, ha értesít, mert akkor tudunk rajta segíteni. De hogyha ez utána ismétlődik, és azt látom, hogy nem tudunk eljutni odáig, hogy vagy szól, vagy megoldja a problémát, akkor nem tudunk együtt dolgozni. De ez azért nálam egy hosszabb idő, mire idáig eljutunk, hogy valakinek azt kell mondjam, hogy sajnos ennek vége, mert nem tudunk együtt dolgozni, nem működött.
1: Azt mondtad egy interjúban, hogy te szeretnél az az ember lenni, mondjuk a startupjáról beszéltél, akit először felhívnak, ha valami nagyon nagy probléma van, mondjuk így szalonképesen, és az is, akit akkor hívnak fel, amikor óriási öröm éri őket.
2: Igen.
1: Én meg azt kérdezem, hogy te nálad ki ez a két ember? Vannak-e egyáltalán? Mert bennem az is felvetődött, hogy vannak-e egyáltalán. Uh-huh. Az eddigi benyomásom alapján sem simán el tudom képzelni, hogy nem biztos, hogy fölhívsz bárkit is.
2: Kit hívok föl, ha valami jó hír van, abban valószínűleg elsőjön a feleségem el, akivel együtt dolgozunk most már sok éve, és akivel együtt építjük ezt a céget is. Úgyhogy valószínűleg, amikor valami jó történik, akkor ő az első, akit hívok. Amikor rossz történik, akkor van két kollégám, Peták és István, akik hihetetlen jó probléma megoldók, és amikor probléma van, akkor nagyon hasonlóan működünk velük. Akkor nagyon hasonlóan rögtön oda megy az agyunk, hogy akkor hogy lehet megoldani, és ők ebben nagyon, nagyon jó partnerek. Tehát, hogy bármekkora probléma van, ha elmondom nekik, akkor mindig onnan indulunk, hogy hú, akkor most pontosan milyen ötletek vannak, milyen oldalról lehet körbejárni, ki tud segíteni, és ők nagyon gyorsan velem együtt rá tudnak erre fókuszálni, hogy akkor ezt hogy oldjuk meg. Úgyhogy általában őket hívom, amikor baj van.
1: Sose rándul össze a gyomrod, amikor probléma van? Tehát az a reakciót, azt kigyomláltad magadban, amikor rossz hírt kap az ember, akkor ösztönösen így befelé húzódik és megijed. És nem azt mondom, hogy lebénul, de azért úgy megáll is, és szinte már alá kerül a problémának, a bajnak.
2: Nem, ebben szerintem már jó vagyok, hogy ha baj van, akkor először intézkedek. Akkor
1: ez
2: először
1: tanulható egyébként, vagy ilyen
2: szerintem
1: vagy?
2: Ez fejleszthető, illetve a másik, ami nagyon sokat segít, az a tapasztalat. Azt látom, hogy a karrierem elején, amikor sok évvel ezelőtt egyszer csak bejelentkezett az adóhivatal, hogy akkor egy áfa vizsgálat, nem lett be semmi, tehát hogy nem volt semmi problémánk. Attól így hirtelen megérdezem, hogy atya úristen, jön az adóhivatal, te jó ég, mit fogok csinálni. Amikor már nagy cégként jött az adóhivatal, akkor az csak egy rutin feladat volt, hogy akkor most megjön az adóhivatal. Amikor először beperelték a céget, aztán abból se lett semmi.
1: Vagy akkor, amikor az első vállalkozásod tönkrement.
2: Igen, amikor az első vállalkozás tönkrement, akkor hát ez mondjuk, amikor így elvesztettem az összes adatot, tönkrement a meghajtó a gépemben, akkor ott hát elszívtam egy cigit, és kezdtem újraírni, tehát hogy azt is már szerintem, már ott is egy ilyen nem maga alá gyűrt, hanem rögtön átbillentem arra, hogy jó, akkor mit csinálunk legközelebb. És szerintem ennek van egy valószínűleg gyerekkorból tanult vonatkozása, amit valószínűleg édesapámtól tanultam, hogy a problémákat megoldani kell. Tehát, hogy ha van egy probléma, akkor járjuk körbe, oldjuk meg, menjünk tovább. Van olyan, amikor egy probléma nagyon, nagyon megvisel lelkileg, de az inkább az az érzés, hogy ha egy ilyen nagy és elhúzódó és nehéz probléma van, amit nem tudok letenni, nem tudok másnak elmondani, az üzleti életben azért vannak ilyen problémák is, akkor inkább ez úgy jelenik meg, hogy nem hiszem el, hogy most ezzel kell foglalkozzak, ahelyett, hogy építenék
1: valamit. Bosszant?
2: Inkább bosszant. Inkább csak azt mondja, jó, értem, tudom, most de mindegy, csinálom, tehát csinálom, csak nem hiszem el, hogy még ezzel is ennyi időt el kell töltsek. És érzem magam, hogy amikor ilyen problémák vannak, ami akkor inkább azt érzem, hogy minek? Most ezt miért? Tehát, hogy ott inkább ilyesmi érzelme.
1: És ezeket a nagyokat akkor hogy oldod meg? Ilyen kicsit keservesen, lépésről lépésre, vagy szépen kötelességtudóan mész tovább, és megcsinálod?
2: Van egy pont, amikor minden csak feladat. Amikor ez is egy feladat, ezt is kell előre lökögetni, és jó, akkor most ezt így csináljuk, jó, akkor most ezt visszamegyünk, akkor újra átbeszéljük, jó, akkor ezt most így oldjuk meg. Tehát, hogy a végén úgyis csak feladatok, én nem vagyok ilyen nagyon ijedős ember, meg nem vagyok, nem szeretem beleélni magam a problémákba. Tehát, hogy ami talán gyakorolható, tanulhatom, hogy igyekszem mindig kívül rakni magam. A problémákon az, hogyha van egy helyzet, és lehet, hogy annak a helyzetnek én vagyok az egyik résztvevője, akkor megpróbálok egy olyan nézőpontot találni, amiben magamat is, és a többi felet is kívülről nézem, és kívülről próbálom megnézni, hogy ha ez egy saktábla és ezek a figurák, akkor ezt hogy oldom meg. Ha ez egy játék, amiben ez a helyzet van a képernyőn, akkor ezt hogy oldom meg. Megpróbálom így kívülről megoldani a problémát.
1: Az érintettségedet, főleg az érzelmi érintettségedet megpróbál csökkenteni.
2: Igen, azt amilyen gyorsan lehet, úgy próbálom. És utána majd lesz még úgyis időm töprengeni azon, hogy kerültem ebbe a helyzetbe, és szerintem ez egy fontos másik jellemzője a vállalkozói gondolkodásnak, hogy bármi is történik, mindig érdemes azt átgondolni, hogy ebben én hol vagyok benne, hogy ez miért az én hibám valahol. Mondok egy egyszerű példát. Ha a céget átveri egy ügyfél, vagy egy beszállító, akkor lehet azt mondani, hogy hát ez egy szemétpiszok volt, aki engem átvert, és hogy ez egy ilyen világ, hogy ilyen szemétpiszkok vannak, nem én tehetek róla, nem én rontottam el bármit, csak jött egy szemétpiszok. Amit én csinálok elért az, hogy mindig azt vizsgálom meg, hogy oké, miért tudott ez előfordulni? Én mit nem tettem meg? Én mit rontottam el? Én miben nem voltam jól bekalibrálva? Vagy miben nem gondolkodtam elég alaposan? Vagy milyen előlépést nem tettem meg az, hogy ez ne következhessen be? Van egy ilyen nagyon aranyos mondás, az úgy szól, hogy nem a kisegér a hibás, hanem a lyuk a zsákon. És erre gondolok mindig, hogy igazából amikor átvere egy ügyfél vagy beszállító, akkor nem az ügyfél vagy beszállító az igazi felelős ennek az esetnek, hanem én, amért ezt hagytam, amért lehetőséget kínáltam, amért nem védtem be úgy, amért nem gondoltam végig eléggé, amért valamit én hibáztam, hogy ez létrejöhetett. És ha ez a gondolkodásmód megvan, az azt jelenti, hogy bármi is történik, minden egyes esetből, mindegyikből kell legyen valami tanulság, amit be tudok építeni, és attól még nyilván majd hiányozni fog az a pénz, meg tehát attól még lesz valamennyi
1: fájdalma. A helyzet attól nem lesz könnyebb az adott
2: olyan
1: helyzet.
2: Szempontból lesz könnyebb, hogyha hosszú távban gondolkodom. Ha nem ma akarok nyerni, akkor tudok annak örülni, hogy na akkor most már ma is tanultam valamit, a jövőben már ilyen nem fog velem történni, ennyivel is erősebb leszek, és ez volt ennek a tanulságnak az ára. És volt olyan tanulságom, aminek egy év munka volt az ára, volt olyan tanulságom, aminek két hónap munka volt az ára diákként, és volt olyan tanulságom, aminek csak pár 10 millió vagy 100 millió forint volt az ára, de ezeket a tanulságokat úgy tűnik, én nem tudtam olcsóbban megszerezni.
1: Többször mondtad, hogy hosszú távon gondolkodva, és ez egy visszatérő gondolat, igen ám, de itt, ebben az országban, talán a régióban is, ez majdnem idegen gondolkodás, vagy megközelítés a hosszú táv, nem akarok belemenni. Miért? Szerintem, aki hallgat minket, az pontosan tudja, hogy mire gondolok. Az, hogy te központba helyezted ezt a hosszú, a saját gondolkodásod központjába helyezted a hosszú távú gondolkodást, ezt hogy sikerült megoldanod? Mert nyilván látszik, hogy működnek a cégek.
2: Igen. Szerintem ebben egy picikét ilyettebbek
1: vagyunk. Volt ebben egy kis marslakóság, hogy akkor igen, hogy hát igen, akkor én hosszú távon gondolkodom.
2: Igen. Szerintem a nagy hiba, amit az ország elkövet, amit gazdaságpolitikában elkövet, az az, hogy nagyon-nagyon alacsony a bizalom. Nagyon alacsony a jövőbe vetett bizalom, a környezetbe vetett bizalom az országban. Amit ez okoz, hogy a vállalkozók nem hisznek abban, hogy 5 év múlva, 10 év múlva még lesz cégük, még működik a cégük, még nem jött egy törvényváltozás, ami ezt ellehetetlenti, még nem jött egy adóváltozás, ami ellehetetlenti, még nem vették el tőlük, nem lopták el tőlük, nem lettek kiszorítva. És ez azt okozza, hogy a legtöbb vállalkozó nem bízik a 10 év múlva megkereshető pénzben, a 10 év múlva leszedhető gyümölcsben, ezért sokkal rövidebb távú befektetésekben gondolkozik, sokkal rövidebb távban gondolkozik.
1: Kicsit olyan spáhi gazdálkodás megy a piacon. Igen. Is. Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Balogh Petyával.
0: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Pincér! Pincér!
4: Igen, mit parancsol?
3: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4 A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
5: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm.együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Balogh Petya, a Start Holding társalapítója és az igazgatóság elnöke. A szünet előtt ott hagytuk abba, hogy a legtöbb vállalkozó nem bízik a 10 év múlva megkereshető pénzben, és ezért sokkal rövidebb távon gondolkodik.
2: De te miért nem? Hogy tudtad magad ebből kihúzni?
3: Én azt gondolom, hogy mindig lesz valahogy. Én azt gondolom, hogy ha ilyesmi akarna történni, akkor majd le fogjuk tudni kezelni. Hogyha valami olyan dilemma elé állít, ami veszélyezteti a céget, vagy annak a fenntarthatóságát, vagy bármit, akkor majd megtaláljuk a megoldását. És ilyen szempontból ez a szerintem egy rutin kérdés is, hogyha az ember már látott eleget, küzdött eleget, akkor már tudja, hogy úgy is megoldjuk, akkor már kevésbé fél. De ahol ez
2: jobban nagyon... Jobban bízik, kevésbé fél, ergo jobban bízik.
3: Jobban bízok abban, hogy lesz jövő. És értem, hogy van rengeteg gazdasági, politikai...
2: Turbulencia,
3: és van rengeteg probléma, de én attól független azt gondolom, hogy amit csinálunk, meg amit építünk, az lesz, és hogyha a környezet rosszabb lesz, akkor arrébb kell egyel húzni máshová, hogyha a szereplők komiszabbak lesznek, akkor át kell levezni olyan piacról. Nem olyan komiszak, de azt gondolom, hogy amit csinálunk, az értékes értékteremtő, és erre mindig lesz szükség, ehhez jól értünk. A másik meg, én nem nagyon félek attól, hogy mindent elveszítek. És azért nem félek attól, hogy mindent elveszítek, mert ha mindent elveszítenék, akkor mindent újraépítenék. És attól nem félek, hogy ne tudjak újra felállni. Ezért persze van veszíteni valóm, és nem szeretném elveszíteni, amim van, de nem rettegek attól, hogy elveszítem. Azért tudok céget építeni, és azért tudok sikeres céget építeni, ami a fejemben van, ami a kapcsolati hálomban van, ami a szívemben van. Nem azért, mert már létezik az a jogi entitás. És hogyha mindent valaki elvenne, akkor egy picivel arrébb ugyanezt megcsinálom újra. Vagy csinálok valami mást. És tudok majd valami értéket teremteni, és fel tudom építeni. Ezért én nem félek így a jövőtől. Tehát nem szeretem, és nem is akarom, hogy ezek határozzák meg a gondolkodásomat. A másik oldalon viszont, ahol nagyon-nagyon nagy tragédia ez a bizalomhiány, és főleg a környezetbe és a jövőbe vetett bizalomhiánya, hogy a magyar vállalkozók többsége nem mer befektetni a saját vállalkozásába. Amikor egy agrárvállalkozó azt mondja, hogy hát ha lesz rá pályázat, akkor építek. Ha nem lesz pályázat, akkor
2: kvázi
3: nem.
2: Vagy van, ha vagy van más, ingyen pénz.
3: Igen, ingyen pénzből fejlesztem a cégem, de a sajátom nem rakom be, mert mi van, ha jövőre elveszik.
2: Nekem ebből egy állítólag Mária Terézia korából származó mondás jutott eszembe, amikor nemesek támogatták Mária Teréziát, hogy vérünk és életünk, valaki hátul megszólalt, zabunkat nem.
3: De hogy ez egy gazdasági tragédia. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha ez változik, ez a környezet tud változni, és ezek nem makroökonomiai pályák, hanem csak ezekhez kommunikáció.
2: Semmi köze a makroökonomiához. Ennek.
3: Ez csak kommunikáció és kiszámíthatóság és korrektség, és ez csak pszichológia. Ezt lenne a legolcsóbb megjavítani. Ez sokkal olcsóbb lenne megjavítani, mint a strukturális problémáit a gazdaságnak. De ezt az egy dolgot rendbe raknák a fejekben, akkor a vállalkozók többet hosszabb távra mernének befektetni.
2: Volt egy műsorod, egy podcast beszélgetés, ahol úgy kezdte a kollega, hogy elővett idézeteket tőled, és elnevezte fájdalmas igazságnak.
3: Igen.
2: Szíven ütött, mert egyébként praktikus tanácsok, végiggondolása, jó praktikus tanácsokról van szó. Ezeket nem értettem, hogy miért kell fájdalmas igazságnak nevezni, de aztán rájöttem, hogy ez egy gondolkodásmód. Aztán tovább gondoltam ezt a beszélgetést, és az vetődött fel bennem, hogy úristen, tulajdonképpen amiket te mondasz, azok józan belátáson és józan észre, józan megközelítésen alapuló mondatok, összefoglaló mondatok, és megrémültem, hogy na de akkor tulajdonképpen miért nem értik ezt, miért nem csinálják így a vállalkozók, mi az, ami elhomályosítja a látásukat, mi nem jönnek rá maguktól, hogy az ügyfél fontosabb, mint én, és hasonlók, tehát ami logikus, belenézel, hát így kéne csinálni, hogy menj a piacra azzal a terméken, mondjuk ez éppen nem szokványos, amit még szégyelsz, hogy minél gyorsabb ügyfélkapcsolat, most nem akarom sorolni. De láthatólag, aki vállalkozásba fog, az egyfajta ködereszkedik a gondolkodására. Ez mitől van szerinted?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezen nagyon sokat gondolkodom, mai napig nagyon sokat gondolkodom. Azt hiszem, hogy a gondolatoknak hihetetlen ereje van. És emellett pedig a másik, amit nagyon erősen érzek, hogy nyelvében él a nemzet. Az az ország, ahol nincs meg a szakirodalma, nincs meg a kultúrája a vállalkozásnak, ott hiányoznak az ütős mondatok, amiket könnyű megjegyezni, ami beépül az emberek gondolkodásába, és Magyarországon hiányzik a vállalkozói gondolkodás, mert egy csomó jó mondat, egy csomó ilyen közös tanulság, egy csomó vállalkozói kultúra darabka, és az egyik ilyen kis hobbi küldetésem az életben, az arról szól, hogy rájöttem, hogy nekem van abban egy jó képességem, hogy komplex igazságokat egyszerű mondatokba tudok, ilyen hangzatos mondatokba össze tudok foglalni, és van néhány olyan jó mondatom, ami utána, amiatt, mert jól fog meg egy gondolatot a világban, emiatt könnyen beépül. És ezért én nagyon örülök, amikor valamelyik gondolatomat, valamelyik mondatomat utána viszont hallom vállalkozók, hogy beszélgetnek, elmondják. És ebben szerintem van egy vállalkozói kultúra építési lemaradásunk azokhoz az országokhoz képest, ahol ez már régebb óta megy, és kellenek azok a futó bolondok, mint én, akik megpróbálják magyar nyelven elmondani az üzletet, akik elmondják a tanulságaikat. Ebben az első zseniális úttörő szerintem Klapka György volt, akinek legendás mondatai voltak, de az ő legendás mondatai utána a vállalkozó generációinak voltak meghatározó gondolatok. És egy-egy jó mondat az utána beépül, és velünk jön, és utána egy-egy helyzetben segít egy döntésben. És én azon vagyok, és azért kommunikálok ennyit a vállalkozásra, és azért megyek szívesen bárhova hívnak, és azért publikálok sok mindent. Hogyha egy-egy gondolatom beépül, egy-egy jó mondatom beépül, a mögöttes elveket amerikai üzleti könyvek már rég megírták, de magyarul nincsenek róla könyvek, vagy senki nem olvast őket. Vagy
2: meg
3: nem
2: más is, ha angolul olvasod,
3: meg más is a
2: távoli
3: kultúra,
2: világ,
3: más,
2: világ.
3: Így van. Meg más is a kultúra, meg más is a közeg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben az a fajta kicsit mozgalom, ami kezd indulni, és amiben talán volt szerepem, hogy minél több vállalkozó meséljen az útjáról, minél több vállalkozó fogalmazzon meg gondolatokat, és ezt ossza meg másokkal, ez mind segít abban, hogy épüljön ez a hazai vállalkozói kultúra. És ebben szerintem az amerikairól lefordított üzleti könyvek csak a felét tudják elhozni. A másik felét
2: nekünk kell. Én úgy érzem, hogy ez a felszín.
3: Igen. A másik felét nekünk kell magyar vállalkozóknak oda tenni. Azáltal, hogy többet kommunikálunk, hogy tanítjuk a gondolatainkat, hogy megpróbáljuk emészthetően átadni őket. És utána ezek az igazságok szerintem, amiért fájdalmasak, nem az igazság fájdalmas belőlük, hanem az az út, amíg az ember eljut hozzájuk.
2: Kicsit egyedül vagy ebben a műfajban, nem?
3: Én azt remélem, és azt látom, hogy vannak ilyen helyzetek, amikor kell egy első bolond. Azt mondják, hogy nem az a, és nem csak az a bátor, aki először kezd el hülyén táncolni a buliban, hanem az is, aki másodiknak, harmadiknak mögé áll, míg aztán mindenki ugyanúgy hülyén táncol a buliban. Én azt gondolom, hogy sokszor én vagyok egy ilyen első hülye. És szerencsére látom már, hogy mögöttem vannak olyan még bátrabb hülyék, akik beállnak, és ők is csinálják, és viszik tovább a lángot, mert hogy ebben nekem nem az az ambícióm, hogy én legyek a meghatározó, nekem az az ambícióm, hogy ez történjen. És erre mondok egy nagyon egyszerű példát. Annak idején a LinkedIn-en, amikor elkezdtem LinkedIn-ezni, akkor rájöttem, hogy mindenki csak angolul posztol, és mindenki csak önmagáról posztol, hogy ő mennyire ügyes, hogy új pozícióba került. És rájöttem, hogy ez nem biztos, hogy csak így tudna működni. Arra gondoltam, hogy kipróbálom, hogy magyarul megírok egy posztot valami üzleti tanulságra, ami nekem szembe jött. Hát, ha ennek a sok embernek, mert ott van fönn, akkor már ott volt 600 ezer ember, és ezek általában üzleti életből, vállalati környezetből értelmes emberek, kitettem egy üzleti gondolatot magyarul, és kaptam 50 embertől üzenetet, hogy te Petya, te nem tudtad, hogy a LinkedIn-en angolul kell beszélni? Én megmondtam, hogy na akkor most a másik, a következő nap megint kiteszek egyet. Megint kaptam 25-öt, hogy de hát itt angolul kell beszélni. Igen, de kaptam rá 100 kommentet, meg 10 000 visszajelzést, meg mindent. Úgyhogy elkezdtem azt csinálni, hogy minden nap kiteszek egy számomra fontos üzleti gondolatot a LinkedIn-re. Kitettem újabbat, és aztán egyszer csak, amikor ennek már mindenki látta a sikerét, amikor már látták, hogy napi 100 000 embert érnek el ezek a posztok, akkor más is kitett egyet, aztán még egy ember. És mára egy nagyon élő és pezsgő online közösségé vált a LinkedIn, ahol naponta több száz poszt születik, és kommentelik egymásért, és több 10 000 ember rendszeresen LinkedIn-en olvassa, és reagálja le ezeket a magyar nyelvű posztokat, megszületett a magyar LinkedIn. Ebben én csak első fecske voltam. És nekem nem fontos az, hogy én ezt csináljam, nekem ez nem küldetésem, hogy én a LinkedIn-nek akarok lenni a magyar császára. Vannak nálam sokkal jobb írók, gondolkodók, meg nagyon sokféle, sokszínű gondolkodók, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez megtörtént. Mostanában néha még egyet-egyet posztolok, de már csak pár havonta.
2: Hát ez olyasmi ahhoz csatlakozik, amikor azt mondtad, hogy te ha A irányba mennek az emberek, akkor mész te inkább B irányba.
3: Igen, egy kicsit benne van ez az öntörvényűségem is, a másik oldalról pedig benne van az, hogy én szeretném, ha történnének dolgok, és hajlandó vagyok az első kapavágásokat megcsinálni, mutatni az utat, és hogyha az működik, és megy arra a tömeg, akkor van egy pont, ahol nekem, én nem nyerni akarok, én változást akarok látni, és nekem az is elég, hogyha a változás történik.
2: Volt egy másik interjúd, amiben szó került a családodról, és a legkisebb gyermekedről azt mondtad, hogy nagyon kreatív, nem tudom, hogy vállalkozó lesz-e belőle. Ha kiderül, hogy mi a viszonya a pénzhez, akkor lehet, hogy művész, de lehet, hogy vállalkozó lesz. Tehát most sokat beszélgettünk a vállalkozásról, a vállalkozás szellemi hátteréről. Ebbe beletartozik ez a pénzhez való viszony is?
3: Szerintem igen, igen. Az egyik, amiért beletartozik, hogy nyilván akit nem érdekel a pénz sem ennyire, vagy aki nem szereti a pénzt.
2: Általában azt szokták mondani menő vállalkozók, hogy engem nem érdekel a pénz, persze szükséges.
3: Szükséges, rossz. Szerintem az jó, hogyha nem abban mérjük magunkat, hanem az egyetlen vagy a fő célunk a pénz, de kell értsük a pénzt. Mert aki nem érti a pénzt, azt ott hagyja. Tehát, hogy azért kell hozzáérteni, és kell vele foglalkozni, mert különben nem minket fog majd gazdagítani. Ugyanakkor az nem fontos, hogy, tehát, hogy én nem, hogy mondjam, én nem kabzsi vagyok, én nem gyorsan akarok meggazdagodni.
2: Hanem nagyon.
3: De úgy akarok meggazdagodni, hogy közben másoknak sokkal többet teremtek. Ugyanakkor kell érteni a pénzt, és ha valaki nem ért a pénzhez, nem szereti a pénzt, nem akar a pénzzel foglalkozni, akkor belőle valószínűleg nem lesz jó vállalkozó.
2: Olyan cégvezető vállalkozó nincs, aki monomániásan egy szakmai probléma megoldása felé megy, meg is oldja, de azt mondja, hogy engem nem érdekel a pénz, felveszek egy könyvelőt, intézik. Uh-huh. Ez létezik?
3: Létezik, csak nem lesz nagy a cége. És a másik, hogy én azt gondolom, dolgoztam együtt több alapítvánnyal tanácsadóként, de aztán befektetem egy olyan cégbe, ami gyerekeknek oktat programozást, és ez egy cégszerűen teszi ezt. Szerintem gyerekeknek oktatni bármit az társadalmilag hasznos, technológiát oktatni az meg szuper jó készség a jövőre nézve. Viszont, mivel ők ezt cégszerűen tették, ezért tudták egyre nagyobban csinálni, ezért tudtak rá tőkét bevonni, ezért tudtak profitot termelni, azt visszaforgatni, ezért bővülni, és aztán már a rettentő sok országban, a világban sok 10 000 gyerek tanul náluk programozást és technológiát. Azért tud ekkora hatásuk lenni a világra, mert a társadalmi hasznosság és a profitábilis növekedés, működés ezt tud találkozni. És én azt keresem, és a befektetéseink nagyja ilyen jellegű, aminek van valamilyen hasznossága a világra, valamilyen pozitív dolog, amiből szeretnénk, hogy több legyen a világban, de közben fel tud skálázódni, sok pénzt lehet vele keresni, és és azt vissza lehet forgatni, hogy még nagyobban történjen. Úgyhogy ez elég későn jött meg nekem ez a megértés, de ez az a gondolat, hogy a pénz az nem egy szükséges rossz, a pénz az egy hajtóerő, és ha a pénzt jól csináljuk, az lehetővé teszi, hogy a hatást is jól csináljuk. És olyan dologgal érdemes szerintem foglalkozni, olyan dolgot kell csinálni a világban, ami hasznos a világnak is, ami valahol plusz értéket teremt, de közben pénzt is csinál, mert ha nem csinál pénzt, nem tudom nagyban csinálni, és akkor nagyon piciben. És az a vállalkozó, aki zseniális szakember, de nem érdekli eléggé a pénz, az nem talál rá üzleti modellt, az már csinálja kicsiben 5 ügyfélnek.
2: A... Ilyen céges formában, nem nekem egy
3: középkori cég. Így van, kézművesben csinált nagyon innovatív terméket, de ahhoz, hogy például egy NNG, ami számtalan komoly áttörést és újítást hozott be a navigáció piacára, ami ez néhány ilyen nagy alaplépése az egész szektornak kapcsolódik. Ahhoz, hogy egy NNG világszinten meghatározó legyen, ahhoz nem volt elég a legjobb navigációs szoftvert csinálni a piacon, hanem az is kellett, hogy a legjobb üzleti modellben és a legjobb pénzügyi eredmények mellett és a legfeszesebb szervezettel és a legjobb szakemberekkel, és a többi, és a többi. Ez mind kellett hozzá.
2: Azt mondtad, hogy gyerekkorod óta programozó, tehát tulajdonképpen belül egy programozó vagy, hogy kapcsolódott össze ez a pénzzel, azzal, amiről most beszéltél, a szakmai drive.
3: A pénz az energia, ami lehetővé teszi a dolgokat. Az első ilyen hasznosság a pénzben számomra az volt, hogyha több pénzt tudunk csinálni, akkor fel tudunk venni még egy kollégát. És akkor még jobban tudjuk csinálni. Azaz, én a pénzre, mint ilyen eszközre, hajtóerőre tekintek főleg, és ilyen szempontból nekem nem sok pénzem van, nekem vagyonom van. És én nem szeretem a pénzt, mint olyat magánszemélyként, hogyha sok pénz van a bankszámlámon. Azt szeretem, hogyha nagy a vagyonom, azaz azt szeretem, hogyha a pénzem, mint energia, mint lehetőség, az valami módon dolgozik valahol és gyarapodik. Ha a pénzt, mint energiát be tudom oda csatornázni, hogy olyan ügyeken dolgozzon, vagy olyan témán dolgozzon, amiben utána gyarapodik ő is, meg a világ is.
2: Sok vezető, cégvezető egyfajta hatalmi helyzetként éli meg a pozícióját, és ezt valóban hatalma van a saját cégében. Korlátlan hatalma van. Neked is ez volt. Hogy tudod megőrizni magad a hatalom ártó hatásaitól?
3: Talán a kis hercegben volt a király, akit kérdezett a kis herceg az ő hatalmáról, és mondta a király, hogy ha azt parancsolom a napnak reggel, hogy keljen fel, akkor engedelmeskedik nekem. És akkor hatalmam van, de hogyha este parancsolnám ezt neki, attól még ugyanúgy lemenni, és akkor nincs hatalmam. Úgyhogy teljhatalma van a cégvezetőnek, amíg olyan dolgokat mond, amiket szabad és ildomos és érdemes mondania. Mert hogy a végén nincs teljhatalom, mert hogyha hülyeségeket csinálok, akkor ott hagy a csapat. Ha hülyeséget csinálok, akkor elfogy a pénz. Azaz a mezsgye, amin egy cég vezető dönt, az sokkal keskenyebb, mint kívülről hinnénk. Neki általában néhány szűken vett opciója van, egy kicsit erre, kicsit arra, ezt így vagy azt úgy, és azok között ő nagy erővel dönthet, de nagyon nagy dolgot, tehát ő nem tudja eldönteni, hogy 10-szer annyi legyen az árbevétel, vagy fele annyi a beszerzési költség. Azt se tudja eldönteni, hogy a csapat a hatékonyabb legyen, azt kérheti a csapattól, vagy abba fektethet. Úgyhogy szerintem ez ilyen szempontból egy illúzió, mert egy cég az mindig valahol egy nagyon erős kooperáció a résztvevők között. De kell egy ember, aki szintetizálja, aki irányt mutat, aki megfejti azt, hogy oké, akkor hogy oldjuk meg ezt a helyzetet. Tehát szerintem kell a vezető, de a főnök nem kell. A zsarnok nem kell az élére, hanem az kell, aki intelligensen ellátja ezt a feladatot, ami ugyanúgy egy feladat a cégben, mint a takarítás, vagy a könyvelés, vagy a gyártás. Ugyanúgy az is, hogy valakinek ezt össze kell rakni, hogy akkor mit, miért és merre felé csinálunk. De ebben nincs, szerintem ebben nincs hatalom. Vagy nem tudom, én ezt nem tudom, így ilyen, nekem nincs ilyen hatalom mámoros megélése ma.
2: Nem vágysz rá.
3: Nem az, hogy nem vágyom rá, sosem éreztem, hogy ez hatalommal járna. Sosem volt az, hogy azt teszek, amit akarok, hanem mindig az volt, hogy te jó ég, mit csinálok most. Vagy te, hogy tudnám ezt jobban csinálni? Hogy ha azt akarom, hogy ez jobban működjön, akkor ezt nem hatalomból, meg erőből tudom elérni. Hát ezt semmit nem tudok erőből elérni. Akkor kinek mit mondok, vagy mire adok még pénzt, vagy honnan szerzek még pénzt, vagy hogy beszélek, melyik ügyféllel beszélek előbb, hogy mire van szüksége. Tehát sokkal inkább szerintem igazából ez inkább szolgálat, mint hatalmaskodás. És hogyha ezt valaki nem érti, az nagyon nagy baj. Az egészen biztos, hogy nagy baj.
2: Balogh Petya, köszönöm szépen, hogy eljöttél a Dzsungelharcba, és beszélgettünk.
3: Köszönöm,
2: az üzletről, az üzlet szellemi oldaláról.
3: Köszönöm.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Balogh Petya, a Start Holding társalapítója és igazgatósági elnöke volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzleti életben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réta Igor.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a

0: Rádió Cafén.
1: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Az izlandi Of Monsters and Men előszörött koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: 24 órás razziát tartanak az utakon a rendőrök, korlátozottan intézhetünk majd ügyeket az MVM-nél, napos, többnyire száraz idő várható holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellepik a rendőrök az ország útjait, holnap reggel 9 órától másnap reggel 9-ig 24 órás alkohol és drogmaraton tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják majd meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Az ENG-ban zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Átmeneti korlátozások jönnek az ügyintézésben az MVM-nél. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, ezért június végén és július első hetében egyes ügyeket csak korlátozottan intézhetünk. A vállalat ezért azt kéri, hogy aki teheti, az a sürgős ügyeket még június 30-a előtt vagy július közepe után intézze el. Az átállás a lakossági, a versenypiaci és a D-MÁSZ ügyfeleit érinti, az áramszolgáltatás viszont végig zavartalan marad. Tovább erősödött tavaly a hazai turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben több mint 47 millió vendég éjszakát regisztráltak Magyarországon, ami 5%-os növekedést jelent a korábbi évhez képest. Ez pedig főleg a külföldi turistáknak köszönhető, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a KSH szakértője.
4: A külföldi turisták több időt töltöttek el nálunk, és többet is költöttek. Az utazásaik száma 4%-kal, az általuk eltöltött idő a 14%-kal emelkedett, 12%-kal emelkedett az országban általuk elköltött összeg. A többnapos utazásaik során ők átlagosan 29 ezer forintot hagytak az országban.
3: Kritikus a helyzet a Velencei tónál. A gárdnál mindössze 54 cm-es vízállást mértek a vízügyi szakemberek. Ráadásul a következő napokban a hőség miatt további apadásra számítanak, így könnyen megdőlhet az eddigi negatív rekord, ami 53 cm volt 2022. szeptemberében. A Tavon olyan alacsony a vízállás, hogy idén hajók sem közlekednek majd rajta, de Velencénél például vízi biciklizni még lehet. Igazi nyári időnk lesz a következő napokban, holnap is sokat süt majd a nap, és bár lehetnek gomoly felhők az égen, csak az észak-keleti határ mentén fordulhatnak elő kisebb záporok. A szél sem hűsít majd minket, és nagyon meleg lesz, a ma esti 17-25 fok után holnap napközben 30-34 fokig melegszik a levegő. A hétvégén pedig tovább fokozódik a hőség, szombaton 36, vasárnap 37 fok várható. A hétvégén is napos időnk lesz, de vasárnap bárhol számíthatunk frissítő esőre.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

Már is kezdődik az Epic Stories. Dojcsák Dániel vagyok, a mai műsorban a hosszú táv jelentéséről beszélgetünk munkahelyi környezetben, tudatos karrierépítésről, váratlan helyzetekre adott átgondolt válaszokról lesz szó, egy kiváló HR szakember, Kreiter Éva lesz a vendégem.

0: Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk a digitális transformáció korában felmerülő vezetői dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma is hoztam egy fontos témát, amire menedzserként érdemes figyelmet fordítani őszintén, kendőzetlenül, klisék nélkül. Rövid táv, középtáv, hosszú táv, néha úgy érezzük, hogy értelmét veszítették ezek a kifejezések, tervezni azonban mindig kell. De hogy tervezzünk egy ennyire bizonytalan jelenben? Mit tehet egy vállalati vezető, pláne egy olyan kritikus területen, mint a HR, ahol nem lehet kivonni a képletből az emberi tényezőt? Hogyan vészelhető át, ha gondosan felépített tervedet egy pillanat alatt áthúzza egy kívülről jövő fordulat? A mai műsorban a hosszú táv jelentéséről beszélgetünk munkahelyi környezetben, tudatos karrierépítésről, váratlan helyzetekre adott átgondolt válaszokról lesz szó, amihez Kreiter Éva, a Dréher Sörgyárak HR igazgatója a vendégem. Már is kezdünk! A digitális transformációnak az egyik jellemzője, nagyon-nagyon gyorsan változnak a dolgok, és mostanában mindenki azért ráállt arra, hogy folyamatosan változó, akár éven belül is stratégia újra gondoló módban működik, de azt gondoltuk, hogy a mai epizódban egy picit lelassítunk, és egy kicsit nagyobb távolságokat, hosszú távot veszük elő, és az Évával arról fogunk beszélgetni, hogy vajon vezetőként, hogyha valaki ugye a karrierje során egy nagyon hosszú utat jár be, akkor hogy tud egyrészt fenntarthatóan jó menedzserként vagy jó vezető őként viselkedni, hogy tud mondjuk attól függetlenül, hogy a technológiai dolgok, a módszertani dolgok, vagy a szervezeti dolgok, azok így csapongva változnak körülöttünk, hogy tud mégis valamilyen stabilitást a saját vezetői képességében találni, és hogyan lehet tényleg ezt az egészet egy fenntartható módon kivitelezni.
2: Erre rögtön rá is tudok kapcsolódni, akár kérdés nélkül, mert azt mondtad, hogy most akkor a mai epizódban lassítsunk le egy kicsit, miközben én azt tapasztalom, képzeld, hogy ez nem jár lelassítással. Tehát amikor szeretnél valamit magad után hagyni, mint vezető, attól még a tempónak ugyanolyan gyorsnak kell lenni, hanem inkább a fókuszodnak és a perspektívádnak kell változnia.
1: Mire figyelnek szerinted? Nagyon régóta foglalkozol emberekkel, hogy mi az a tipikus dolog, amire figyelnek az emberek a karrierjük során, és mi az, amit szerinted esetleg kihagynak?
2: Azt hiszem, hogy az emberek többnyire nem tudatosan építik a karrierjüket. Rövid távon gondolkodnak, vagy a következő lépésben gondolkodnak. Lehet, hogy van egy távlati cél, hogy majd hova szeretnének eljutni. Kérdés, hogy ez a cél reális-e, és kérdés az, hogy végig gondolják-e azt, hogy hogyan lehet, milyen lépésekkel oda eljutni. Klasszik karriermenedzsmentben ugye arról is beszélünk, hogy nem csak mindig előre vagy fölfele lépünk egy karrierben, hanem adott esetben oldalirányú lépésekre is szükség van, ilyen színesítő és kitekintést szélesítő, vagy perspektívát szélesítő lépésekre is szükség lehet ahhoz, hogy aztán valaki előrébb tudjon jutni hosszú távon a karrierjében. De azt hiszem, hogy a legnagyobb kérdés ezzel kapcsolatban az a tudatosság, hogy az embernek van-e ezzel kapcsolatban egy tudatossága és egy jó rálátása saját magára, meg arra, hogy éppen hol tart ebben a folyamatban, vagy nincsen.
1: Gyerekekkel kapcsolatban szokták azt mondani, hogy most el kell dönteni, hogy mondjuk mi akar lenni, de hát hiszen még nem is léteznek azok a szakmák. Hogyan lehet tudatosnak lenni úgy, hogyha tényleg 10 évvel ezelőtt a data scientist vagy a bármilyen hasonló dolog az még nem lehetett a fejében. Nekem nagymamám mindig azt mondta, hogy szerinte pap vagy politikus leszek, de lehet, hogy egyébként a marketing kommunikációs az nem volt az ő szótárában.
2: Az én apukám szótárában sem volt a HR, amikor mégis tanácsot adott nekem, hogy HR területen induljak el. Az első szakmám egyébként táncművész, néptáncpedagógusként diplomáztam, közel 20 évet töltöttem tánccal, ebből 2 évet hivatásos táncosként a Honvéd Együttesben. Akkor azt gondoltam, hogy ez lesz az én szakmám, hivatásom. Aztán amikor benne voltam, akkor realizáltam, hogy valami másra vágyom. Semmiféleképpen nem mondanám azt, hogy többre, hanem inkább azt, hogy másra vágyom. És amikor arról elkezdtem beszélgetni apukámmal, hogy mi legyek, ha nagy leszek, ekkor már 22 éves voltam, akkor ő feltette nekem azt a kérdést, ami szerintem válasz a kérdésedre, hogy miben érzem jól magam egyrészt, és miben gondolom, hogy ügyes vagyok, tehetséges vagyok. És akkor én erre azt a választ adtam, hogy szeretek és tudok az emberekkel beszélgetni, és jól érzem magam ebben a helyzetben, és úgy érzem, hogy a beszélgetéseink végén mindkét fél többnek érzi magát az adott beszélgetéstől, valahogy sikerül ezt kifacilitálnom ezekből a helyzetekből. És erre tanácsolta azt az apukám, hogy van ez a szakma, amit Human Erőforrás Managementnek hívnak. Ugye ezt ő nem ismeri, csak olvasott róla, ő a személyzetisekről tudott nekem beszélni, de azt mondta, hogy szerinte ez valami olyasmi, mint amiben lehet ezeket a készségeket használni. Mi lenne, hogyha ezen elindulnék, és akkor én így lettem HR-es, pályáztam egy HR administratív asszisztensi pozícióra, és felvettek. Szóval azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy azokat a készségeket sajátítsuk el, amik egyrészt illenek hozzánk, és kvázi jók vagyunk bennük, vagy erősítenek bennünket, plusz amit várhatóan a jövő meg fog kívánni tőlünk, és aztán, hogy ez majd konkrétan milyen szakmába, vagy munkakörbe, vagy tevékenységbe fordul, azt meg az idő kialakítja.
1: Azt mondod, hogy érdemes akkor lebontani egészen ilyen egyszerű mondatokig, hogy mi az, ami te vagy, ami a karrieredben megfogalmazható, akár álszpolitikát, és mellette ugye tényleg skill csoportokról szoktak mostanában beszélni, és valószínűleg HR-esként biztos sokat találkozol ezekkel a kifejezésekkel. Én azt látom, és most amit elmondtál, abból is valószínűleg lehettél volna még mondjuk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 másik irányban is akkor sikeres úgy, hogy ugyanezeket a képességeket használod. Hogyan lehet megfigyelni azt, hogy mik a mi erős skilljeink, vagy skill kombinációink, amiket használni? Mert szerintem, ha nem gondolkodunk ezen állandóan, akkor szerintem azért a legtöbb ember nem tudja megfogalmazni ilyen tömören, hogy ő kicsoda.
2: Nem, valószínűleg ebben igazad van. Figyelnünk kell magunkat, és tanulnunk kell magunkról folyamatosan, illetve itt is a tudatosítás szerintem egy kulcs szó. Tehát történnek velünk dolgok, nyilván ezért ebbe a szerencse is belejátszik. Szerencsés voltam, hogy az édesapám akkor a HR-t javasolta, mert valószínűleg nem ismerte azt a szót, hogy marketing, vagy PR, vagy olyan egyéb területeket is mondhatott volna, ahol tényleg ezekkel a képességekkel tudtam volna valószínűleg érvényesülni. Ez egy olyan gondolatot is elindít bennem, hogy egyébként ezek mind transformálhatók. Tehát, ha az egyik területen jó vagy, és mondjuk ezt a HR-ben kamatoztatod, akkor feltehetően egy másik területen is jó tudnál lenni abban az esetben, hogyha váltasz, tulajdonképpen ugyanazokat a skilleket tudod használni több más területen is, és lehet, hogy érdemes néha bátornak lenni, kipróbálni ezeket a váltásokat, főleg a karrier elején javaslok ilyet, és akkor ezekből tanulni, levonni a következtetéseket, és egyre kristálytisztább lesz, hogy valaki milyen úton kell, hogy tovább menjen.
1: Azt mondod, hogy a karrier elején, hogy szerinted mik az időtávok, amikben gondolkodni érdemes? Tehát azt gondoljuk most, hogy egy átlagos cégnél ilyen 2-4 évet töltenek az emberek, de már mondjuk akár a IT-ban néha az is sok, mondjuk legalábbis az elmúlt az startupos világokban ennél rövidebb idők alatt is fordulnak néha emberek, de van, amikor meg 10 évekkel dolgoznak munkahelyeken ugyanazon a pozícióban, hogy mi szerinted az, hogy karrier eleje, és mi az, amikor a váltás az aktuális vagy érdekes már mondjuk ilyen önismereti vagy önfejlesztési szempontból is?
2: Erre van egy ilyen ökölszabály, vagy legalábbis ilyen irányelvek. Én azt mondom, hogy ha valaki mondjuk az egyetemen végez, vagy a felsőoktatásban végez 21 néhány évesen, és ekkor elkezd dolgozni, akkor úgy nagyjából 30-31 néhány éves koráig nyugodtan, bátran, sűrűbben kipróbálhatja magát különböző területeken, vagy akár különböző vállalatoknál. Én azt gondolom, hogy másfél-két évet azért célszerű eltölteni egy munkakörben. Nem nagyon lehet ugyanis hamarabb, főleg komplex munkakörökbe beletanulni, és megnézni azt, hogy abban hogyan tudunk teljesíteni, valamint hogy eredményesek vagyunk-e, mert lehet, hogy még magát a változást elő is tudjuk idézni, vagy el tudunk kezdeni dolgokat, de aztán ennek a hatása az nem feltétlenül azonnal érezhető. Tehát én úgy tekintek erre, hogy az ember a 30-as évei elejéig, a karrierje első 8-10 évében, ha sűrűbben vált, azt gondolom, hogy az nem rossz, kifejezetten hasznos is tud lenni, bár azért egy irány célszerű találni, és célszerű tudatosan építkezni ebben is, és ahogy az ember komolyabb pozíciókba kerül, vagy szeniorabb pozíciókba kerül, akkor onnantól kezdve ennek az időtávnak meg kell nőnie. Ha tekintek egy olyan pozícióra, mint az enyém, hogy human erőforrás igazgató vagyok egy kereskedelemmel és gyártással foglalkozó ugye vállalatnál, akkor azt gondolom, hogy megérkezem egy munkakörbe, körülbelül fél egy év alatt tudok elindítani, feltérképezni és elindítani változásokat. Valójában a második évben látom azt, hogy ezek a változások elindultak, projekteket, effektív változásokat meg tudok valósítani, és a harmadik évben kezdem el látni annak az eredményét. Tehát nem is nagyon tudok értelmezni olyat, hogy mondjuk valaki egy ilyen felsővezetői pozícióban, de már a középvezetői pozíciókra is igaz ez, 3 évnél kevesebb időt töltsön el. Aztán itt jön be az a kérdés, amiről gondolom, hogy célszerű lenne beszélnünk, hogy tulajdonképpen, amikor valaki hosszú távon elkezd építkezni. Én ma már egy felsővezetői pozícióban, főleg egy olyan területen, ahol szervezetet fejlesztesz, kultúrát építesz, hatékonyságot növelsz, a 3 év is édes kevés ahhoz, hogy valódi változást érjél el. Pont ahhoz elég, hogy elindítsál dolgokat. De hogyha nézem a változás természetét, főleg egy nagy létszámú vállalat esetében, akkor ez sokkal lassabban folyik át a szervezeten.
1: Ez ugye nagyon érdekes, amit mondasz, és saját magam is mindig azt szoktam mondani, hogy úgymond évadokra szerződünk, és hogy szerint egyszerűen ennél kisebb egység nem értelmezhető egy vállalatban, mert egy kört azt be kell futni, és közben nem is fair egyébként elhagyni, és nem is értelmezhető. És találkoztam mondjuk olyan fiatalabb szakmabeli kollégával, aki azt mondta, hogy őt nem érdekli egyébként, hogy már most mindjárt szüret, és akkor le lehetne szedni, hogy most neki ez így sok volt, és akkor elmegy, és lehet, hogy akkor én vagyok egy másik generációs, de hogy én legalább már a gyümölcsöket biztos leszedném, megvárnám, hogy megnézzem, hogy van, én is tanuljak belőle, másokkal se babráljak ki, de hogy ez, amit mondasz, ez tényleg ez akkor így nyújtja magát azt az elköteleződést, amit főleg szakértőként, meg főleg vezetői karrierbe csinálod, azok a mondjuk említettem az elején a digitális transformációs sztorikban, meg nagyon sokszor mégis nagy változások vannak, nagyon kontrasztosak, gyors irányváltások, és nem kell ahhoz egy startupban dolgozni valószínűleg, hogy a piaci környezet megváltozzon, hogy ez pedig inkább úgy tűnik, mint hogyha rövidíteni ezt a dolgot, hogy ez szerinted nem nagyon ellentétes, nem teszi nehézé azt, hogy hosszú távon gondolkozzanak az emberek.
2: Szerintem a hosszú távú gondolkodásnak részét képezi a rövid távú kihívásokra adott adekvát reakció. Tehát egész más reakciót fogsz adni egy rövid távú kihívásra, ha hosszú távon gondolkozol. Aha. Ha van egy hosszú távú célod, akkor egy rövid távú kihívást úgy tekintesz, hogy mérlegeled, hogy a hosszú távú célodra ennek a megtétele vagy nem megtétele milyen hatással lesz. De a lényeg, hogy a hosszú távú célod tükrében hozol meg egy rövid távú döntést. És aztán vannak döntések, amik adott esetben kompromisszumra kényszerítenek a hosszú távú célod tekintetében, mégis meghozod, mert azt mondod, hogy most rövid távon úgy tűnik, hogy ez az egyetlen és üdvözítő út. Aztán vannak olyan döntések, amikre meg azt mondod, hogy oké, ez túl nagy árat kérne a hosszú távú célom szempontjából, úgyhogy most másképpen döntök. Tehát én mindig azt mondom, hogy nem mindegy, hogy valaki 3 évet van egy munkakörben, de ezt a 3 évet is egy hosszú távú vízióval csinálja végig, tudatosan, mert egész más rövid távú döntéseket is fog hozni. Vagy 3 évet van egy munkakörben, nem gondolkodik a hosszú távon, hanem egyszerűen gyakorlatilag az éppen aktuális kihívásoknak megfelelően ügyesen és gyorsan hatékony döntéseket hoz.
1: Az Epic Stories-ban egyébként az OKR-ről már szerintem többször beszéltünk, mint módszertan, és amit mondtál, az jutott rá eszembe, hogy nekünk is a Siofolz-ban megvan az 5 éves OKR, hogy mik azok a célok, amiket akkor mondjuk most már benne vagyunk ennek az 5 évnek a közepén lassan, de mondjuk 2026-ig hova szeretnénk eljutni, és ehhez képest mindig vannak éves célok, és szoktam mondani, hogy ezek ugye a falra valóak, és nem a fiókba, mert hogy amit elmondtál, az tökre ott van még a fejemben, hogy ha van egy ilyen éves célunk, akkor az hogyan tudom elérni, hogy minden egyes ilyen napi apró döntésemben az valahogy benne legyen. Az egyik válasz az, hogy ki kell rakni a falra, és jöjjön szembe mindig. A másik válasz az, hogy havonta rá kell nézni. A harmadik pedig tényleg az, hogy olyan célokat kell választani, amit tudunk tartani. Tehát, hogy ezek igen izgalmasak.
3: Most egy kis szünet következik, és rövidesen folytatjuk a beszélgetést Kreiter Évával a munkahelyi hosszú távval kapcsolatban.
0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
4: Elnézést!
5: Nem bírsz bemenni.
4: MZKT!
5: Tessék!
4: MZKT!
5: Ja. Angolul egy szó. Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
6: Angolul léci.
0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
7: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
8: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
9: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
10: A műsorszám is a Vidámság támogatója. A Generali Gyereksziget szervezője a Sziget ZRT.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
12: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Folytatódik az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, témánk pedig az, hogyan tervezzen az ember egy ilyen bizonytalan üzleti környezetben, miért fontos vezetőként az önreflexió, milyen jelentősége van annak, ha mérésekkel támasztod el az ötleteidet, és hogyan vészelhető át, ha gondosan felépített tervedet egy pillanat alatt áthúzza egy kívülről jött döntés. Erről beszélgetünk tovább Kreiter Évával, a Dréhel Sörgyárak hárigazgatójával. Neked van saját küldetésed, ami független a, mondjuk a cégtől hosszú távú, vagy ez mindig a céges stratégiához kapcsolódjon?
2: Van egy olyan szakmai küldetésem, ami értelemszerűen kapcsolódik a céges stratégiához, meg van egy olyan egyéni küldetésem, ami óhatatlanul érint szakmai kérdéseket is, de valójában már az egyénről szól. Mi úgy csináljuk a hosszú távú célkitűzést, hogy gondolkodunk 10 évben, aztán gondolkodunk 3 években, és azt lebontjuk 1 éves tervekre. Amikor megalkotunk 1 éves terveket, meg célokat, akkor azt mindegyiket valamilyen stratégiai ambícióhoz, vagy stratégiai irányhoz rendeljük. Tehát nem valósul meg olyan dolog a szervezetben, ami nincsen valamelyik stratégiai célhoz hozzáigazítva. Ez az egyik, amit akartam mondani, hogy mit csinálunk a hosszú távú célokkal. A másik az, hogy folyamatosan ismételjük őket, és megpróbáljuk minden olyan vezetői helyzetbe behozni ezeket a hosszú távú szempontokat, ahol érdemben lehet ezekről beszélni. Ott kell is ezekről beszélni, és akár a napi feladatokat, vagy a napi kihívásokat is ennek tükrében állítva ugye megoldani, vagy döntéseket meghozni. És hogyha van egy ilyen jó mondás, bár nem teljesen illik ide, hogy skepticism requires repetition, tehát hogyha tudatosan és következetesen tanítod a szervezetet meg a munkatársaidat a hosszú távú célodra, akkor előbb-utóbb ők is úgy fogják a napi életüket menedzselni, hogy a hosszú távú célokat szem előtt tartják.
1: Erre tudsz mondani egy példát, ami mondjuk így átélhető, vagy elképzelhető?
2: 11 évvel ezelőtt csatlakoztam a Dréhel Sörgyárakhoz, akkor az volt az elképzelésem, hogy HR igazgató leszek, törekszem egy jó együttműködésre, egy jó vállalati kultúrának a fejlesztésére, amellett, hogy tiszteletben tartjuk mindazt, amit örököltünk. Ugye ez nálunk nagyon fontos, egy 170 éves vállalatról van szó. Aztán azt tapasztaltam, amikor a cégnél elkezdtem dolgozni, hogy ha így megyünk tovább, ahogyan megyünk, és az emberek úgy működnek együtt, vagy éppen nem működnek egymással, ahogyan éppen teszik, akkor a mi hosszú távú stratégiai célunk nem lesz megvalósítható. Akkoriban másodikak voltunk a sörpiacon, piacvezető szerepre törekedtünk, és már elég közel voltunk a piacvezető szerephez, tudtuk, hogy ha elérjük a piacvezető szerepet, akkor utána pedig szeretnénk majd értékben releváns növekedést elérni, tehát a megszerzett piacrészen alapulva értéknövekedést. Ez egyébként egy gondolkodásváltást kíván, ugye? Mert az első részhez az kell, hogy sokat adjál el valamiből, a másodikhoz pedig az kell, hogy jó profittal ad, de és a kettő egy teljesen másfajta gondolkodást kíván, ha most így nagyon leegyszerűsítem. A szervezet akkoriban meglehetősen ki volt feszítve, ugye minden szervezetet lehet feszíteni, minden embert lehet presszúra alatt tartani, és lehet feszíteni, és akkor egy darabig jobban teljesít, de aztán ebben kifárad, elfárad, kiég, és aztán ez rögtön meglátszik a teljesítményen. Én néhány hét elteltével realizáltam, hogy ez nem lesz fenntartható, és a hosszú távú stratégiai céljaink veszélybe kerülnek, mert a jelenlegi működés nem szolgálja azt, hogy a hosszú távú stratégiai céljainkat elérjük.
1: És mit tettél?
2: Értelemszerűen kezdeményeztem egy beszélgetést az akkori vezérigazgatóval, aki nagyot nevetett, és azt mondta, hogy na, ez egy 3 perces beszélgetés lesz, mondtam, hogy majd meglátjuk. És akkor egy komoly kutatást végeztem a lehetőségeimhez mérten, 50-60 interjút a szervezetbe, különböző szinteken, különböző területeken, illetve az összes akkor rendelkezésemre álló adatot elemeztem, és felvázoltam azokat a kulcs tényezőket, mindegyik kulturális és szervezeti hatékonyságbeli tényező volt, ami szerintem akadályozza a Dréhert abban, hogy elérje a hosszú távú stratégiáját. És szerencsére a főnököm bejött a csőbe, mert azt mondta, hogy de én miért higgyem el ezt neked? És mondtam, hogy ne hidd el, mérjük meg, de ha igazam van, akkor viszont bele kell állni. Itt kezdődött egyébként a Dréherben egy azóta is tartó kultúra és hatékonyságfejlesztési folyamat és program, aminek az első lépése egy nagyon komoly mérés volt, és ezt a mai napig 3 évente ismételjük. Tehát ez egy kiváló példája annak, hogy itt van egy hosszú távú stratégiai cél, szerezzük meg az első pozíciót piaci részesedésben, majd kezdjünk el értéket teremteni, vagy értéket növelni, és nézzük meg, hogy ennek milyen praktikus, funkcionális lebontása van akár az üzleti területekre vonatkozóan, akár a HR-re, akár a gyártásra, akár a szervezet egészének a fejlesztésére vonatkozóan. Ebből jöttek létre az éves céljaink, és aztán ebből jöttek létre a munkavállalóknak az egyéni céljai. Azért is jó mérni, nem csak azért, mert az ötleteket, meg a... Tehát tulajdonképpen kapsz egy ilyen playbookot, hogy mit kell csinálni, és akkor ebből tudsz választani, ami ugye még rendkívül jó, hogyha mérsz, hogy meg tudod határozni, hogy mik a quick winek, mik a low-hanging fruitok, és hogy tudsz valamivel gyorsan elindulni, és látványosan megmutatni, hogy elkezdtél dolgozni ezeken a témákon, és aztán közben hozzáteszed a középtávot, rövidtávot, hosszabb távot. De még egy nagyon fontos olyan aspektusa van a mérésnek, amit én menet közben tanultam meg a Dréhernél, és egyébként menet közben jött be a hosszú táv is, az ennyire hosszú táv, mint a 10 év, akkor még nem volt 10 éves tervünk, ma már van. És ez az volt, hogy minket utána 4 évvel később nagyon szép eredményeket értünk el a kultúra és hatékonyságfejlesztésben, dolgozói elégedettség csodálatosan növekedett, fluktuáció a förtelmes mértékről lement a normális mértékre, és még sorolhatnám az egyéb mérőszámokat, és akkor egyszer csak elszenvedtünk egy felvásárlást. Mi akkor a világ második legnagyobb sörgyártójának voltunk a leányvállalata, és a világ első sörgyártója felvásárolt bennünket. És azzal szembesültünk, hogy ők egy homlok egyenes ellentétes kultúrát építenek, és együttműködési módot preferálnak, mint amit mi építettünk az elmúlt 4 évben, az azt megelőző 4 évben. Majd ezután még egy izgalmas dolog történt, kiderült, hogy az európai versenyhivatal nem hagyja jóvá ennek az üzletnek az európai részét, úgyhogy az európai egységek tekintetében tovább értékesítésre kötelezték a világ első sörgyártót. További 1 év bizonytalanság, és még további néhány hónap, mire a jelenlegi tulajdonosunk, az Asahi tulajdonába kerültünk. Tehát egy körülbelül 2,5 év lezajlott a szervezetben egy ilyen egészen fura bizonytalansági állapotban. És mivel mértünk, és közben is mértük magunkat, és egyébként az eredményeink visszaromlottak, jelentősen, de tudatában voltunk annak, hogy mi történik. Értettük a mögöttes okokat, tudatában voltunk annak, hogy mi történik. Még ebben az egyébként kritikus, ugye környezeti hatás ért bennünket, és még ebben a helyzetben is képesek voltunk egyébként bizonyos dolgokra koncentrálni és azokon fejleszteni. És amikor kisimultak a dolgok, és újra tudtunk magunkra is koncentrálni meg az üzletfejlesztésre, akkor tulajdonképpen majdnem onnan tudtuk folytatni, ahol a felvásárlás előtt abban.
3: Ez a szembenézés, ez azért egy általában egy kellemetlen dolog, és hogy szerintem senki nem szeret bemenni menedzsment elé rossz híreket közölni, vagy kellemetlenségeket közölni, hogy ez hogy ment ebben az esetben, mert amit elmondtál, azért az valószínűleg elég drasztikus hullámvasút lehetett, és hogy mégis a sztoriból az derül ki, hogy volt egy nagyon komoly szembenézés, vagy önreflexió, ehhez bátorság kell, hogy ezt képviseled?
2: Ez kellett személyes bátorság nyilván. Kedvesen a kollégáim Dinamónak hívnak, és tudod, a Dinamó az, hogy működik, hogy tekerni kell a biciklit ahhoz, hogy a lámpa felkapcsolódjon. Szóval én valahogy egy ilyen interakcióban vagyok a szervezettel, együtt dolgozunk ezen, és én valószínűleg bírtam azzal a kurázsival, hogy nem ijedtem meg ettől, ez fontos. De itt visszakanyarodok a méréshez és a számokhoz. Egy menedzsmentet a számok és a tények mentén tudsz meggyőzni. Tehát onnantól kezdve, hogy objektív mérőeszközökkel alátámasztottam, hogy amit mondok, az valós fenyegetettség, onnantól kezdve már nem volt kérdés, hogy a menedzsment el fog köteleződni emellett, és mindent megtesz azért, hogy a pozitív szenárió valósuljon meg.
3: Jó, tehát itt azért most akkor eljutottunk odáig, hogy volt egy nagyon jó helyzetértékelésed, volt hozzá hosszú távú víziót, hogy akkor ezt berakd egy keretbe, volt akkor kurázsi ahhoz, hogy ezt elismerd mondani, volt akkor gyakorlat ahhoz, hogy ezt megmérd, és folyamatosan kövesd, és utána szembenéz azzal is, hogyha nem javul, mert nem az égig nőnek mindig a sztorik, hanem vissza. De hogy ez nyilván ez egy személyes sztori is egyben, nem csak egy vállalati, hogy amiket mondtál, ez nyilván ilyen céges érdekekben egy mintaszerűtök érthető dolog, de hogy csapódott ez benned személy szerint, tehát hogy te mint vezető ebben hogyan fejlődtél?
2: Úgy, hogyha ma visszagondolok, akkor azt gondolom, hogy nem volt hosszú távú vízióm, csak középtávú. Ma már van hosszú távú vízióm. Ez az extrém környezeti változás, és ezek a negatív élmények, amik ott megtorpantották ezt a fejlesztési folyamatot, ezek nagyon komoly átgondolásra késztettek, és ott jött be az én életembe az a gondolkodás, hogy akkor tulajdonképpen hiába dolgozom egy szervezettel 3-4-5 évet, az egy másodperc alatt füstbe megy egy extrém környezeti változás hatására, még hogyha tudatosak is vagyunk. És akkor döbbentem rá arra, hogy ilyen masszív szervezeti változás csak hosszú távú stratégiával, tehát 8-10 éves stratégiával lehet elérni, és hogy ahhoz, hogy ezek a változások meg is gyökerezzenek a szervezetben, és hogy mi ezt szoktuk mondani a Dréhernél, hogy a Dréher DNS-ébe ez beleégjen, ahhoz jóval több időre van szükség. Tehát ez volt az egyik nagy felismerés. A másik nagy felismerés, hogy én szenvedéllyel dolgozom, én szenvedéllyel táncoltam, én szenvedéllyel vagyok HRS. Én nekem a szívem, lelkem benne volt abban a 4 évben, amíg építkeztünk, és a szívem tört darabokra, amikor azt láttam, hogy ebben a 2 évben meg nem úgy mennek a dolgok, ahogy szerettem volna. Vagy szerettük volna, mert addigra ez nagyon fontos, hogy én ebben onnantól kezdve, hogy a csapat elköteleződött emellett, én már nem egyedül voltam ebben. Csak egyedül indítottam el. De utána nekem nagyon komoly csapatom volt ebben, mind a vezetői csapat, mind pedig a HR csapat. És akkor rájöttünk, hogy hosszú távon kell gondolkodni, és ugye az volt az én személyes megélésem, itt ért egy olyan pofon, hogy gyakorlatilag hamar tönkre mehet az, amit építünk, hogyha nem gyökeresztetjük meg. És tulajdonképpen itt jött először az a gondolat, hogy úgy kell építkeznünk, ilyen piramisszerűen, hogy magunk után hagyjunk valamit. Hogy tulajdonképpen nem az számít, hogy amíg én ott vagyok, addig jól menjen, hanem hogy úgy kell építkezni, hogyha egy eleme kiesik a rendszernek, akár én, attól még a piramis nem dől össze, ugye? Mert hogyha a gyufavárból kiveszel egy gyufaszálat, akkor az össze fog dőlni, de ha piramist építesz, és mondjuk kiesik a felső kocka, vagy kiesik egy kocka valahonnan, attól még a piramisod nem dől össze. Ez a felismerés, ez a nehéz időkben jött meg. Egyébként tipikusan a legacy kutatások mondják is, hogy valamiféle trauma hozza meg a felismerését annak, hogy hosszú távon kell elkezdeni gondolkodni, és ez hozza meg azt, hogy az ember elkezdi azt végig gondolni, hogy mit szeretnék magam után hagyni, szakmailag, emberileg.
3: A saját szakmámban nagyon sokszor tapasztaltam, hogy amit éppen csinálok, annak akkor ott még kevés látszatja van, ezért nagyon sokan szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy az egyáltalán történik, vagy hogy annak van-e értelme, és nagyon sokszor ráadásul ilyen mondjuk úgy, hogy közművé válik, amit csinálsz, és szerintem ez a HR-ben is biztos, hogy így van, és annak a hiánya az, ami úgy megmutatja az értékét, és hogy igen, ilyen szempontból ez egy jó teszt is lehet, hogyha valamit ott hagy valaki, aki azt építette, akkor mondjuk mi marad belőle, de hogy ez szerinted nagyon ilyen egocentrikus hozzáállás, vagy inkább valami más van benne? Mert hogy egy picit úgy is nézhetjük azt, hogy valaki azon teszteli saját magát, hogy a hiányában is úgy mennek a dolgok, ahogy ő szeretné, vagy egyébként ez tényleg inkább az a kultúraépítéses dolog, amiről szintén beszéltél, hogy ott már nem egyedül voltál, hanem másokkal, és én szoktam is néha mondani, nekem a stratégiai célom mindig az, hogy saját magamat feleslegesít tegyem, még nem sikerült úgy igazán, néhány területen lehet, de hogy az azt jelenti, hogy akkor sikerült megtanítani más embereknek azt, amire mondjuk figyelmeztetnéd őket, akkor az azt jelenti, hogy már abban úgymond nincs rá szükség, akkor ezt a kultúraváltást elérted, hogy a kettő irány, mind a kettő jó, vagy mit gondolsz ezzel kapcsolatban?
2: Szerintem ez a lényeg, amit mondasz, hogy ez egyfajta érettség, személyes érettség szerintem, hogy akkor is működjön jól a rendszer, hogyha ott te már nem vagy benne. Akkor lehet eredményesnek mondani a te munkádat, és én ugyanígy tekintek a sajátomra és a kultúrafejlesztési munkámra, én akkor leszek a legboldogabb, hogyha egyszer az élet úgy hozza, hogy már nem én fogom a Drehernél a kultúrafejlesztést továbbvinni, akkor is mindaz, amit eddig építettünk, az már masszívan megmarad, és nem kell hozzá az a drive, az az egyéni személyes drive, amit én beletettem, mert ez most már a szervezetben közkincsé vált, és mindenki igényévé vált, hogy ilyen módon építkezzünk tovább. Szerintem ez egy érettség, nem egocentrizmus, hanem ez a vezetői létnek, vagy akár a személyes létnek már egy olyan szintje, ami tapasztalattal, meg korral, meg bölcsességgel együtt jön, hogy nem az a hatalom, hogy te vagy ott és irányítod, hanem az a hatalom és az a jó érzés, amikor ez már nélküled is működik.
3: Szerintem az a fontos, és nekem most a beszélgetésünkből ez világlott ki nagyon, hogy ez nem csak vállalati vagy szervezeti szinten, hanem egyéni szinten, és ez mindig fontosak, hogy ami egyébként egy nagyobb szervezetben működik, az valószínűleg egyénileg is, tehát hogy te magad is el kell döntsd, hogy akkor melyik skillekre gyúrsz, melyikre nem, miben van egyébként tényleg komparatív előny, mi az, amiben jól érzed magad, és akkor valószínűleg az fog történni veled, aminek kell, és lehet, hogy le is tudod írni, hogy akkor mi a 10 éves célod.
2: És ehhez azt hiszem, hogy nagyon fontos a folyamatos inspirálódás, és ezt is akkor tanultam meg, amikor a nehéz időszakok voltak, hogy meg kell találnom azokat a módokat, eszközöket, inspirációforrásokat, amik aztán engem átsegítenek a szakmai kihívásokon, meg akár az élet egyéb kihívásain is. És én itt találkoztam a Hősök terével, itt találkoztam a Bridge Budapesttel, itt jött be az a gondolat, hogy én szeretnék nem csak a Dreherben hagyni magam után valamit, hanem szeretnék a szakmáért tenni, vagy az üzleti kultúráért tenni, és tulajdonképpen az ember eljut arra a pontra, hogy ezek azok, amik valóban inspirálóan hatnak, hogyha azt látom, hogy mindaz, amiről mi itt most beszélgetünk, én ezért vagyok itt, az más emberekhez is eljut, és elgondolkodhatja őket. Elsősorban az üzleti kultúra fejlesztésére gondolok itt, elsősorban arra gondolok, hogy az emberek növekedési szemléletben működjenek, és annak ugye abszolút része az, hogy hagyjunk magunk után valamit, fejlődjünk, és hagyjunk magunk után valamit.
3: De akkor ebbe te is bele?
2: Abszolút. Az elmúlt 6-7 évben jelentős időben végeztem önkéntes tevékenységet a Hősök tere és a Bridge Budapest számára. Egyébként még az UNICEF-nek is, de az egy személyes sztori. És egyértelműen a Hősök terével azon dolgozunk, hogy az egész kultúra és elsősorban a gyerekeken keresztül próbáljuk meg ezt elérni, az egész kultúránk kevésbé legyen előítéletes és növekedési szemléletben, fejlődjenek a gyerekek, vagy gondolkodjanak a gyerekek, és ennek érdekében tanárképzéseket hajtanak végre. A Bridge Budapest meg ugye azt mondja, hogy az üzleti kultúra fejlesztését tűzi ki célul, egyébként gyönyörűen rímel ez a kettő is egymásra, és az, hogy hosszú távon gondolkozzunk, hogy fenntartható legyen mindaz, amit csinálunk, és hagyunk magunk mögött valamit.
3: Jó, de tehát akkor te extrapoláltad azt, amit a vállalatban kiástál, megtanultál, használtál, és egy ottani szervezetnek az értékteremtésről betettél, azt elkezdted szépen így kihordani, úgymond talicskával, és ez tripülcsön olyan dolog egyébként, amiből minél többet viszel el, annál több lesz belőle, de hogy ezt jól értem, hogy ezek azért nagyjából ugyanazok a dolgok, tehát hogy neked ez a személyes küldetésed, és viszed, ahova tudod.
2: Így.
3: Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy ennél alaposabban nem nagyon jártuk körbe ezt a hosszú táv kérdését, és tök örülök, hogy kiderült, hogy ez egy olyan téma, ami nem elvesz belőlünk, hanem hozzánk ad, és hogyha minden nap foglalkozunk vele, akkor abból lehet óriási dolgokat, hiszen az is egy fontos üzenet, hogy ahhoz, hogy mondjuk társadalmilag hasznos legyél, és ugye ne csak ilyen üres CSR szlogenjeid legyenek ahhoz, és semmi más nem kell csinálni, csak amit valahol megtettél, azt megpróbálod máshova is elvinni. Szóval nagyon tanulságos volt, és örülök, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm, és azt hiszem talán a legfontosabb, amit mondtunk, a tudatosság és a hitelesség ebben a kérdésben. Köszönöm, hogy itt lehettem.
3: Ez az Epic Story itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza kérlek a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb epizódokról sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dolcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
11: Rádió Café. Van barátod.

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: A Pályán Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Kivezetik a benzinkutakról a védett árakat, holnap akár 15-20 perc alatt is leéghetünk a napon, már több mint 1000 rolleres balesetnél segítettek a mentők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat, ezt jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci helyzet miatt döntöttek így, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén lehetővé teszi az újpoli beavatkozást. Elhangzott az is, hogy a kormány több mint 9 milliárd forinttal segíti a tavaszi fagyok és az aszály miatt bajba került gazdákat, és döntöttek a rendőrségi szervezetrendszer átalakításáról is. A TEK az országos rendőrfőkapitányság irányítása alatt működik tovább, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig önálló szervezet lesz. Nagyon erős lesz holnap az UVB-sugárzás. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index országszerte meghaladja majd a 7-es értéket, vagyis ha nem óvjuk a bőrünket, ha szabadban vagyunk, akkor akár 15-20 perc alatt is leéghetünk. Ezért a szakemberek azt javasolják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, ha pedig mégis kint leszünk, akkor használjunk fényvédőkrémet.

0: A biztonságos fürdőzésre hívták fel a figyelmünket a vízimentők. Illés Zoltán rádiónknak azt mondta, hogy a hőségben sokan hűsölnek majd vízparton, például természetes vizeknél, a folyóknál és tavaknál pedig különösen fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és csak a kijelölt helyeken pancsoljunk.
1: Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevült testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól. Pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
0: A biztonságos rollerezéshez adnak jó tanácsokat a rendőrök. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság közösségi oldalán írnak arról, hogy érdemes bukós isakban rollerezni, ami véd a fejsérülések ellen, emellett nem szabad száguldozni a két kerekűekkel, és figyeljünk arra is, hogy ne vigyünk utast a rolleren. A mentők adatai szerint idén május végéig több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szerzett komolyabb sérüléseket a rollerezés közben. Holnap is folytatódik a kánikula, sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek az égen, de komolyabb esőre sehol nem kell számítani, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 17-25, holnap napközben pedig 30-34 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégét érdemes lesz vízparton tölteni, ugyanis napos, többnyire száraz időben bízhatunk, szombaton az északi középhegységben, vasárnap pedig bárhol eleredhet az eső, de 35-37 fokot mérhetünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy legenda szerint egyszer még az elnöksége előtti években Richard Nixon együtt repült a szintén Európából hazatartó Louis Armstronggal. Rajongója volt, ezért nagyon örült a találkozásnak. A gép New York-i landolása előtt Louis a képviselőre bízta a trombitáját, aki szívesen ajánlotta fel segítségét. Így Armstrong könnyedén csempészett az államokba egy kis marihuánát, amiért viszont ő rajongott egész életében.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ekka Vandal a dél-afrikai születésű ausztrál énekesnő zenéjében a punk, a hip-hop és az elektronikus zene elemeit ötvözi. Debütáló albuma 2017-ben jelent meg, és azóta is aktív szereplője az ausztrál zenei színtérnek. Energikus fellépései és egyedi stílusa miatt gyakran hasonlítják olyan előadókhoz, mint MIA és Santigold.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alapvetően elektronikus jellegű duó vagyunk. Azért jellegű, mert vannak benne klasszikus zenekari elemek, gitár és ének, de ezen kívül tele van elektronikával a zenénk. Mondják az Analóg Balaton tagjai, Suffa Aba és Vörös Ákos elektronikus zenei duója a pop-rock dallamosságát ötvözi az elektronikus zene monotonitásával, szövegeik pedig igazi szétcsúszott hajnalok és másnap reggelek lenyomatai. A megalakulásuk utáni pár évben szinte minden fontos hazai fesztiválon és koncerthelyszínen felléptek.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádiókafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Akkor tudsz hiteles lenni, ha valamennyire tényleg azt mondod, amit csinálsz. De azért a művészetnek nem lehet teljes korlátot szabni. Ha neked mondjuk olyasmi jön ki a szívedből, ami egy kicsit ki van színezve, az nem baj. A zenének, a rapnek, meg a művészetnek a lényege, hogy mondd ki, amit ki szeretnél adni magadból. Mondta Pogány Induló.
2: Egy-kettő, egy-kettő. Kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek, hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad Szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyós ülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten, hogyan írhatnám le neked kedvesebben. Hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgy is elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
3: Sziasztok, mi vagyunk a fiúk, ez itt a Rádió Café. Ha van barátod, ha nincs, FM 98.0. Sziasztok!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A tömeges kivándorlásról szól a Moszkva tér, Mi a baj című 2026-os szerzeménye, amelyet személyes szinten Hanzsíros Róbert nővére ihletett. A frontember szövegíró és zeneszerző nehezen dolgozta fel, hogy testvére Bécsbe költözött. A dal társadalmi szinten is vizsgálja a keletiből történő integetés és a menekülés helyzetét. A probléma összetett. Egyszerre szól arról, hogy elmennek, és arról is, miért érzik úgy, hogy el kell hagyniuk az otthonukat. Nyilatkozta a szomorú jelenség az énekes. A Mi a baj addig mond, amíg még figyelek sorok pedig utólag sajnos más, még fájdalmasabb értelmezést is kaptak. Három nappal a szám megjelenése után hosszú betegséget követően elhunyt Meretei Ákos, a zenekar basszusgitárosa, mindössze 24 évesen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Sok más zeneszerzőtől eltérően Brahms, ha nem is fényesen, de meg tudott élni a muzsikából. Szeretett jókat enni és inni. Szerény ruházatára ellenben nem fordított különösebb gondot. Zárkózott ember volt, és ahogy idősödött, modora úgy lett egyre nyersebb. Még régi barátaival is összeveszett. Fiatalon rendkívül jó képű volt, nőies arcát idővel szakállal takarta. 50 éves kora után azonban megőszült és meghízott. Idejét visszavonultan töltötte, érzelmeit szavak helyett zenével fejezte ki.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádiókafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
2: Az izlandi Of Monsters and Men előszörött koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
1: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus helyszínén, a Néru parton, a Pavilonvárban. Június 19-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Június 19-én a Pavilonban, a 9. kerületi Néru parton. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
3: Elnézést.
4: Nem mérsz bemenni.
3: MZKT.
4: Tessék.
3: MZKT.
4: Ja. Angolul léci.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádiókafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
2: Angolul létszik.

0: Aromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelők közösségi klubja.
1: Angolul légy.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
2: Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: fucking scientist, bro. Never seen that like it.
1: Rádió Café. Van barátod.
2: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényes.

0: van barátod.
1: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtót, ordítsd le a fejem, kérlek, szépen húzz egy kicsit arrébb.

0: 1-1-1-1-1-2-1-1-2-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.